0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm közéleti magazinunk hallgatóit. Ma 2026. augusztus 26-a szerda van. Nézzük, milyen témákkal készültünk ma reggel. Szó lesz Szlovákia új atomblokkjának kiépítéséről, ugyanis a projekt előkészítését a kormányhivatal vette kezébe. Mi állhat ennek hátterében? Az ország gyermekjogi biztosa arra figyelmeztet, milyen veszélyeket rejt, ha szabadon posztoljuk gyermekeink fotóit a közösségi oldalakon. Foglalkozunk azzal is, vajon a Fidesz szakadása vetíti elő Navracsics Tibor nemrég bejelentett projektje, és arról is szó lesz, meddig maradhat még hivatalban Románia jelenlegi ügyvívő kormánya. A hangmérnök Vasies Olivia nevében is kellemes rádióhallgatást kívánok. Hírekkel folytatjuk, Kis Balást hallják.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány az önkormányzatokra bízná a szélerőmű parkok építésének eldöntését. Továbbra is feszült a helyzet a Volkswagennél. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, 24-29 fok közti csúcshőmérséklet várható. Jönnek a részletek. A kormány garantálja, hogy a szélerőmű parkok esetleges építéséről az érintett önkormányzatok dönthessenek. Robert Fico miniszterelnök tegnap Pozsonyban találkozott a kelet-szlovákiai települések képviselőivel, hogy megvitassák a szélenergia fejlesztésének lehetőségeit. A kormányhivatal szerint az új szabályozás értelmében arról, hogy egy adott település területén épülhet-e szélerőmű park, maguk a városok és a községek dönthetnek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter kijelentette, hogy szeptember 15-én nem áll szándékában lemondani tisztségéről. A tárcavezető emellett hangsúlyozta, Filip Kuffa államtitkár biztosan nem veszi át a környezetvédelmi tárca irányítását. Kuffa ugyanakkor egy közösségi oldalra feltöltött videóban a nemzeti erők megosztásával vádolta meg a minisztert. Az ügy előzménye, hogy májusban Tomás Taraba, Andrej Danko és Robert Fico abban állapodtak meg, hogy amennyiben nem születik békülés a tárcavezető és az SNS között, a miniszter szeptember végéig távozik a posztjáról. Robert Fico miniszterelnök tegnap Pozsonyban fogadta Jakov Milatovicsot, Montenegró elnökét, aki hivatalos látogatásra érkezett Szlovákiába. A tárgyaláson a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről, az európai politika aktuális kérdéseiről, valamint a Nyugat-Balkán helyzetéről egyeztettek. A miniszterelnök kiemelte, hogy a szlovák kormány nyitott a közös lehetőségek kihasználására, egyebek mellett az energetika, a közlekedés, infrastruktúra, a turizmus és a mezőgazdaság területén. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az Európai Unió 2028 és 2034 közötti hosszú távú költségvetésének az új kihívásokra, köztük az Unió keleti régióinak problémáira is reagálnia kell. Costa ezt Észtországban mondta, ahová szlovákiai látogatása után érkezett. Szerinte az új költségvetés jelentősen eltér majd a korábbiaktól, és több forrást kell biztosítania a védelemre, a biztonságra és az európai versenyképesség erősítésére, miközben fenn kell tartani a kohéziós és a közös agrárpolitika stabil finanszírozását is. Nem hozott megnyugvást a Volkswagen vezetése és a munkavállalók rendkívüli találkozója, amelyet a német autógyártó Wolfsburgi központjában tartottak. A dolgozók attól tartanak, hogy gyárakat zárhatnak be, és további több tízezer munkahely szűnhet meg. A mostani volt az első a tervek szerint augusztus végéig megtartandó 9 egyeztetés közül. Az üzemi tanács egyértelműbb tájékoztatást követel a tervezett takarékossági intézkedésekről, amelyek az eredetileg 50 ezer munkahely megszüntetését célzó programot további 4 üzem bezárásával és újabb 50 ezer állás megszüntetésével bővíthetik.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet és naposabb időszakok is lehetnek. Elszórtan főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán Pozsonyból Szenc felé haladva a 16-os kilométer szelvénynél egy fa léc hever a belső sávban. Sebességet mérnek a rendőrök Kamocsa után Érsekújvár felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Kedves hallgatóink, tegnap este érkezett a hír, hogy 80 éves korában elhunyt Dolly Parton, legendás country énekesnő és dalszerző. Az énekesnő utoljára múlt hét pénteken nyilatkozott, elismerve, hogy az állapota az utóbbi időben jelentősen leromlott. Következzen most Dolly Parton egyik legismertebb dala, az I Will Always Love You.

0: Rigándi Lászlóról.
1: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában teltház 12 ezer néző előtt a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája utolsó, negyedik selejtező körének, azaz rájátszásának visszavágóján. Egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A párharc győztese a BL Liga szakaszába jut, vesztese pedig átkerül az Európa Ligába, és ott a főtáblán folytatja. Jaja Touré, a kékek vezetőedzője, derűlátó a szerda esti meccs előtt. Felettébb nehéz 90 perc vár ránk, de bízom a fiúkban. Természetesen győzelmet és továbbjutást várok, mondta az elefántcsontparti szakember. Bronzérmet harcolt ki a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője elmondta, az akadálypályára az eső miatt végül nem mehettek fel a versenyzők, pedig ha a második számot is megrendezik, akár még előrébb is végezhetett volna a magyar páros. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a német együttestől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának harmadik fordulójában, ezzel távol került a továbbjutástól. A magyar csapat holnap a lettekkel, pénteken pedig a szlovénokkal játszik. Negyedik mérkőzését is elveszítette a szlovák válogatott. A Göteborgi csoportban a várakozásoknak megfelelően 3-0-ra alul maradt a világ és olimpiai bajnok olaszokkal szemben. Csak akkor reménykedhet a nyolcad döntőbe kerülésben, ha ma este a csoportkör záró felvonásában legyőzi Montenegrót. Két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó szlovák kupa második fordulójában a párosítás. 16:30-tól Velké Kapusani Michalovce, 17 órától pedig Gyivina Zsilina. Eltűnt személyként körözi a magyar rendőrség a korábbi válogatott labdarúgót, Buzsáki Ákost, aki az MTK-ban nevelkedett, majd 2002-ben a José Mourinho vezette Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA kupát is nyert. Karrierje jelentős részét Angliában töltötte, a Queen's Park Rangers-szel a Premier League-ben is szerepelt. A magyar válogatottban 20-szor lépett pályára és 2 gólt szerzett. A Győr női kézilabda csapata felkészülési mérkőzésen 43-23-ra legyőzte a vendég dunaszerdahelyi csapatot. 1-1 arany és bronzérmet szereztek a magyarok a sportpisztoly duett számában a Tallinnban rendezett U18-as sportlövő Európa-bajnokság zárónapján. A 25 méteres versenyben a német Anna Hajdú-Csongor páros diadalmaskodott, a Zsigmond Ágnes Gelencsér Zsombor kettős pedig harmadik lett. Vadnai Jonatán nagyszerűen kezdte a vitorlázó ILCA 7 korábban lézerhajó osztály Dublini öbölben zajló világbajnokságát. Az első napot követően a 7. helyen áll. A Stollár Fanni, Asia Muhammad magyar-amerikai, valamint a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 2 játszmában vereséget szenvedett a Monterrey tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 4. útszakaszát, ezzel növelte előnyét az összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba, összetettben pedig a 46.

6 óra 17 perc van. Mai névnapi köszöntünk során egy különleges névről, az Izsóról lesz szó. Ez a férfi név héber eredetű bibliai név, és több feltevés is létezik arra vonatkozóan, honnan ered. Az egyik szerint az Izsó az Ézsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi Izsóf változatának rövidülése. Újabb kutatások szerint pedig az Izsák becézője az Ézsau régi magyar formája. A név jelentése nyers, szőrös. A szlovák naptár szerint pedig Samuel nevű ismerőseinket köszönhetjük fel. Isten éltessen minden ma ünneplő hallgatónkat!

0: 6 óra 22 perc van. Súlyos hibát találtak a SIM-kártyákban. Figyelmeztetést adott ki az FBI az intim képek online küldözgetése miatt, és szuperintelligenciát hozna létre a Facebook alapítója. Színes híreink következnek Nyitrai Nórától.
1: A SIM-kártyák a legelső mobiltelefonok óta szerves részei a készüléknek. Az elmúlt években csak a méretük változott, leszámítva az eSIM-et, amely egy digitális csipbe zsúfolja a fizikai kártyák funkcióit. A szakemberek szerint azonban a SIM-kártyák ismeretlen biztonsági kockázatot jelenthetnek a mobilkészülékekre nézve, sőt minden olyan eszközre, amelyben benne vannak. Egy Baltimore-ban tartott konferencián a Birmingham Egyetem és a Fuzware kiberbiztonsági cég kutatói ugyanis felfedezték, hogy fertőzött vagy feltört SIM-kártyákkal átvehető az irányítás az olyan eszközök felett, amelyek mobil adatkapcsolatot tartanak fenn. A problémás úgynevezett AT parancsokat még az 1980-as években hozták létre a betárcsázós modemek vezérlésére, és azóta is megmaradtak. A modem minden esetben engedelmeskedik az innen érkező utasításoknak. A kutatók egy Katana nevű eszköz segítségével 26 eszközt teszteltek, okostelefonokat, valamint olyan IoT modulokat is, amelyeket elektromos autó töltőkben, hálózatra kapcsolt járművekben vagy ipari berendezésekben használnak. A szakemberek kódot futtathattak és érzékeny adatokat lophattak el a készülékekről, sőt kártékony hivatkozások megnyitására is rá tudták venni az eszközöket. Különösen problémás, hogy a sérülékenység ipari eszközöket is érinthet. Jó hír, hogy miután a kutatók nyilvánosságra hozták a megállapításaikat, az illető csip és eszközgyártók is nekiláttak a javításoknak. Figyelmeztetést tett közzé az FBI, vagyis az Amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda azon esetek miatt, melyek részeként a kiberbűnözők feltörik felnőttek és gyermekek közösség média fiókjait, hogy ellopják intim jellegű képeiket és videóikat. A tájékoztatás szerint az elkövetők nagyrészt úgynevezett social engineering manipulációs taktikákra támaszkodnak, és az áldozatokat azzal zsarolják, hogy vagy fizetnek, vagy az ellopott tartalmakat közzéteszik az online térben. Az ilyen típusú bűncselekmények évek óta ismertek, azonban az FBI riasztása arra utal, hogy megszaporodtak az ehhez hasonló incidensek, állítja Rachel Tobak, a Social Proof Security kiberbiztonsági tudatosságot foglalkozó cég vezérigazgatója. Az FBI arra kéri az embereket, hogy kerüljék az intim képek online fiókokban való tárolását. Emellett felhívták a figyelmet arra, hogy aki tud, használjon egyedi jelszókezelőben tárolt jelszavakat, és győződjön meg arról, hogy a kétfaktoros hitelesítés be van kapcsolva.

termékek, veszélyesek, és a legfejlettebb modelleket az azokat fejlesztő cégeknek szigorúan kontrollálniuk kell. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos aggályokat, mint például a munkahelyek megszűnése, a teljesen önműködő fegyverek, illetve a kiberbiztonság a milliárdos többnyire lesöpörte az asztalról.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm adáskezdő műsorunk hallgatóit. Idén nyáron nem volt hiány a trópusi forróságból. A klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kell számítani hőhullámokra és aszályra. Mit tehetünk annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott időjáráshoz? Ez lesz a témánk a regionális hírek után. Most Kis Balázs következik.
2: Komáromban elkezdődött a közvilágítás modern

0: Modernizálásának negyedik utolsó szakasza, a több mint 4000 lámpatest felújítása 2023-ban indult, az utolsó fázis augusztusban és szeptemberben lezajlik, ennek költségei elérik a 454 000 eurót, közölte az önkormányzat. A tájékoztatás szerint a legnagyobb előny az alacsonyabb fogyasztás. Az új ledizzókkal 30-70%-os megtakarítás érhető el. Új floorball pályával gazdagodik a lévai járásbeli Zselíz. A város a Szlovák Floorball Szövetség és a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság közös programjának pályázatán nyert, így több mint 11.600 euró értékű pályát kapott. A létesítményt a Béke utcai alapiskola területén egy jelenleg szinte kihasználatlan betonfelületen alakítják ki. A pályát a helyi alapiskolák diákjai mellett a gimnázium tanulói, sportkörök és más érdeklődők is használhatják majd. Gyermekorvosi rendelőt nyitott Beszterczebánya megye Rimaszombatban, jelentette be Ondrej Lunter megyeelnök. A beruházásra 14.000 eurót fordítottak, a rendelőbe online is lehet időpontot foglalni. A rendelőt a magyar anyanyelvű páciensek is bátran felkereshetik, mert a nővérke tud magyarul. A rimaszombati már a 15. megyei alapítású orvosi rendelő. A Kassai Nemzeti Olimpiai Úszósport Központ egy év alatt több mint 413 000 látogatót fogadott, ezzel a kelet-szlovákiai város legnépszerűbb sportlétesítményévé vált. Az első évfordulót 24 órás úszómaratonnal ünneplik, amelynek keretében új szlovák rekord felállítására is kísérletet tesznek. A korábbi városi fedett úszoda felújítása óta az úszókomplexumot már összekötötték a vízilabda medencével, a közeljövőben pedig parkoló és vízi csúszdák építését is tervezik.
1: Időjárás.
0: Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet és naposabb időszakok is lehetnek. Elszórtan, főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán Pozsonyból Szenc felé haladva a 16-os kilométer szelvénynél egy faléc hever a belső sávban. Sebességet mérnek a rendőrök Kamocsa után Érsekújvár felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc van. A hőhullámok, az asszály, valamint a folyók alacsony vízszintje mind olyan kihívások, amelyek a klímaváltozás következtében rendszeresen visszatérő jelenséggé váltak. Ezért a legtöbb európai országnak a teljes gazdasági struktúráját egy gyorsan melegedő kontinens igényeihez kell igazítania. De milyen döntéseket kellene mielőbb meghoznia a politikusoknak ahhoz, hogy képesek legyünk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez? Erről is beszélgetett Gyura Gáborral, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatójával, Tilajcsik Dóra a tegnapi reggeliben.
1: A klímaváltozáshoz való alkalmazkodást a közvélemény hajlamos kizárólag zöld politikai kérdésként kezelni, a probléma azonban ennél jóval összetettebb, hiszen a hőség nem csupán a lakosokat, hanem a gazdaságot is folytogatja. De hogyan, illetve mely területeken fizeti meg leginkább Európa a klímaváltozás árát?
2: Valóban így van, hogy a klímaváltozáshoz messze nem pusztán egy súlyos környezetvédelmi kérdés, hanem egy mindenre kiterjedő gazdasági probléma is, és ezt látjuk most Európában, Európán kívül is, szélsőséges időjárási eseményeken keresztül, de azon túl is, hogy tulajdonképpen a gazdaság egyik ágazata sem tudja magát kivonni a klímaváltozás hatásai alól. Itt gondolhatunk például az agráriumra, számos európai ország, azon belül Magyarország is egy nagyon-nagyon súlyos, történelmileg is legsúlyosabbnak tekinthető asszállyal küzd, egész egyszerűen nincs elég csapadék, nincs elég víz a talajban, de az agráriumon túl is gondolhatunk például a szállításra, közlekedésre, az alacsony vízszint miatt például rengeteg hajó nem tud közlekedni, energiaellátási problémák vannak, például több országban, köztük megint Magyarországon is az atomerőművek működését is tompítani, illetve akár részben leállítani kellett, mert például nem lehet hűteni az atomreaktorokat, és nyilván az energiaellátáson keresztül tulajdonképpen szinte minden vállalat és háztartás érinte van. És én tudnám sorolni is, vagy folytatni ezt a felsorolást, tulajdonképpen az a legfontosabb, amit látnunk kell, hogy az egész gazdaságot érinti a klímaváltozás, és ez igaz tulajdonképpen egész Európa és Európán túli országokra is.
1: Ahogy arra utalt, a klímaváltozás tulajdonképpen egyfajta dominóeffektust indíthat el a gazdaságban, hiszen minden összefügg mindennel, és több olyan jelenséget említett, ami nem csak európai országokra vagy Magyarországra, hanem Szlovákiára is jellemző, hiszen mi is asszállyal, alacsony vízszinttel küzdünk, bár az atomerőműveink működése nincs veszélyben, de azért a problémák többsége idehaza is megjelenik. Ennek fényében felmerül a kérdés, hogy mennyire van egy ilyen negatív forgatókönyv megvalósulására felkészülve térségünk, tehát a kelet-közép-európai régió.
2: Azt gondolom, hogy felkészülés részben megtörtént, részben folyamatban van. Ugye tulajdonképpen minden egyes európai ország már évek óta különböző klímaváltozási forgatókönyveket, terveket, átállási stratégiákat készített. Gondolom, hogy az valamilyen szinten egy új helyzet, hogy ennyire gyors és ennyire drasztikusak a változások, és még azért nem igazán értjük teljes mértékben a továbbgyűrűző gazdasági hatásokat. Nagyon fontos azt is látni, ugye itt, hogy két dologról beszélünk legalább. Az egyik, ezek az úgynevezett extrém időjárási események. Ugye itt nemrég például Franciaországban tornádók voltak, Spanyolország, Portugália, Görögország, nagyon súlyos erdőtüzek, villámárvizek, jégesők, ugye ezeket tekintjük extrém időjárási eseményeknek, és ugye ez nagyon könnyű úgymond észrevenni, a károkat kiszámolni, előjelezni már annál nehezebb, de valamilyen szinten ez mégiscsak könnyebben megragadható. Viszont ezenken túl vannak egyéb gazdasági hatások is, ezek kicsit úgy mondanám olyan lappangóak, rosszabb a termelékenység, rosszabbul dolgoznak a dolgozók a hőhullám idején, ugye a mezőgazdaság teljesítményéről beszéltünk, de rengeteg ilyen lappangó gazdasági hatás van, ami nehezebben feltárható, nehezebben kiszámolható és modellezhető. Mindazonáltal azért léteznek már számítások arra is, hogy jelenleg például euróban kifejezve hány milliárd eurót veszteséget szenvedünk el a klímaváltozás miatt, és legalább ilyen fontos, hogy mi várható, és hát sajnos jelenleg inkább súlyosbodó következményekre számítunk. Hogyha éves gazdasági teljesítmény a GDP tekintetében nézzük, akkor évente akár 1-2%-kal is kisebb lehet például a gazdasági növekedés Európában, ezek miatt az egyre súlyosbodó gazdasági hatásai miatt a klímaváltozásnak.
1: Ahogy jelezte, az államok többsége, például régiónkban is, egyebek mellett a magas államháztartási hiány miatt egyelőre leginkább a károk utólagos megtérítésére koncentrál, ami az adott pillanatban talán valamivel kevesebbe kerül, mint az, hogy jóval nagyobb pénzösszegeket fordítsanak az alkalmazkodás finanszírozására. De meddig tartható fent ez az állapot, illetve hosszabb távon melyik stratégia lenne a kifizetődőbb?
2: Hát azt gondolom, hogy hosszabb távon kétféle intézkedésből kell egy jó stratégiát összerakni az európai országoknak, tehát az Európán kívüli országoknak is. Ugye ön is említette már az adaptációt, az alkalmazkodást, tehát egész egyszerűen be kell látni a gazdaságpolitikának is, a gazdasági szereplőknek, a vállalatoknak, de a háztartásoknak is, hogy a klímaváltozás már velünk van, tulajdonképpen nem tudjuk ezt visszafordítani, és alkalmazkodnunk kell, ez azt jelenti, hogy rengeteget kell a gazdaságunknak abba beruháznia, hogy válságállóbbak, ellenállóbbak legyenek az országok, ez azt jelenti, hogy például védekeznünk kell árvizek ellen, különösen a városokban várhatóak villámárvizek, a vállalatoknak például szükséges arra is felkészülni, mi van, hogyha nincs elég víz, amely például akár a gyártótevékenységhez szükséges, mi van akkor, hogyha a szállítási útvonalak esetleg problémákkal szembesülnek, az épületeinket szigetelni kell, meg kell oldani a klimatizálást, ezek ugye mind alkalmazkodási beruházások, egész egyszerűen fel kell készülnünk arra, hogy ellenállóba tegyük a gazdaságot a klímaváltozás ellen. De legalább ilyen fintas továbbra is az úgynevezett mitigáció, klímaváltozás mérséklése, tehát ne rontsuk a problémát, ne legyen még súlyosabb, ami ugye azt jelenti, hogy a gazdaságok még minél kevesebb üvegházhatású gázt kibocsátással működjenek. Ugye erről szólna az európai klímasemlegességi törekvések 2050-ig, amely nyilván akkor lenne igazán sikeres, hogyha európai országokhoz hasonlóan ugyanúgy az Amerikai Egyesült Államok, Kína, Japán, Korea, India és a sok más nagy gazdaság szintén hasonlóan ambiciózusan csökkenteni a kibocsátásait, ugyanis hosszú távon azt fog számítani, hogy mennyire melegszik a klíma, mennyire súlyos a klímaváltozás, ezért csökkenteni tudja a károkat is, illetve csökkenteni tudja az adaptációra, az alkalmazkodásra fordítandó pénzösszegnek a nagyságát is.
1: Az elmondottak fényében milyen döntéseket kellene mielőbb meghoznia az egyes nemzeti kormányoknak, hogyha azt szeretnék, hogy ezt a két nagy kihívás csoportot, amit említett, az ország gazdasága sikeresen vegye, és az állam tulajdonképpen alkalmazkodjon egy folyamatosan melegedő kontinens igényeihez?
2: Hát én itt arra gondolnék, hogy legalább megint csak két szinten fontos a lépéseket megtervezni. Egyrészt nagyon fontos tényleg, úgymond az államháztartásban megtervezni, hogy milyen klímaváltozási adaptáció és alkalmazkodási, illetve klímaváltozás mérséklésére irányuló költségeket kell beterveznünk. Ez tulajdonképpen egy költségvetési politikai kérdés. Ugye ön is utalta arra, hogy azért sok európai országban magas az államháztartási hiány, az államadósság, tehát ilyen értelemben sajnos egy szűk költségvetési keretek között gondolkodunk, de mégis meg kell tervezni, hogy évről évre a következő évtizedeken keresztül hogyan tudunk egyre többet fordítani a klímaváltozás elleni harcra. Ugye ez nem egy kidobott pénz, ez sokkal inkább befektetés, és ezáltal élhetőbb lesz a társadalomnak az élete, a gazdaság is esetleg jobban tud növekedni. Tehát mindenképpen a gondolkodás egyik része ez a fajta költségvetési politika. Hogyan tudjuk jól elkölteni az állami forrásokat, ugye támogatási programok, ösztönzők a vállalkozásoknak, Európai Uniós pénzeknek a még hatékonyabb felhasználása a klímavédelem jegyében. De legalább ilyen fontos, azt gondolom, a gazdaságpolitikának egy másik része, amikor nem arról döntünk, hogy mire költjük a közpénzeket, hanem arra, hogy a vállalatok, bankok, pénzügyi intézmények, a reálgazdasági szereplők működését hogyan tudjuk ösztönözni, hiszen ezeket a klímakockázatokat nekik is nagyon fontos, hogy beépítsék a saját üzleti tervezésükbe, stratégiájukba. Például Magyarországon is előkészülés alatt áll egy új klímatörvény, ehhez civil szervezetek nagyon sok gondolatot, javaslatot összegyűjtöttek. Az egyik ilyen fontos javaslata a civil szervezeteknek, a szakmáknak az, hogy a vállalatok számára például írjuk elő, hogy saját maguk is egyfajta klímatervekkel rendelkezzenek, legalább a nagy vállalatok egy köre nagyon alaposan gondolja végig, hogy rá hogyan hat a klímaváltozás, és fektesse és nagyon tudja átalakítani a működését, hogy egy ilyen klímareziliensebb és környezetkímélő módon tudjon működni, hiszen ez tulajdonképpen, ez a fajta gondolkodás, ez nagyon fontos, hogy a vállalatok szintjén is minél hamarabb megtörténjen, hiszen számolni kell a klímaváltozásnak a következményeivel, és még nem késő átalakítani akár egy-egy vállalat működését, akár a gazdaságnak az egészének a működését.
1: És ugyancsak fontos kérdés az átláthatóság is, tekintve, hogy egyes országokban sokszor nagyon nehéz megállapítani, hogy ki és mennyit költött a klímapolitikai célok megvalósítására az arra szánt kiadási keretből vagy költségkeretből, de hogyan lehetne transzparensebbé tenni ezt a rendszert? Vannak esetleg olyan például uniós szabályok vagy iránymutatások, amik segíthetnek ebben az egyes tagállamoknak?
2: Igen, abszolút. Több európai országban már néhány éve készítenek úgynevezett zöld költségvetéseket, zöld költségvetési átvilágításokat, tehát számszerűsítik, hogy az éves költségvetésből tulajdonképpen mennyi ráfordítás volt, ami például klímavédelmi célokat szolgál, de azt is ki lehet számolni, illetve azonosítani lehet, hogy melyek voltak esetleg azok a tételek, amik pont, hogy nem segítették a klímaváltozás elleni harcot, például, hogyha mondjuk fosszilis energiahordozók felhasználását ösztönözte valamiféle, akár valamilyen állami dotációval egy-egy kormányzat. Egyébként Magyarországon is már tulajdonképpen történtek lépések, és a 2050. évi költségvetés tézben már készül egy olyan melléklet, ami számszerűsítette zöld szempontból a költségvetést, és hát előre tekintve egyre inkább fontos lesz, hogy lássuk, hogy ténylegesen kellő mértékben költünk-e erre a nagyon fontos célra, hiszen 2050-ig folyamatosan úgymond befektetnünk kell a jövőnk védelmébe, és nagyon fontos, hogy ne valamilyen éppen aktuálisan sürgetőbbnek, népszerűbbnek tűnő célok elvigyék a figyelmet a klímavédelemmel szemben, hiszen hosszú távon tulajdonképpen ez fogja meghatározni tulajdonképpen már saját magunknak is, de a gyermekeinek, unoknak még inkább az élhetőségét, a körülményeit, a mennyire élhető lesz az a világ, amiben élünk, és ugyanúgy a gazdasági teljesítményet is, mennyire lesz versenyképes Európa és Európán belül, akár Magyarország, akár Szlovákia, vagy a felvidék gazdasága.
1: Ha már a figyelem megosztását említette, akkor arra is érdemes kitérnünk, hogy a klímaváltozás ügye a politikusok körében általában nem egy népszerű téma, hiszen az eredmények nem láthatóak azonnal, sőt, mondhatni kevésbé kézzel foghatóak mondjuk más témákhoz képest, de az idei extrém nyár és azon következmények után, amit mostanra mindenki a saját bőrén érez, még halogathatják a nemzeti kormányok egy átfogó klímatörvény, vagy legalábbis egy klímastratégia kidolgozását?
2: Hát azt gondolom, hogy nem, és valóban én is úgy látom, hogy annyira sajnos ezek a nagyon-nagyon fájdalmas, és ugye sok országban emberéleteket is követelő események, amiket látunk, vagy egész egyszerűen például az, hogy a hőhullámok idején szinte elviselhetetlen sok-sok háztartásban a meleg, vagy hogy például mennyire drágulnak az élelmiszerek az aszály miatt. Ezek olyan fájdalmas következmények, ami miatt talán most már tényleg elódáztatatlan, hogy lépjen a politika. Nyilván a döntések egy része persze, hogyha mondjuk arról van szó, hogy valamilyen fogyasztást vissza kell fogni, ami környezetkárosító. Tehát néha ezek ugye népszerűtlenek, ezek a fajta politikai döntések. Itt nagyon fontos, hogy talán ami miatt a társadalom nagyobb része látja már, hogy mennyire súlyos a probléma, akár a népszerűtlen döntések is vállalhatóak. És nagyon fontosnak gondolom azt is, hogy a társadalmat arról tájékoztassuk, és minél inkább nőjön a tudatosság, hogy valójában ez egy befektetés a társadalom számára. A zöld gazdaság az tulajdonképpen egy új lehetőséget, új munkahelyeket tud teremteni. Hosszú távon ez mindenképpen megéri, és gondolatunk arra is, hogy itt a versenyképesség is szóba jön, tehát nem csak az élhetőségét tudjuk biztosítani a társadalmoknak, de például, hogyha mondjuk az autóiparban versenyre tudunk szállni mondjuk a kínai vagy amerikai elektromos autógyártókkal, akkor ez tulajdonképpen akár munkahelyteremtési szempontjából is egy nagyon fontos lehetőség az európai gazdaságok számára, és hát ugye az autóipar jelentőségét az mind Szlovákia, mind Magyarország szempontjából felesleges is lenne hangsúlyozni, hiszen az egyik legfontosabb ágazat.
1: És bár az államok többségének esetében valahol a fiókban biztosan vannak előkészített tervek, amikhez hozzá lehet nyúlni, azért mégiscsak érvényes az, hogy egy átfogó klímatörvény vagy adott esetben stratégia kidolgozása az nem zajlik le egyik percről a másikra, tehát időbe telik, míg ezek a konkrét tervek elkészülnek majd. Addig, amíg ez megtörténik, és maga a végrehajtás is megkezdődik, hiszen ezt egy törvényhozási folyamat is meg kell, hogy előzze feltehetően, mit tehetnek saját hatáskörben az egyes tagállamok, hogy addig is mérsékeljék ezeket a negatív következményeket, illetve az anyagi károkat?
2: Hogyha egyedi háztartások, vállalatok szintjén gondolkodunk, akkor egy nagyon gyorsan és tehető és hasznos lépés átgond egyáltalán mire van biztosítási fedezetünk. Az is egy fájdalmas felismerés volt Európában, hogy jelenleg nagyjából a klímakárnak kb. Egy 20%-a van biztosítva Európában. Tehát rengeteg olyan kár már most is bekövetkezik, amire nincs biztosítása akár egy családnak, vagy nem kellő mértékű biztosítása van, vagy egyáltalán nincsen biztosítása, de ugyanúgy a vállalatoknak is sok eszköze, alul biztosított. Tehát ez egy nagyon könnyű és gyorsan megléphető lépés, hogy legalább a biztosítási fedezetek rendelkezésre álljanak a klímakárokkal szemben, és ehhez képest, amikor arról beszélgetünk mondjuk egy vállalat szintjén, vagy egy ország szintjén, hogy hogyan tudunk valóban mind a klímaváltozás mérséklésére, az adaptációval jobban foglalkozni, az valóban egy hosszabb előkészítő munkát igényel, viszont nagyon fontos, hogy szerintem ez minden európai országban már nagyon régóta folyik, egyetemek, civil szervezetek, kutatók, hatáselemzések készültek, tehát tulajdonképpen rengeteg elemzés, számítás rendelkezésre áll, ezeknek tulajdonképpen az összesítése, szintetizálása és szabályozásba való becsorgatása szerintem, amit megtehetünk. Részben említettük, de Magyarországon egy nagyon széles civil szervezeti együttműködés keretében már 2025 óta gyűlik egy nagyon komoly javaslatcsomag, amiben tényleg a tudományos élet szereplőitől kezdve zöld szervezeteken keresztül minden fontos javaslatot összegyűjtöttek, ezt adták át egyébként a élőkörzetért felelős minisztériumnak, és tulajdonképpen ezt felhasználva tudja most Magyarországon is majd a minisztérium gondozásában előkészíteni, és egy társadalmi konzultáció után a országgyűlés elé tárni az új klímatörvény javaslatát. Mondom, ehhez úgymond az előtanulmányok, azok szerintem minden európai országban megvannak. Sok országnak most is egyébként erős klímatörvénye van már, de hát valószínűleg a legtöbb ország tud még ezen erősíteni, fejleszteni a mostani tapasztalatok fényében különösen.
1: És ahhoz, hogy ez ténylegesen végbe menjen, az állam feltehetően egyedül kevés lesz, tehát a megvalósításban úgymond egy intézményrendszerre, egy szélesebb körű kooperációra is kell majd számítani. Tehát a magyar példából például ez rajzolódik ki, ami akár Szlovákia számára is egy hasznos megoldás lehet.
2: Így van, itt nagyon fontos valóban itt a szabályozók, a gazdasági szereplők, a pénzügyi rendszer, a civil szervezetek és a tudomány, és ugyanúgy egyébként a média, a tájékoztatás, ismeretterjesztés szereplőinek az együttműködésére nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Mi is egyébként a szervezetünk bankok, befektetési alapkezelők, biztosítónak a szövetség, akik fölismerték azt, hogy közösen kell tennünk a klímaváltozás ellen. Ez egy közös érdek, hiszen mindenki szenved, hogyha a gazdaságot, illetve a társadalmat a klímaváltozás sújtja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos elve kell, hogy legyen az új klímaszabályozásoknak, és például a már említett civil klíma koncepcióban, amit Magyarországon nemrég kapott meg a minisztérium, abban is egy például egy olyan tanács felállítására is javaslatot tettek a civil szervezetek, amelyben szerepelnének a minisztériumok, de ugyanúgy tudományos élet, releváns képviselői civil szervezetek, illetve például a reálgazdaság, illetve a pénzügyi szektor szereplői egy klímafinanszírozási tanácsban is rendszeresen tudnának tanácskozni annak érdekében, hogy ne csak egy egyszeri szabályozási lépés történjen, hanem időről időre áttekintsük, hogy jó úton haladunk-e, vagy pedig további intézkedésekre, irányváltozásokra van szükség, hogy ebben a hosszú távú, inkább maratonhoz hasonlítható küzdelemben felvegyük a versenyt a klímaváltozással.
1: Az utóbbi napokban országszerte pusztító viharok csaptak le, így a miniszterelnök Robert Fico bejelentette, hogy az általa vezetett kabinet hamarosan rendkívüli ülést tart a klímaváltozás miatt. Arról, hogy milyen intézkedéseket kellene foganatosítania a döntéshozóknak, hogyha azt szeretnék, hogy a költségvetés is elbírja a klímakárokat, Gyura Gábort, a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatóját kérdeztem. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: 10 óráig névnapköszöntő, szerdán a Natáliák, Izsók és Samuelek ünnepelnek, majd eseménynaptár egyebek mellett arról, hogy aláírták a Csehszlovákia megszűnéséről szóló történelmi megállapodást. Rengeteg mindent kínál a Gótai Szabadidőközpont, Kulik László igazgatót faggatjuk. Török Sára kommunikációs vezető a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe. 10 és 11 óra között Maksó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa elmondja, miről szóltak fő előadásai az idei kaptár ifjúsági táborban. A Testteo program két szakembere, Szádecki, Kardos Magdi és Géza házaspár a keresztény szexualitást hozza test közelbe. 11-től délig Oljai Csaba állandó diakonust, a kaptár keresztény ifjúsági tábor egyik, ha nem a legfőbb mozgatóját élőben faggatom, 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és egyebekről. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket augusztus 26-án szerdán a Nappaliban, 9-től délig itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat 2026. augusztus 26-án, szerdán. Az előttünk álló órában szó lesz Szlovákia új atomblokkjának kiépítéséről. Megpróbálunk választ adni arra, előnyöse, ha a projekt teljes mértékben a szlovák állam kezében lesz. Fél nyolc után pedig Kiszeli Zoltán politikai elemző mondja el véleményét arról, mi állhat a Polgári Demokraták nevű projekt hátterében, melyet a napokban mutatott be a Fidesz volt minisztere Navracsics Tibor. Most a legfrissebb információk jönnek Kis Balástól.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány az önkormányzatokra bízná a szélerőmű parkok építésének eldöntését. Továbbra is feszült a helyzet a Volkswagennél. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást. 24-29 fok közti csúcshőmérséklet várható. Jönnek a részletek. A kormány garantálja, hogy a szélerőmű parkok esetleges építéséről az érintett önkormányzatok dönthessenek. Robert Fico miniszterelnök tegnap Pozsonyban találkozott a kelet-szlovákiai települések képviselőivel, hogy megvitassák a szélenergia fejlesztésének lehetőségeit. A kormányhivatal szerint az új szabályozás értelmében arról, hogy egy adott település területén épülhet-e szélerőmű park, maguk a városok és a községek dönthetnek. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter kijelentette, hogy szeptember 15-én nem áll szándékában lemondani tisztségéről. A tárcavezető emellett hangsúlyozta, Filip Kuffa államtitkár biztosan nem veszi át a környezetvédelmi tárca irányítását. Kuffa ugyanakkor egy közösségi oldalra feltöltött videóban a nemzeti erők megosztásával vádolta meg a minisztert. Az ügy előzménye, hogy májusban Tomás Taraba, Andrej Danko és Robert Fico abban állapodtak meg, hogy amennyiben nem születik békülés a tárcavezető és az SNS között, a miniszter szeptember végéig távozik a posztjáról. Robert Fico miniszterelnök tegnap Pozsonyban fogadta Jakov Milatovicsot, Montenegró elnökét, aki hivatalos látogatásra érkezett Szlovákiába. A tárgyaláson a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítéséről, az európai politika aktuális kérdéseiről, valamint a Nyugat-Balkán helyzetéről egyeztettek. A miniszterelnök kiemelte, hogy a szlovák kormány nyitott a közös lehetőségek kihasználására, egyebek mellett az energetika, a közlekedés infrastruktúra, a turizmus és a mezőgazdaság területén. António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az Európai Unió 2028 és 2034 közötti hosszú távú költségvetésének az új kihívásokra, köztük az unió keleti régióinak problémáira is reagálnia kell. Costa ezt Észtországban mondta, ahová szlovákiai látogatása után érkezett. Szerinte az új költségvetés jelentősen eltér majd a korábbiaktól, és több forrást kell biztosítania a védelemre, a biztonságra és az európai versenyképesség erősítésére, miközben fenn kell tartani a kohéziós és a közös agrárpolitika stabil finanszírozását is. Nem hozott megnyugvást a Volkswagen vezetése és a munkavállalók rendkívüli találkozója, amelyet a német autógyártó Wolfsburgi központjában tartottak. A dolgozók attól tartanak, hogy gyárakat zárhatnak be, és további több tízezer munkahely szűnhet meg. A mostani volt az első a tervek szerint augusztus végéig megtartandó 9 egyeztetés közül. Az üzemi tanács egyértelműbb tájékoztatást követel a tervezett takarékossági intézkedésekről, amelyek az eredetileg 50 ezer munkahely megszüntetését célzó programot további 4 üzem bezárásával és újabb 50 ezer állás megszüntetésével bővíthetik.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet és naposabb időszakok is lehetnek. Elszórtan, főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kassán a Rasztiszlav utcában útfelújítási munkálatok zajlanak, emiatt az utcát egyirányúsították az Alej utca és a Temető utca közötti szakaszon. Egy műszaki hibás kamion vesztegel az út szélén Besztercebánya után Donovali felé, radar méri a sebességet Magyarbőd mellett Kassa irányába. Szerencsés utat kívánunk!
3: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Gárdi Lászlóval.
1: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában telt ház 12 ezer néző előtt a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája utolsó, negyedik selejtező körének, azaz rájátszásának visszavágóján. Egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A párharc győztese a BL Liga szakaszába jut, vesztese pedig átkerül az Európa Ligába, és ott a főtáblán folytatja. Jaja Touré, a kékek vezetőedzője, derűlátó a szerda esti meccs előtt. Felettébb nehéz 90 perc vár ránk, de bízom a fiúkban. Természetesen győzelmet és továbbjutást várok, mondta az elefántcsontparti szakember. Bronzérmet harcolt ki a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője elmondta, az akadálypályára az eső miatt végül nem mehettek fel a versenyzők, pedig ha a második számot is megrendezik, akár még előrébb is végezhetett volna a magyar páros. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a német együttestől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának harmadik fordulójában, ezzel távol került a továbbjutástól. A magyar csapat holnap a lettekkel, pénteken pedig a szlovénokkal játszik. Negyedik mérkőzését is elveszítette a szlovák válogatott. A Göteborgi csoportban a várakozásoknak megfelelően 3-0-ra alul maradt a világ és olimpiai bajnok olaszokkal szemben. Csak akkor reménykedhet a nyolcad döntőbe kerülésben, ha ma este a csoportkör záró felvonásában legyőzi Montenegrót. Két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó szlovák kupa második fordulójában a párosítás. 16.30-tól Velké Kapusani Michalovce, 17 órától pedig Divina Zsilina. Eltűnt személyként körözi a magyar rendőrség a korábbi válogatott labdarúgót, Buzsáki Ákost, aki az MTK-ban nevelkedett, majd 2002-ben a José Mourinho vezette Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA kupát is nyert. Karrierje jelentős részét Angliában töltötte, a Queen's Park Rangers-szel a Premier League-ben is szerepelt. A magyar válogatottban 20-szor lépett pályára és 2 gólt szerzett. A Győr női kézilabda csapata felkészülési mérkőzésen 43-23-ra legyőzte a vendég dunaszerdahelyi csapatot. 1-1 arany és bronzérmet szereztek a magyarok a sportpisztoly duett számában a Tallinnban rendezett U18-as sportlövő Európa-bajnokság zárónapján. A 25 méteres versenyben a német Anna Hajdú-Csongor páros diadalmaskodott, a Zsigmond Ágnes Gelencsér Zsombor kettős pedig harmadik lett. Vadnai Jonatán nagyszerűen kezdte a vitorlázó ILCA 7 korábban lézerhajóosztály dublini öbölben zajló világbajnokságát. Az első napot követően a hetedik helyen áll. A Stollár Fanni, Asia Muhammad, magyar-amerikai, valamint a Tereza Mihalíková, Olivia Nichols, szlovák-brit kettős, 2 játszmában vereséget szenvedett a Monterrey tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta negyedik útszakaszát, ezzel növelte előnyét az összetetben. Walter Attila a 45. helyen ért célba, összetetben pedig a 46.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 17 perc van. Robert Fico kormányfő bejelentette, hogy a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű tervezett új blokkjának előkészítését a gazdasági minisztériumtól a kormányhivatal veszi át. Azt is közölte, hogy az állam meg akarja szerezni a 100%-os ellenőrzést a szlovák atomenergetikai társaság felett. Telik-e az államnak a cseh energetikai társaság a CSEZ részesedésének megvásárlására, és szükséges-e ez a lépés? Erről kérdezem Gál Zsolt politológust, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének tanárát. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: A napokban lehetett hallani arról, hogy a kormányfő nem elégedett azzal, ahogyan a gazdasági tárca menedzseli az atomenergetikai társaság tulajdon viszonyainak rendezését. Ez lehetett az oka annak, hogy a projektet Fico, hogy úgy mondjam, elvette a minisztériumtól, és azt a kormányhivatal aláhelyezte át, vagy ön más okokat is lát a háttérben?
1: Hát kicsit gyanús ez az üzlet, hogy hogy állapították meg, illetve egy könyvelő cég hogyan jutott arra, hogy mennyit ér ez a részesedés, ugyanis a CSEZ nevű cseh energetikai vállalat könyvelésében 100 milliós összeg szerepel, és a megbízott cég pedig eljutott egy 190 milliós összegig, tehát hogy ez a 90 milliós különbség, ez honnan adódik.
0: És ugye Fico azzal is érvelt, hogy túl lassan haladnak a tárgyalások az eladásról, és Denisa Szakova tárcavezető pont azzal védekezett, amit ön is jelez, hogy előnyösebb árat akartak kialkudni. Egyébként, ha gyorsaságról beszélünk, egy ilyen mértékű projektnél, mint egy atomblokk építése, ami ugye több évtizedre szól, és egy olyan időben, amikor Szlovákia azért jelenleg nem szenved hiányt a villanyáromból, tehát van-e értelme néhány hónap miatt vitázni?
1: Hát egyáltalán nincs, és itt igazából az a nagy kérdés, hogy Szlovákiának egyáltalán szüksége van-e egy teljesen új atomerőműre olyan áron, amit majd meg fog fizetni minden nemzetközi tapasztalat. Azt mutatja az összes fejlett országban, nem csak itthon Szlovákiában, hogy az atomerőmű építkezések azok mindig brutális csúszásban vannak, és hatalmas mértékben megdrágulnak. A saját tapasztalatunk Szlovákiában az, hogy a Mohi erőműnek a harmadik és a negyedik blokkja, ugye az eredeti tervek szerint 2012-ben, 2013-ban kellett volna átadni a 3-as és 4-es blokkot, és tudjuk, hogy a 4-es még mindig nincs rákapcsolva a rendszerre. Ez ugye jelenleg 13 éves csúszást jelent a korábbi tervekhez képest, és a beruházás több mint a duplájára drágult. És ez nem egy teljesen új erőműnek az építése volt, ugye ez le volt konzerválva 90-es, 2000-es években, megszakadt az építkezés, 2008-ban kezdték újra. Tehát ez egy meglévő projektnek a befejezése volt. Na most ilyen tapasztalatokkal nekiszaladni egy teljesen új atomerőmű építésének, ráadásul úgy, hogyha a 4-es blokkot rákapcsoljuk az elektromos hálózatra, akkor az energetikai mixben a nukleáris energia részaránya az ugye 70% fölé ugrik, a 80-at fogja közelítgetni. Valószínű, hogy Szlovákia Franciaországot megelőzve világ első lesz a nukleáris energia részarányában a elektromos áramtermelésen belül. Tehát, hogy ilyen viszonyok között mi a létjogosultság egy olyan erőműnek, ami jelenleg azt mondja Fico, 15 milliárdba kerülnek, a nemzetközi tapasztalatok szerint ezt bőven be lehet szorozni 2-vel vagy 3-mal, és akkor eljutunk egy ilyen 45 milliárdos összegig.
0: Közben Roman Sporina, a Szlovák Atomenergetikai Társaság igazgatója olyat nyilatkozott, hogy ha nem építjük meg az új blokkot, akkor 20 év után nem lesz elég áram az országban. Erről mit gondol?
1: Hát nyilván az energetikai lobby abban érdekelt, hogy építkezzünk, de úgy gondolom, hogy 20 év az egy olyan távlat, amikor egyrészt a jelenlegi erőmű meghosszabbítására lehetne koncentrálni, és akkor lenne még az atomenergiából származó elektromos áram is az országban. Másrészt a megújuló források tekintetében Szlovákia nagyon le van maradva, például a szénenergia az gyakorlatilag nem létezik az energetikai mixben. Harmadrészt inkább olyan helyekre kellene beruházni, mindezek a megújulók, a hálózati kapacitások növelése, a tároló kapacitások. Tehát a jelenlegi trendek az elmúlt 10-15 évben azt mutatják, hogy hihetetlenül olcsóvá vált a megújuló napenergia és szélenergia, és ennek a tárolását meg tudjuk oldani, illetve a rendszernek a flexibilitását növelni tudjuk, akkor nem biztos, hogy szükséges az atomenergia bővítése, ami jelenleg messze a legdrágább forrás. Tehát nagyon drága energetikai forrásról van szó. És elvileg, ha ma mindenáron ragaszkodunk a nukleáris energetikához, 20-25 év elegendő időnek bizonyulhat arra, hogy esetleg megjelenjenek a piacon az úgynevezett kis moduláris reaktorok, amik jelentős költségcsökkentést ígérnek.
0: És amíg erről a mostani projektről beszélünk, azt is említsük meg, hogy az állam meg akarja szerezni a 100%-os ellenőrzést a Szlovák Atomenergetikai Társaság felett, ugye, és szakértők véleménye is megoszlik arról, hogy egyáltalán szükséges-e, hogy az állam teljes mértékben a kezében tartsa ezt a projektet, vagy mit gondol erről, és mi az előnye annak, ha tényleg teljes mértékben az állam ellenőrzi ezt?
1: Gyakorlatilag nagyon nem látni az előnyét, hogy miért kell kitúrni egy professzionális energetikai céget a beruházásból. Egyébként, ha nem is ellenőrzi az egész céget az állam, mindenképpen állami garanciára van szükség egy ilyen építkezéshez. Tehát a magánszektor az önállóan nem fog belefogni egy ilyen építkezésbe, mert az pénzügyileg előre elkönyvelhetően bukta lenne. A magáncégeknek azért csak állami garanciával szoktak ilyen hatalmas beruházásokat elindítani. Én nem látok semmilyen logikus érvet, ha csak nem az a rossz indulatú feltételezés vezet, hogy ha nem lát bele a könyvelésbe egy magáncég, akkor a korrupciós mutyikat azokat azon belül lehet intézni, ahol nem lát rá más piaci szereplő. Logikus más magyarázatot erre sajnos nem látok.
0: Említette korábban ezt a bizonyos 190 millió eurót, hogy ugye készült egy szakértői vélemény, amely ennyire becsülte fel a CSEZ részesedésének értékét. A kormány most egy újabb szakértői vélemény kidolgozását kérte. Ön mire számít, mennyire lesz hasonló ez a végösszeg?
1: Hát a kormánynak az a célja, hogy ezt is felülértékeljék, akkor azt fogja kapni, amit vár. Tehát hogy egy ennyire sajátos iparágban azért nehéz objektíven megbecsülni a valós tételeket. Szóval, hogy nem arról beszélünk, hogy most veszek egy hűtőszekrényt, már bocsánat, összehasonlítás fél, hanem ez egy nagyon egyedi iparág, hihetetlenül koncentrált, pár szereplő van a világpiacon. Nehéz belelátni ezekbe a költségekbe, tehát hogy itt nehéz megbecsülni, és attól függően, ugye, hogy milyen paramétereket adunk meg, változhat radikálisan a cég értéke fölfelé is, vagy lefelé is. Tehát ha például azzal a gondolattal játszunk el, hogy tényleg a végső kivitelezési összeg az 15 milliárd euró lesz, akkor és felépül ugye időben az erőmű, akkor reális lehet ez az összeg, és akkor azt is mondhatja akár a kormányzat, hogy lám, itt van a második könyvelőcég, aki ugyanezt az eredményt hozta ki. De ha abból a nemzetközi tapasztalatból indulunk ki, hogy minden új atomerőmű az elmúlt pár évtizedben brutálisan megdrágul és brutálisan csúszik az átadása, akkor meg egy soha vissza nem térő beruházás tisztán piaci alapon, akkor ennek a cégnek az értéke nulla vagy mínusz. Tehát ugye attól függően, hogy milyen paramétereket adunk be az elején, olyan összeg fog kijönni a végén.
0: És a pénzről beszélünk, Szlovákia jelenlegi gazdasági helyzetét nézve, telik az államnak egy ilyen vására?
1: Hát természetesen nem telik. Így arra a 100 millió euróra még csak-csak telne, amire nem telik, az a 15 milliárd, vagy a 30-45 milliárd euró. Tudjuk, hogy a szlovák állam el van.

0: épp nincs rá forrás.
1: Körülbelül egy percünk maradt még, térjünk még vissza a kormányhivatalhoz. Mennyire megszokott dolog az, hogy egy ilyen projekttel ne a gazdasági minisztérium, hanem a kormányhivatal foglalkozzon?
0: Hát egyáltalán nem standard, és a koalíciós szivakodásra vezethető vissza. Tehát a politikai oka van, szakmai alapon ezt nehéz másképp értékelni. A szakmai alapon semmi nem indokolná, hogy közvetlenül a kormányhivatal alatt legyen.
1: Tehát itt az a lényeg, hogy ugye Denisa Szakova a HLASZ minisztere, nem pedig a Smeri, ha Smeres miniszter vezetné a tárcát, akkor meg tudnának egyezni?
0: Hát én úgy látom, hogy Denisa Szakovában azért szorult valami, mekkora felelősség, tehát nem akar egy olyan dolgot aláírni, amivel szakmailag nem nagyon ért egyet, és akkor inkább hárítaná a politikai felelősséget Robert Ficóra. Robert Ficónak pedig megfelelt volna az, hogy az a végcél jön ki, amit ő szeretne, de másnak az aláírása lenne rajta, amit Szakova nem volt hajlandó szállítani.
1: Robert Fico kormányfő bejelentette, hogy a Jaszlovszke-Bohunyicei atomerőmű tervezett új blokkjának előkészítését a gazdasági minisztériumtól a kormányhivatal veszi át. Azt is közölte, hogy az állam meg akarja szerezni a 100%-os ellenőrzést a szlovák atomenergetikai társaság felett. Telik a szlovák államnak a CSEZ részesedésének megvásárlására. Erről kérdeztem Gáz Zsolt politológust, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Anglia vidéki tájai, például a mélysárga kőházikóiról híres Cotswolds, nyáron varázslatos úticélt jelentenek. Az első és legfontosabb kihívás természetesen a baloldali közlekedés. Ha bérelt autóval fedezzük fel a vidéket, ne feledjük. A körforgalmakba az óramutató járásával megegyező irányban kell behajtani. Amennyiben a vidéki angol tájat gyalogosan, a híres túraösvényeken fedezzük fel, érdemes megismernünk az úgynevezett Public Footpath rendszert. Angliában a kijelölt gyalogutak gyakran magánterületeken, legelőkön és birkafarmokon vezetnek keresztül. Ezért fontos, hogy mindig a kijelölt útvonalakat kövessük, és tiszteletben tartsuk a földtulajdonosok szabályait. A nyájak közelében különösen figyeljünk a kutyákra. Sok helyen kötelező vagy erősen ajánlott pórázon tartani őket, hiszen a juhok védelme elsődleges szempont. A legelő kerítésein található kapukat, köztük a híres kisszingéteket pedig mindig úgy hagyjuk, ahogy találtuk. Ha nyitva voltak, hagyjuk nyitva. Ha zárva voltak, zárjuk vissza őket. Így megakadályozhatjuk, hogy az állatok kiszökjenek, és mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy Anglia vidéki hagyományai fennmaradjanak.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok a Pátria Rádió hallgatóinak! Navracsics Tibor az előző Orbán kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven egy társadalmi kezdeményezést indított el. Szakad-e a Fidesz? Ezzel folytatjuk a regionális hírek után. Most Kis Balást hallják.
2: Komáromban elkezdődött a közvilágítás modernizálásának negyedik utolsó szakasza. A több mint 4000 lámpatest felújítása 2023-ban indult, az utolsó fázis augusztusban és szeptemberben lezajlik. Ennek költségei elérik a 454.000 eurót, tájékoztatott az önkormányzat. A tájékoztatás szerint a legnagyobb előny az alacsonyabb fogyasztás, az új LED-izzókkal 30-70%-os megtakarítás érhető el. Új florbal pályával gazdagodik a lévai járásbeli Zselíz. A város a Szlovák Florbal Szövetség és a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság közös programjának pályázatán nyert, így több mint 11.600 euró értékű pályát kapott.

0: A létesítményt a Béke utcai alapiskola területén egy jelenleg szinte kihasználatlan betonfelületen alakítják ki. A pályát a helyi alapiskolák diákjai mellett a gimnázium tanulói, sportkörök és más érdeklődők is használhatják majd. Gyermekorvosi rendelőt nyitott Besztercebánya megye Rimaszombatban, jelentette be Ondrej Lunter megyeelnök. A beruházásra 14 ezer eurót fordítottak, a rendelőbe online is lehet időpontot foglalni. A rendelőt a magyar anyanyelvű páciensek is bátran felkereshetik, mert a nővérke tud magyarul. A Rimaszombati már a 15. megyei alapítási orvosi rendelő. A Kassai Nemzeti Olimpiai Úszósport Központ egy év alatt több mint 413 ezer látogatót fogadott, ezzel a kelet-szlovákiai város legnépszerűbb sportlétesítményévé vált. Az első évfordulót 24 órás úszómaratonnal ünneplik, amelynek keretében új szlovák rekord felállítására is kísérletet tesznek. A korábbi városi fedett úszoda felújítása óta az úszókomplexumot már összekötötték a vízilabda medencével, a közeljövőben pedig parkoló és vízi csúszdák építését is tervezik.
1: Időjárás.
0: Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet és naposabb időszakok is lehetnek, elszórtan főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Bacskó és Dargó között, a D2-es autópályán Pozsonyban a Lanfranconi hídon Ligetfalu felől haladva útmunkálatok miatt 5-10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Radar méri a sebességet Búcs előtt Köbölkút irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 38 perc van. Navracsics Tibor, az előző Orbán kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere, polgári demokraták néven egy társadalmi kezdeményezést indított el. A politikus szerint Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor a két oldal végzetes szembenállása rombolja az ország egységét, ezért meg kell indítani egy párbeszédet, mert két oldal helyett egyenes út kell. A kezdeményezéshez eddig Ferenc Orsolya, korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos, illetve Porga Gyula, Veszprém város fideszes polgármestere csatlakozott. Hogy mi ennek a kezdeményezésnek a célja, és mit jelent a Fidesz jövőjére nézve, arról Kiszeli Zoltán politikai elemzőt kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Mit gondol, milyen indítatásból hozta létre Navracsics Tibor ezt a kezdeményezést?
1: Hát tőlük, a kezdeményezőktől annyit tudunk, hogy egy párbeszéd projektet akarnak indítani, és a Fidesz megújulását szeretnék szolgálni. Ugye ezt Ferenc Orsolya is a Fidesz kongresszus körül kijelentette, Navracsics Tibor is kijelentette, hogy nem szeretne pártszakadást, és mind a két politikus arról beszélt, hogy szerintük Orbán Viktorral kell a Fidesznek megújulnia. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor három út állhat előttük. Az első, hogy a Fideszen belül egy platform maradnak, egy tagozat vagy irányzat. Ez ugye más pártoknál is van, hogy Fidesznél is volt korábban munkás tagozat, más irányzatok, tehát hogy a párton belül maradnak. Nyilván egy másik lehetőség, hogy a Fidesszel szövetséges pártá válnak, hogyha kiválnak, kiszakadnak, illetve a harmadik, hogy egy teljesen független pártá válnak, amely mondjuk más pártok felé is koalícióképes, mondjuk a Tisza párt felé és a Fidesz felé is, bár Navracsics Tibor egy újságírói kérdésre úgy válaszolt, hogy amíg Magyar Péter nem kért tőle elnézést, nem vált civilizáltabb, polgáribb hangnemre, addig vele nem tudnak párbeszédet elképzelni, tehát ez csökkenti ennek a harmadik lehetőségnek a valószínűségét.
0: Mondta, hogy három lehetőség van, akkor ön melyiket tartja a legvalószínűbbnek, vagy még túl korán van ahhoz, hogy ezt eldöntsük?
1: Hát nyilván korán van, hiszen 5 napja bontottak hivatalosan zászlót, akkor indult el egy Facebook csoport, még nem nagyon látjuk, hogy merre tart ez az utazás. Nyilatkozatok vannak, például, hogy nem szeretnének párttá válni, vagy hogy nem terveznek, nem kívánnak pártszakadást, tehát ezek is az első két variáció egyikét jelentik, inkább az elsőt, hogy a Fideszen belül hoznak létre egy platformot. Tehát persze vannak tapasztalatok a közelmúlt magyar párt történetéből, ugye Szlovákiában is láttuk, hogy ugye pártokból kiszakadnak emberek és új pártokat alapítanak, nálunk talán az MSZP és a Demokratikus Koalíció példája lehet az egyik minta, vagy az egyik útmutató, amikor is Gyurcsány Ferenc 2010 után az akkori MSZP-n belül létrehozta ezt a Demokratikus Koalíció platformot, és 2011. októberében megalakították, kiváltak az MSZP-ből, kiléptek és megalakították a saját pártjukat, ugye a Demokratikus Koalíciót. Azonban van egy nagyon fontos különbség, és ez talán a magyar vagy a régióbeli politikára érvényes, hogy azok a pártok voltak talán sikeresebbek, amelyek a parlamenten belül szakadtak ki az anyapártjukból. Tehát ha megnézzük a DK-t, hogy Gyurcsány Ferenc akkor országgyűlési képviselő volt, vagy ha még korábbi időkre tekintünk vissza, az MDF-ből Csurka István vezetésével kivált a MIÉP, de a parlamenten belül váltak ki. Tehát ugye Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya nem országgyűlési képviselők, ilyen szempontból ez egy kiszakadást vagy egy önálló párt alapítását megnehezíti, és az is nyilván egy kérdés, hogy a Fidesz frakció szakadna-e a parlamentben, szerintem nem. Tehát azok a pártok, amelyek a parlamenten kívül jönnek létre, egy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Nyilván a média érdeklődik irántuk, ameddig még új a kezdeményezés, vagy van mögötte kraft, de ha megnézzük most a magyarországi választási naptárat, akkor azt látjuk, hogy menetrend szerint 2029. júniusában lesz országos választás, az európai parlamenti képviselők választása, tehát ha most alakulna egy párt, vagy egy kezdeményezés, akkor 3 évig kellene az aktivistákat motiválni, 3 évig kéne úgy működtetni egy kezdeményezést, akár idővel egy pártot, hogy csak 3 év múlva van lehetőség az első országos megmérettetésre, hát és ez egy nagyon hosszú időszak, amit át kell hidalni. 3 év az egy nagyon hosszú idő.
0: Ennek a kezdeményezésnek a létrehozása mennyire jelentheti azt, hogy a Fidesz belső köreiben nem indult még meg az a megújulás, amire ugye sokan várnak a választások óta?
1: Hát ezek egyes vélemények. Nyilván vannak, akik azt gondolják, hogy a június 13-ai kongresszus, vagy Orbán Viktornak erre a kongresszusra írt röpirata, küldetés című röpirata, amit az interneten el lehet olvasni, de a könyvesboltokban árulják is, ez egy 32 oldalas röpirat. Tehát van, aki azt gondolja, hogy ez kevés volt, nyilván vannak ilyen vélemények is, de ha megnézzük a Fidesz állapotát, ott a kongresszus egy évre adott fel hatalmazást az új elnökségnek, hogy újjászervezze a Fideszt. Ugye itt van egy átállás, egy szervezeti változás, hogy a 106 egyéni választókerület helyett a megyékre helyezik a hangsúlyt, tehát van egy szervezeti átépítés. Lázár János kapta azt a feladatot, a médiában erről olvashattunk, hogy felmérje a pártszervezetek állapotát, hogy megnézze, hogy mennyire működőképes, mi maradt a választási vereség után úgymond állva, mi az, amire lehet építkezni. Ez az egy év ből még csak két hónap telt el, tehát ilyen szempontból a Fidesz megújulását szerintem jövő tavasszal érdemes majd megnézni, hogy mit sikerült ez alatt az egy év alatt az új elnökségnek teljesíteni. Persze lehet menet közben is pillanatfelvételeket készíteni, de nem érdemes. Mint mondtam, 3 év múlva lesz a következő országos választás Magyarországon. Hírek szerint egyébként, hogyha most elindul szeptemberben az alkotmányozás, a Tiszás politikusok úgy nyilatkoztak, hogy szeretnék, hogyha az új alkotmányt egy népszavazás fogadná el. Tehát ez azt valószínűsíti, hogy 27 őszén egy népszavazást tarthatnak az új alkotmányról, de ugye itt nem pártok indulnak, hanem az új alkotmány elfogadásáról dönthetünk. Ugye Franciaországban volt ehhez hasonló példa 1957-ben, amikor a franciák elfogadták az új alkotmányt, és ezzel létrehozták az 5. köztársaságot. Tehát mondjuk, de ez egy olyan választás, amin ugye nem politikusok indulnak. Tehát a Fidesz megújulása szerintem elindult, és hát jövő tavaszra látjuk, hogy mennyire sikeres.
0: Egyelőre keveset tudunk arról, hogy magában a Fideszben mit gondolnak erről a kezdeményezésről. Ugye Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója annyit mondott, hogy kizárt a pártszakadás, és a Fidesz kiváló állapotban van. Tudhatott a vezetőség Navracsics Tibornak erről a projektjéről?
1: Hát ezt nem tudom. Azért az látszott, hogy Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya sok rendezvényen szerepel együtt. Például most a pártalapítás előtti héten is kiraktak egy fotót a Facebookra, ahol Záruk Péter Farkas politikai elemzővel beszélgettek, tehát egy ilyen fotót kiraktak, illetve több olyan közös fotó is volt, ahol az ember sejthette, hogy valamire készülnek, de az, hogy erről a pártvezetés tudott, én erről nem tudok nyilatkozni. Biztos vannak olyanok a Fideszen belül is, akik mondjuk egy komolyabb szembenézést szeretnének, vagy a választási eredményt jobban meg szeretnék érteni, de ugye ennek megvolt a kongresszuson a lehetősége, és én ott voltam a kongresszuson, mert a Hír TV megkért, hogy a helyszínen kommentáljam az eseményeket, és én azt láttam, hogy a legtöbb küldött, akik az országos szervezeteket képviselték, megkönnyebbülten távozott a kongresszuson, tehát egyfajta tehertől megszabadultak, mert úgy érezték, hogy már nem azzal kell foglalkozni, ami volt, hanem ami fontosabb ugye egy párt életére, hogy a következő választásra, a következő megmérettetésre készülnek. Nyilván a múlt feldolgozása nélkül nehezebb a jövő felé fordulni, de én azt tapasztalom itt a jobboldali magyar közösségben, hogy a választási vereség okainak a többségét szerintem a jobboldali gondolkodó politikusok már feldolgozták minimum magukban, vagy levonták a következtetéseket, és azt is látják, hogy minél tovább tart egyfajta önmarcangolás, a baloldal, a liberális oldal nyilván annál jobban kihasználja ezt, és nyilván Magyar Péter, aki szívesen mutogat vissza, hogy ne kelljen a jelenről beszélni, ő is ezt szívesen látná, tehát ezért van szerintem az, hogy nyilván tanulni kell a múltból, felelősséget kell vállalni, de a Fidesz párt és a támogatói inkább a jövő felé fordulnak, és nem azzal foglalkoznak, hogy mi volt, mert az ország levonta a következtetést, meg volt a választási eredmény, és hát nyilván igazából, ha a Fidesznek, és ez a fontosabb szerintem, ha a Fidesz szeretne még választást nyerni Magyarországon, vagy azt szeretné, hogy a támogatottsága növeljen, akkor azt kell hitelesen bemutatnia, hogy nem a 26 április 12-e előtti állapotokhoz akar visszatérni. És igazából, hogy ezt milyen módon tudják a társadalom számára bemutatni, na ez még egy nyitott kérdés. De szerintem azt mindenki tudja a Fideszen belül is, hogy nem a status quo ante az, ami népszerű lehet, hanem egy új alternatíva, és ez az új alternatívát az új kormány, a Tisza kormány politikájához képest kell majd a Fidesznek bemutatnia, és hát nyilván versenyben a többi párttal, főként a Mi Hazánk párttal, amely a parlamentben jelenlévő ellenzéki párt, bár kisebb a támogatottsága a Tisza pártnak, de ugye mégis ellenzéki pártként a parlamentben jelen van, és ugye a politika központja a nyugati országokban az mégiscsak az országgyűlés vagy a parlament.
0: Ha már említette a Tiszát, a Polgári Demokraták Mozgalom párbeszédről, együttműködésről beszél. A Fidesz azonban kizár bármilyen együttműködést Magyar Péterrel. Ön szerint Navracsicsék mire gondolnak, amikor a párbeszédet említik, és a mai helyzetben lát-e erre egyáltalán akaratot a Fidesz és a Tisza tábor között?
1: Hát ugye ők érdekes egyébként, nem tudom, hogy a hallgatók közül ki az, aki ismeri a Netflixen a Borgen sorozatot. Ez egy politikai sorozat, és ott a harmadik évadban látjuk azt, hogy amikor Nyborg korábbi miniszterelnök asszony visszatér a politikába, ő Új Demokraták néven hoz létre pártot, tehát itt van egy hasonlóság. Már nyilván nem egy az egyben a médiából építkeznek a politikusok. És egyébként nagyon érdekes, mert az egyenes út, amit ez a formáció névként választott, ez Izraelből lehet ismerős. Ott nemrég alakult a Yasher párt, és a Yasher szó a héberben az egyenest is jelenti. Tehát megvannak ezek a párhuzamok. Igazából, ugye előbb említettem, hogy Navracsics Tibor egy TV interjúban azt mondta, hogy ő Magyar Péterrel nem lát lehetőséget a párbeszédre, mert amilyen hangnemben beszél a fideszes politikusokról, vagy az elmúlt 16 évről, vagy akár róla, hogy tatárjárás történt, olyan pusztítás történt, mint a tatárjárás történt volna, vagy hogy mafiózók a fideszesek, tehát így Navracsics Tibor sem látja a párbeszéd lehetőségét a Tisza párttal, vagy Magyar Péterrel személyesen. Hát ugye nyilván ugye az látszik, hogy a Tisza pártnak most egy 60-65%-os támogatottsága van, ez egy óriási támogatottság, azt mindenki tudja, hogy ezt valószínűleg nem fogják tudni fenntartani. A Fidesznek ilyen 20-25% közötti támogatottsága van, nyilván az a kérdés, hogy ez marad, csökken vagy növekszik, ugye mind a három irány elképzelhető, és hát hogyha nem növekszik a Fidesz támogatottsága, akkor ugye még mindig adja magát, hogy a Mi Hazánké növekszik, mint másik ellenzéki párté, bár itt ugye a Mi Hazánknak is ez rengeteget kéne változnia, a hangját például mérsékelnie kéne, és a szakmai javaslatokat pedig ezeknek a számát növelni, de ugye az is elképzelhető, hogy a Fidesz növekszik, és akkor nyilván ez a Fideszen belüli politikusoknak jelent egy perspektívát, és nem a Fideszből esetleg kilépőknek. Tehát van egy olyan forgatókönyv is nyilván, hogyha mondjuk a Tisza csökken, és a Fidesz nem tud ebből profitálni, akkor adódik egy politikai vákuum, amelyet új pártok tölthetnek meg, vagy új formációk, és ez a Polgári Demokraták, ugye ők magukat társadalmi párbeszéd projektnek nevezik, tehát a párbeszédet a politikusok nyilván a tankönyv szerint a polgárokkal képzelik el, a társadalommal, tehát nem mondjuk a Fidesszel, vagy a Tisza párttal, vagy másokkal, hanem a polgárokkal szeretnének beszélgetni. Hát ők mondták is, hogy ilyen beszélgető köröket hívnának életre, hogy az emberek találkozzanak kisebb-nagyobb körökben, beszélgessenek. Hát láttuk Navracsics Tibort is egyetemistákkal beszélgetni a héten. Tehát ilyen szempontból, ha keletkezik egy vákuum, mert a Tisza csökken, a Fidesz meg nem tud növekedni, akkor ugye 3 év múlva lesz a következő országos választás, és a tankönyvek egyébként pont a szlovákiai, az ausztriai, a csehországi, a szlovéniai minták azt mutatják, de Magyarországon is látunk ilyen mintát a 2001. októberében alakult Centrumpártnál, vagy pont Magyar Péternél, aki 24. februárjában 4 hónappal az európai választás előtt hozta létre a pártját, vagy akkor bontott zászlót, hogy ha ez az bekövetkezik, akkor 29 elején számolhatunk azzal, hogy új pártok alakulnak, mert ez a politikai vákum nem maradhat üresen, és esetleg ott gondolják sokan, hogy érdemes pártot alapítaniuk. Nem tudjuk, hogy ez a polgári demokraták formáció, ez a Fideszen belül marad, de ugye erre mondtam ezt a három forgatókönyvet, vagy mondjuk a harmadik forgatókönyvként, hogy önálló pártként előbb-utóbb megalakul, és akkor nyilván olyan pártként próbálják pozícionálni magukat, a politikusaik karakteréből kifolyólag is, amely úgy a Fidesz, mind a Tisza párt felé koalíció képes. Az egy másik kérdés persze, hogy erre mennyire lesz szavazói kereslet, hiszen Navracsics Tibor is, meg Ferenc Orsolya is az elmúlt 16 évhez kötődő politikusok, és hogyha valaki a Tiszából kiábrándult, az kérdés, hogy mennyire fog egy szavazni egy olyan formációra, amelyet akár korábbi fideszes politikusok fényjeleznek.
0: 3-4 percünk maradt még hátra, és szeretném még kérdezni magáról Navracsics Tiborról, hogy mi a véleménye az ő politikai képességeiről, tapasztalatairól. Ezt azért is kérdezem, mert a választások után, amikor elindultak a találgatások arról, hogy van-e jövője a Fidesznek, illetve a Fidesznek Orbán Viktorral, és ki lehetne esetleg az utódja, akkor azért Navracsics neve is felmerült. Tehát mit gondol, tudna-e ő jelentősebb szerepet játszani a jövőben a Tiszával szembeni ellenzéki oldalon?
1: Hát ugye az látszódik, tehát még ugye ez egy hipotetikus kérdés, hiszen még csak egy platformról, egy projektről beszélünk. Igaz, hogy ennek már van emblémája, van neve, van jelszava, vannak politikusai, és ugye a felvezetésben is hallottuk, hogy a veszprémi fideszes polgármester már csatlakozott. Nyilván az a kérdés, hogy hányan fognak még csatlakozni. A Navracsics Tibor politikusi személye, látjuk, ugye tapasztalt, tehát ő volt miniszter, volt frakcióvezető, volt európai biztos, miniszter volt ugye megint az utóbbi Fidesz kormányban is, tehát ilyen szempontból a politikusi tapasztalata szerintem adott. Ugye igazából hát a karizmánál vannak kérdések, Orbán Viktor egy karizmatikus politikus, és ha megnézzük, Orbán Viktor személyes kedveltsége 30% körül van, a Fidesz ugye ilyen 20-25% körül, tehát Orbán Viktor még mindig népszerűbb, mint a Fidesz párt. Ugye hát Navracsics Tibornál ezt nem látjuk, hogy mondjuk az ő kedveltsége az mekkora, vagy hogy az nagyobb-e, mint az esetleges formációjáé. Tehát Navracsics Tibor egy jó politikus, a karizmánál én egy kérdőjelet tennék, és hát az is egy kérdés, ugye, hogy mennyire jó szervező, hiszen eddig azt láttuk, hogy a Fideszen belül tudott szerepet vállalni, ezeket nyilván jól teljesítette, csak itt most, hogyha ez egy zöldmezős párt lesz, akkor itt az egészet a nulláról kell felépíteni. Ezért említettem egyébként ezt a Borgen sorozatot, mert ott ugye pont ezt látjuk, hogy építenek fel egy zöldmezős pártot. Vagy hát itt a Tisza párt az is egy zöldmezős párt. Tehát nyilván ez egy nagyon komoly probléma egyébként a politikában, hogy vannak politikusok, akik ambiciózusak, nyilván enélkül nehéz politikusnak lenni, csak ez egy másik kérdés, hogy tudnak-e egy olyan struktúrát építeni, egy olyan pártot, amelynek tagjai vannak, szervezetei vannak, programja van, és ahol koordinálni kell nagyon sok embert. Ezt kell még majd bebizonyítaniuk, hogy ezt a platform vagy egy párt keretében meg tudják-e tenni.
0: És még 1-2 percünk maradt, hol van ebben az időszakban Orbán Viktor? Mert a szakértők hiányolják, hogy nem igazán szólal meg az aktuál politikai kérdésekben.
1: Amikor fontos, akkor azért megszólal. Hát Orbán Viktor ugye most azt láttuk, hogy ő egy évre kapott az új elnökség hatalmazást, és azért látjuk az ilyen esi puskás fotókon, hogy Orbán Viktor egyetetett előtt. Láttuk ezekről a lesi puskás fotókat, hogy különböző vezetőkkel, másokkal találkozott. Tehát a Fidesz megújulása egy sok emberes projekt. Orbán Viktornak, mint mondtam, a személyes támogatottsága, a kedveltsége még mindig messze a Fidesz fölött van. Tehát ilyen szempontból az ő szerepe szerintem nem megkérdőjelezhető a mostani helyzetben. Nyilván a többieknek kell most bizonyítani, és Orbán Viktornak meg kell várnia, hogy a Tisza párt milyen költségvetést terjeszt be. Nyilván lesznek-e megszorítások, például a rezsicsökkentés jövője mi lesz, hiszen okos órákat szerelnek be, az azt jelenti, hogy negyed óránként lesz majd villanyáram árképzés, és ugye, hogyha eltörlik a rezsicsökkentést a többség számára, akkor ez népszerűségvesztés hoz. Tehát most a Tisza tér felén pattog a labda, Szerintem Orbán Viktor most a nemzetközi kapcsolatrendszerét stabilizálja, ezt láttuk Amerikában, illetve most a Fideszt kell stabilizálnia, a szervezeti átépítésről beszéltünk, és a Tisza párt döntéseire kell majd válaszolni, de hát ugye ez inkább az őszi szezonban lesz, amikor a költségvetést, illetve az adótörvényeket beterjeszti a Tisza kormány a parlament elé, azokhoz fogja tudni majd szerintem a Fidesz igazítani a politikáját, meg hát nyilván a gazdasági teljesítményre, hogy milyen politikai környezetben kell az ellenzéki létet a Fidesznek elkezdenie.
0: Navracsics Tibor az előző Orbán kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven egy társadalmi kezdeményezést indított el. A politikus szerint Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor a két oldal végzetes szembenállással rombolja az ország egységét, ezért meg kell indítani egy párbeszédet. A témáról Kiszeli Zoltán politikai elemzőt kérdeztem, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm, én is.

0: 10 óráig névnapköszöntő, szerdán a Natáliák, Izsók és Samuelek ünnepelnek, majd eseménynaptár egyebek mellett arról, hogy aláírták a Csehszlovákia megszűnéséről szóló történelmi megállapodást. Rengeteg mindent kínál a Gótai Szabadidőközpont, Kulik László igazgatót faggatjuk. Török Sára kommunikációs vezető a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe. 10 és 11 óra között Maksó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa elmondja, miről szóltak fő előadásai az idei kaptár ifjúsági táborban. A Testteo program két szakembere, Szádecki, Kardos Magdi és Géza házaspár a keresztény szexualitást hozza test közelbe. 11-től délig Oljai Csaba állandó diakonust, a kaptár keresztény ifjúsági tábor egyik, ha nem a legfőbb mozgatóját élőben faggatom, 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és egyebekről. Ürge Tamás vagyok, várom Önöket augusztus 26-án szerdán a nappali 9-től délig itt a Patria Rádióban.
1: Patria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! A Pátria Rádió napindító közéleti műsorát hallják 2026. augusztus 26-án, szerdán, Izsó napján. Közel 4 hónap alatt sem sikerült Románia államfőjének előjönnie egy olyan miniszterelnök jelölttel, aki meg tudná szerezni a többséget a parlamentben. Meddig maradhat még Ilie Bolozsán ügyvivő kormánya? Ez lesz a témánk 8:45-kor. 8:30 után pedig egy gyermekjogi szakértőt kérdezünk arról, milyen veszélyeket rejt magában, ha kiskorú gyermekeink fotóit posztoljuk a közösségi oldalakra. Előtte jöjjenek a legfrissebb információk Kis Balázstól.
0: A Pátria Rádió hírei. A kormány szigorítana a pszichoaktív szerekhez való hozzáférésen. Oroszország szeptember végéig meghosszabbíthatja a dízelkivitel tilalmát. Naposabb és felhősebb időszakok követik egymást 24 és 29 fok közötti maximumokkal. Jönnek a részletek. A kormány mai ülésén olyan jelentős változtatásokat hagyhat jóvá, amelyek lényegesen korlátoznák a pszichoaktív szerekhez való hozzáférést, különösen a fiatalok számára. A kabinet ezen túl nem egyes konkrét anyagokat tiltana be, hanem teljes vegyi csoportokat szabályozna, és a pszichoaktív termékeket árusító automatákat is végleg eltávolítaná az utcákról. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amelyben egy betiltott szer helyett nem jelenhet meg automatikusan több új, hasonló hatású anyag. A kormány a héten a szokásos szerdai ülés mellett 2 kihelyezett ülést is tart. A kabinet összesen 8 közép- és dél-szlovákiai járás helyzetével foglalkozik. Csütörtökön Kriványban a Zólyomi, a Gyetvai, a Breznóbányai és a Korponai járás ügyeit vitatják meg, pénteken pedig Garamszentkereszten a Nagyrőcei, a Losonci, a Nagykürtösi és a Zsarnócai járás problémái kerülnek napirendre. Erdőtűz miatt mintegy 25 embert kellett evakuálni Barcelona északi részén a Torre Baró város részből. A sűrű füst miatt a hatóságok a szomszédos Meridiana lakóit is arra kérték, hogy ne nyissák ki otthonaik ablakait és ajtóit. A tűz tegnap délután ütött ki a Serra de Collserola hegységben. Oltásában mintegy 160 tűzoltó, valamint 12 repülőgép és helikopter vesz részt. A lángok eddig mintegy 35 hektárnyi területet perzseltek fel. Oroszország a dízel üzemanyag teljes export tilalmának szeptember végéig történő meghosszabbítását fontolgatja, mivel továbbra is üzemanyag hiány tapasztalható a hazai piacon. Több olajfinomító ugyanis még nem indította újra teljes körűen a működését az ukrán dróntámadások után. A Reuters 3 az energiaiparból származó forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a szeptember végéig tartó hosszabbítás mellett az év végéig érvényes tilalom lehetőségét is vizsgálják. Szeptember 1-én újraindul a kereskedelmi légiforgalom a venezuelai főváros Caracas nemzetközi repülőterén, amelyet a június 24-i erős földrengés megrongált. A belföldi és nemzetközi járatokat ideiglenes terminálokról indítják újra. A repülőtér újranyitása a hatóságok szerint Venezuela nemzetközi légi összeköttetésének helyreállítását jelenti a természeti katasztrófa után, amely több mint 6500 ember halálát okozta, és több ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Hosszantartó betegség után 80 éves korában elhunyt Dolly Parton világhírű country sztár. A Primetime Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő Tennessee államban született egy szegény, 12 gyermekes család negyedik gyermekeként. Az énekesnő legutolsó Las Vegas-i koncertjeit már elhalasztotta az egészségi állapota miatt. Időjárás. Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet, és naposabb időszakok is lehetnek. Elszórtan, főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán a csatai pihenőhelynél Pozsony felé haladva egy személygépkocsi a szalagkorlátnak ütközött, a baleset miatt mintegy 30 perces torlódásra kell számítani. A fővárosban a Lanfranconi hídon Ligetfalu felől haladva útmunkálatok miatt 5-10 perces menetidő növekedésre kell készülni. Radar méri a sebességet Búcs előtt Köbölkút irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
1: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában teltház 12 ezer néző előtt a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája utolsó, negyedik selejtező körének, azaz rájátszásának visszavágóján. Egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A párharc győztese a BL Liga szakaszába jut, vesztese pedig átkerül az Európa Ligába, és ott a főtáblán folytatja. Jaja Touré, a kékek vezetőedzője, derűlátó a szerda esti meccs előtt. Felettébb nehéz 90 perc vár ránk, de bízom a fiúkban. Természetesen győzelmet és továbbjutást várok, mondta az elefántcsontparti szakember. Bronzérmet harcolt ki a Guzi Blanka Tárkányi Zsombor páros vegyes váltóban az öttusázó kínai világbajnokságán. Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője elmondta, az akadálypályára az eső miatt végül nem mehettek fel a versenyzők, pedig ha a második számot is megrendezik, akár még előrébb is végezhetett volna a magyar páros. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra kikapott a német együttestől az Európa-bajnokság isztambuli csoportjának harmadik fordulójában, ezzel távol került a továbbjutástól. A magyar csapat holnap a lettekkel, pénteken pedig a szlovénokkal játszik. Negyedik mérkőzését is elveszítette a szlovák válogatott. A Göteborgi csoportban a várakozásoknak megfelelően 3-0-ra alul maradt a világ és olimpiai bajnok olaszokkal szemben. Csak akkor reménykedhet a nyolcad döntőbe kerülésben, ha ma este a csoportkör záró felvonásában legyőzi Montenegrót. Két mérkőzést rendeznek ma a labdarúgó szlovák kupa második fordulójában a párosítás. 16.30-tól Velké Kapusani Michalovce, 17 órától pedig Divina Zsilina. Eltűnt személyként körözi a magyar rendőrség a korábbi válogatott labdarúgót, Buzsáki Ákost, aki az MTK-ban nevelkedett, majd 2002-ben a José Mourinho vezette Portóhoz igazolt, amellyel portugál bajnoki címet és UEFA kupát is nyert. Karrierje jelentős részét Angliában töltötte, a Queen's Park Rangers-szel a Premier League-ben is szerepelt. A magyar válogatottban 20-szor lépett pályára és 2 gólt szerzett. A Győr női kézilabda csapata felkészülési mérkőzésen 43-23-ra legyőzte a vendég dunaszerdahelyi csapatot. 1-1 arany és bronzérmet szereztek a magyarok a sportpisztoly duett számában a Tallinnban rendezett U18-as sportlövő Európa-bajnokság zárónapján. A 25 méteres versenyben a német Anna Hajdú-Csongor páros diadalmaskodott, a Zsigmond Ágnes Gelencsér Zsombor kettős pedig harmadik lett. Vadnai Jonatán nagyszerűen kezdte a vitorlázó ILCA 7 korábban lézerhajó osztály Dublini öbölben zajló világbajnokságát. Az első napot követően a hetedik helyen áll. A Stollár Fanni, Asia Muhammad magyar-amerikai, valamint a Tereza Mihalíková Olivia Nichols szlovák-brit kettős 2 játszmában vereséget szenvedett a Monterrey tenisztorna női páros versenyének nyitófordulójában. A szlovén Tadej Pogacar 50 kilométeres szökés után jelentős fölénnyel nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta negyedik útszakaszát, ezzel növelte előnyét az összetettben. Walter Attila a 45. helyen ért célba, összetettben pedig a 46.

0: 8 óra 16 perc van. Még május elején bukott meg Ilie Bolozsán kormánya Romániában, de az elmúlt közel 4 hónap alatt sem sikerült az államfőnek előjönni egy olyan miniszterelnök jelölttel, aki meg tudná szerezni a többséget a parlamentben. Pedig az országnak égető szüksége lenne egy stabil kormányra. Így a Bolozsán kabinet ügyvívő kormányként működik tovább, de a kérdés az, meddig maradhat ez így, és van-e kiút ebből a mostani helyzetből? Erről kérdezem Pászkán Zsolt Románia szakértőt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nikosor dán államfő korábban közölte, hogy csak akkor terjeszt elő újabb nevet, ha biztos benne, hogy megvan mögötte a jóváhagyáshoz szükséges parlamenti többség. Ez az oka annak, hogy több mint 3 hónap után sincs még új miniszterelnök?
1: Igen, tehát az általános román politikai krízis soron kívül van egy nagyon súlyos, az átlagosnál, vagy a korábbiaknál súlyosabb bizalmatlansági krízis is a fősodor pártok között. Azért választom így külön, mert a legnagyobb problémát az okozza, hogy a fősodor pártok együttesen tudnak parlamenti többséget alkotni, külön-külön viszont nem. Tehát nincs még kisebb felállásokban sem, legfeljebb az RMDS tudna a szociáldemokratákkal valamilyen plusz még a nem magyar kisebbségekkel, plusz még néhány szökevénnyel tudna egy nagyon vékony többséget alkotni, de egyelőre ez nincsen napirenden, csak ilyen félszavakkal. A fő mumus a Románok Egyesüléséért Szövetség, egy mondjuk úgy, hogy lokalista, radikális párt, amelyik nem csak olyan helyzetben van a legutóbbi parlamenti választás óta, hogy blokkolni tudja csak a jelenlétével egy másfajta, vagy egy valamilyen fajta egyéb többség kialakulását, hanem a jelenlegi felmérések szerint torony magasan vezet és jelentős fenyegetést olyan szempontból, hogy amennyiben nem sikerülne végképp megegyezni, és a második jelölt is elbukik a parlamentbe, egy már volt, aki nem kapta meg a szükséges többséget, akkor előrehozott választásokra nyílna meg a lehetőség. Nem kötelező, de akkor előrehozott választás lenne, de jelen állásban, a jelen konfigurációban az sem hozna megoldást. Tehát ezért mondtam, hogy az eddigi legsúlyosabbnak tűnő válság van most Romániában.
0: És mi lehet a kiút ebből a helyzetből? Ugye a hírek szerint Nikosor dán államfő szeptemberben jöhet elő egy újabb névvel, de ön is jelezte, hogy még ha elő is jön, nem biztos, hogy lesz ebből kormány, mert ugye nem csak arról van szó, hogy ugye az AUR-t, a szélsőségesnek nevezett AUR pártot elutasítja a legtöbb parlamenti párt, de ugye az eddigi koalíciós pártok sem igazán tudnak együttműködni, tehát gondolok itt a szociáldemokratákra és a liberálisokra. Tehát van-e bármilyen olyan jelölt, vagy lehet-e olyan jelölt, akiben meg tudnak egyezni, amikor ők már ugye kizárták egymással az együttműködést?
1: Igen, nem hiába mondtam azt, hogy az AUR a lokalista radikális, ugyanis a parlamentben van még egy mostanában éppen átfazonírozási szakaszban látszó párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség, amelyik egy szélső baloldali, mondjuk úgy, hogy globalista radikális pozícióból indult néhány évvel ezelőtt, és jelenleg is mondhatjuk azt, hogy a politikai színpadon, vagy a fősodor pártok között a legösszeférhetetlenebb szervezet. Tehát a legnagyobb gondot jelenleg az okozza, hogy a Nemzeti Liberális Párt és a vezetője, már említett Ilie Bolozsán miniszterelnök, ideiglenes miniszterelnök, látszólag ennek az úszérének a fogjai. És gyakorlatilag ez is akadályozza, hogy valamilyen modus vivendi kialakulhasson, hiszen a jelen állapot jó a ideiglenes kormánynak, tehát nem jó az országnak természetesen, de hát ez gondolom nem meglepetés, hogy a politikusok nem gyakran nézik a, elsősorban az, hogy mi jó a társadalom vagy az országnak. Tehát ugyanakkor a kormány működik, pénzeket osztogat, pénzeket, hiteleket vesz föl, meg van kötve a keze, de ez mondjuk a klientúra szempontjából a kisebbik rossz. Úgyhogy jelen pillanatban még azt is mondhatnám, hogyha netán előrehozott választást írnának ki, és az AUR nem szerezne 50% plusz egy mandátumot, akkor az alkotmány kötelezné Nikus Ordánt, hogy abból a pártból jelöljön, akkor az ideiglenes Bolozsán kormány akár még egy előrehozott választás után is hivatalban maradna, hiszen jelen állás szerint mert akkor sem tudnának kormányt alakítani.
0: Beszéljünk a szociáldemokraták felelősségéről is, mert hát ugye ez a párt okozta a Bolozsán kormány bukását, és a napokban Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke egy interjúban azt mondta, a PCD elsiette a kormány megbuktatását, és szerinte a pártnak ezek után vállalnia kellett volna a kormányzást, akár kisebbségi kabinet formájában is. Erről mit gondol?
1: Természetesen itt nem egy felelőse van ennek a válságnak, mondom minimum három. Az RMDSZ ebben a helyzetben mondhatnánk azt is, hogy az egyetlen felnőtt a szobában, a többieket próbálja valamilyen módon jobb belátásra téríteni, de hát a maga 6%-ával ez meglehetősen korlátozott hatásfokú próbálkozás. A szociáldemokrata párt valóban elszámolhatta magát, nem igazán tudjuk, nem tudjuk pontosan, hogy amikor kirobbantották a válságot, akkor mi volt a béter, volt egyáltalán béter. Tehát amikor megbuktatták, pontosabban amikor kiléptek a kormányból, mert előbb kiléptek a kormányból, és azután buktatták meg Ilja Bolozsán bizalmatlansági indítvánnyal, amikor még erre a jelzésem sem reagált a kormányfő, hiszen a fő elvárás az volt, hogy Ilja Bolozsán mondjon le a miniszterelnöki tisztségről idő előtt, tehát 27-ben kellett volna váltaniuk, és azt követelték, hogy távozzon, mert nem lehet vele együtt dolgozni. Ez vitatható, tehát kérdés, hogy egy párt megszabhatja-e, hogy a másik párt ki milyen miniszterelnöket adjon, valószínűleg nem, de mondom, nem világos, hogy mi volt a tényleges kiindulási pont. Ugyanakkor az is látható, ahogy ön is mondta, hogy a szociáldemokrata pártoknak nem volt B-terve, valószínűleg arra számított, hogy a Nemzeti Liberális Párt Bolozsánnal nem annyira szimpatizáló része majd gyakorlatilag kirúgja a miniszterelnök pártelnökön. Ez nem következett be, és onnantól kezdve mindenki kényszerpályán mozgott. Tehát a kölcsönös zsarolások vezettek ide. És ez volt a kiindulási pont, ami után már önjáróvá vált a helyzet.
0: És hogyan értékeli Nikus Ordán államfő szerepét ebben a mostani helyzetben? Ugye ő nevezett meg két miniszterelnök jelöltet, akik végül csak jelöltek maradtak. Többet is tehetett volna, hogy valamiféle kompromisszumos megoldás szülessen a koalíciós pártok között?
1: Hát itt mutatkozik meg annak a hátránya, amikor egy elnöknek nincs úgymond pártja. Rendben van, hogy nem lehet párttag, amíg elnök, de nincs egy olyan erős támasza a parlamentben, amelyikre alapozva alakíthatja a hatáskörébe tartozó részeket is. Márpedig Nikus Ordán, bár az úszéri támogatásával lett elnök többek között, és a nagy AUR-tól való félelem hatására most visszaült, hogy gyakorlatilag közpolitikailag, tehát pártpolitikai szempontból lóg a levegőbe. És ehhez hozzá adódik, hogy a karizmája nulla felé tendál. Tehát a személyes fellépése sem olyan, amire azt mondaná a többi párt, hogy rendben, ezt érdemes meghallgatni. Tehát ez a két dolog együtt nagyon rossz keverék, egy olyan alkotmányos berendezkedésben, amikor van egy erős felhatalmazású elnök, hiszen közvetlenül választják meg, de a hatásköre egy parlamenti demokráciára jellemző szinten van. És innentől kezdve Mikus Ordán is inkább csak elszenvedője ennek a helyzetnek, mint irányítója.
0: Egy-két percünk maradt még, és beszéljünk az Auru pártról is, mert ugye ebből a mostani kaotikus helyzetből ez a párt profitál főleg, ugye az utóbbi időben jelentősen meg is erősödött, és hát valójában nem is kell ezért sok mindent tennie, elég, hogyha ugye a koalíciós pártok egymással veszekednek,

0: markáns ideológiai alapja, hanem összeszedegette a közéletben lévő fősodor által elhanyagolt témákat, és ezeket habosította. És itt ez nem lett volna annyira sikeres, ha nincs a fősodor pártok bénázása és egymás kinyírása, amiből azért mondom, a politikai stabilitáshoz szokott, és azt inkább ilyen szappanoperaként figyelő romániai közvélemény már kezd beleunni. Tehát még a mindenhez hozzászokott román közvélemény számára is ez egy fárasztó helyzet, ami van, már elege van ezekből a pártokból, és akkor azt mondja, hogy dobjuk be a gyeplőt a lovak közé, és akkor jöjjön az aur, és teremtsen rendet. Az aur veszélye ebből fakad, nem abból, amit mond, hanem abból, amivé válhatna abban az esetben, hogyha egy ilyen nagyon erős felhatalmazást kapta, mondjuk kormányt alakíthatna, vagy akár még kétharmados parlamenti többséget is. Ebben rejlik a veszélye, mert mondom, az, hogy ha jelenlegi helyzetből indulnánk ki, akkor ugyanaz a szélsőségesség szinte mindegyik pártban megvan, még akkor is, hogyha esetleg más él előjellel, vagy más szósszal leöntve.
1: Még május elején bukott meg Ilie Bolozsán kormánya Romániában, de az elmúlt közel 4 hónap alatt sem sikerült az államfőnek előjönnie egy olyan miniszterelnök jelölttel, aki meg tudná szerezni a többséget a parlamentben. Meddig maradhat még kormányon Bolozsán ügyvivő kabinetje? Erről kérdeztem Pászkán Zsolt Románia szakértőt. Köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.

0: Reggeli Bábeli Vettel.
1: Jó reggelt kívánok! Szlovákia gyermekjogi biztosa a napokban a belügyminisztériummal közösen figyelmeztetett arra, milyen veszélyeket rejt magában a sharenting, vagyis amikor a szülők gyermekeik fotóit posztolják a közösségi oldalakra. Ez lesz a mai reggeli utolsó témája, előtte még a regionális hírek jönnek Kis Balástól.
2: Komáromban elkezdődött a közvilágítás modernizálásának negyedik utolsó szakasza. A több mint 4000 lámpatest felújítása 2023-ban indult, az utolsó fázis augusztusban és szeptemberben lezajlik. Ennek költségei elérik a 454 000 eurót, közölte az önkormányzat. A tájékoztatás szerint a legnagyobb előny az alacsonyabb fogyasztás. Az új LED izzókkal 30-70%-os megtakarítás érhető el. Új florballpályával gazdagodik a lébai járásbeli Zselíz. A város a Szlovák Florball Szövetség és a Szlovák Olimpiai és Sportbizottság közös programjának pályázatán nyert, így több mint 11.600 euró értékű pályát kapott. A létesítményt a Béke utcai alapiskola területén egy jelenleg szinte kihasználatlan betonfelületen alakítják ki. A pályát a helyi alapiskolák diákjai mellett a gimnázium tanulói, sportkörök és más érdeklődők is használhatják majd. Gyermekorvosi rendelőt nyitott Besztercebánya megye Rimaszombatban, jelentette be Ondrej Lunter megye elnök. A beruházásra 14.000 eurót fordítottak, a rendelőbe online is lehet időpontot foglalni. A rendelőt a magyar anyanyelvű páciensek is bátran felkereshetik, mert a nővérke tud magyarul. A Rimaszombati már a 15. megyei alapítású orvosi rendelő. A Kassai Nemzeti Olimpiai Úszósport

0: központ egy év alatt több mint 413 ezer látogatót fogadott, ezzel a kelet-szlovákiai város legnépszerűbb sportlétesítményévé vált. Az első évfordulót 24 órás úszómaratonnal ünneplik, amelynek keretében új szlovák rekord felállítására is kísérletet tesznek. A korábbi városi fedett úszoda felújítása óta az úszókomplexumot már összekötötték a vízilabda medencével, a közeljövőben pedig parkoló és vízicsúszdák építését is tervezik.
1: Időjárás.
0: Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet, a naposabb időszakok is lehetnek. Elszórtan főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24-29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: A D1-es autópályán a Csatai pihenőhelynél Pozsony felé haladva egy személygépkocsi a szalagkorlátnak ütközött, a baleset miatt mintegy 30 perces torlódásra kell számítani. A fővárosban a Lanfrancóni hídon Liget falu felől haladva útmunkálatok miatt 5-10 perces menetidő növekedésre kell készülni. Radar méri a sebességet Bajcs után Érsekújvár felé. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 38 perc van. József Miklosko, Szlovákia gyermekjogi biztosa, a napokban a belügyminisztériummal közösen figyelmeztetett arra, milyen veszélyeket rejt magában a sharenting, vagyis amikor a szülők gyermekeik fotóit posztolják a közösségi oldalakra. A gyermek fotójának posztolása nem csak egy emlék, hanem egy szabadon hozzáférhető dolog az egész internet számára, amivel bárki visszaélhet, figyelmeztetett a gyermekjogi biztos. Bár egyre több szakértő erősíti meg ezeket az aggodalmakat, a szülők egy része ezt továbbra sem veszi figyelembe. A témáról dr. Rácz Dominikát, a Magyarországi Gyermekjogi Tanácsadás szakmai vezetőjét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Először is magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy mit is jelent ez a sharenting kifejezés.
1: Rendben. A sharenting az ugye a share és a parenting szó összevonásából származik. A share ugye megosztani, a parenting pedig a szülőséget, szülői viselkedést jelzi, és arra utal, hogy ez egy olyan helyzetet teremt, amiben a gyerek végül is a szülei által posztolt képek által kerül valamilyen helyzetbe, és ugye ennek a beszélgetésnek, illetve a gyerekjogi biztos jelentésnek az apropója az, hogy milyen helyzetbe is kerülhet, és nyilván nagyon sok kockázatot rejt magában az, hogyha egy gyerekről kép kerül ki az internetre, akár a szülők social media oldalaira, akár nem tudom, akár egy hirdetésbe, amin a gyerek is szerepel, és azt hiszem, hogy ezekről fogunk most beszélni, de visszaadom a szót, hát ha van konkrétabb kérdés.
0: Igen, tehát a kiskorú gyermek helyett ugye a szülő hozza meg a döntéseket, a szülő dönti el, hogy feltesz egy fotót a gyermekről. Milyen gyerekjogokról beszélünk az online jelenléttel kapcsolatban? Mire kell figyelnie a szülőnek akkor, amikor közzé tesz egy fotót a kiskorú gyermekéről?
1: Igen, ugye itt egyrészt az sem mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb gyermekekről van szó, de alapvetően nem mindegy az, hogy egy olyan döntést hoz meg a szülő, hogy a gyereknek a digitális lábnyoma mit fog jelenteni. A digitális lábnyom ugye valamennyi olyan információ, ami az interneten elérhető egy személyről, ezt jelenti, és ennek egy részét felnőttként mi magunk alakítjuk, de gyerekként viszont a szülők posztolása által a gyereknek nincs beleszólása abba, hogy mi kerüljön ki róla az internetre, és nagyon sokféle jogot érint, egyrészt ugye annak függvényében is, hogy milyen kép kerül ki, az emberi méltóság joga is felmerül, a magánélethez való joga, hogy milyen helyzetben lévő képeket posztolnak róla a szülei, és ami ugye később veszélyt jelenthet, hogy akár az erőszaktól való védelem joga is felmerül, hiszen sokszor online zaklatás áldozata lehet egy gyerek egy korábban kitett fotó kapcsán, illetve nagyon fontos az is, ezért utaltam az én a kisebb-nagyobb gyerekre, hogy a gyerek véleménye mennyiben szerepel ebben ennek a fotónak vagy tartalomnak a posztolása kapcsán, hiszen az ő véleményét is ki kell kérni abban, hogy ez szerepeljen. Erre már vannak bizonyos jogi szabályozások, Franciaországban például, elsősorban ott külön szabályozás érinti azt, hogy a szülők közösen is a gyerek érdekére figyelemmel posztolhatnak csak, és a gyerek véleményét mindenképp figyelembe kell venniük, ellentét esetén pedig bizonyos szankciók, jogkövetkezmények elsújthatják a szülőket a gyerek képmásáról való rendelkezés kapcsán.
0: Egyébként ez is érdekes, mondja ugye, hogy jóvá kell hagyni a gyereknek is, de megint itt az a kérdés, hogy hány éves gyerekről beszélünk, mert mondjuk, ha egy 10 éves gyereket megkérdezek arról, hogy jóvá hagyja-e azt, hogy föltegyem ezt a fotót, és ő jóvá hagyja, ez sincs rendben, mert azért egy 10 vagy 12 éves gyerek nem tudja, hogy mivel jár az, hogyha a fotója felkerül az internetre.
1: Pontosan, és ez egy nagyon fontos kérdés. Mi a Hintalovon Alapítványnál elsősorban egyébként erre is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az online tér, illetve az egész internet démonizálása helyett egy tudatosság és egy kockázatok megismerése, jó gyakorlatok alkalmazása felé terelni azokat, akik hozzánk fordulnak, vagy azokat a szülőket, akik követnek minket, mert egyébként sokszor az is egy tapasztalás, hogy felnőttként sem teljesen világos mindenkinek az, hogy valamilyen tartalommal, vagy valamilyen hozzájárulással milyen következmények lehetnek, de az, amit az előbb említett, hogy egy gyerek abszolút nem látja lát, és mondjuk azt látja, hogy kap, a szülője elmondja, hogy kaptunk már 110 lájkot a nagyon cuki fotódra, ebből nem fogja érteni azt, hogy mi történt, és a faramúci helyzeteket is tud ez az egész teremteni, tehát nekünk volt olyan tapasztalásunk kiskorú kollégával, aki azt említette, hogy milyen furcsa volt, hogy mindenki másról posztoltak, csak róla nem, és ez mennyire furcsa, vagy olyanról is, amikor mondjuk egy kamasz nem az zavar, hogy nem tudom, a babakori képe kint volt, hanem amikor 7 éves képet posztolt róla az anyukája, mert akkor nézett ki a legcikibben egész életében, és hogy ezeket a dolgokat, ezekről beszélni kell, arról is nyilván nem az a célunk nekünk sem, hogy ne legyen semmiféle posztolás és egy tiltás helyezkedjen erre az egész téma fölé, mert azt tudjuk, hogy általában nem is valósítható meg, hanem inkább egy ilyen tudatosság, tehát hogyha egy képet készítünk, akkor azt mondjuk a családdal megosztjuk egy biztonságosabb fórumon, vagy megválogatjuk azt, hogy kivel osztjuk meg. És ugye, amiről még nem beszéltünk, a digitális lányom kapcsán nagyon sokszor az a fajta biztonsági kockázat is felmerül, hogy mondjuk egy szülő megosztja azt, hogy ebben az iskolában, nem tudom, ilyen osztályban kapott erre a tevékenységére egy kitüntetést a gyerekem, és egyébként erre a kedvenc fagyját kapta a műsor után. Ebből annyira sok információt szerez például egy olyan ember, aki vissza szeretne élni ezzel, ami egy információs szempontból aranybánya, és egy ilyen önszántából való kitárulkozás, és ezek az információk pont elegek lettek volna mondjuk a közeli családtagokkal való megosztásra.
0: Mert hogy ugye a szülők, vagy az a felnőtt emberek sem tudatosítják, hogy valójában a közösségi oldal mit is jelent, tehát azt hiszük, hogyha mi fölteszünk egy fotót, akkor a barátaink látják, de ugye valójában ezt a fotót bárki letöltheti az internetről, tehát nem is tudatosítják az emberek, hogy ez a fotó hová mindenhová kerülhet.
1: Így van, igen, és hát most már ugye azon túl, hogy mások is letölthetik, elérhető sokszor ugye mondjuk azt, hogy az internet nem felejt, tehát a tartalmak javarésze utólag is elérhető ilyen-olyan eszközök igénybevételével, de most már megjelent ugye a mesterséges intelligencia által manipulált felvételek is, amihez elegendő az, hogy egy akár egy szülő, vagy egy intézmény által feltöltött fotót egy olyan rossz szándékú ember átalakít, akár egy szexuális tartalommá, amiben annak az adott gyereknek a képe is szerepel.
0: Ön is jelezte korábban, hogy nem a radikális megoldások híve, hogy most akkor egyáltalán ne tegyünk fel képet a gyermekünkről, de létezik-e felelős szülői posztolás, vagy milyen elveket tartsunk figyelembe, mielőtt kiposztolunk egy fotót a gyermekünkről? Ugye említettük a ciki, vagy a kényelmetlen helyzetben készült fotókat, hogy azokat inkább mellőzünk, mire figyeljünk még?
1: Ezt a ciki vagy kellemetlen helyzetet még egy nagyon picit bővíteném, tehát tényleg vannak olyan ilyen abszolút emberi méltóságot sértő tartalmak, ugye volt ez a, talán még emlékeznek páron a TikTokon ez a tojás. A gyerek fejére. Igen, vagy mondjuk sírás, hisztizés, és akkor ebből valamilyen videótartalmat, vagy akár ilyen képi tartalmat készíteni. Akár egyébként az alvás is egy ilyen szituáció, ami nagyon aranyos, nagyon cuki, de valójában ez egy ilyen elképesztően intim helyzet a gyerek számára is, és ez sem egy poszt téma, illetve hogy bármi módon emberi méltóságot sértő tartalom. Ugyanígy a mesztelen fotók, vagy ami nagyon aranyos, hát nyilván itt a nyáron mi is készítettünk a Intrón erről egy tartalmat, hogy ugyan teljesen érthető, hogy mindenki boldog, amikor a gyereke először vagy valahogy vizet ér a tóban, a tengerben, a folyóban, de ennek a posztolása még nagyobb kockázatot jelenthet a mesztelenség kapcsán, és hogy mi lehet a jó irány. Mi azért az ilyen emojikkal való kitakarást azt nem abban látjuk, mert az is valahol egy ilyen teljesen furcsa képi világot teremt, azt hiszem, hogy ott van a gyerek, de mégis egy ilyen tárgyastott, nem tudom, szívecskés fejemozsi formában, de nyilván lehet olyan képeket is készíteni, amin az arca valamit nem látszik, vagy nem úgy látszik, egy átlagosabb szituációban, más gyerekek társaságában, vele is megbeszélt módon, de elsősorban inkább az a az az irány, azt hiszem, vagy az tud lenni a fő irány, hogy kivel szeretnénk ezt megosztani, illetve mindenki felteheti magának azt a kérdést, hogyha én szerepelnék egy ilyen fotón, az engem hogy érintene, vagy akár azt a kérdést, hogy ha ezt posztolom, akkor mit szeretnék ezzel elérni, mi a célom vele. Az is egy érdekes dolog, hogy az, amikor valaki posztol, azok a lájkok kinek szólnak, az én önbecsülésemnek, vagy büszkeségemnek, vagy a gyerekről szól egyáltalán az a tartalom, és talán, hogyha egy pár ilyen kérdést fel tud tenni az ember, mielőtt posztolna, az már tudja úgy befolyásolni azt, hogy merre megy tovább. Látszik-e ezekből a felvételekből bármilyen konkrét információ, amit az előbb említettem, mondjuk az iskola, vagy az, hogy milyen sportklubba jár. És talán ezek lehetnek olyan iránytűk, amik tényleg egy picit így tudják segíteni a szülőket.
0: Az utóbbi években már egyre több cikk jelenik meg erről, vagy akár podcast is, hogy ugye milyen veszélyeket rejt magában a fotók posztolása gyerekekről. Hogyan látja, van ennek hatása, kevesebb szülő posztol? Mit tapasztal?
1: Hát azt gondolom, hogy van néhány tudatosabbá váló szülő, de az, hogy az online biztonsággal, szóval, hogy talán ez csak egy részkérdés az, hogy most posztolnak vagy nem posztolnak a gyerekről, mert utána jön a következő kérdés, hogy mikor kap a gyerek telefon, milyen online biztonsággal kapcsolatos lépéseket tesznek meg a szülők és a gyerekek, és valahogy azt gondolom, hogy ezek a kérdések abszolút összefüggnek, nem lehet őket teljesen egyedül kezelni. Van néhány olyan influencer, aki egyrészt fontos, hogy mondjuk elindul abba az irányba, hogy már a gyerekét ilyen-olyan módon, nem, hogy az előbb is mondtam, emojival takarja, vagy direkt nem teszi a premier plán a képbe, de kérdés az, hogy ettől még ugyanúgy ott a gyerek mondjuk egy posztban, lehet, hogy ugyanúgy szükségtelenül, de talán mégis valamilyen szinten felhívja a tudatosságra, a szülői tudatosságra a figyelmet. Ugyanakkor elengedhetetlen az is, hogy ne csak a szülőké legyen ez a felelősség, tehát hogy mindenképp fontos, hogy legyen egy szülői tudatosság, ami aztán alapja tud lenni a gyerek tudatosságának is, tehát hogy várjuk el egyébként egy gyerektől azt, hogy ő aztán ne posztoljon, értse, hogy mi az a privacy, mások magánélethez való joga, hogyha egyébként az ő életét például kitették folyamatosan valamilyen social media oldalra, tehát neki az lesz az alap, ami a szülői minta. Épp ezért nagyon fontos ez a fajta tudatosság, de hogy visszatérve erre, hogy nem csak a szülőké a felelősség, nyilván ezeknek a platformoknak is, illetve a jogi szabályozásnak egy nagyon fontos jelentősége van. Ugye az Európai Unió belüli DSA, az a digitális szolgáltatásokra vonatkozó szabályozás is előír olyan gyerekeket érintő, gyerekek védelmére vonatkozó szabályozást, ami mondjuk ezekre a platformokra kötelező lehet, hogy ne úgy alakítsák ki, hogy azok mindenképp addiktívak legyenek, hogy a gyerekek automatikusan egy ilyen privát fiók beállítással működjön az ő fiókjuk, de azért ez az út még hosszú, valószínűleg minden szereplőre szükség van, a szülőre, a döntéshozókra és a platformokra is. A tiltásra visszatérve, ugye, mert az előbb említettük, hogy az nem egy ilyen kizárólagos megoldás, ugye most már több helyen megpróbálják bevezetni azt, hogy a fiatalok social médiához való hozzáférése 15-16 éves kor alatt tiltással legyen védve, és pont most olvastam egy ilyen tanulmányt, hogy az első ilyen ország, ugye Ausztráliában, amikor most ennek a pilotnak az eredményeit vizsgálják, és a gyerekek ugyanúgy elérik a social media platformokat, és használják, tehát hogy ez talán jól példázza azt, hogy önmagában egy tiltás nem tud elég lenni, csak akkor tud működni bármilyen akár ilyen nehezítő szabályozás, hogyha van hozzá információ és képzése a gyerekeknek, a szülőknek, a tanároknak, nem tudom, és a döntéshozói akarat kinyilvánításának valóban.
0: És van itt még egy téma, amit mindenképpen szeretnék érinteni. Említette az influencereket, akik ugye abból is élnek, hogy bizonyos termékeket reklámoznak a közösségi oldalukon, és gyakran az influencerek ezekben a videókban, fotókon szerepeltetik a gyermekeiket, miközben bizonyos termékeket reklámoznak. Ez a gyerekjog szempontjából mennyire van rendben?
1: Hát, jó a kérdés, nehéz ezt mondani, hogy egyáltalán nincs rendben, de nyilván nagyon sokszor ugye volt a kid self, vagy a dog self, tehát hogy így ez érthető, hogy a gyerekkel könnyebb eladni dolgokat, csak nyilván az a gyerek ezekben a helyzetekben szerepel, ugye amellett, hogy influencerként ott van a gyerek mellette, vannak kidfluencerek is, akik ugye már maguk gyerekként gyártanak tartalmat, illetve vannak ezek a családi csatornák, ahol a gyerek élete, magánélete, szobája, nem tudom, szokásai, családi szokások mind ugye a nyilvánosság felé vannak tárva, és hát ez nagyon sokféle módon gyerekjogokat sérthet, úgy körülbelül azokat az aspektusait, amit az elején említettünk, tehát a magánélethez való jogát, a emberi méltósághoz való jogát, a véleménynyilvántáshoz jogát, hiszen ugyanúgy az, amiről beszéltünk, hogy ő hogyan tudja valamiről a véleményét kifejezni, aminek nem is teljesen biztos, hogy érti a teljes tartalmát 10 évesen, hogy kihez jut el, és mit jelent az, hogy a teljes családi élete mondjuk kifelé látszódik, illetve hát nyilván felmerül a influencer hirdetések kapcsán az, hogy ez akár olyan lehet, mint egy gyerekmunka, hiszen nagyon sokszor egy 44 másodperces videó, amin cukin felül egy kisgyerek, azt felveszik 44-szer, mire az a 44 másodperc létrejön, és az a gyerek számára nem biztosítja az ő biztonságos gyermekkorát, és a pihenéshez való jogát sem. Vannak erre vonatkozóan is kezdeményezések, hogy bizonyos országokban már az ebből származó bevételnek egy részét a gyerek számára félre kell tenni, de illetve vannak ajánlások is Magyarországon is, egyébként mi is a Hintalovonnál a fotózásra, influencer működésre vonatkozóan készítettünk ajánlást, ez az oldalunkon megtalálható, de ennek is valószínűleg egy ennél szigorúbb szabályozásra van szüksége, mert amíg egy ilyen szürke zóna, addig alkalmazzák, illetve van egy másik nagyon káros vonulata is, ugye ez az ilyen Sephora Girls, ahol viszont például nagyon kicsi gyerekekkel ugye arcápolási rutin a mamával, és erről készülnek videók, amik azért egy ilyen testkép, illetve egy ilyen teljesen átszexualizált irányba tudják a gyerekeket megjeleníteni.
0: József Miklósko, Szlovákia gyermekjogi biztosa a napokban a belügyminisztériummal közösen figyelmeztetett arra, milyen veszélyeket rejt magában a sharenting, vagyis amikor a szülők gyermekeik fotóit posztolják a közösségi oldalakra. Bár egyre több szakértő beszél arról, hogy a gyerekkori fotók miatt később kínosan érezhetjük magunkat, és a gyerekek képeihez akár a pedofilok is hozzáférhetnek, a szülők egy része ezt továbbra is figyelmen kívül hagyja, pedig az internet nem felejt. A témáról dr. Rácz Dominikát, a Magyarországi Gyermekjogi Tanácsadás szakmai vezetőjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Pátria Rádió. Tőkete Reves. FM 106,7.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért adáskezdő műsorunkban. A reggeli interjúkat a patria24.stvr.sk weboldalon is visszahallgathatják. A mai nappaliban Ürke Tamás várja önöket, érdemes lesz továbbra is minket hallgatni. A reggeli hangmérnöke Vasies Olivia volt. Az ő nevében is köszönöm a figyelmüket. Mábel Ivettet hallották. További szép napot kívánok!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Kilenc óra van. Nappali. Ürge Tamással.
1: Jó napot kívánok! Akik hallgatnak minket, azok a Pátria Rádiót hallgatják 2026. augusztus 26-án, szerdán, Natália, Izsó és Samuel napján. Az évből még, vagy csak már 127 nap van hátra. Rengeteg mindent kínál a Gótai Szabadidő Központ. Kulik László igazgatót faggatjuk, Török Sára kommunikációs vezető a cserkészek nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe. Maksó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa elmondja, miről szóltak fő előadásai az idei Kaptár ifjúsági programban. A Test Teo program két szakembere, Szádecki Kardos, Magdi és Géza házaspár, a keresztény testteológiát, azaz a szexualitást hozza testközelbe. Olgyai Csaba állandó diakónust, a Kaptár keresztény ifjúsági tábor egyik, ha nem a legfőbb mozgatóját élőben faggatom 11 éves tábor tapasztalatairól. Erről szól ma délig a Nappali. A zenéket Puha József válogatja, a hangmérnök Vasies Olivia, de mindenek előtt most a hírek, a szó Kis Balázsé.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A kormány szigorítana a pszichoaktív szerekhez való hozzáférésen. Oroszország szeptember végéig meghosszabbíthatja a dízel kivitel tilalmát. Naposabb és felhősebb időszakok követik egymást 24-29 fok közötti maximumokkal. Jönnek a részletek. A kormány mai ülésén olyan jelentős változtatásokat hagyhat jóvá, amelyek lényegesen korlátoznák a pszichoaktív szerekhez való hozzáférést, különösen a fiatalok számára. A kabinet ezen túl nem egyes konkrét anyagokat tiltana be, hanem teljes vegyi csoportokat szabályozna, és a pszichoaktív termékeket árusító automatákat is végleg eltávolítaná az utcákról. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amelyben egy betiltott szer helyett nem jelenhet meg automatikusan több új, hasonló hatású anyag. A kormány a héten a szokásos szerdai ülés mellett két kihelyezett ülést is tart. A kabinet összesen 8 közép- és dél-szlovákiai járás helyzetével foglalkozik. Csütörtökön Kriványban a zólyomi, a gyetvai, a breznóbányai és a korponai járás ügyeit vitatják meg, pénteken pedig Garamszentkereszten a nagyrőcei, a losonci, a nagykürtösi és a zsarnócai járás problémái kerülnek napirendre. Erdőtűz miatt mintegy 25 embert kellett evakuálni Barcelona északi részén a Torre Baró város részből. A sűrű füst miatt a hatóságok a szomszédos Meridiana lakóit is arra kérték, hogy ne nyissák ki otthonaik ablakait és ajtóit. A tűz kedden délután ütött ki a Serra de Collserola hegységben, oltásában mintegy 160 tűzoltó, valamint 12 repülőgép és helikopter vesz részt. A lángok eddig mintegy 35 hektárnyi területet perzseltek fel. Oroszország a dízel üzemanyag teljes export tilalmának szeptember végéig történő meghosszabbítását fontolgatja, mivel továbbra is üzemanyag hiány tapasztalható a hazai piacon. Több olajfinomító ugyanis még nem indította újra teljes körűen a működését az ukrán dróntámadások után. A Reuters 3 az energiaiparból származó forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy a szeptember végéig tartó hosszabbítás mellett az év végéig érvényes tilalom lehetőségét is vizsgálják. Szeptember 1-én újraindul a kereskedelmi légiforgalom a venezuelai főváros Caracas nemzetközi repülőterén, amelyet a június 24-i erős földrengés megrongált. A belföldi és nemzetközi járatokat ideiglenes terminálokról indítják újra. A repülőtér újranyitása a hatóságok szerint Venezuela nemzetközi légi összeköttetésének helyreállítását jelenti a természeti katasztrófa után, amely több mint 6500 ember halálát okozta, és több ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Hosszantartó betegség után 80 éves korában elhunyt Dolly Parton világhírű country sztár, a Primetime Emmy, valamint többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő Tennessee államban született egy szegény, 12 gyermekes család negyedik gyermekeként. Az énekesnő legutolsó Las Vegas-i koncertjeit már elhalasztotta az egészségi állapota miatt. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Szlován ma 21 órától Szlovéniában a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája rájátszásának visszavágóján egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa bajnokság csoportkörének keddi játéknapján Olaszország-Szlovákia 3-0 és Németország-Magyarország ugyancsak 3-0.
0: Időjárás.
2: Többnyire felhős, borult idő várható, később helyenként felszakadozhat a felhőzet, és naposabb időszakok is lehetnek. Elszórtan, főként Közép-Szlovákiában zápor, eső, kivételesen zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, a szél többnyire gyenge, változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: A D1-es autópályán a Csatai pihenőhelynél Pozsony felé haladva egy személygépkocsi a szalagkorlátnak ütközött, a baleset miatt mintegy 30 perces torlódásra kell számítani. Radar méri a sebességet Érsekújvár előtt Komját felől, valamint Rimaszombatban a Kassai úton Losonc irányából. Legyenek óvatosak, ha volán mögé ülnek, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

9 óra múlt 10 perccel, kedves hallgatóink, részletesen ismertetem műsorunk mai témáit. 10 óráig névnapköszöntő, ma Natáliák, Izsók és Samuelek ünnepelnek, majd eseménynaptár egyebek mellett arról, hogy 1992-ben ezen a napon Václav Klaus cseh és Vladimir Mečiar szlovák miniszterelnök aláírta a Csehszlovákia megszűnéséről szóló történelmi megállapodást a brüni Tugendhat villában. Rengeteg mindent kínál a Gútai Szabadidőközpont, Kulik László igazgatót faggatjuk. Török Sára kommunikációs vezető a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe. 10 és 11 óra között Maksó Péter Mátra Szent Imre plébánosa mondja el, miről szóltak fő előadásai az idei kaptár ifjúsági táborban. A Test Teo program két szakembere, Szádecki Kardos Magdi és Géza házaspár a keresztény testteológiát, azaz a szexualitást hozza testközelbe. 11-től délig pedig Olgyai Csaba mérnököt, hitoktatót, állandó diakónust, a kaptár keresztény ifjúsági tábor egyik, ha csak nem a legfőbb mozgatóját, élőben faggatom 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról, no meg egyebekről. Érdekesek a témák? Érdekesek a témák. Maradjanak velünk, érdemes!

Kedves hallgatóink, 9:10-kor elmondom, hogy augusztus 26-a az év 238. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 127 nap van hátra. Ma a Natáliák, Izsók és Samuelek ünnepelnek. A Natália latin eredetű női név a Dies Natalis Domini kifejezésből származik, aminek magyar fordítása az Úr Jézus születésnapja. Valaha a karácsonykor született lánygyermekek kapták ezt a nevet. Rokon nevek a Natalie, a Natália angol és francia változata, illetve a Natasha, a Natália orosz beceneve. Az Izsó férfi név az Ézsau név régi magyar formája, az Ézsau pedig ugye héber név, jelentése nyers, szőrös. A név fordításához kiegészítésként tudni illik, hogy a helyes jelentés a kész, vagy meg van csinálva. Héberül Eszáv, illetve Aszúj. A magyarázat igencsak különös, érdekes, Eszáv, azaz Ézsau, szőrösen született, már kész férfi volt. A Samuel név, magyarul Sámuel, a héber Smuel névből származik, jelentése Isten meghallgatott, Isten meghallotta, vagy Isten neve. Ez egy hagyományos bibliai ószövetségi név. A Bibliában Sámuel egy jelentős ószövetségi proféta, bíró és Izrael utolsó szellemi vezetője volt, akit édesanyja Anna, illetve Hanna imádságban kért ki Istentől. Nos, erőt, egészséget, sikereket, boldogságot és minden egyéb jót kívánunk a Natáliáknak, Izsóknak és Samueleknek, és persze mindazoknak, akiknek valamiért ünnep a mai nap. Isten éltesse őket!

Kedves hallgatóink, én pedig nem énekelni fogok, hanem folytatom a nappali témakörét. Jönnek a mai naphoz kötődő, a mai dátumhoz kötődő fontosabb születések, elhalálozások, évfordulók és események. Utóbbiakkal az eseményekkel kezdünk. 1071 a bizánci birodalom veresége a Malagzirti csatában, ami Anatólia elvesztésének nyitányát jelenti. 1204 harmadik Lászlót magyar királlyá koronázzák. 1652 nagy vezekényi csata. A vezekényi csatában csaptak össze a törökkel a királyi hadak 1652. augusztus 26-án. A török ellen vívott küzdelemben háromszoros túlerőben lévő sereget vert szét az érsekújvári főkapitány Forgács Ádám által vezetett 1200 fős magyar sereg. A csatáról részletes leírással Eszterházy Pál naplója szolgál, aki ugyan nem volt ott a helyszínen, de közvetlen értesülései nyomán a csata legrészletesebb leírását alkotta meg. 1789-ben ezen a napon az emberi és polgári jogok nyilatkozata jelenik meg. 1883 a Krakatau kitörésének pléniuszi fázisába lépése, a hírhedt 1883-as kitörés a hiroshimai atombomba energiájának, képzeljék el, az 5000 szeresével, mintegy 100 megatonnával robbantotta darabjaira a hegyet, több mint 25 köbkilométernyi sziklát és hamut lökött ki a vulkánból, és a történelemben feljegyzett legnagyobb hangkitörést produkálta. A robbanás zajára a 3100 kilométerre lévő ausztráliai Perthben az emberek felriadtak álmukból, sőt, a mintegy 4800 kilométerre lévő Rodriguez szigeten, Mauritius közelében a fültanúk azt hitték, puskalövést hallanak. A légkörig lökés hullám 7-szer kerülte meg a földet, és még 5 nappal később is érezhető volt. 1943 Apor Vilmos védnöksége alatt a győri püspöki palotában megalakul a Katolikus Szociális Népmozgalom, a KSN, a KDNP előszervezete. 1944. A Kárpátokban a székely föld felé nyomuló szovjet sereg az Úz völgyében eléri és átlépi Magyarország akkori 1941-es határát. 1957-et írunk, augusztus 26-án a Szovjetunió képessé válik interkontinentális ballisztikus rakéta indítására. 1972, ugye már sokan éltünk akkor, Pozsonyban átadják a Szenepe, azaz a szlovák nemzeti felkelés hidat. 1992. augusztus 26-án pedig Václav Klaus Cseh és Vladimir Mečiar szlovák miniszterelnök aláírta a Csehszlovákia megszűnéséről szóló történelmi megállapodást a brünni Tugendhat villában. Nézzük most, hogy az utóbbi mondjuk 200 évben milyen jelentős személyek születtek augusztus 26-án. 1880 Guillaume Apollinaire, francia költő, író, műkritikus. 1910 Bihari Zoltán, magyar színész. Ugyancsak 1910-ben születik kalkottai Szent Teréz, Teréz anya, albán származású Nobel békedíjas apáca. 1913 megszületik Bulla Elma, kossuthdíjas színésznő, érdemes és kiváló művész. 1948-ban Magda Vásárjová, szlovák színésznő, diplomata és politikus. 1957-ben dr. Albán nigériai születésű, svéd énekes és zeneproducer. 1958-ban Rácz Géza magyar színész. 1964-ben Lux Ádám Jászai Maridíjas magyar színész, érdemes művész. 1977-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Vereckei Ákos, kétszeres olimpiai és hatszoros világbajnok, magyar kajakozó. 1978-ban születik Klein-Heinz Csilla, magyar fantasy és sci-fi író.
1984-ben Kékesi Gábor magyar színész és 1999-ben Patai Anna magyar színésznő, énekesnő. És most pedig folytassuk szomorú dátumokkal, vajon kik hunytak el ezen a napon augusztus 26-án az elmúlt századok folyamán. 1278-ban Przemyszl Otokár, más néven Nagy Otokár, cseh király, országát rövid időre a Német-Római Birodalom legerősebb államává feljesztette. 1723-ban Anton van Leeuwenhoek, holland természettudós, a mikrobiológia megteremtője, akinek olyan felfedezéseket köszönhetünk, mint például a vörös vérsejtek, az infuzóriák, az egysejtű organizmusok, a baktériumok, a hímivarsejtek, vagy a haránt izmok rostjai. 1762-ben hunyt el Tomka Szászki János, magyar evangélikus lelkész, történész, földrajztudós, az első magyar történelmi atlasz szerkesztője. 1910-ben hal meg William James, amerikai pszichológus, filozófus, az amerikai funkcionalista pszichológia alapító atya. 1921-ben Vekerle Sándor politikus, magyar miniszterelnök. 1974-ben Charles Lindbergh amerikai pilóta, elsőként ő repülte át egyedül navigátor nélkül az Atlanti óceánt. 1979-ben hal meg Mika Waltari, finn író. 1987-ben George Witting, illetve Georg Witting, Nobel-díjas német vegyész. 1989-ben Irving Stone, amerikai író. 2008-ban hunyt el szinte hihetetlen Michal Docsolomanszky, szlovák színművész. 2021-ben Csíkszentmihályi Róbert, Kossuth-díjas magyar érem és szobrászművész, a nemzetművésze. 2022-ben hunyt el Hanna Zagorová, cseh énekesnő, zeneszerző, dalszövegíró, színésznő és műsorvezető. És végül két évvel ezelőtt, 2024-ben halt meg Mihály Győző, Jászai Marad.

0: 2 perccel múlt 9:30. Ahol van jól működő szabadidőközpont a településen, annak tevékenysége nagy áldás minden generáció számára. Az egyik így jellemezhető szabadidőközpont a komáromi járásban található Gútán működik. Igazgatóját, Kulik Lászlót telefonon kérdeztem, először arra kértem, mondja el a szabadidőközpont elhelyezkedését, infrastruktúráját, stb.
1: Üdvözlöm a Pátszer Rádió hallgatóit! Intézményünk költségvetési szervezet, melyet Gúta város alapított. Nagyon jó helyen helyezkedünk el, mert a 4 alapiskola közelében, konkrétan a 2. Rákóczi Ferenc alapiskola hátsó szárnyában lehet minket megtalálni. Az összes többi iskolától könnyen elérhetőek vagyunk a diákok számára. Szervezeti felépítésünk összesen 4 áll.

0: Mondó alkalmazottunk van, két nevelőnő, magiszter Harcsa Simona, aki egy nagy segítőn. Ő egyúttal a második Rákoszi Ferenc alapiskolában alsó tagozatos tanítónéni is, és Pajder Fekete Szilvia, aki inkább a felső tagozatos tanulókkal foglalkozik. Továbbá van egy könyvelőnő alkalmazottunk, és az iskola tisztaságáról az iskolai alkalmazottak, tehát takarítónők gondoskodnak.
1: Nem tudom, a tervezésben ti a naptári évet, vagy az iskola évet veszitek alapul. A kérdésem tehát, hogyan néz ki egy ilyen éves programotok?
0: Mi szeptemberben kezdünk, ugye? Szeptemberben azzal kezdünk toborzással, tehát ilyenkor körbejárjuk az iskola intézményeket, óvodákat, iskolákat, sőt az összes többi nyugdíjas klubokat, nyugdíjas otthonokat, és az összes többi ilyen szervezeteket, ahol ismertetjük a következő évre, milyen érdekköröket, milyen szakköröket tudunk biztosítani, illetve egyeztetünk, hogy mire van igény. Ezek a szakkörök októbertől kezdődnek, akkor indulnak, május végéig tartanak. Óvodáskortól, úgy szoktam mondani, 0-100 éves korig lényegében biztosítjuk a szakköröket, ahol megtalálható nyelvi, esztétikai, alkotói, modern tánc, néptánc, jóga, médiakör, ifi TV, és különféle sporttevékenységek. Ezen kívül szervezünk különféle versenyeket és alkalmi tevékenységeket. Tehát elég sűrű a iskolai évünk. Júniusban már nagyban folyik a nyári táborra az előkészületek, és egész júliusban több hetes nyári táborokat szervezünk.
1: Kinek és mit szerveztetek idén nyáron?
0: Hát idén is 5 hetes nappali táboraink voltak, egészen júliusban. A nyári táborainkat azok a gyerekek vehetnek részt, akik szeptembertől már iskolába mennek. És a felső korhatár pedig olyan 12-13 év. Heti turnusokba szerveztük a táborokat, maximum a heti létszám 45 gyerek. Ez azért van így, mert hetente kétszer autóbusz kirándulást szervezünk, illetve szerveztünk különféle helyekre. Voltunk idén is állatkertbe, Ugliparkba, kötélpályán, strandra jártunk, rancsokra, moziba, tanösfényekre, illetve akkor, amikor nem utazunk, akkor a helyi szinten kézműveskedünk, sportjátékok vannak, zene, tánc, különféle előadások, idén volt az egészségről, állatokról. Meglátogatjuk a Gutaváros sportszakosztályait, és ezzel is népszerűsítjük lényegében gyerekek körében a sportot. Tehát elég széles volt a paletta. Idén összesen 91 gyereket érintett ez, és ebben az évben is nagyon jól sikerült, hál' Istennek, a szülőktől is és a gyerekektől is nagyon jó visszhangot kaptunk.
1: Ezt még hallgatni is öröm, nemhogy részt venni ilyen programokon.
0: Köszönjük szépen!
1: Van olyan is, hogy hirtelen jön egy lehetőség, vagy felkérés, és akkor azt a terven kívül sikerül megszervezni?
0: Igen, természetesen. Amit említettem, hát óvodáskortól egészen nyugdíjasokig látogatják a szakköreinket.
1: Kulik Lászlót, a Gótai Szabadidőközpont igazgatóját hallják.
0: Igyekszünk minden korosztálynak megfelelni az érdekköröket biztosítani. Együttműködünk ugye iskolai intézményekkel, sportklubokkal, idősek otthonával, idősek napközi otthonával, idősek klubjával, kulturális szervezetekkel, mint például a Csemadok. A néptánc szakköröseink is például készülnek a gótai sortáncra, amint aztán részt is vesznek. Már 10 éve működik nálunk az ifi TV, amit már említettem, ahol a városunkban zajló különféle eseményeket közvetítjük a ifjúság, tehát a gyerekek szemével. Kölyök tévének indult inkább, de hát kinőtte magát, egy ifi tévé lett vele. És nagyon jó, hogy szeretném megemlíteni, hogy nagyon jó az együttműködésünk a Guta tévével.
1: Miből gazdálkodhat a Gútai Szabadidőközpont, esetleg a városi támogatáson kívül van-e mód sikeresen pályáznotok?
0: Igen, hát elsősorban tehát a költségvetés, Gútai Szabadidőközpont költségvetése több részből tevődik össze. Van a állami normatíva, vagyis minden évben egy bizonyos koeficiens alapján kiszámítva, a városon keresztül kapunk egy adott költségvetést, ez adott. Aztán van a saját bevétel. Ez a saját bevétel, ez a szakkörű illetékek. Nem említettem előbb még, hogy rendelkezünk csónakházzal. Kajakokat és kenukat lehet kölcsönözni. Ez iránt is nagyon nagy a igény, főleg a nyári hónapokban természetesen. És ezeknek a csónakoknak a kölcsönzési díja, illetve egyéb bevételek, aztán van a célirányos támogatás a várostól, itt konkrét tevékenységekre vagy fejlesztésekre kapunk a várostól, és pályázati pénzek. Itt szeretném megemlíteni, hogy jelenleg is folyamatban van egy projektünk, a Ovi Judo szakkörünk tevékenységének a megsegítésére.
1: 11 éve vagy vezetője a Gútai Szabadidő Központnak. Bizonyára az elmondottak is azt igazolják, hogy eltölt téged ez a munka, örömmel csinálod. És ebből adódik a kérdés, merre, hogyan tovább Gútai Szabadidőközpont? Valamit a tervekről.
0: Igen, hát mindig tervezünk, a következő iskola évben is szeptembertől újabb szakkörökkel szeretnénk megújulni. Például köszönhetően a városvezetésnek, szeretném megköszönni itt ezen úton a városunk polgármesterének, Halász Béla mérnök úrnak, városvezetésnek, sportbizottság elnökének, Gőg Péternek a segítségeinket, nagy segítségünkre vannak, hogy tudjuk ezeket a szakköröket, érdekköröket biztosítani, illetve külső munkatársaknak önkéntesek is vannak, és a Szabadidőközpont mellett működő iskolatanács együttműködését is. A közel jövőben egy sikeres pályázat által, amit a városvezetésnek köszönhetünk, florbal pálya épül a közel jövőben az iskola udvarán, ahol hát florbal szakkört is tudunk indítani. További terveink a költségvetésünk növelése, a sosem árt ugye, több pályázat benyújtása, Tesco, Orinzot megszólítjuk, pályáztunk már a Jednotakóphoz, illetve szponzorok megkeresésével. Mindenképpen felmérjük, hogy a közeljövőben mire van még igény, és ez irányban szeretnénk fejlődni. Szerencsére jó a kapcsolatunk, amint említettem, mindenben segítenek, tehát pozitívan látom a jövőt.
1: Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kulik Lászlóval, a Gútai Szabadidőközpont igazgatójával beszélgettem. További sok sikert kívánok!
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!

0: Egy perc múlva 9:45. A Londonban 1857-ben született és Kenyában 1941-ben elhunyt Robert Stephenson Smith Baden-Powell, vagy Lord Baden-Powell, monogramja után BP, a brit hadsereg altábornagya, író és a cserkészet megalapítója, 1907. augusztus 1-én indította el első cserkésztáborát. Ezt tekintik ma a cserkészet kezdetének. A bujdosás évei után 1990. március 11-én alakult újjá a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség, amelyet a szlovák belügyminisztérium az év április 6-án hivatalosan be is jegyzett. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség Szlovákia legnagyobb magyar gyermek és ifjúság nevelő szervezete, több mint 1650 tagja, közel 35 cserkés közösségben működik, Dél-Szlovákia magyar lakta településein, Pozsonytól egészen Nagykaposig. Török Sára, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs vezetője, most a cserkészek idei nyári tevékenységét hozza hallgató közelbe egy telefoninterjúban. Ezt megelőzően azonban először magáról szól a cserkészet szemszögéből.
1: Jó munkát, üdvözlöm a hallgatókat! Hát ha magamról kell beszélni cserkész szemszögből, akkor egészen 7 évesen kezdtem el cserkészkedni, egészen sokáig kell visszamenni. Aztán elég hamar megfogalmazódott bennem, hogy cserkészvezetővé szeretnék válni, úgyhogy voltam segédőrsvezetőképző, majd őrsvezetőképző táborban, tavaly nyáron pedig segédtiszti képzést is elvégeztem, és hát utána később megtaláltak ilyen vezetői szerepkörök is, mint például most a kommunikációs vezető feladatai, amiket 2024-től töltök be. És hát igen, ez egy nagyon izgalmas feladat.
0: A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség az idei nyáron milyen aktivitást fejtett ki, magyarul mit csinált?
1: Sokaknak a nyár az a pihenésről szól, de a cserkészeknek ez a legsűrűbb időszak. Nyáron vannak a csapattáboraink és a vezetőképző táboraink is. Talán ha mondhatom így, akkor ez az egész cserkész évnek a megkoronázása. A csapattáborok azok mindig a közösségről szólnak. Ez az a rendezvény, ahol az egész csapat 10 napon keresztül együtt tud lenni a természetben, és közösen táboroznak. És hogy említettem, szintén nyáron valósulnak meg a vezetőképző táboraink. Ezeket minden évben Palástón, az Olvárvölgyben rendezzük meg. Ezek a táborok a fejlődésről, az önfejlesztésről szólnak. Az ide érkező fiatalok megtanulnak csoportban együttműködni, de egyéni fejlődésre is lehetőségük van. És ezekben a táborokban szeretnénk olyan cserkészvezetőket képezni, akik hazatérve nagyon hasznos tagjai tudnak lenni a cserkész csapataiknak, akár hogyha a segédőrsvezetőképzőt, akár hogyha az őrsvezetőképző tábort végezték el. Idén összesen 10 jelöltünk vett részt különböző segédtiszti képzéseken is, és ezekről a táborokról pedig azt kell tudni, hogy ezeket nem a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, hanem a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, ami egy ernyőszervezet a magyar nyelvű cserkészszövetségek számára, ők szervezik, és amit talán még érdemes kiemelni a nyári aktivitások közül, az a közép-európai jambori, amit idén Magyarországon Nagykovácsiban rendeztek meg, és az SMC-ből is voltak résztvevők. Ennek a rendezvénynek az a különlegessége, hogy ez egy nemzetközi cserkész rendezvény, Közép-Európából érkeznek ide cserkészek, és ez egy remek lehetőség, hogy nemzetközi kapcsolatokat is kialakítsunk így cserkészberkeken belül.
0: A fiatal cserkészek az ilyen nemzetközi táborokban milyen nyelven kommunikálnak? Angolul?
1: Igen, elsősorban angol a közös nyelv, de hogyha például ide a közép-európai jamborira mondjuk érkezik egy szlovák, meg egy cseh cserkész, akkor köztük azért megvan így a közös nyelv. Illetve hát mi is ott voltunk a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségből, mi meg a Magyar Cserkészszövetség résztvevőivel magyarul beszéltünk.
0: Térjünk vissza a ti rendezvényeitekhez. Kik azoknak a résztvevői?
1: Ugye a csapattáboroknak a résztvevői a cserkész csapatok tagjai. Itt azt kell elképzelni, hogy kis cserkészektől kezdve, tinédzsereken, fiatalokon át, olyan felnőtt cserkészekig mindenki részt vesz, akiknek már mondjuk családjuk van és a gyerekeikkel látogatnak el ide. Szóval a csapattáborok tényleg így a generációk találkozásáról szólnak. Maguknak a táboroknak a létszáma is elég változó, ez függ attól is, hogy mekkora az adott csapat, illetve hogy hány csapat táborozik együtt. Az 50 főtől a 120 főig ez bármekkora lehet. A vezetőképző táborok alatt pedig a segédőrsvezető és az őrsvezető táborokat értjük. A segédőrsvezető képzőbe 13-tól 15 éves korig érkeznek jelöltek, az őrsvezető képző táborba pedig 15 évnél idősebb cserkészeket várjuk. Egyébként még a vezetőképző táborok különlegességei a mintatáborok, amelyekben gyerekek a résztvevők, és ezek a táborok azért is fontosak, mivel a cserkészetben nagy hangsúlyt kap az élmény alapú nevelés, és azt a tudást, amelyet a jelöltek például az ősvezetőképző táborban elsajátítottak, azt ezekben a mintatáborokban lehetőségük van a gyakorlatban is kipróbálni, ők tarthatnak programokat a résztvevő gyerekeknek. Az idei vezetőképző táborokban a mintatáborokkal és a segítő táborral együtt, akik a logisztikáért felelnek, nagyjából ilyen 230 fő vett részt.
0: Egyébként milyen érdekes sztorik voltak, ha voltak a cserkész akcióitokon?
1: Szerintem az összes cserkész akció egy nagy kaland, és mindegyik tele van különböző élményekkel.
0: Török Sárát, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs vezetőjét hallgatják.
1: Minden évnek, minden tábornak megvan a maga különlegessége. A csapattáboroknak például mindig van egy témája, egy keretmeséje, ami köré az egész tábor épül. A komáromi csapattáborának idén nyáron Sobrióska volt a keretmeséje, mivel a Bakonyban táboroztunk, és azt például nagyon élvezték a gyerekek, amikor közösen egy játék, egy nyakkendőharc keretén belül legyőzhették Sobrióska ellenségeit. Ilyenkor a vezetők beöltöznek különböző jelmezekbe, csak hogy a gyerekek még jobban belejék magukat, és így még nagyobb legyen az élmény. Szóval az ilyen beöltözős keretmeséhez kapcsolódó programokat azt mindig nagyon szokták élvezni, és ezek mindig nagyon viccesre is sikerülnek. Az idei vezetőképző táborok különlegessége talán az volt, hogy a Volkswagen Szlovákia Alapítvány Dobráv Flotilla programjának köszönhetően egy hónapra kaptunk kölcsön egy autót, és ilyenben még nem volt részünk, és ennek az autónak egyébként nagyon nagy hasznát vettük a vezetőképző táborokban, a beszerzések, a felszerelések és a jelöltek szállítása során. De egyébként tényleg minden év más, ahogy a bemutatkozásomon is említettem, nem csak jelöltként vettem részt ezekben a táborokban, hanem már képzőként is jelen vagyok ott, immár negyedik éve, és fantasztikus azt látni, hogy az ország különböző magyar lakta vidékeiről teljesen más háttérrel megérkeznek ide fiatalok, legyenek akár 13-16 évesek, vagy 18 évesek, és 10 nap alatt hogyan válnak egy közösségé, hogyan tanulnak meg együtt dolgozni. És minden évben ugye más fiatalok jönnek, más személyiségek, de mégis mindenkiben ott van ez az elköteleződés a cserkész közösség iránt, és szerintem ez nagyon különleges.
0: Ahogy hallgatom a válaszaidat, nem csak arról győztél meg engem és a hallgatókat, hogy kiváló kommunikációs vezető vagy, abból adódóan, ahogy kommunikálsz, hanem arról is, hogy kitölti az életedet a cserkészetben végzett munka. Örömmel csinálod.
1: Igen, abszolút.
0: Ugye beszélünk különböző kommunikációs problémákról generációk között, de mégis a cserkészetben az öreg cserkész, fiatal cserkész, illetve öreg cserkész utánpótlás kell, hogy valamilyen módon kommunikáljon. Mi jellemzi ezt a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben? Öreg cserkész utánpótlás.
1: Ugye az egyes generációk együttműködése az nagyon erősen jelen van a cserkészetben, főleg egyébként a csapatok életén belül, ahol mindenféle generáció megtalálható a kis cserkészektől egészen az öreg cserkészekig, ahogy itt említve volt. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben egyébként több öreg cserkész klub is működik, mivel fontosnak tartjuk, hogy az a tudás, melyekkel ez a generáció rendelkezik, az ne veszten el, és hogy ők is egy közösségnek a tagjaik legyenek. Igazából ezen felül különösebb öreg cserkész utánpótlásunk nincs, inkább az a célunk, hogy mindenki, aki egyszer cserkészté válik, ő megmaradjon ebben a közösségben, és ezért is igyekszünk minél több programot szervezni, akár szövetségi szinten, akár csapat szinten, és olyan programokat, hogy minden generáció megtalálja a saját maga élményeit ezekben a programokban.
0: A cserkészet ides tova 30 éve indult újra Szlovákiában, és azóta ugye fölnőtt egy generáció. Találkoztok olyan családokkal, ahol az apa, anya cserkész volt, még mindig az, és a gyerekek is azok?
1: Abszolút, ez egyáltalán nem egy ritka jelenség a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben, sőt, egyre gyakoribb, és nekik is van már egy szervezett közösségük, a Családos Cserkészek Közössége, ami igazából arról szól, hogy azok a szülők se essenek ki a csapatból, a cserkészek életéből, akiknek éppen kisgyermekeik születtek, vagy mondjuk akkorák a gyerekeik, hogy még nem tudnak elkezdeni önállóan a csapatban cserkészkedni, és ezek a cserkészek is szerveznek maguknak tanyázásokat, illetve nyári táborokat, ahol összegyűlnek, és ilyen családias környezetben a saját maguk programjait a saját maguk tempójában tudják átélni.
0: Mondja Török Sára, a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség kommunikációs vezetője.
1: És ez is egy fantasztikus közösség pont azért, mivel már tényleg 3-4 éves kortól is becsatlakozhatnak a cserkészekbe a gyerekek. És hát az is mutatja, hogy ez mennyire működik, hogy idén ünnepelték a jubileumokat, így ez már nagyon hosszú ideje működik a szövetségünkben.
0: Sok mindent állítanak a cserkészetről, pozitívat és negatívat. Mi igaz és mi nem ezekből, de hogy mit állítanak, pozitívat, illetve negatívat, ezt rád bízom, neked van közvetlen tapasztalatod talán ezzel.
1: Szerintem a cserkészettel kapcsolatos tévhitek egy része ilyen történelmi dolgokra is visszavezethető. Volt egy időszak például, amikor a cserkészeket a pionírokkal vagy az úttörőkkel azonosították.
0: Igen.
1: Szerencsére viszont azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben ez már egyre kevesebb szer történik meg, és egyre ritkábban találkozunk ezzel az összehasonlítással, és ma már meg tudják egymástól az emberek különböztetni ezeket a mozgalmakat, szervezeteket. Ami még felszokott merülni a cserkészettel kapcsolatban, ilyen tévhit vagy kérdés, az a táboroknak a nomád jellege. Ezt megerősítem, igen, valóban sátorban alszunk, bár egyébként a 6 és 10 év közötti kis cserkészek a legtöbb esetben házakban szoktak aludni, de nagyobbakkal sátorban alszunk, viszont ettől nem kell teljesen megijedni, teljesen komfortos környezetet tudunk magunknak kialakítani a táboraink során, például az építményekkel, amiket építünk. Az én személyes kedvencem például a fürdőszoba, amiben van tükör is, polcok is, szóval ilyeneket is szoktunk építeni. És sokan talán azt hiszik, hogy a cserkésztábor egy túlélő tábor. Az biztos, hogy a cserkészek hamarabb fel fogják magukat találni a természetben, mint az átlagemberek, de azt sem mondanám, hogy ezek a táborok csak a túlélésről szólnak. Ami még tévhit, és talán szeretném egy kicsikét lerombolni, az a katonás jelleg és a fegyelem. A fegyelem valóban fontos, de a nevelő munkánk nem csak erre alapszik. Sokkal inkább fontosabb a játszva tanulás és az élmény alapú nevelés. Nem úgy sajátítjuk el a cserkész tudást, hogy diktálunk egy füzetbe, és ezt megtanuljuk, hanem játékok, éneklés, különböző korosztályos foglalkozások által. Talán az utolsó dolog, amit még fontosnak tartok elmondani a cserkészetről, amit lehet sokan nem tudnak, hogy éppen nem ez lenne a természetes a mai világban, az, hogy ez egy önkéntes mozgalom. Mi cserkészvezetők, ősvezetők ezt nem pénzért csináljuk, hanem szeretnénk életre szóló élményeket szerezni a gyerekeknek, olyanokat, amiben nekünk is részünk volt kis cserkészként, amikor mi is tagjai voltunk a szövetségünknek jobban.
0: Mobilozás, mobilok és cserkésztáborok. Hogy oldjátok meg ezt a függőséget, ha így nevezhetem?
1: Hát ez sok esetben szinte magától megoldódik, ugyanis vannak olyan cserkésztáborok, vannak olyan területek, ahol például nincsen térerő, így elég hamar elejét veszük ezeknek a dolgoknak, de a cserkészetben egyébként csak minden a példamutatásról szól, és szerintem, hogyha ezek a gyerekek, fiatalok azt látják, hogy a mi kezünkben sincs ott a telefon, akkor sokkal hamarabb le fogják tudni tenni ők is erre a 10 napra ezt az eszközt. Illetve hát ez rajtunk is áll cserkészvezetőkön, hogy mennyire tudunk színes, izgalmas olyan programokat csinálni számukra, amellyel ki tudjuk őket szakítani. Mindig egyébként az a tapasztalás, hogy talán az első két nap nehezebb, amikor így át kell állni a nagyon civilizált környezetből ebbe a novább természetközelibb jellegre, de utána meg már hazatérnek, és így rendesen furcsa nekik visszaverni a telefont a kezükbe, mert annyira kiszakadnak. De mindenképp szeretnénk erre odafigyelni, hogy a cserkésztáborok ne a telefonozásról szóljanak.
0: A végére még áruljuk el a hallgatóknak, hogy civilben mit csinálsz? Egyetemista vagy, milyen szakot hallgatsz?
1: Igen, civilben én egyetemista vagyok, Budapestre járok az 5-ös Loránd Tudományegyetemre, és jelenleg a mesterképzésemet végzem marketing szakon.
0: Török Sárát, a Szlovákiai-Magyar Cserkészszövetség kommunikációs vezetőjét hallották. A Szlovákiai-Magyar Cserkészszövetség Szlovákia legnagyobb magyar gyermek és ifjúság nevelő szervezete, több mint 1650 tagja, közel 35 cserkész közösségben működik, Dél-Szlovákia magyar lakta településein, Pozsonytól egészen Nagykaposig. Kedves hallgatóink, a 10 órai híreket követően Maksó Péter Mátra Szent Imre plébánosa mondja el, miről szóltak főelőadásai az idei kaptárban, majd a Testeo program két szakembere a keresztény testeológiát, azaz szexualitást hozza testközelbe. Maradjanak velünk!

0: 10 óra van. Nappali. Ürge Tamással.
1: Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit. A Nappaliban 11 óráig Maksó Péters, Mátra Szent Imre plébánosa beszél arról, miről szóltak fő előadásai az idei keresztény ifjúsági táborban a Kaptárban. Majd két szakember, Szádecki Kardos Magdi és Géza házaspár a keresztény testteológiát, vagyis a szexualitást hozza test közelbe. Mindenek előtt azonban a hírek jönnek, a szó Kis Balázsé.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A szlovák ügyészi tanács korrektségre szólította fel a politikusokat. Befejeződött a Mohi atomerőmű harmadik blokkjának nagy javítása. A napsütést időnként felhők szűrhetik, délután 24-29 fokig melegszik a levegő. Jönnek a részletek. Lemondott az Energetika Slovensko energetikai vállalat felügyelőbizottsági tisztségéről Marcela Martonová. Döntését azzal indokolta, hogy személye a médiában kiemelt figyelmet kapott, és szeretné elkerülni a társadalom további polarizációját, valamint családja magánéletének érintettségét. A lemondás azonnali hatállyal lépett életbe. A kozmetikusként dolgozó Martonovát tavaly novemberben a gazdasági minisztérium jelölte a tisztségre, és a társaság társ tulajdonosának jóváhagyásával nevezték ki. A szlovák ügyészi tanács arra szólította fel a végrehajtó és törvényhozó hatalom képviselőit, hogy korrekten és visszafogottan nyilatkozzanak azokról a büntetőügyekről, amelyekben jelenleg nyomozás folyik. A testület Robert Fico miniszterelnök néhány nappal ezelőtti a mobil mintavételi pontok működésével kapcsolatos rendőrségi vizsgálatra tett kijelentéseire reagált. Marián Csorba, a tanács elnöke szerint az ügyészek döntéseinek és eljárásának bírálata tárgyilagos, szakmai és tiszteletteljes kell legyen, személyeskedés és megalapozatlan feltételezések nélkül. Befejeződött a Mohi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett nagyjavítása, miután kedden a turbina ismét csatlakozott az elektromos hálózathoz. A leállás alatt a szlovák villamos művek a reaktorban a fűtőanyag egy részét kicserélte, emellett olyan biztonsági és karbantartási munkálatokat is elvégzett, amelyek az üzemelés közben nem hajthatók végre. Ellenőrizték és karbantartották egyebek mellett a turbogenerátort, a gőzfejlesztőt, a fő keringető szivattyút és a csővezetékeket, valamint korszerűsítették a fűtőanyag betöltő berendezés szoftverét és ellenőrizték a fűtőelem kazetták épségét. Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában végrehajtott éjszakai légicsapásainak, lakóházakban, ipari és infrastrukturális létesítményekben is keletkeztek károk, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 162 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 134 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. 18 helyszínen találatokat regisztráltak, 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. 80 éves korában meghalt Dolly Parton legendás amerikai country énekes. A zenész képviselője megerősítette, hogy Parton rövid ideig tartó daganatos betegséggel küzdött, és egy Nashville-i rákközpontban hunyt el szerettei körében. Halálhírét unokaöccse jelentette be. Dolly Parton több évtizedes pályafutása során olyan világslágerekkel vált ismerté, mint a Jolene, a 9 to 5 vagy az I Will Always Love You. A zenén kívül színésznőként is maradandót alkotott. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája rájátszásának visszavágóján egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A cseh, svéd, török, azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság csoportkörének keddi játéknapján Olaszország Szlovákia 3-0 és Németország Magyarország ugyancsak 3-0.
0: Időjárás.
2: Túlnyomóan felhős, helyenként borult égboltra számíthatunk, később azonban átmenetileg kisüthet a nap, elszórtan főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet 24 és 29 fok között tetőzik, a szél többnyire gyenge és változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Pozsonyban a D2-es autópályán a Lanfranconi hídon Ligetfalu felül haladva útmunkálatok miatt lassul a forgalom, itt mintegy 10 perces menetidő növekedésre kell számítani. Udvard előtt Kolta felől mérnek a rendőrök, Pelsőc előtt Rozsnyó felől útszintén sebesség ellenőrzésre számítsanak. Vezessenek türelmesen, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
4: Ha komolyan veszi a főzést, a brazil minőség és a Tramontina márka prémium termékei jelentik a tökéletes választást. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban, a Slovnaft töltőállomásokon történő vásárlások és tankolások után, és szerezzen be prémium késeket, evőeszközkészleteket vagy egyéb konyhai eszközöket jelentős kedvezménnyel. Válassza a minőséget, amelyet a profi szakácsok is elismernek. Az akció október 18-áig tart. Részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
5: Sok kocat, búcska

Szárad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, ha

4 perc múlva lesz 4:11. Kedves hallgatóink, elmondom a nappali hátralévő témáit. 11 óráig Maksó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa arról beszél, miről adott elő az idei ifjúsági táborban, a kaptárban. A Test-Teo program két szakembere, a Szádecki házaspár a keresztény testteológiát, azaz a szexualitást hozza test közelbe. 11-től délig stúdió vendégünk Olgyai Csaba mérnök, hitoktató, állandó diakónus, a kaptár ifjúsági tábor egyik, ha csak nem a legfőbb mozgatója. Őt faggatom 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és egyebekről. Remélem, fölkeltettük érdeklődésüket, ha tehetik, maradjanak velünk, érdemes.

0: 4:11 van. Kedves hallgatóink, a 2026-os kaptártábor augusztus 5-e és 9-e között került megrendezésre a Vasvár megyei Velem Novák falván, a Novák falva üdülő faluban. Mottója a miért pont én kérdés volt. Több mint 200 szlovákiai magyar keresztény, zömében katolikus fiatal, illetve érdeklődő vett részt rajta. A kaptártábor más sorozatban a szlovákiai felvidéki magyar istenkereső fiatalok egyik legjelentősebb egyházmegyéket átívelő, közösségépítő és hiterősítő keresztény találkozója, amely idén a 11. évadához érkezett. A főelőadóval, Maksó Péter atyával telefonon készítettem interjút. Ez következik. Maksó Péter atya plébános, Heves vármenyében, a Gyöngyösi járásban, Mátra Szent Imrén. Itt van velünk a telefonvonalban, ő volt az idei kaptár fő előadója. Tisztelettel köszöntöm.
1: Én is köszöntöm mindenkit, kedves rádióhallgatókat.
0: Péter atya, egy rövid bemutatkozással kezdjük. Ki Maksó Péter atya? Felfigyeltem arra, hogy 1964-ben született, és mondom idézőjelben, csak 2017-ben szentelték pappá.
1: Igen, hát ez egy nagyon jó kezdő kérdés, hogy ki Maksó Péter, mert Szent Ferencnek is volt egy ilyen kedves imája, órákon keresztül csak ezt mondta, hogy ki vagyok én, uram, és ki vagy te? Hát igen, ki vagyok én, 1964-ben születtem valóban, hasznosan egy kis faluban, a Mátrában, és arról hírek ez a falu, hogy 1947-ben hasznosan egy Klári néni nevezetű asszonynak megjelent a szűzanya, és aztán egész életében ez folyamatosan megtörtént, és hát egy csodálatos miséző helye van most Falluskúton. Én most erre a helyre kerültem augusztus 1-től, és egészen biztos vagyok abban, hogy Klári néninek a keze onnan föntről ebben benne van. Ugyanis én még Klári nénit, aki ugye a szűzanyát látta, és üzeneteket is adott a szűzany általa, ugyanúgy, mint Fatimában, meg más helyeken, én még ismerhettem személyesen, és gyerekként nagyon sokat beszélgettem vele, kérdezkedtem, hogy milyen a szűzanya, hogy néz ki, miket mond, milyen ruhában van, hát mint egy gyerek. És onnantól datálhatom én azt, hogy a szűzanyával egy különleges kapcsolatom alakult ki. Ő az, aki egész életemben a kezemet fogta. Andor Kálmán villamosipari műszaki főiskolán, és villamosmérnökként végeztem. Utána dolgoztam a Központi Fizikai Kutatóintézetben, érdekes osztályon, az űrkutatási főosztályon, amit nagyon szerettem. De egy idő után aztán eljöttem onnan, és elkezdődött a sízés világa. Síoktatóként kezdtem el dolgozni Olaszországban, tevékenykedni. Volt egy hivatástisztázó lelki gyakorlat Egerben, ott mind a három elöljáró egyöntetően mondta, hogy nyugodtan jöjjek, mert hivatásom van, papi hivatásom. Én akkor még nagy boldogan mondtam, hogy nekem aztán nincs. Visszamentem Budapestre, de rögtön jelentkeztem a Sapiencia Szerzetesség Hittudományi Főiskolára, amit 3 év alatt ugye elvégeztem, 40-50 éves fejjel, mert nagyon-nagyon pap akartam lenni. 4 évet kellett járnom a szemináriumba, ami nekem olyan 4 év volt, mint a szerelmesnek a jegyesség. Szemináriumban én már egyáltalán nem vágytam arra, hogy sieljek, vitorlázzak, mert a nyári időszakban meg vitorláztam az Adrián. Úgyhogy valahogy így éltem meg a szemináriumot, és most augusztus 1-től 2026-ban helyezett az érsek, hogyha ide Mátra Szent Imre, Falluskút, Bagolyítás, Bajatető, a felső Mátrába. És ahogy ide helyezett, rögtön mentem a kaptárba, ott tartottam a fiataloknak lelki gyakorlatot.
0: Atya, a kaptár témája a miért pont én kérdés volt. Miről szóltak a fő előadások?
1: Úgy állítottam össze az előadásokat, hogy először is a fiatalokról szóljon, az ő életükről szóljon. Na jó Isten még ebben is segített, hogy jöttek hozzám fiatalok, néhányan egy rövid lelki gyakorlatra, tarnaleletre, és ott kérdezgettem őket, hogy miről beszéljek majd, mi az, ami most érdekli a fiatalokat, és hogy őszintén miről beszéljek bátran. Az lett a témámnak a felépítése, hogy hogyan alakulunk a lelki életben. Ez a klasszikus három lépcső, amit a katolikus keresztény életben ismerhetünk, Ez az első a tisztulát útja, a via purgativa, második a megvilágosodás útja, via illuminativa, és a harmadik az egyesülés útja, a via unitiva. Szeretném ezt a tisztulás útját elkezdeni, ahol az ember többre vágyik. Itt ezen a tisztulás útján a súlyos bűnök elhagyása, a bűnbánat a fő hangsúly, itt rendszeres gyónás jön már az ember életében, rendszeres áldozás, akár napi áldozóvá válhat az ember, legalább havi gyónó. Itt ez az időszak a küzdelem a kísértések ellen, az erények gyakorlása, önfegyelem, önmegtartóztatás, lelkiismeret megtisztítása, Isten parancsainak megtartása, és itt már változik az embernek az Isten parancsaival viszonya. Itt már vágyik arra, hogy engedelmeskedjen az Istennek.
0: Mondja Maskó Péter, Mátra Szent Imre plébánosa, az idei Kaptár keresztény ifjúsági tábor főelőadója.
1: Rendetlen ragaszkodásoktól is próbálok szabadulni, rendetlen vágyaktól, kötődésektől. Ugye hát a fiataloknál tudjuk, hogy mik lehetnek ezek, mi is voltunk fiatalok, de azóta sokat változott a világ. Rendetlen ragaszkodásoktól próbálok szabadulni, a rendetlen ragaszkodástól az akaratomhoz, az elismeréshez, a pénzhez, a hatalomhoz, a kényelemhez, a véleményekhez, a sérelmeimhez. Nem csak hibajavítás ez a szakasz a tisztulás útjának, hanem a szívnek a felszabadítása. Tudomásul kell vennünk, hogy mi megteszünk ugyan mindent, de Krisztus, aki megszabadít. Tehát a tisztulás útján is Krisztusi a főszerep, ő szabadít meg a bűnrabságából. Krisztus a központ, hozzá akarok hasonlóvá válni. De ha ezt az utat nem járjuk végig, és nem akarunk mindenkivel kiengesztelődni, akkor a tisztulás útja nem fejeződik be, illetve nem történik meg. Csak akkor tud nyugodt lenni egy lelkiismeret, hogyha mindenkivel békében élzen a földön, és nincs olyan ember, aki esetleg unszimpatikus, akit egy kicsit kerülök, vagy egy kicsit nehéz ember számomra. Mindenkivel ki akarok engesztődni, mindenkitől bocsánatot akarok kérni, mindenkinek meg akarok bocsájtani. Aztán szó volt az okkultista veszélyekről is, amik a fiatalokat nagyon-nagyon veszélyeztetik internetről, mindent megtalálnak. Második nap témája volt a megvilágosodás útja, via illuminatíva. Ebben a szakaszban a lélek már egyre jobban akarja szeretni Istent, Krisztust akarja követni. Itt az elmélyülő imáról volt, az elmélkedésről szó, Bibliáról, igehelyekről, Krisztus életének követéséről, hitremény szeretet növekedéséről, erények megszirádulásáról, Isten akaratának felismeréséről, a belső életben való elindulásról, csönd, személyes élő kapcsolat Istennel. Itt már az a kérdés, hogy hogyan szerethetem jobban Istent, az embereket és önmagamat. Uram, taníts meg úgy látni, hogy te látsz. Már Jézus szemével akarok látni, felismerem Isten akaratát életemben, rádöbbenek, kirajzolódik a hivatásom, az erényeket már fölismerem az életemben, és egyre inkább gyakorolni akarom. Már Krisztus miatt kerülöm a bűnt, nem azért, mert parancsba kaptam, hanem azért, mert már nem akarom megbántani azt, akit nagyon szeretek, és akinek a szeretetét megtapasztaltam különleges módon. Már nem az a kérdés, mit szabad, mit nem, hanem mit tetszik jobban Isten. És most jöhet a harmadik előadás témája, az egyesülés útja, via unitíva. Itt már egyre mélyebben élek Isten szeretetében és jelenlétében. Itt már szinte mindig Isten jelenlétében akarok lenni, és vele akarok lenni. Már nincs olyan tevékenység az életemben, amit nélkül akarok tenni. Ennek a lépcsőfoknak a jellemzője mély belső egyesülés Istennel, isteni szeretet uralma az életemben, teljesebb ráhagyatkozás Isten akaratára. Ittből fakadó béke, még a szenvedések között is. Önátadás, önzetlen szeretet, ima egyre inkább szemlélődővé válik. Minden örömet és keresztet egyaránt, egyre mélyebben Isten szeretetében és Isten akaratában élek meg. Ez egy nagyon fontos mondat. Minden örömet és keresztet egyaránt, egyre mélyebben Isten szeretetében és akaratában élek meg. Ember akarata egyre inkább egyesül Isten akaratával. Hát tulajdonképpen ezekről szóltak a tanítások, ezt próbáltam fűszerezni és befogadhatóbbá tenni személyes tapasztalataimmal, életből hozott példákkal, és azt hiszem, hogy a fiatalok ezeket meg is értették, és be is fogadták.
0: Igen, erre vonatkozna a következő kérdésem. Ugye az önt hallgató, mint egy 200 fiatal, egy elvallástalanodó, szekularizált világból érkezett a kaptár milliójébe. Ezek a fiatalok vágynak a többre, szebbre, jobbra, szentebbre, mint amit ez a világ nyújt. Nem érezte, atya, őszinte a kérdésem, néha úgy, hogy túl nehéz falat volt az előadások témája a résztvevők részére? Milyen volt a résztvevők visszajelzése? Ön hogy látta? Mi ragadta meg leginkább az érdeklődésüket?
1: Őszinte kérdésre őszinte válasz. Amikor oda mentem a táborba, akkor egy kb. 200 fős tömeget láttam. Fiatalok, mosolygósak, örömmel jönnek, hátizsákkal elfoglalják a szálláshelyüket, és egy gyönyörű szép táborra készülnek.
0: Maskó Péter Mátra Szent Imre plébánosát, az idei kaptár keresztény ifjúsági tábor főelőadóját hallgatják.
1: Ahogy telt a táborban az idő, egyre inkább megismertem az egyéneket, a személyeket, az élettörténeteket, ugyanis mondhatom, hogy az egész tábor nekem leginkább a gyóntatásról és a lelki beszélgetésekről szólt, mert én a 4 napot, amit ott töltöttem, ugye vasárnap el kellett már jönnem, azt gyakorlatilag éjjel-nappal gyóntattam és lelki beszélgetésekkel töltöttem. Az előadás, az 1 órás, az egy nagyon-nagyon vékony kis telete volt annak, amit ott ugye átélhettem és megélhettem. És ezekben a beszélgetésekben rajzolódott ki számomra az, hogy mennyire bölcsek ezek a fiatalok, hogy mennyire mély hit van bennük, és én csak ámultam, és bámultam, és tulajdonképpen én tanultam tőlük, és egyáltalán nem volt, úgy éreztem, nehéz nekik ez a téma, meg tényleg a élet egyszerű példáival világosítottam meg, sőt, vágytak erre is. Ami az egyik legszebb visszajelzés volt, egy lány odajött hozzám, és azt mondta, hogy Péter atya, maga nem tudja, hogy mit adott nekünk. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy nem volt nehéz a téma, sőt, ugye az fiatalokkal egyrészt őszintén kell beszélni, és az evangéliumot teljesen valójában átadni, és a radikalitásában. Szent II. János pápa mondta, és ez visszhangzott mind a fülembe, a fiatalokkal kerül kapcsolatban, hogy ne féljetek a fiataloknak kimondani a teljes igazságot, mert a féligazságokkal már tele van a hátizsákjuk, nem érdekli őket, oda se figyelnek, föl

0: legnagyobb része Krisztus miatt jött. Persze van más, félig ismerkedés, hasonló, de Krisztus volt a központ ennek a tábornak a központja.
1: Ugye a tábor, a kaptár az idei véget ért. Várhatóan lesz jövőre is, de addig például a lelkipásztoroknak, hitoktatóknak, de akár az egyházi vezetésnek miként kellene törődnie a fiatalok pasztorális gondozásával? Mire kéne nagyobb hangsúlyt fektetniük ön szerint? És persze most nem arra serkentem önt, hogy a megmondó ember legyen, a tuti ember legyen, hanem egyfajta személyes meglátásban hova kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy minél többen megtalálják azokra az alapkérdésekre a választ, hogy miért élek, hogyan éljek, és mi lesz velem halálom után?
0: Hát igen, jó kérdés, nehéz kérdés. A legfontosabb, szeressük őket, hogy szeressük a fiatalokat, hogy megértsük őket, ők egy nagyon nehéz világba születtek bele. Persze minden élethelyzet nehéz, de ha érzik a fiatalok, hogy szeretik őket, és törődnek velük, és odafigyelnek rájuk, akkor megnyílnak, és mindegyik fiatal hajlamos arra, hogy a jó utat válassza, és letérjen a rossz útról. Tehát a szeretetet tudom mondani elsősorban, és az odafigyelést, a figyelmet, és az evangélium radikalitását, hogy az evangéliumot radikálisan adjuk át nekik, mert erre vágynak. Tehát egyrészt az evangéliumot hirdetni nekik, másrészt eléjük élni az evangéliumot radikálisan, tisztán, tisztaságban, listájtisztán, Istenbe merülve. Ha ilyen szenteket látnak, és nekünk szentekké kell válni, ilyen üstökösökké, ilyen fáklyákká, ilyen csillagokká, és nekik is, és ezt mondtam a táborban is, hogy nektek szenté kell válni, fiatalok, mert szentekre van szükség a világnak, mint Karlo Akutisra, akik mutatják az utat a többieknek, akik még a halál sötét ösvényén botorkálnak. Tehát nem jó emberekké kell válni, meg nem valahogy túlélni ezt az életet, hanem egyenesen szentté kell válni. És van remény, és ezekben a fiatalokban hatalmas a potenciál a jóra, az evangéliumi életre. Bízzunk bennük, és éljük eléjük az evangéliumot.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os kaptár tábor augusztus 5-e és 9-e között volt a Vasvár megyei Velem Novák falván, az Üdülő faluban. Mottója a miért pont én kérdés volt. Több mint 200 szlovákiai magyar keresztény fiatal és érdeklődő vett részt rajta. A kaptártábor már sorozatban a szlovákiai magyar istenkereső fiatalok egyik legjelentősebb egyházmegyéket átívelő, közösségépítő és hiterősítő keresztény találkozója, amely idén a 11. évadához érkezett. Az elmúlt percekben a fő előadóval, Maksó Péter atyával telefonon készített interjút hallhatták.

0: Az idei 2026-os kaptár nevet viselő keresztény ifjúsági találkozó augusztus 5-e és 9-e között zajlott a magyarországi Velem Novák falván. Miért pont én címmel? A szlovákiai magyar katolikus, de nem csak katolikus, hanem református, illetve kereső fiatalok számára szervezett táborban több mint 200 résztvevő gyűlt össze, és ez évente emelkedik. Szádecki Kardos Magdi matematika-fizika tanár és Szádecki Kardos Géza zene és hittan tanár a fakultációk, azaz a szabadon választható előadások kategóriában adtak elő, vagy inkább mondjuk úgy, hogy beszélgettek a test teológiája témáról. Itt vannak velünk a telefonvonalban, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Mi a test teó, tehát a test teológiája kezdeményezés?
2: Sokszor első hallásra kicsit ellentmondásosnak tűnik, hogy a test és a teológia az hogy passzol össze. Tulajdonképpen második János Pál pápának a nevéhez kapcsolódik ez a tanítás. Ezt így fogalmazta meg, hogy a test tulajdonképpen belépett a teológiába abban a pillanatban, amikor az ige megtestesült. Tehát amikor Jézus ugye testé lett, emberé lett. Méghozzá a fő bejáraton keresztül. Tulajdonképpen, hogy mi embernek vagyunk teremtve, azt tanítja ugye a Biblia, hogy testünk és lelkünk van, tehát épp olyan fontos a testünk is, mint a lelkünk. És az ezzel kapcsolatos tanítás a II. János Pálnak tulajdonképpen a test teológiája. Itt elsősorban beszél arról, hogy ki az ember, de igazából ennek az egésznek a fő hangsúlya az azon van, hogy miért vagyunk férfinak és nőnek teremtve, hogy egyáltalán mi a helyzet a testi kapcsolatainkkal, a szexualitással, miért úgy vagyunk teremtve, ahogyan teremtve vagyunk. Pápaságának első 5 évében beszélt erről a tanításról minden szerdán, a pápai audienciákon ott Rómában, és hogy miért is tartotta ezt a témát ennyire fontosnak, hát ugye ennek a háttere a szexuális forradalomban keresendő, ugye az egyház tanítását legtöbbet azért támadták, hogy sokan az a kép alakult ki az egyházról, hogy az egyház az testellenes, vagy szexualitás ellenes, hogy mindig baja van vele, hogy mindig az a vád írja az egyházat, hogy túlságosan elmaradt, hogy nem halad a korral, és így tovább, és hogy többet kéne engednie. És ezért tartotta II. János Pál nagyon fontosnak azt, hogy a pozitív oldalról mutassa meg, hogy mi volt Istennek az eredeti terve azzal, hogy férfinak és nőnek teremtett minket, és hogy tulajdonképpen az egyház nem valamit tiltani szeretne, hanem sokkal inkább valamit védeni szeretne, amit Isten fantasztikusan megteremtett.
0: Mondja Szádecki Kardos Géza, aki a testteó, tehát a testteológiája kezdeményezésről beszél. Felesége Magdi, vajon kiegészítené-e, vagy más szemszögből válaszolná-e a kérdésemre, mi a testteó?
1: Én itt a kezdeményezésre szeretnék válaszolni. Itt Magyarországon 2014-ben néhány fiatal, akik közt volt már házas, egyedülálló és celibátusban élő megszentelt életű is, közösen találkoztak ezzel a témával, II. János Pálnak ezzel a csodálatos tanításával, elkezdtek volna beszélgetni, és annyira értékesnek tartották, hogy úgy érezték, hogy ezt másokkal is meg kell osztani. Innen indulnak a testteológia lelki napok, lelki hétvégék, most ugye már 12. éve van, hogy ilyet szerveznek, hogy mások is megismerkedhessenek az egyház tanításával, és Istennek ezzel a csodálatos tervével, amivel minket férfinak és nőnek alkotott.
0: Kimondhatjuk annak alapján, amit válaszoltak, hogy Isten maga akarta, hogy olyan legyen az ember férfiként és nőként, és most mondom szándékosan a maga mezítelenségében, amilyen a férfi és a női test. Egyik sem bűn és bűnös önmagában, hanem bűnné nem a testet, hanem annak megközelítését azt teszi, ahogy az ember a rendezetlen, mondjam így, szexualitással visszaélne vele. Jól fogalmazok?
2: Igen, valójában ugye a bűnbeeséssel kezdődnek a problémák.
0: Igen.
2: Amikor ez az eredetileg jónak megteremtett különbség, nemi különbség és egymás iránti vonzódás megszakad.
0: Miről adtak elő az idei kaptárban? Témát ajánlottak önöknek, vagy ismerve a korosztályt, fiatalok, házasságra készülők, a testiséggel szembenéző fiatalok? Szóval mit hallottak az önök előadásában?
2: Igazából megpróbáltuk Dióhéjban a tanításnak a leglényegébb mondani valóit összefoglalni.
0: Szádecki Kardos Magdi matematika fizika tanár és Szádecki Kardos Géza zene és hittantanár, házas pár, a Testtel mozgalom képviselői a test teológiája témáról beszélnek, erről adtak elő az idei kaptár ifjúsági táborban.
2: Keretekben úgy volt, hogy hát egy óra előadás, aztán egy kis fél óra, esetleg kis csoport, végül is hát a téma nagyságára való tekintettel végül is másfél óra előadás lett belőle, tehát inkább már csak azért is, mert nagyon sok volt az érdeklődő, tehát nagyon sokan választották ezt a fakultációt, legalább 100-an voltak az előadóteremben.
0: Magditól pedig azt kérdezném, hogy az előadásból néhány konkrétumot idézzünk fel, vagy mondjunk el a hallgatóknak.
1: Azzal kezdtük, amivel egyébként II. János Pál pápa is kezdi, hogy Istennek mi volt a terve, milyen volt a teremtéskor, a szexualitás, ami Ádám és Éva, aki az emberiséget jelképezi, őket hogyan élték meg. És utána mi változott a bűnbeeséssel, a megragadás, hogy hogyan torzult el Istennek a szép terve. És a következő nagyon fontos pont az az, hogy Jézus eljött és megváltott minket, és a megváltásának hatalmas ereje van. Hogy a megváltás miatt mondhatja azt Jézus, hogy térjetek vissza Isten eredeti tervéhez, ehhez a tisztasághoz. Úgy nézzetek egymásra, mint hogy Ádám és Éva tiszta szívvel még tudott egymásra nézni. És ehhez ad ő erőt és kegyelmet a megváltásban, és megerősít bennünket, hogyha elbukunk, akkor pár évkor visszatérhetünk hozzá, hogy elmegyünk gyónni, ugye szentgyónás, ez egy szentség, egy kegyelem, és újra kezdhetjük. És minden kísértésünkben Jézus velünk van, és bátran forduljunk hozzá, mert a keresztnek hatalmas ereje van. És utána még beszéltünk a házasság szentségéről, hogy a házasság itt a Földön Isten ember iránti szeretetének a jele. A Biblia nagyon sokszor használja ezt a párhuzamot, hogy Isten, mint szerelmes vőlegény szereti az egyházat, és hogy nekünk is így kell egymást szeretnünk a házasságban férfiként és nőként, amiről Szent Pál apostol beszél az Efezusi levélben. És az utolsó része az előadásnak, ami a tanítás része, az így a tisztaság megéléséről szólt házasság előtt, házasságban, és ehhez kapcsolódóan mondtuk mi is tanúságtételt, hogy mi hol küzdöttünk meg, hogyan tapasztaltuk meg Isten segítségét, és meséltünk arról, hogy milyen könyveket, programokat, hol kaphatunk még segítséget, sokkal több információt, érdekességet, mert hát nekünk most csak viszonylag kicsi időnk volt erről beszélni, arról egy hatalmas nagy témáról.
0: Hogyha az ember a szakirodalmat böngészi egy kissé, vagy pedig személyes beszélgetésekből merít információkat, arra jövünk rá, hogy mi az a korosztály vagyunk, vagy a minket megelőző korosztály, aki otthon, hát nem sokat hallott az egészséges szexualitásról. Vannak fiatalok, akik nekem azt mondták, hogy igazában a szexualitásról az utcán hallottam, hát trágár módon. Ma, amikor igazában a világhálón elég beklikkelni, hogy elmúltam 18 éves, ömlik felénk a pornó, a rendezetlen szexualitás, a brutalitás, nem fogom sorolni tovább. Egy másik szobája ennek a témának a pszichológus, a pszichiáter, aki keresi a megfelelő eszközt, hogyan szabadítsa meg a pornó függőségtől az abba belecsömörlött fiatalt, vagy talán idősebbet is. Hova akarok kiukadni? Vajon ilyen témák, vagy milyen témák voltak a résztvevők visszajelzése? Mi ragadta meg leginkább az érdeklődésüket a hallgatóknak, annak mondjuk a 100 fiatalnak?
1: Azt láttuk, hogy nagyon figyelnek az előadás alatt, így többször bólogatnak, hogy ismerős gondolatokról, problémákról, helyzetekről beszélünk, hogy így tudtak hozzánk kapcsolódni. Illetve az előadásunk után voltak személyes beszélgetések, volt, ami kifejezetten mély volt, és ezek legtöbbször így a tisztaság megéléséhez kapcsolódtak, hogy igen, hallottuk Isten gyönyörű tervét, és akkor ezt hogyan éljük meg a mi hétköznapi életünkben, hogy vannak különböző nehézségek, kísértések, akkor ebben most hogyan cselekedjünk, vagy hogyan keressük meg Istennek az akaratát, hogyan éljük meg.
0: Hát hogyan?
2: Ebben nyilván elsősorban a tanúságtételek szoktak segíteni. II. János Pálnak kedvenc mondása volt az, hogy az igazság szabaddá tesz. egy bibliai idézet. Nagyon fontos, hogy tudjuk, mi az igazság. Nekem személy szerint is, amikor először részt vettem még részvevőként egy ilyen testoló hétvégén, akkor nekem az volt a legfontosabb, hogy hallottam olyan dolgokat kerekperet kimondani, mint például az, hogy a pornó egy függőség, hogy a önkielégítés egy függőség, tehát hogy ezek olyan dolgok, amik nem feltétlenül járnak vele az emberi élettel, nem szükségszerű részei az ember életének, amik segítettek abban, hogy az ember fölvegye a harcot, hogy küzdjön ellenet. Hogyha világosan kimondom, hogy én nem akarom ezt, én tudom, hogy van tisztasság és lehetséges a tisztasság, mert tanúságot tettek róla, más elmondta, hogy lehet, akkor onnantól kezdve már nekem is könnyebb.
0: Önök testteó hétvégeket tartanak 18-35 éves fiataloknak. Mi ott a program?
2: Ezek tulajdonképpen ilyen hosszú hétvége programok, ami általában a péntek este kezdődik, és vasárnap délután elér véget. Itt gyakorlatilag a teljes tanítást próbáljuk elmondani, amennyire ez egy hétvégén lehet.
0: Szádecki Kardos Magdi matematika-fizika tanár és Szádecki Kardos Géza zene és hittantanár, házaspár, a Testteó mozgalom képviselői a test teológiája témáról beszélnek, erről adtak elő az idei kaptár ifjúsági táborban.
2: Végig megyünk az emberképen, végig megyünk azon, hogy mit tanít a Biblia ismeretet tervéről, a bűnbeesésről, a házasságról.
0: Kik azok, akiknek megfelelnek ezek a hétvégék, kik azok, akik valamilyen módon, bár magyarul vannak az előadások, nem értenék a fogalmakat? Keresők, nincsenek tisztában mondjuk a keresztény vagy a katolikus terminológiával. Ilyenek is elmehetnek egy ilyen hétvégére?
1: Természetesen keresőket igazából mindenki szeretettel várunk, aki nyitott arra, hogy megismerje Istennek a tervét, az egyháznak a tanítását, a férfiségünkről, a nőiségünkről, a szexualitásunkról. A hétvégén van fórum, ahol lehet kérdezni, és akár szakkifejezéseket is meg lehet kérdezni. Kaptunk néha ilyen jellegű kérdéseket, illetve a kis csoportos beszélgetések is lehetőséget biztosítanak arra, hogy megértsük, hogy miről is szólt az előadás, ez mit jelent számunkra.
0: Találkoztak olyan fiatalokkal, akik részt vettek az ilyen és hasonló hétvégeken, akik állítják, hogy jó, ezt mondjátok ti, de mi inkább azt mondjuk, hogy a test azért van, hogy élvezzük, és mi ezt tényleg így éljük meg, nem értünk egyet azzal az elképzeléssel, vagy azzal a fölajánlással, amit ti Szent II. János Pál pápa nyomán a Bibliára alapozva hoztok. Tehát vannak ilyen ütköző találkozások is?
2: Biztosan ez is előfordul. Nagy részt azért általában a egyházban valamennyire otthon lévő fiatalok szoktak eljönni a hétvégére, akikkel megerősödni szeretnék abban a tanításban, amivel alapvetően egyetértenek, de főleg itt a fórumokon, amiket a Magdi említett, föl szoktak vetődni olyan provokatív kérdések.
0: Igen.
2: Is. És természetesen ezekről is beszélünk akkor van, hogy aztán a fórumokon is még időben is belekérdeznek. Egyébként érdekes észrevétel az, hogy pont akik a legkötekedőbbek szoktak lenni ilyen szempontból, most vannak a stábban, tehát akik szervezik a hétvégéket olyanok, akikről, hát nekem csak így mesélték, hogy annak idején, amikor ő a hétvégén, mint látogató volt, ő volt a legkötekedőbb, de ez pont annak a jele, hogy az úr dolgozik benne, tehát hogy ütközteti a saját világát azzal, amit hallott, és hogy ez dolgozik benne, és pont azért kérdez, és pont azért tesz fel provokatív kérdéseket is, mert dolgozik benne. És hogy aztán megérett benne az, hogy végül is elfogadta, és azóta köztünk van, és ő is előadásokat tart a témában.
0: Ahhoz, hogy jó bort kapjunk, ahhoz forni kell a bornak, és persze jó minőségű szőlőből kell, hogy készüljön. Ez csak így zárójelbe. Mit üzennének a műsoron keresztül hallgatóknak, fiataloknak, időseknek, nevelőknek, szülőknek, pedagógusoknak, lelkészeknek, akik kikerülhetetlenül találkoznak az általunk boncolgatott témával, testiség, Isten, ember?
2: Hogy az igazság szabaddá tesz, hogy nagyon fontos, hogy ne legyen tabu ez a téma, hogy ne elégedjünk meg azzal a felszínes képpel, hogy az egyház persze azt mondja, hogy ne paráznák, hogy és akkor itt le is húztuk a rólót, hogy az egyház nem halad a korral, hanem hogy ismerjük meg az igazságot, hogy mit tanít az egyház valójában, hogy miért tanítja azt, hogy bizonyos határok között tud a szexualitás azzá válni, aminek a Jóisten megteremtette, hogy ismerjük meg azt a szép tervet. Szeretettel várunk, hogyha valaki el tud jönni akár egy ilyen hétvégére. Könyveket is nyilván tudunk ajánlani. Christopher Westnek a nevét már említettem, ő írt egy ilyen alapművet, de ez a Testológiája kezdőknek című könyvet, de több könyv is megjelent most már német szerzőktől is, a Utikalaut szerelmeseknek címen jelent meg nemrég Magyarországon egy könyv magyar nyelven, ez a Birgit és Corbin Gams házaspárnak a kiadvány, ez is egy nagyon szép könyv. Hogyha most egy valamit kell mondani, akkor amit a tanulságtételek kapcsán már mondtam is, hogyha ismerjük az igazságot, hogy lehet tisztán készülni a házasság, lehet tisztán megélni a szexualitásunkat házasságon belül is, házasság előtt is, vagy akár celibátusban is, hogy nem tartozik hozzá az emberi mi voltunkhoz az, hogy most az egészségtelen szexuális vágyaink határozzanak meg minket. Ettől megváltott minket Jézus, és hogy ez a megváltás, ez valóban egy erőforrás. Érdemes ezeket az erőforrásokat igénybe venni, amiket az egyház nyújt nekünk. Tehát nagyjából ez az, ami a legfontosabb tanulság szerintem.
1: Azt tapasztaltam, hogy a fiatalokban megvan a vágy a tisztaságra, arra, hogy megismerjék Isten tervét, hogy jól éljék, szépen éljék az életüket, és minden pedagógusnak, lelkésznek, mindenkinek, aki találkozik fiatalokkal, imádkozzunk értük, és segítsük őket abban, hogy ezt megélhessék. Személyes példákkal, a tanulságtételek nagyon-nagyon sokat jelentenek, hogy vállaljuk, hogy mi is ezt éljük. Igen, néha nehéz, de hogy megéri Isten terve szerint élni. És segítsük őket, hogy a bennük lévő kérdésekre hiteles és igaz válaszokat találjanak, hogy megismerhessék az igazságot. De legfőképpen a személyes példánk az, ami segít.
0: Az elmondottak alapján én úgy összegezném az önökkel készült beszélgetést, hogy a téma iránt mindig legyünk nyitottak. Akár előadók, akár kérdezők vagyunk. Nyitottak, őszinték, tárgyilagosak, jó akaratúak. És akkor talán kevesebb lesz az úgynevezett nem kívánt terhesség, még kevesebb talán az abortusz, a gyermekgyilkosság, és talán közelebb jutnak a fiatalok ahhoz, hogy örömmel legyenek egy testé, egy ember párrá, és így növekedjen az emberi család, ami minden társadalom alapja. Kedves hallgatóink, a Mi a testteó, a testteológiája témáról beszélgettem Szádecki Kardos Magdi matematika-fizika tanárral és Szádecki Kardos Géza zene és hittantanárral, a testteó két képviselőjével, akik idén a Kaptár elnevezésű keresztény ifjúsági táborban is előadtak. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak.
1: Mi köszönjük. Szent hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: Ritka vadászati technikát örökítettek meg ausztrál delfineknél. Több mint 450 egér maradványát találták egy 2700 éves krétai szentélyben, és több mint 3 milliárd forint értékű aranyat találtak egy belga építkezésen. Színes hírek ma Gazsik Viktóriától.
1: Ritkán megfigyelhető vadászati technikát dokumentáltak az ausztráliai Queensland partjainál élő palackorú delfineknél. A Sunshine Coast Egyetem kutatói a Harvey Öbölben olyan delfineket filmeztek, amelyek nagytengeri kagylókat használtak zsákmányuk megszerzésére. A kagylózás során a delfin a kisebb halat egy üreges kagylóba tereli, majd a kagylót a csőrével a víz fölé emeli, és kiönti belőle a zsákmányt. A technikát korábban csak Nyugat-Ausztráliában, a Cápaöbölben dokumentálták, így az új felvételek az első vizuális bizonyítékai annak, hogy a kontinens keleti partján is alkalmazzák. A kutatók szerint a módszerhez nem csak ügyességre, hanem a környék ismeretére is szükség van, hiszen a delfineknek tudniuk kell, hol találnak megfelelő kagylókat. A Cápaöbölben korábbi megfigyelések arra utaltak, hogy a delfinek a technikát egymástól, valószínűleg a szülőktől tanulják. A kutatók most azt vizsgálják, hogy a Harvey-öbölben is generációkon keresztül adódik-e tovább ez a különleges vadászati tudás. Rendkívüli leletre bukkantak a régészek a krétai Gortyn ókori Apollón szentélyében. Egy áldozati leletben több mint 450 egércsont maradványát találták meg. A Krisztus előtti 7. század közepén épült szentély Kréta egyik legrégebbi és legösszetettebb kultuszhelye volt. A kutatók szerint a nagyszámú egérmaradvány arra utalhat, hogy itt Apollont egy különleges alakjában, Sminteuszként, vagyis egér Apollónként is tisztelhették. Ehhez a kultuszhoz az ókori görögök szerint a rákcsálók által terjesztett járványok kapcsolódtak. Apollón egyszerre lehetett a betegségek előidézője és elhárítója. A kultusz legismertebb központja a mai Törökország területén az egykori Tróad vidéken működött, ahol a hagyomány szerint élő egereket is tartottak az oltárnál. A gortyni lelet most felveti annak lehetőségét, hogy ennek a kultusznak Krétán is létezett egy eddig ismeretlen változata. A feltárások közben az Apollón szentély melletti római kori színház újabb részei is előkerültek. Aranytömböket és aranyérméket találtak egy ház felújítása közben Belgiumban. Az építőipari munkások egy ládában bukkantak a kincsre, amelynek értékét legalább 9 millió euróra becsülik. A rendőrség a leletet lefoglalta és biztonságos helyre szállította, az ügyészség pedig nyomozást indított, mert egyelőre nem tudni, honnan származik az arany és ki a jogos tulajdonosa. Azt is vizsgálják, hogy a kincset legálisan szerezték-e. A ház jelenlegi tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő kelet-flandriai szociális szervezet. Közölték, ha az arany jogszerűen hozzájuk kerül, az értékesítéséből származó bevételt szociális tevékenységük bővítésére fordítanák. A rendőrség közben arra figyelmeztette a kíváncsiskodókat, hogy ne menjenek az építkezéshez. Mint fogalmaztak, aranyások, maradjatok távol, mert nincs ott semmi látnivaló. A területet lezárták, ráadásul az épület teljes bontása miatt veszélyes is.

0: 11 óra van. Nappali. Ürge Tamással. Köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, hamarosan hírek itt a Nappaliban, délig pedig stúdió vendégünkkel, Oldjai Csaba mérnökkel, hitoktatóval, állandó diakónussal, a Kaptár a keresztény ifjúsági tábor egyik, ha nem a legfőbb mozgatóját élőben faggatom, 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és egyebekről. Mindezek előtt azonban a hírek jönnek, a szó Kis Balázsé.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: A szlovák ügyészi tanács korrektségre szólította fel a politikusokat. Befejeződött a Mohi atomerőmű harmadik blokkjának nagyjavítása. A napsütést időnként felhők szűrhetik, délután 24-29 fokig melegszik a levegő. Jönnek a részletek. Lemondott az Energetika Slovensko Energetikai Vállalat felügyelőbizottsági tisztségéről Marcela Martonová. Döntését azzal indokolta, hogy személye a médiában kiemelt figyelmet kapott, és szeretné elkerülni a társadalom további polarizációját, valamint családja magánéletének érintettségét. A lemondás azonnali hatállyal lépett életbe. A kozmetikusként dolgozó Martonovát tavaly novemberben a gazdasági minisztérium jelölte a tisztségre, és a társaság tulajdonosának jóváhagyásával nevezték ki. A szlovák ügyészi tanács arra szólította fel a végrehajtó és törvényhozó hatalom képviselőit, hogy korrekten és visszafogottan nyilatkozzanak azokról a büntetőügyekről, amelyekben jelenleg nyomozás folyik. A testület Robert Fico miniszterelnök néhány nappal ezelőtti a mobil mintavételi pontok működésével kapcsolatos rendőrségi vizsgálatra tett kijelentéseire reagált. Marián Csorba, a tanács elnöke szerint az ügyészek döntéseinek és eljárásának bírálata tárgyilagos, szakmai és tiszteletteljes kell legyen, személyeskedés és megalapozatlan feltételezések nélkül. Befejeződött a Mohi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett nagyjavítása, miután kedden a turbina ismét csatlakozott az elektromos hálózathoz. A leállás alatt a szlovák villamosművek a reaktorban a fűtőanyagagy részét kicserélte, emellett olyan biztonsági és karbantartási munkálatokat is elvégzett, amelyek az üzemelés közben nem hajthatók végre. Ellenőrizték és karbantartották egyebek mellett a turbogenerátort, a gőzfejlesztőt, a fő keringettető szivattyút és a csővezetékeket, valamint korszerűsítették a fűtőanyag betöltő berendezés szoftverét, és ellenőrizték a fűtőelem kazetták épségét. Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában végrehajtott éjszakai légicsapásainak. Lakóházakban, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is keletkeztek károk, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 162 csapásmérő és álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat. A légvédelem 134 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. 18 helyszínen találatokat regisztráltak, 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. 80 éves korában meghalt Dolly Parton, legendás amerikai country énekes. A zenész képviselője megerősítette, hogy Parton rövid ideig tartó daganatos betegséggel küzdött, és egy Nashville-i rákközpontban hunyt el szerettei körében. Halálhírét unokaöccse jelentette be. Dolly Parton több évtizedes pályafutása során olyan világslágerekkel vált ismerté, mint a Jolene, a 9 to 5, vagy az I Will Always Love You. A zenén kívül színésznőként is maradandót alkotott. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája rájátszásának visszavágóján egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A cseh-svéd-török-azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság csoportkörének keddi játéknapján Olaszország-Szlovákia 3-0 és Németország-Magyarország ugyancsak 3-0.
0: időjárás.
2: Túlnyomóan felhős, helyenként borult égboltra számíthatunk, később azonban átmenetileg kisüthet a nap, elszórtan főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat, a hőmérséklet 24 és 29 fok között tetőzik, a szél többnyire gyenge és változó irányú lesz.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Érsekújvár után Tardoskedd felé három személygépkocsi ütközött össze, az útszakasz mindkét irányban járhatatlan, a forgalmat Nagysurány felé terelik el. Radar méri a sebességet a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán a kikötői híd után az Aranyhomok felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: 11 óra 11 perc van. Kedves hallgatóink, a 2026-os kaptártábor augusztus 5-e és 9-e között került megrendezésre a Vas vármegyei Velem Novák falván, azaz a Novák falva üdülő faluban. Mottója a miért pont én kérdés volt. Több mint 200 szlovákiai magyar keresztény, zömében katolikus fiatal és érdeklődő vett részt rajta. A kaptár tábor már sorozatban a szlovákiai felvidéki magyar istenkereső fiatalok egyik legjelentősebb, egyházmegyéket átívelő, közösségépítő és hiterősítő keresztény találkozója, amely idén a 11. évadához érkezett. Műsorunk hátralévő részében stúdió vendégünket, Olgyai Csaba mérnököt, hitoktatót, állandó diakónust, a kaptár ifjúsági tábor egyik, de merem mondani, ha nem a legfőbb mozgatóját faggatom, 11 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról és sok egyébről. Itt ül már velem a stúdióban. Szervusz Csaba!
1: Szervusz Tamás, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Vágjunk bele. Felnőtt férfiként hogyan maradtál meg józan, Isten hívő embernek? Ezt nem én találtam ki, minden kaptáros ezt mondja rólad.
1: Isten személyes szeretete vonzott be és tartott meg. Én amikor elkezdtem keresni az Istent úgy komolyabban, 20 éves korom körül, számomra nagy felismerés volt, kegyelem, hogy az Isten nem valami távoli, megfoghatatlan valóság, hanem olyan valaki, aki személyes szeretettel közeledik hozzám, és akkor ez úgy leesett nekem, hogy te jó ég, itt van több milliárd ember, és akkor az Istennek a szeretete személyesen lebontódik én rám, hogy tudja ki az a Ürge Tamás, tudja ki az Olgyai Csaba, és nevén nevez minden hallgatót, aki éppen ezt a műsort hallgatja. Ő most is itt van az ő személyes szeretetével, és izgalommal várom, hogy mit akar közölni rajtunk keresztül egymásnak és másoknak.
0: Ugrunk egy nagyot, megházasodtál, egy lányotok született, aki már férjnél van. Miként jelentkezett életedben az úgynevezett állandó vagy nős, diakónus hivatás, szolgálat?
1: Hát legelőször ez egy hirtelen felindulásból elkövetett döntés volt. Az utolsó osztályomtól 20 évig tanítottam egy középiskolában, és az utolsó osztályomtól kaptam egy wellness hétvégét, hogy nyugtassam meg tőlük idézőjelve az idegeimet. És amikor ott voltunk augusztus végén, született bennem egy ilyen mondat, hirtelen nem tudom, hogy honnan, hogy már nem megyek vissza az iskolába. A feleségem csak nézett, hogy honnan, miképpen. Igazából én sem tudtam rá választ adni, de ezt a gondolatot valahogy nem engedtem el. Nem jó, hogyha hirtelen hozunk döntéseket, de időnként erre van szükség, mert hogyha az ember észre végig gondolja, akkor nem biztos, hogy most itt ülünk és egymás szemébe nézünk. Tehát visszamentem az iskolába, és közöltem, hogy szeretnék elmenni, annak ellenére, hogy már az órák le vannak osztva, ugye, és ez egy macerás helyzet minden iskola
0: szegény
1: számára.
0: Szegény igazgató.
1: Így van, így van. De elengedett, én emlékszem rá, hogy jó érzésű kollégák elhívtak oldalra, és mondták azt, hogy itt jó helyed van, meg vagy becsülve, ami igaz is volt, de az embernek időnként kell hallgatni a belső hangra. Ezért 2014. októberétől elmentem az iskolából, és rögtön belecsöppentem az ifjúsági pasztorációba, és kiderült, hogy az egyházmegyénkben, ez a Nagyszombati Egyházmegye, nincs magyar nyelvű ifjúsági referens, és akkor rögtön önkéntesként elkezdtem ezt a munkát. Én akkor értem életemnek a 50. esztendejében, és mivel az Isten személyes szeretettel szeret engem is, és mindenkit, küldött egy igét, amit úgy megragadtam. Azt mondja a Leviták könyvében, hogy az 50. év legyen számotokra jubileumi esztendő, amikor nem vettek, nem maradtok, nem gyűjtitek össze a kévét, és nem szüretelitek le a szőlőt, hanem éltek Istennek a kegyelméből. És akkor azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, itt van ez az év, ezt önkéntességben neked adom. Így telt el ebben a szolgálatban az 50. év, készítettük elő az ifjúsági programokat. Tehát ugye, ahogy mondtad, nős vagyok, családos vagyok, önkéntesség mellett aztán ebből tovább kellett lépni, és volt egy, most is van, de már odafönt egy szerzetes nővér, aki imahátert biztosította számomra, és kérdem tőle, hogy szerinted mit csináljak, hogyan tovább. És akkor azt mondja, menj el az érsek atya után. elmentem egy év után, az érsekatya után, és akkor föltette nekem a kérdést, hogy Csabika, nem akarsz állandó diakonus lenni?
0: Ő volt Orosz János érsek úr.
1: Igen, igen, ő volt Orosz János érsekatya, és akkor így egy kicsit úgy váratlanul ért, mert tudtam, hogy létezik ilyen pozíció, ilyen felszentelési funkció, de akkor még úgy hirtelen nem tudtam reagálni, de egy idő után igent mondtam, és akkor aztán közel 10 évvel ezelőtt felszentelt állandó diakonusnak.
0: Itt jegyzem meg, hogy ezen az első szlovákiai-magyar állandó diakonus szentelésen jelen volt a Pátria Rádió vallási műsora is. Közvetítettük vagy rögzítettük ezt a szertartást. Lépjünk tovább. Hogyan kezdődött a kaptár számodra?
1: A Jóisten személyes szeretetéből fakadóan gondviselésszerű találkozásokat készít elő az ember számára, és ez így volt velem is. Egy nevet muszáj megemlítenem, Kádek Laci barátom, akiben úgy megfogalmazódott a gondolat, hogy szlovákiai-magyar katolikusoknak is szüksége lenne ifjúsági táborra. És akkor felvettem vele és barátaival a kapcsolatot. Azért is nevezem gondviselésszerűnek, mert ez a kapcsolat többségében ma is megvan. Ugye ők már 30-asok, és már úgy kifelébe vannak a táborból, de hát ilyen az élet, hogy körforgás van benne. És akkor velük együtt elkezdtük készíteni az ifjúsági programokat, nem csak kaptárt, korábban ifjúsági napokkal kezdtünk, aztán fejlődés oda vezetett, hogy a kaptártábor lett az, ami igazán vonzó lett a fiatalok számára.
0: A kaptár kezdetben néhány tucat emberből állt maga a tábor, aztán jött egy matematikai növekedés. Mondjunk erről valamit. Úgy emberileg szinte meglepő, de a hívő ember szemszögéből, hogy mára a 30-valahányból érdeklődőből több mint 200 lett, és ez van már az utóbbi 5-6 évben, ha jól tudom.
1: Igen, emlékszem, a legelső táborra Péliföld Szent Kereszten volt a szalézi központban, ahol még együtt volt a családtáborral, és nagyjából a 30 fiatal vett részt rajta, így párhuzamosan haladt a két tábor, de nagyon gyorsan megmutatkozott már ott az első, hogy ez egy nem jó összekapcsolódás, más kell a családosoknak, és más kell a fiataloknak, és aztán mentünk külön. És ugye a fiatalok átéltek ott valamit, és megszólítottak másokat is, hogy figyelj, volt egy ilyen jó alkalom, és ez indította el leginkább szerintem a növekedést.
0: A kaptár mielőtt megvalósul, iszonyatos, hosszú, hónapokig tartó szervezést igényel. Beszéljünk erről. A kezdetek, táborszervezés, az emberek toborzása, és ami nagyon nem mellékes, előadók és programok szervezése. Honnan indult ez, és hogy néz ki ma?
1: Hát először nagyon spontánul indult, nem volt nagyon megszervezve. Ismertünk előadókat, megtetszett az előadásuk, megszólítottuk őket, és ha hajlandók voltak, ami sován szűk kereteinkbe beleférni, akkor eljöttek, megfigyeltük, hogyan csinálják mások a táborokat, nagymarosi ifjúsági találkozó, vagy akár a református élesztő, és ebből átvettünk elemeket, hozzáraktuk a magunkét, és akkor így megszületett a ma is használt kaptárnak a napi struktúrája, ami alapján haladunk, és amely alapján vezetjük a fiatalokat.
0: Érzem, hogy a hallgatók sugallják felém, hogy kérdezd már meg, miért kaptár a neve? Honnan jött ez a név?
1: Hát erre többfélét is kitaláltunk. Szerintem a legigazabb az, hogy szimbolikus jelentése van, úgy, ahogy a méhecskéknek otthont ad a saját maguk kaptárja, úgy a kaptártábor próbál otthont adni a fiatalok számára, hogy ott érezzék jól felszabadultan magunkat. Aztán van egy ilyen haján húzott magyarázat is, mivel a második és harmadik táborunk Planyinkán volt, hogy ez egy ilyen szó összetétel a kaptár, hogy katolikus planyinkai ifjúsági tábor. Tehát azt hiszem, hogy elkerült Planyinkára, és ez már úgy elvesztette a jelentőségét.
0: Ha már Planyinkát említetted, ugye a kaptárnak több táborhelyszíne volt eddig, a résztvevők összetétele viszont legalábbis a kort tekintve 16 éves kortól 35 éves korig. Mi szerint választjátok, vagy változtatjátok a tábor helyszínt?
1: Hát általában a helyszín változtatása az objektív okokból kifolyólag történt, mert kinőttük az adott keretet, Planyinkán olyan 70-80 ember félte kényelmesen, de aztán ez ugye kicsinek bizonyult, mentünk tovább, először Szigetmonostorra, aztán voltunk Alsóbodokon, az is kicsinek bizonyult, Győrújbaráton is voltunk kétszer, ott hely volt, de ott azért kellett tovább lépni, mert nagyon augusztus végére tudtak csak bennünket fogadni, és így kerültünk aztán már harmadszor velem Novákfalva üdülőfalu táborába.
0: Befejezem ezt a gondolatot, hogy augusztus vége, ott már kezdődnek az egyetemek, nem mindenkinek felelt meg talán az időpont.
1: Különösen a Magyarország egyetemre járóknak, ahol korábban kezdődik a szemeszter, mint nálunk.
0: Kik a tábor szervezői, vagy állandó szervezői, mozgatói?
1: Fiatal önkéntesek, akik nagy áldozatokat vállalnak azért, hogy ez a tábor megvalósuljon, akik elköteleződnek a tábor mellett, és készek a szabadidőjüket felhasználni arra, hogy a tábor érdekében, meg most már a évközi programok érdekében tegyenek valamit. Ez egy nagy ajándék, nélkül ez nem működne. És a nagy áldozatban az is beletartozik, hogy ugyan kedvezményesen, de ők is fizetnek a táborért, dolgoznak, és közben fizetnek érte, nem az, hogy fizetséget kapnak. Tehát amit Ferenc pápa szokott mondani, hogy a dívány kereszténységből kilépni, ők ezt meg tudják tenni. És azt gondolom, hogy mindannyiunknak örömünk van benne, mert jobb adni, mint kapni.
0: A szervezői munkához hozzá tartozik a világháló adta lehetőség kihasználása. Ha jól tudom, vannak az éves egy-egy tábor között olyan alkalmak, amikor meet formában ima estek vannak, találkozók vannak, sőt, van keleti szárnya is a kaptárnak, ez általában valamikor az év tavaszán szokott lenni, és ha jól tudom, akkor Szepsiben. Mit tudunk erről mondani?
1: Igen, nagybőti időszakban szokott megvalósulni a kaptár keleti hétvége, hogy ezt a lelkületet, amit mi próbálunk úgy ápolni, ez legyen elvéve nagyobb távolságra is mi tőlünk, és vonzunk be a táborba, meg a évközi programokba másokat is. Az imádságnak a szerepe alapvető. Imádság nélkül mi már rég nem lennénk, meglátásom szerint. Minden hétfőn 9 órakor van a kaptárima. Ebbe a kaptártímnek a tagjai tartoznak bele nagyjából az a 20 ember, aki hordozza a legnagyobb felelősséget a kaptáros programok megvalósulásáért. De ezen kívül van egy kaptár ima csoportunk is, ahova mindenki írhatja a saját ima szándékát, amiért aztán imádkozunk. És van még szerdánként online közi, amit Sebő Laci atya vezet. Tehát ezt mindenképpen szeretnénk Isten elé tárni, hogy mi nem magunkra, hanem őrá szeretnénk építeni a megvalósó programjainkat.
0: A Pátria Rádió vallási műsorainak szerkesztőjeként több alkalommal egy-egy napra részt vehettem a kaptár táborban az elmúlt 4-6 évben, ha jól emlékszem. És amikor téged kérdeztelek, hogy melyek azok a legfontosabb pontok egy tábor életében, mindig az első helyen említetted az éjszakai szentségimádást. Akik számára ez a fogalom ismeretlen, mondjuk el, mi az, hogy éjszakai, és mi az, hogy éjszakai szentségimádás?
1: Az oltári szentségben jelen van Jézus, és az oltári szentségben jelenlévő Jézust kitesszük hódolatra, este 10-től a reggeli imáig.
0: Minden éjszaka a tábor idején.
1: Minden éjszaka. Ez hordozza a tábort. Belátjuk, hogy a 200 embernek a mozgatását nem tudjuk a kezünkbe tartani, és rábízzuk Jézusra. És erre az éjszakai szentségimádásra fél óránként föl lehet iratkozni, egyfajta csendes együttlétre Jézussal, mert a mi imádságunkban sokszor az a hiba, hogy mondjuk a magunkét, és nem adunk teret arra, hogy az Isten megszólaljon, pedig neki is vannak témái, ő is bele szeretne szólni a fölnőttek dolgába. Maksó Péter atya mondta ebbe az évben, hogy az egyik ilyen szent, amikor erről imádkozott Jézussal, akkor Jézus szomorúan mondta, hogy sokszor már csak a hátatokat látom. Tehát elmondjuk a magunkét, és fölkelünk az imádságból, és az éjszakai szentségimádás lehetőséget arra, hogy megszólaljon Jézus is, és sugalljon számunkra gondolatokat.
0: Ezek a fél óránkénti lehetőségek mindig betelnek? Mindig van valaki, aki ott van ezen az éjszakai szentségimádáson?
1: Igen, előre feliratkoznak, és részt vesznek rajta. Amikor ezt elkezdtük, én emlékszem rá, hogy a ploninkai táborban, az elsőben vagy a másodikban jöttem először ezzel az ötlettel, és sokan szkeptikusak voltak, hogy ez fog-e működni. Döcögösen indult, de most már teljes természetességgel működik. Hadd mondjak példát, nem tudok aludni, fölkelek 3-4-kor, és oda megyek a kápolnába, és 7-8 ember ott imádkozik a kitett oltári szentség előtt.
0: Nagyon profán lesz, amit hasonlatképpen mondok, a puding próbája az evés, mondják az angolok. Az szentségimádás próbája az, hogy ki kell próbálni?
1: Mindenképpen. Varga Laci püspök atya szokta úgy nevezni a szentségimádás, hogy édes semmit tevés. Csak ott ücsölök, ott vagyok Isten jelenlétében, és hagyom, hogy szeressen engemet az Isten. Ki kell próbálni.
0: Szlovákia egész magyarok lakta vidékeiről vannak már résztvevői a tábornak, de külföldről is, például Csehországból, akiknek valamilyen magyar gyökerük van, például Komárom környékéről. Na most a 10 év alatt, 11 év alatt a kezdetben egyetemisták már diplomás emberek, orvosok, mérnökök, hagyd ne soroljam. Vannak a táborban olyanok, akik ott ismerkedtek meg, házasságot kötöttek, és azóta született 1-2, esetleg 3 gyermekük. Elmehetnek ilyenek is vissza a táborba? Korhatáron túl?
1: Hát úgy van.
0: Vagy van kivétel?
1: Hogy 15-35 éves korig van a tábor, és azért, akik megismerkedtek a táborba, és házasságot kötöttek, vagy valamiképpen kötődnek a kaptárhoz, még nincsenek olyan sokan, akik már betöltötték volna a 35-öt, tehát így mindig vannak gyermekekkel, most is voltak ebbe a táborban, akik részt vesznek a táboron, annak ellenére, hogy már házasságot kötöttek. A házasság nem kizáró akadás, sőt, fontos a jelenlétük, hogy lássák a fiatalok, hogy ez a természetes menete a dolgoknak.
0: 2 perc múlva 11:30, megkérem Vasi Esó Lívia kolléganőmet, hangmérnökünket, zenéljünk egyet, mi egyet szusszadunk, és folytatjuk a beszélgetést stúdió vendégünkkel, Olgyai Csaba állandó diakonussal.

0: Kedves hallgatóink, itt a Pátria Rádió stúdiójában, stúdió vendégemmel, Olgyai Csaba mérnökkel, hitoktatóval, állandó diakónussal beszélgetünk a kaptárról, a diakónus szolgálatról, és egyáltalán a felvidéki, magyar, istenkereső fiatalokról. A táborhoz térünk vissza. Csaba, miből áll egy tábor? Ugye 5 napos, szerdától vasárnapig. Mi a program?
1: Elmondanám egy napnak a szerkezetét. Reggel imával kezdünk, kétféle lehetőségből lehet választani, zsolozsmából, az egyház hivatalos napi imájából, vagy pedig zenés reggeli ima van, akik azt szeretik jobban. Aztán jön egy tömény lelki délelőtt, főelőadással, szentmisével és kis csoporttal. Aztán, ahogy belemegyünk a délutánba, úgy lazul a program, ebéd után fakultatív, tehát választható előadások vannak, ezek már művészeti, tudományos, sport, és különböző témából hívunk meg előadókat, és ki kiválogat tetszése szerint. Aztán jön egy erős sportblokk, 3-3,5 óra, mert nagyon törekszünk arra, hogy ne csak a lélek, hanem a test is kapja meg, ami jár neki. És aztán vacsora után visszatérünk a lelkihez, és mi úgy hívjuk az esti programot, hogy evangelizáció, mert legtöbbször tanúságtételek vannak, vagyis meghívunk valakiket, akik beszélnek az életükről, Istenhez találásukról, vagy arról, hogy hogyan sikerült az ő segítségével mély gödörből kijönni, drog, alkohol és egyéb függőségekből. És közben, meg utána kinyit a kaptárnak a házi kávézója, a Nektár, ahol jó beszélgetéseket lehet folytatni és társasozni, és mellette párhuzamosan, úgy, ahogy már említettük, este 10-kor elkezdődik az éjszakai szentségimádás egészen reggelig, és ez megy aztán egyik nap a másik után.
0: A büfét említetted, a Nektárt, de ott nem kapni alkoholt, mert hogy egy közös megegyezés alapján tilos az alkoholfogyasztás a kaptár táborban.

0: Hát ez úgy indult ki, hogy ott az elején mindjárt eldöntöttük azt, hogy nem csak tiszta szívvel, hanem tiszta fejjel is szeretnénk együtt lenni. Engem annak idején emlékszem rá, nagyon megszólított Fábri Kornél püspök atya mondata, aki még abban az időben, mikor plébános volt, és plébánai bálokat szerveztek, mondta azt, hogy mi keresztények alkohol nélkül is tudunk felszabadultan és jól szórakozni. És ugye tudva levő dolog, hogy a kaptárban az utolsó este táncest, és én alkohol nélkül látom azt a felszabadultságot, ami ott a fiatalok között van. Tehát ezt szeretnénk továbbvinni. Más kaptár alkalmakon, kaptárbálon lehet alkohol, szokott is lenni, de ez egy ilyen sajátosság, és ezt szeretnénk megőrizni, hogy valóban ott egymással foglalkozzunk, és az Istennel, tiszta fejjel.
1: Pontosítok, ez a kaptárbál, ez nem a táborhoz kötődik, ez egy külön szombat este, általában farsang idején szokott történni, és ha jól emlékszem, legutóbb is Vásárúton volt.
0: Így van.
1: Komoly a kérdés. Egyházi elöljárók, papok, esperesek, püspökök és a kaptár. Miben támogatnak, és miben kéne még támogatniuk a kaptárt? Az egyház jövőjének sajátos képzése a ti munkátok. Fiatalokkal foglalkoztok. Az egyház jövője forog kockán országunkban. Ez a tét, nem?
0: Így van. A főelőadó, akit meghívunk a kaptárba, az már volt pap, esperes és püspökatya is, Székely János püspökatya személyében. Tehát mindenképpen odafigyelünk arra, hogy az egyházzal együtt készítsük a tábort. Az, amire szerintem szükség van, van egy ilyen mondás, hogy a fiataloké a jövő, szerintem a jelen is. Van egy ilyen sorozatom a katolikus újságunkban, a reményben, hogy fiataloké a jelen. Én azt hiszem, hogy ennek a mondatnak, hogy a fiataloké a jövő jelen, kell, hogy összekössön bennünket, és ezt meg kell töltenünk tartalommal. És ez egy egységet tud kovácsolni a hierarchikus egyház és a laikus egyház között, és közösen egy nagyon szépet tudunk alkotni együtt. Vannak már atyák, 6-an, 8-an, 10-en, akik kapcsolódnak a táborhoz, és eljönnek. Minden évben meghirdetjük mindenkinek, Kis Róbert helynök atya segítségével a tábort, hogy érkezzenek fiataljaikkal együtt. Tehát nyitott a tábor. Szeretném megjegyezni, hogy ebben az évben Balga Zoltán atya is ott volt a táborban, aki a prágai magyaroknak a lelkésze, és el volt bűvből a tábortól, és azt mondta, idézem őt nagyjából, hogy ezt nagyon jól csináljátok, ezt minden oldalról támogatni kell. Hát ezt szeretnénk elérni, hogy ezt minél több atya úgy a magájának érezze, hogy ez nem a mi ügyünk, hanem ez a közös ügyünk, és ez az egyház jövője.
1: Ezt nem kiegészíteni akarom, csak eszembe jut több szlovákiai egyházi vezetőnek a meglátása. Nem tudom, hogy többségben vannak, vagy inkább kisebbségben. Azt mondták, nem elég egyházi iskolát alapítani, nem elég kápolnákat, templomokat fölépíteni. Elsősorban a hitbeli tudást kell átadni a fölnőtteknek. Ugye a szlovák iskola rendben az alapiskolákban kötelezően választható tantárgy a hittan vagy az etika. Ez így működik a középiskolák első-második osztályában, sőt, érettségi tantárgy is választható lehet a hittan. Aztán eljön a fölnőttkor, és a gyermek szintű hitbéli tudása nem elegendő az ő fölnőtt korabeli ismeretéhez. Ismerjük a mondást, hogy jé, ha tudtam volna, vagy kár, hogy ezt nem tudtam. Hova akarok kiukadni? Úgy érzem, egyre többen vannak, akik azt csürgetik, hogy a hitről informáló különböző képzéseket valahogy komolyabban kéne venni. Tehát amit nem ismerek, azt nem tudom elutasítani, de elfogadni sem. És ez az ismeret átadás egyik fő fóruma éppen a kaptár. Beszélj a kaptár táborban résztvevők visszajelzéseiről. Ha jól tudom, évente töltenek vagy tölthetnek ki valamilyen visszajelző lapot. Azt írtam föl kérdésnek, hogy van-e továbbra is igény a kaptárra, illetve mernek-e konstruktív kritikával élni a 15-35 év közötti fiatalok?
0: Minden évben nem sokkal tábor után szétküldünk egy kérdőívet, amelyben elmondhatják a véleményüket, hogy mit gondolnak a kaptárról, és ugye a fiatalok őszinték, és elmondják tényleg, amit gondolnak. A konstruktív kritikát mindig meghallgatjuk, és igyekszünk beépíteni aztán a következő tábornak a programjába. Számomra mégis a legerősebb visszajelzés az, hogy eljönnek a következő évi táborba. Ez bizonyítja azt, hogy ott tényleg jól érezték ott magukat, és szeretnének újra részt venni egy ilyen alkalmon. Említetted a hitoktatást. Abban látom a kettő közti lényeges különbséget, hogy hitoktatásnál valahova muszáj jelentkezni, hittanra vagy etikára. Ide viszont teljesen szabadon jönnek a fiatalok, hál' Istennek egyre nagyobb létszámba, ugye már három alkalommal egymás után 200 fölé jutottunk a létszámba. Tehát van egyfajta igény arra, hogy többet megtudjanak Istenről, csak nekünk ezt úgy megfelelő módszerekkel föl kell tenni, és átadni nekik érthető módon, érthető nyelvezeten.
1: Idén lesz 10 éve, ahogy arról már korábban szóltunk, hogy 2016. november 5-én állandó diakonussá szenteltek a Nagyszombati Főegyházmegyében a Magyar Fiatalok és Közösségek pasztorálásával bízott meg Orosz János érsek úr. Ennek a 10 évnek egy rövid összefoglalóját kérem tőled, ami szinte lehetetlen. Mit láttál e téren 10 éve, és mi a helyzet napjainkban?
0: Hát, hogyha csak a saját területemet nézem, az ifjúsági pasztorációnak a területét, igazából 12 évről van szó, mert 2 évig tartott még a fölkészülés a diakonátusra. Nekem nem volt elődöm, tehát nekem nem volt az, hogy valaki azt mondja, hogy én ezt elvégeztem, és ezt átadom neked, folytasd. Ezt mi alakítottuk ki, valójában a nulláról kezdtünk, és az évek folyamán már nem csak a tábor egyéves akciója volt, hanem eljutottunk odáig, hogy besűrítettük évközi akciókkal, mert láttuk azt, hogy az egy év nagyon hosszú idő, és kell, hogy többször is találkozzanak az év folyamán. Tehát ez egy nagyon fontos, lényeges momentum volt ez a besűrítés. És nagyon odafigyeltem, ragaszkodtam, hogy minden évben legyen a tábor, mert felvetődött a kérdés az, hogy 2 évenként, és hogy a Covid éveiben is, ha csak pici rés nyílik, akkor legyen. Hadd említsek meg egy epizódumot, az egyik Covid évében volt Gyorgyúj baráton a tábor, volt ott rés, meg tudtuk valósítani, Magyarországon volt, és amikor jöttünk haza, hallottuk a rádióban, hogy éjfélkor lezárják a határokat, és nem lehet Magyarországra menni. Tehát, hogyha az Isten akarja, akkor azt az alkalmat segítségével meg tudjuk valósítani.
1: Többször jeleztem, hogy állandó diakónusként végzed a lelkipásztori tevékenységet. Azért akár ismétlésképpen, akár új információként mondjuk el a hallgatóknak, hogy mit csinál egy nős diakónus, konkrétan Olgyai Csaba.
0: Hát korábban még plébenei szolgálatban is voltam, azok, amit egy diakónus végezhet, tehát temetés, esküvők, keresztelők tartoztak főleg az én szolgálati körömben, meg szent miséken beszélni, áldoztatni, esetleg elvinni betegeknek házhoz az oltári szentséget. Számomra azért volt egy nagy ajándék, mert ugye ezekre az alkalmakra, temetés, esküvő, keresztelő, bizony eljönnek olyanok is, akik nem szokták gyakran a templomnak a küszöbét koptatni, hanem csak időnként jelennek meg, és távolabb vannak az egyháztól. És azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kihívás éppen ez, hogyan megszólítani a távol levőket, ezt az egyházban evangelizációnak szoktuk nevezni. Azt gondolom, hogy ez a jövőnek a kihívása, mert a napi templomba járók előregednek, elmennek, és a helyük még nincsen annyira pótolva. És az úgy történhet meg, hogy mi be tudunk oda vonzani másokat is.
1: Hitoktatóként is tevékenykedtél a középiskolában. Milyen élményeid maradtak meg ezekből az évekből? Ott a serdülő korosztály egy olyan értéket kap fölajánlva, ami mellett dönthet. Elfogadom, nem fogadom el. Mit láttál azoknak a fiúknak, a lányoknak a lelkében? Hogy viszonyultak, mondjuk így, a hit igazságokhoz?
0: Azt gondolom, hogy az iskolai hitoktatás nem történhet hagyományos módon. Én úgy viszonyultam hozzá, hogy azon kívül, hogy ott igyekeztem becsülettel letanítani az órákat, kifigyeltem fiatalokat, akiknél magasabb a hitérzékenység, és őket meghívtam plébániai közösségbe. Hát leginkább azok maradtak meg, akik aztán többet voltak hajlandók befektetni abban, hogy jobban megismerjék az Istent. De ugyanakkor csodálattal látom azt is, hogy megszólítanak olyanok, akik hozzám jártak valamikor hittanra, és megállítanak, és kérdeznek, és tudják, hogy közben megváltozott az én helyzetem.
1: Vannak közöttük olyanok, akik direkt téged kérnek, hogy te légy az asszisztens a házasság kötésüknél?
0: Elő szokott ez fordulni, bizony, hogy megszólítanak, és akkor aztán együtt ünnepelhetünk. És nagyon kedves dolog az, amikor családok megszólítanak, és akkor a család meghatározó eseményein ott lehetek, eskedtem őket, születik az egyik gyermek, születik a másik gyermek, esetleg szomorú esemény is történik a családban, és akkor mellettük állhatok örömben és bánatban egyaránt.
1: Nem tudom, most talán pofogtatok, vagy mellé a kérdésemmel, hogy egy nősdiakónussal, aki ismeri a családi élet örömét, bánatát, a gyermeknevelés terhét, örömét, nyitottabbak a hívek vagy a kereső emberek, mint egy cölibátusban élő pappal szemben?
0: Szeretek elmenni esküvői vacsorára, vagy keresztelési ebédre, mert ott én játszok idegenbe, és ők vannak otthon, és ott az emberek könnyebben megnyílnak, és elmondják azokat a gondolatokat, amelyek bennük vannak. Értékes emberekkel találkozom, és látok egyfajta szomjat az Istenre, és azt gondolom, hogy arra kellene törekednünk, hogy legyünk hitelesek, és érthetőek a számunkra, mert időnként probléma, hogy nem értik a nyelvezetünket, és elbeszélünk egymás mellett.
1: Érdekes, nem beszéltünk össze, nem beszéltetek össze, de Maksó Péter atya, illetve a Testeo két előadója, Géza és Magdi is hasonló kifejezést használt. Nyitottan, őszintén, nevén nevezve a dolgokat kell beszélni a nagy titokról is, az Isten hitről. Csaba, a műsoridőnk nagyon-nagyon csak pereg. Hogyan tovább kaptár tábor, illetve hogyan tovább a szolgálatban Olgyai Csaba állandó diakónus? Persze, amit el lehet erről mondani, emberileg előre.
0: Hát kaptártáborban mindenképpen egy idő után nemzedékváltásra van szükség. Én azt gondolom, hogy mostan vagyunk éppen ilyen átmeneti időszakban, hogy akik kezdték a kaptárt, már 30-as évek elején vannak, és közben felnövekszik egy új generáció, 10 évesek, és akkor őket fokozatosan be kell építeni a kaptárba, nem csak mint részvevőnek, hanem azért is, hogy vállaljanak ott feladatot. Hadd emeljek ki egyetlen egy dolgot, összejárunk mindig a forráspontra, amit Fábri Kornél püspök atya csapata készít elő, és én tavaly megkértem egy 10 évest, egy tinédzsert, hogy segítsen nekem és végezze el, és nagyon szépen elvégezte ezt a munkát. Tehát azt gondolom, hogy bátran kell a fiataloknak adni teret, hogy kibontakoztassák azokat a képességeiket, amelyek bennük rejlenek.
1: Jól tudom, hogy Szlovákiában rajtad kívül nincs magyar állandó diakónus, vagy tévedek?
0: Én is így tudom.
1: És esetleg tudunk valakiről, név nélkül, aki érezne magában erre hivatást?
0: Egy páran fölhívtak és érdeklődtek, hogy hogyan jutottam hozzá, mi volt ennek a menete. Tehát azt gondolom, hogy van pár nős férfi, aki nyitott erre a hivatásra.
1: Sok mindenről lehetne még beszélgetni, de hát a műsoridőnk sajnos nem sokára véget ér. Kedves hallgatóink, Olgyai Csaba mérnököt, hitoktatót, állandó diakónust, a Kaptár Keresztény Ifjúsági Tábor fő mozgatóját most stúdióvendégként faggattam, 11 éves tábor, vagy 12 éves tábor tapasztalatairól, a fiatalokkal való foglalkozásáról, és sok minden másról. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és befáradtál a stúdióba.
0: Szeretettel voltam itt.

Kedves hallgatóink, a mai nappali véget ért. Az elhangzott beszélgetéseket hamarosan visszahallgathatják a Pátria 24 STVR nappali kategóriájában. A hangmérnök Vasies Olivia, a hírszerkesztő Kis Balázs, a zenei szerkesztő Puha József volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, a nap hátra lévő részében is legyenek a béke emberei, legyenek vidámak, bárhol is vannak. És ha csak lehet, alkalmazzák a kérem, köszönöm, légy szíves, ne haragudj szavakat. Ürge Tamást hallották, minden jót!

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az államfő nem törli el a titkosszolgálat vezetőjével szemben alkalmazott szankciót. Már ma este teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. A napsütést időnként felhők szűrhetik, délután 24-29 fokig melegszik a levegő. A mikrofonnál Kis Balázs, jönnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök nem törli el a Pavol Gasparral szemben kiszabott fegyelmi szankciót, és így nem ad helyt az ügyész erre vonatkozó tiltakozásának. Az államfő szerint a titkosszolgálat vezetőjével szemben magasabb elvárásoknak kell érvényesülniük, mint egy átlagos állampolgárral szemben. Peter Pellegrini korábban a Gaspar által okozott közlekedési baleset miatt indított fegyelmi eljárást és 15%-os egyhavi fizetés levonást szabott ki rá. Lemondott az Energetika Slovensko Energetikai Vállalat felügyelőbizottsági tisztségéről Marcela Martonová. Döntését azzal indokolta, hogy személye a médiában kiemelt figyelmet kapott, és szeretné elkerülni a társadalom további polarizációját, valamint családja magánéletének érintettségét. A lemondás azonnali hatállyal lépett életbe. A kozmetikusként dolgozó Martonovát tavaly novemberben a gazdasági minisztérium jelölte a tisztségre, és a társaság társ tulajdonosának jóváhagyásával nevezték ki. A szlovák ügyészi tanács arra szólította fel a végrehajtó és törvényhozó hatalom képviselőit, hogy korrekten és visszafogottan nyilatkozzanak azokról a büntetőügyekről, amelyekben jelenleg nyomozás folyik. A testület Robert Fico miniszterelnök néhány nappal ezelőtti a mobil mintavételi pontok működésével kapcsolatos rendőrségi vizsgálatra tett kijelentéseire reagált. Marián Csorba, a tanács elnöke szerint az ügyészek döntéseinek és eljárásának bírálata tárgyilagos, szakmai és tiszteletteljes kell legyen, személyeskedés és megalapozatlan feltételezések nélkül. A kormány mai ülésén olyan jelentős változtatásokat hagyhat jóvá, amelyek lényegesen korlátoznák a pszichoaktív szerekhez való hozzáférést, különösen a fiatalok számára. A kabinet ezen túl nem egyes konkrét anyagokat tiltaná be, hanem teljes vegyi csoportokat szabályozna, és a pszichoaktív termékeket árusító automatákat is végleg eltávolítaná az utcákról. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amelyben egy betiltott szer helyett nem jelenhet meg automatikusan több új, hasonló hatású anyag. A kormány a héten a szokásos szerdai ülés mellett két kihelyezett ülést is tart. A kabinet összesen 8 közép- és dél-szlovákiai járás helyzetével foglalkozik. Csütörtökön Kriványban a zólyomi, a gyetvai, a breznóbányai és a korponai járás ügyeit vitatják meg. Pénteken pedig Garamszentkereszten a nagyrőcei, a losonci, a nagykürtösi és a zsarnócai járás problémái kerülnek napirendre. Befejeződött a Mohi atomerőmű harmadik blokkjának tervezett nagyjavítása, miután kedden a turbina ismét csatlakozott az elektromos hálózathoz. A leállás alatt a szlovák villamos művek a reaktorban a fűtőanyag egy részét kicserélte, emellett olyan biztonsági és karbantartási munkálatokat is elvégzett, amelyek az üzemelés közben nem hajthatók végre. Ellenőrizték és karbantartották egyebek mellett a turbógenerátort, a gőzfejlesztőt, a fő keringető szivattyút és a csővezetékeket, valamint korszerűsítették a fűtőanyag betöltő berendezés szoftverét és ellenőrizték a fűtőelem kazetták épségét. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi atomerőmű, amelynek működését a Duna alacsony vízállása miatt július végétől fokozatosan korlátozni kellett. A 8 turbinából egy működött. A miniszterelnök szerint a hűtőrendszer vízellátásának javítására épülő víz alatti gát a tervezetnél gyorsabban készül, miközben a Duna vízszintje is emelkedik. Magyar Péter közölte, a teljesítmény helyreállítása a vártnál hamarabb, akár már szerda este megtörténhet. Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában végrehajtott éjszakai légicsapásainak. Lakóházakban, ipari és infrastrukturális létesítményekben is keletkeztek károk, jelentették az illetékes ukrán hatóságok. A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 162 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. A légvédelem 134 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. 18 helyszínen találatokat regisztráltak, 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A Kreml szerint John Ratcliffe, az amerikai központi hírszerző ügynökség igazgatója nem találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel moszkvai látogatása során. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Ratcliffe azért érkezett az orosz fővárosba, hogy kapcsolatokat építsen ki a két ország hírszerző szolgálatai között. Az amerikai sajtó kedden számolt be arról, hogy a CIA vezetője előre be nem jelentett látogatást tett Moszkvában, ahová egy amerikai katonai szállítógéppel érkezett a lett fővárosból, Rigából. Szeptember 1-én újraindul a kereskedelmi légiforgalom a venezuelai főváros Caracas nemzetközi repülőterén, amelyet a június 24-i erős földrengés megrongált. A belföldi és nemzetközi járatokat ideiglenes terminálokról indítják újra. A repülőtér újranyitása a hatóságok szerint Venezuela nemzetközi légi összeköttetésének helyreállítását jelenti a természeti katasztrófa után, amely több mint 6500 ember halálát okozta, és több ezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
3: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában teltház 12.000 néző előtt a Celjével mérkőzik a labdarúgó bajnokok ligája utolsó negyedik selejtező körének, azaz rájátszásának visszavágóján. Egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A párharc győztese a BL Liga szakaszába jut, vesztese pedig átkerül az Európa Ligába, és ott a főtáblán folytatja. A cseh-svéd-török azeri közös rendezésű női röplabda Európa-bajnokság csoportkörének keddi játéknapján Olaszország-Szlovákia 3-0 és Németország-Magyarország szintén 3-0. A szlovákok és a magyarok is távol kerültek a továbbjutástól. Marozsán Fábián 6-3-6-4-re legyőzte a szerb Miomir Kecmanovicsot a Winston Salemi tenisztorna második fordulójában. A monterrei női viadalon Udvardi Panna 7-6-6-1-re nyert az ausztrál Maya Joint ellen, Bondár Anna viszont 6-4-6-3-ra kikapott a spanyol Cristina Buchától. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének második fordulójába, Gál Fidalma viszont kikapott a nyitókörben és kiesett.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan felhős, helyenként borult égboltra számíthatunk, később azonban átmenetileg kisüthet a nap. Elszórtan főként Közép-Szlovákiában eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet 24 és 29 fok között tetőzik. A szél többnyire gyenge és változó irányú lesz.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Érsekújvár után Tardosked felé 3 személygépkocsi ütközött össze, az útszakasz mindkét irányban járhatatlan, a forgalmat Nagysurány felé terelik el. Radarméri a sebességet a D1-es autópálya pozsonyi szakaszán a kikötői híd után az Aranyhomok felé. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel. Puha József összeállításában.

0: Pentaton, az idei nyár slágereivel.
1: Sziasztok, Gergő vagyok, köszi, hogy nézitek a live-ot. Szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, mert az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörségről még nem hallottam, pedig magamat azért tájékozottnak vallottam.

Tőzsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncson Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Peter Pellegrini nem törli el az SZSZ igazgatóval szembeni szankciót. Meghalt Nádas Péter magyar író. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök nem törli el a Pavol Gáspárral szemben kiszabott fegyelmi szankciót, és így nem ad helyt az ügyész erre vonatkozó tiltakozásának. Az államfő szerint a titkosszolgálat vezetőjével szemben magasabb elvárásoknak kell érvényesülniük, mint egy átlagos állampolgárral szemben. Peter Pellegrini korábban a Gáspár által okozott közlekedési baleset miatt indított fegyelmi eljárást, és 15%-os egy havi fizetés elvonást szabott ki rá. Hozzátette, hogy az ellenzéki SZSZ által kezdeményezett fegyelmi eljárás kapcsán nem látott okot további következmények levonására. Szerinte egyetlen jogszabály sem tiltja az SZSZ vezetőjének a tetoválás viselését. Máros Zsilinka főügyész júliusban tiltakozást nyújtott be az államfő döntése ellen. Az ügyészség azt javasolta, hogy a köztársasági elnök a megtámadott döntést teljes egészében törölje el, mivel az jogellenes, az államfő pedig elhamarkodott döntést hozott. A kormány által ma megvitatott és jóváhagyásra javasolt alkotmánymódosító javaslat szerint a jövőben népszavazással is le lehetne rövidíteni a parlamenti ciklust, nem csupán a törvényhozás oszlathatná fel önmagát az erről szóló határozattal. A javaslatot az igazságügyi minisztérium dolgozta ki. Azzal indokolta a tárca, hogy teljesíteni kívánja Robert Fico miniszterelnök állampolgároknak tett nyilvános ígéretét, miszerint alkotmányos jogi eszközt hoznak létre, amelynek alkalmazásával az állampolgárok is véget vethetnek a parlament mandátumának, és előrehozott parlamenti választásokat kezdeményezhetnek. Az alkotmánymódosításra irányuló javaslatot a koalíciós Lász is benyújtotta már a parlamentnek. Javaslatuk népszavazás igénybevételével számol, és egyéb rendelkezéseket is tartalmaz. Richard Ressy házelnök nem zárta ki, hogy a parlament mindkét javaslatról tárgyaljon. A közösségi média szabályozhatóvá válhat a 16 év alatti gyermekek esetében. Ez derül ki az Oktatási Minisztérium által kidolgozott a radikalizálódás és az erőszakra való mozgósítás elleni integrált védelmi rendszerről szóló törvénytervezetből, amelyet a kormány mai ülésén hagyott jóvá. Ugyanakkor bevezetésre kerül egy mechanizmus a radikalizálódás és az erőszakra való mozgósítás kockázatainak összehangolt értékelésére. Ezek a változások 2027-től léphetnek hatályba. A javaslat szerint az életkor igazolását úgy kellene végrehajtani, hogy a közösségi hálót üzemeltető szolgáltató kizárólag arról kapjon tájékoztatást, hogy az életkori feltétel teljesül-e vagy sem, anélkül, hogy a felhasználó egyéb azonosító adataihoz hozzáférne. Hasonlóképpen az életkor ellenőrzést végző szervezet sem szerezne információt arról, hogy melyik online szolgáltatás esetében alkalmazták az életkor ellenőrzést. A minisztérium ennek során az Európai Digitális Identitási Keretrendszer eszközének használatát javasolja. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint már ma este elérheti teljes kapacitását a paksi atomerőmű, amelynek működését a Duna alacsony vízállása miatt július végétől fokozatosan korlátozni kellett. A 8 turbinából egy működött. A miniszterelnök szerint a hűtőrendszer vízellátásának javítására épülő víz alatti gát a tervezetnél gyorsabban készül, miközben a Duna vízszintje is emelkedik. Magyar Péter közölte, a teljesítmény helyreállítása a vártnál hamarabb, akár már ma este megtörténhet. Ma reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában meghalt Nádas Péter, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, jelentették be a hírt az írók közösségi oldalán. Nádas Péter Budapesten született 1942-ben, szüleit korán elveszítette, tanulmányait 16 évesen hagyta abba, fényképészetet, majd újságírást tanult a Nőklapja szerkesztőségében, később a Pest megyei hírlapnál dolgozott fotóriporterként, majd újságíróként. 1967-ben jelent meg első kötete, egy novella és elbeszélés gyűjtemény, a Biblia. 1969-től szabad foglalkozású író. 1986-ban megjelent Emlékiratok könyve című kötetét, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotásaként tartják számon. Legutóbbi könyve, a Halott barátaim, tavaly novemberben jelent meg. A Kossuth és József Attila díjas Nádas 83 éves volt.
0: időjárás.
1: Kezdetben felhős, helyenként borult idő várható, majd fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet. Záporokra, esőre is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, gyenge változó irányú a légmozgás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Érsekújvár után Tartoskád irányában, az útszakasz nem átjárható, nagy surányon át lehet elkerülni, és torlódik a forgalom Pozsonyban a D2-esen, a Lanfrancóni hídon Ligetfalu irányából az útépítő munkásoknál. Körülbelül 10 perc várakozással számoljanak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben megismételjük 2025. szeptember 20-i adásunkat.
0: Nyugaton a helyzet Jakubec Lászlóval.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Idén ünnepeljük Jókai Mór, a nagy magyar mesemondó születésének 200. évfordulóját. A Nyugaton a helyzet mai adásában Jókai szülővárosába, Komáromba látogatunk el. Tartsanak önök is velünk! Virtuális tematikus sétánk kalauza Szabó Csekei Tíme a művészet történész lesz, aki már évek óta tart Jókai sétákat a városban. Munkatársaim Puha József zenei szerkesztő és a hangmérnök Vasies Olívia nevében is kellemes és tartalmas délutáni kikapcsolódást kívánok!

0: Szabó Csekely Tímeával beszélgetünk, művészettörténésszel, aki jókai sétákat szokott tartani, és arról beszélgetünk, mielőtt elindultunk volna, hogy én még a beszélgetés előtt egy jókai bablevest megkóstoltam, és akkor ezt most tegyük rendbe, hogy a jókai bableves az jókai mór után lett elnevezve.
1: Jókai mór után, mert hát valóban hát szerette a bablevest, úgy nyilatkozik, ha jó napot akarok csinálni magamnak, bableves disznókörömmel, áldom az Istent, hogy nem kell orvosságot ennem, de azért az a bableves, amit ő evett, kicsit más volt. Nem volt csipetkével, zöldségekkel, sonkával, csülökkel, kolbásszal teli, hanem tulajdonképpen egy nagy szemű bab volt, és kocsonyásra főzte neki laborfalvi Róza. Úgyhogy igen, úgy szokta emlegetni, hogy angyalbakancs görögolvasóval, mert a görögolvasó ugye nagyszemű babot hasonlította a görög szerzetesek rózsafüzéréhez, és az angyalbakancs tulajdonképpen a disznókörmöt formája, mint az angyalbakancs, az angyalok cipellője, ahhoz hasonlította.
0: Itt állunk most a Hotel Európa előtt, mellett, és innen indulunk a mi kis sétánkra, úgyhogy merre induljunk el?
1: Az első megállónk, ugye az egykori Vármegyeház utcában vagyunk, ami napjainkban is Megye utca, és ebben az utcában született meg az író Jókai Móricz, úgyhogy ezt a helyet fogjuk megkeresni.
0: És amíg úton vagyunk, és amíg sétálunk, addig hadd kérdezzem meg azt, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba Jókai Mórral? Én annyit hallottam, hogy nem Komáromból származol, de vannak komáromi kapcsolódásaid.
1: Igen, én Léván éltem 15 éves koromig, azonban a nyári szüneteket nagyon gyakran itt töltöttem, illetve az iskolai szüneteket a nagyszüleimnél, és a nagypapám, illetve a nagybátyám rengeteg Komárommal kapcsolatos legendát mesélt, miközben sétáltunk. Meghatározó kirándulások voltak azok a séták, kerékpáros kirándulások, amikor az Erzsébet-szigetre kivitt a nagypapám. Én ott, amikor életemben először meglátom a Filagóriát, ez engem teljesen elvarázsolt kicsi lányként, akkor általános iskolás, alsó tagozatos gyerek voltam, és teljesen magával ragadott a Jókai kert, a sok legenda, megnyílt a föld, nagy földrengés, a fügét mutató szűz, ugye tudjuk, hogy az nem fügét mutat az erőd bástyáján, de hát ezek a legendák hozzátartoztak, így szórták el a magocskákat bennem nagypapám, illetve a nagybátyám, és én egyszer úgy mentem haza Komáromból, ezt nem felejtem, hogy én Jókai Mórról egyszer regényt fogok, életrajzi regényt fogok írni, akkor még nem ismertem ugye Mikszáth Kálmán művét, illetve hát sokan megírták már az óta is, de én egy ilyen kis párlapos füzetkét készítettem, hogy teljesen magával ragadott, és az aranyembert elolvastam, ötödikes voltam, erre határozottan emlékszem, és anyukámat kértem, hogy ezen a hétvégén hagyd nekem semmit csinálni, mert nekem annyira tetszik ez a könyv, úgyhogy egy hétvég előtt elolvastam. Majd azért megszakadt a Jókaihoz a kötődés, az egyetemi évek, a középiskolai évek, inkább a versek, a kortárs irodalom felé irányítottak. Valahogy azt olvastam, Jókai kicsit szünetelt, majd a járvány után újra felfedeztem.
0: Sétáljunk tovább.
1: Itt vagyunk azon a helyen, ahol Jókai Móricz megszületett, az előttünk álló, az út másik oldalán álló ház homlokzatán egy emléktáblát olvashatunk, amin ez áll. Ezen a telken állott az a ház, melyben Jókai Mór született 1825. február 18-án. Másfél éves koráig éltek itt. 1881-ben rendeztek Komáromban egy nagy Jókai ünnepet. Ez volt tulajdonképpen a Jókai kultusz első megnyilvánulása a szülővárosban. Akkor jelölték meg a Jókaihoz fűződő épületeket emléktáblával, díszpolgárrá választották, a város díszpolgárává, illetve felmerült, hogy de jó lenne egy utcát róla elnevezni. És ezután nevezték el az egykori Szombati utcát Jókai utcának.
0: Milyen város volt Komárom Jókai Mór születésekor, gyerekkora idején?
1: Ó, hát a forradalmi és csataképekben ír virágzó kereskedővárosról, a gyermekkori Komáromról, és ez valami csodás azok a sorok, ahogy felidézi a szigetet, a város hangulatát, az épületeket, az utcákat, az itt élőket, milyen ruhát viseltek, olyan érzékletesen írja le, hogy ezt ajánlom mindenkinek elolvasni.
0: Mit tudunk az ő szüleiről?
1: Igen, hát az édesanyja, Banai Pulai Mária, illetve az édesapa, Ásvai Jókai József 1810-es évek elején érkeztek Ógyalláról Komáromba. Az ifjú házasok az akkori kacházat, amit a Komáromink ugye némaházként neveztek, bérelték, így született meg. Az édesanyja egy szókimondó protestáns asszony volt, egy szigorúbb, nőhírében állt, talán nem véletlenül maradt fenn az, hogy Jókainé uramnak szólították, nevezték, hívták őt a komáromiak. Ellenben az édesapáról olyan visszaemlékezések vannak a családtagoktól, hogy egy szelidebb, csendesebb férfi volt, nagyon szeretett írni, olvasni, írásai jelentek meg korabeli lapokban. Csokonai Vigyész Mihály volt az egyik kedves költője, akinek a verseit le is másolta, illusztrálta is ezeket. Valószínű tőle örökölte az író a képzőművészet és az irodalom iránti érdeklődését.
0: Az mennyire igaz, hogy az édesapa a kis Móricot, mert hogy akkor még Móricnak hívták, bevonta az építkezésbe?
1: Hát igen, Váli Mari Jókai Eszter lányától az író nővére volt Jókai Eszter, és az ő lánya, illetve Eszter visszaemlékezéseiben is olvashatunk erről, hogy másfél éves volt a kicsi Móric, amikor a házukat építették a Nagy Mihály és a Szombati utca sarkán. Az édesapa a karján vitte le a kisfiút, hogy együtt, kalapáccsal együtt ütöttek a téglára. Tulajdonképpen ez volt a szimbóluma annak, hogy a család minden tagja részt vett a ház építésében.
0: Itt mellettünk egy kis szobor is látható.
1: Itt vagyunk ugye a Sej János gimnázium előtt, és a középiskolai barátságokra hívja fel a figyelmet Petőfi Sándor, ábrázolja ez a szobor. Ugye jó barátok voltak, és 1842. augusztusában meg is látogatta Jókai Mórt.
0: De úgy hallottam, hogy aztán eléggé összevesztek, és nem beszéltek már nagyon.
1: Hát ebben szerepe volt az első feleségnek is, ugye Laborfalvi Rózának. Petőfi Sándor nem tetszett ez a kapcsolat. Az édesanyját, Pulai Máriát is értesítette erről, neki sem tetszett, mivel hát idősebb hölgy, házasságon kívül született gyermeke van, színésznő, de ez a protestáns édesanyjának nem tetszett.
0: Jókai Mór ezen a téren eléggé önfejű makacs volt, hiszen időskorában is volt egy újabb felesége, akit szintén nem néztek túl jó szemmel.
1: Hát igen, ez már nem csak a családon belül, de hát országosan is. De ugye botrány volt ebből, cikkeztek erről.
0: Kis szoborhoz még hadd térjünk vissza, hogy ilyenből, ha jól tudom, van a városban több is.
1: Igen, a Komárom város felkérésére készítettük néhányan, többen vettünk részt benne, és tulajdonképpen a jókai emlékhelyeket lehet végig sétálni. 8 szobrot helyeztünk el, 8 helyen idézetek találhatók, illetve néhány állomáson Jókaihoz fűződő épületeken különböző részleteket kell megkeresni, megfejteni.
0: Merre haladunk most tovább?
1: Elindulunk arra a helyre, ahol a család megépítette a házát, illetve útközben még egy-két épületre, egykor ott álló épületre felhívnám a figyelmet, ami Jókai regényeiben, szövegeiben feltűnik. Az akkori utcakép akkor azért más volt, mint napjainkban, most ugye még mindig a megye utcán járunk, és az akkori főtértől, a mai Klapkatértől a temetőig húzódtak a hosszú, párhuzamos utcák, tehát nem volt a Magyarország felé vezető főút, most ezen az utcán haladunk. A Stefánik Park, és abban az időben itt állt a katonakórház. Éppen az ő születésének évétől, 1825-től működött katonakórházként, itt egy hatalmas nagy épület, korábban trinitárius kolostor volt. Az 1950-es években bontották le. Ó, hát a vármegyeházát sem hagyhatjuk ki. Térjünk el arra, nézzük meg egy pillanatra, jó? A tenger szemű hölgyben írja, hogy az ügyvédi diplomámat kihirdettetni a vármegye ülésén ünnepi alkalom volt szülővárosom meglátogatására. Illetve több szövegében ír főispánok beiktatásáról, itt általában Nádasdi Lipót beiktatására utal, akiről nagyon sok mindent lehetne mesélni, illetve feleségéről, Nádasné Forrai Júliáról, akinek az édesanyja Brunswick Júlia, Brunswick Teréz unokahuga. És ők az első magyar bölcsőde alapításában, illetve létrehozásában jelentős szerepet játszottak. Nagyon sok fontos döntés színhelye volt a díszterem. Egy nagyon szép két emelet magasságú díszterme van. Mindjárt fogjuk látni a kiugró középrizalitot. A felirata is nagyon szép. Az architrávon szerintem a város egyik legszebb felirata olvasható. Megnézzük. Konkoli Tege Miklós, a csillagász is adott itt zongorakoncertet többek között. Úgy hangzik, a közbátorság helye, törvények oszlopa, bűn ostora, az igaz ügy menedéke. Tovább az olvasható, hogy Nádasdy Mihály ispán főispánsága idején 1813-ban készült el. Tehát a város egyik legszebb klasszicista stílusban megépült épület előtt állunk. Aminek az udvarán a nemzetőröket is képezték, ezt ugye Szinyei József naplóiból tudjuk. A következő megálló a Jókai ház. Most már ugye az eredeti Jókai ház nem áll. Az az épület, amit most felkeresünk, 1897-ben épült, és Jókai Károly, az író bátyjának a lánya, Jókai Etelka építette férjével, Lihász Lajossal. Ugye az építtetőkre a ház homlokzatán a kapu felett a címerek utalnak is. Megmutatom a Jókai és az Lihász család címerét. Ez az épület, ez is nagyon izgalmas, ez ugye már ennek már semmi köze Jókaihoz. 1840-es évek elején épült, a főispáni, illetve alispáni lakásoknak adott otthon, és néhány részletében az ajtó vasrácsain olyan szépen látni Komárom vármegye rövidítése, illetve az építés dátuma 1941.
0: Azt tudom, hogy te nagyon szeretsz ilyen különleges képeket készíteni Komáron szerte. Ez is így a Covidnak a szüleménye volt.
1: Igen, ez még tart azóta is, ugye miközben az utcákat járom, sétálok, keresem történelmünk lenyomatait az épületeken. Nagyon izgalmas ezeket fejtegetni, hogy utalnak arra, mikor készültek az épületek, kik éltek az épületben, majd a korabeli lapokban, levéltári forrásokban ezeknek utána nézni. Ez nagy kaland.
0: És főleg a Covid idején, amikor meg azért így kevesebb volt a kaland, ez még inkább az lehetett.
1: Igen, akkor a gyerekeket is bevontam, ami már örültünk, hogy fú, már három utcányi távolságra elsétálhatunk, mekkora öröm volt.
0: Meg tudom, hogy volt ilyen projekted is, hogy ebédszünetben ilyen furcsa flashmobokat tartottál, az miről szól?
1: Nem, az ebédidő úgy indult, hogy ebédszünetemben kimentem sétálni, valahogy kellett töltődni, kicsit kimozdulni az irodából, és azért a belvárosban dolgoztam. Fél óra elég volt arra, hogy én egyet sétáljak. És olyan izgalmas részleteket találtam, amiket korábban, amiket én nem ismertem. Belőle nagy öröm volt, amikor az Ember Szeretett Közkórház, ugye a Komáromi Kórház 1902-ben épült meg a főépülete, és a kórház első igazgatójának a nevét megtaláltam a kapun. Hol volt a kapu csengője, és akkor rájöttem, jé, hát Bányai Lipót itt élt. Ez is nagy kaland volt, meg hát sok kis részlet. És ezeket megosztottam a közösségi oldalamon, és egyre többen írtak, jeleztek, hogy de jók ezek a részletek, persze rövid leírást is írtam hozzá, néha hosszabb történetek voltak, azokat mindig este készítettem el, és ebédidőben osztottam meg, és olyan jó volt ez az ebédidő, a megnevezés is úgy jött, hogy többen megállítottak reggel, hogy na, ma hova megyünk ebédidőben, és akkor mondtam, jé, hát akkor itt a címe, ebédidő, így született meg. Nem volna, hogy olyan jó szöveget a munkám, a kutatásaim során, olyan jó szövegeket találok, olyan izgalmasak adott épületekhez, terekhez, parkokhoz, és arra gondoltam, sőt ez még tervben is van, írom is a sorrendet, hogy az adott helyszínen felolvasni 10 perces részleteket. Amikor jó idő van, nem biztos, hogy mindenki komoly, nagy ebédet szeretne enni, hanem inkább így töltekezik. Közben megérkeztünk a mai Határőr utcába, ugye az egykori Nagy Mihály utcába. Itt állt most a jelenlegi járásbíróság helyén az egykori Dalárda kert, ahol a Jókai ünnepek alkalmával mindig szép rendezvényeket terveztek. Sajnos ezek nem valósultak meg, ezek a nagy díszebédek, illetve kerti mulatságok, ugyanis az író 1881-es ünnepre sem jött haza betegségre hivatkozva. Komáromiak nem adták fel, 1882-ben ismét rendeztek egy ünnepet. A komáromiak ugye tulajdonképpen az ünnep szervezői egykori iskolatársai, barátai voltak, akik már az 1880-as években a város életében komoly szerepet játszottak, komoly posztot töltöttek be, és nem adták fel. 1882-ben ismét megszerveztek egy Jókai ünnepet. Az egyik pont az lett volna, hogy a Jókai házban Jókai család fogadja Jókai közeli barátait. A sógornője, Csontos Klára, Jókai Károly felesége sütötte, főzte az író számára kedves falatokat, ételeket, és eközben a ruhája lángra gyúlt. Olyan erős égési sérüléseket szenvedett, melyekbe belehalt, így az író ünnep helyett temetésre érkezett haza.
0: Ó, te jó Isten!
1: Csontos Klára is itt van eltemetve a református temetőben, az író szülei, testvére Károly, illetve felesége Klára. Egy közös sírkertben vannak. A temetőbe is tervezünk egy Jókai sétát, ami szintén nagyon izgalmas történetekre, életutakra hívjuk majd fel a figyelmet.
0: Milyen az érdeklődés egyébként a Jókai séták iránt?
1: Hát nagy örömömre még mindig nagy az érdeklődés. Tegnap is sétáltunk, egy nagyon kellemes társaság jött össze, úgyhogy este 7:30-kor fejeztük be. Végig jártunk mindent, természetesen temetőbe és a szigetbe nem jutottunk ki, de így is 2,5 órát sétáltunk.
0: És mondtad, hogy a Covid idején volt az, hogy újra felfedezted Jókai Mórt, hogy akkor melyik kötet akadt a kezedbe?
1: Akkor nem is kötet, nem is regényről volt szó, csak ráébredtem, hogy itt élünk Komáromban, a nagy mesemondó, az írófejedelem, az egyik legtermékenyebb magyar írószülővárosában, és mennyire nincsenek a köztudatban az emlékhelyek, a hozzáfűződő helyszínek. És én már korábban is terveztem, hogy ezeket összegyűjtöm, az odafűződő novella rész, illetve karcolatok, amik adott helyszínekről szólnak, és milyen izgalmas lenne ezekből egy sétát összeállítani. De valahogy nem volt merszem hozzáállni, belevágni, elkezdeni. Majd a Covid után, amikor a gyerekek visszamentek az iskolába, az egyik magyar tanár megkeresett engem, hogy jönnének múzeumba, mert éppen Jókaitról fognak tanulni. Mondtam neki, hogy sajnos múzeumban nem jöhetnek, mivel a 6 gyerek jöhet egyszerre a kiállító térbe, és akkor eszembe jutott, hát itt a vissza nem térő alkalom, próbáljuk meg, járjuk végig az emlékhelyeket utcán, akkor már bármennyien csoportban vonulhattunk. Tanárnőnek nagyon tetszett az ötlet, és így született meg az első séta, ami 2 részes volt. A séta első részében a belvárosban voltunk, majd egy következő alkalommal kimentünk az Erzsébet-szigetbe is, ott is egy délelőttet töltöttünk.

0: Itt vagyunk, végre megérkeztünk ahhoz a házhoz, illetve arra a helyre, ahol az író felnevelkedett, és itt láthatod már a kapu felett a címereket jobb oldalon, a Jókai család címere bal oldalon, majd ha közelebb megyünk, látni fogjuk az Ihász család címerét. Miutal a Jókai család címerére a kardot tartó kéz, illetve a zászlók.
1: Milyen gyerek volt Jókai Mór?
0: Ó, hát azt írja magáról, hogy gyáva voltam, nagyon gyáva, azonban később, tizenévesen, amikor már elkerült azért Kecskemétre, ott ugye egy szabadabb lépkörben, azt írja Kecskemétről, hogy a második szülővárosom szellemi énem itt született meg, és akkor már azt mondja, hogy azért egy nagyszájú ifjú volt. Mikkel játszott itt a házudvarán, kukoricaszárból épített kis kunyhót, kicsi bogarakat temetett, és folytatja a történetben, amikor a Gyurka barátja meglátogatta, azt mondta neki, olyan vagy, mint a nagymamám, az is mindig a temetésével foglalkozik.
1: Sikerült bejönnünk a házba.
0: Igen, sikerült bejutnunk a házba, ugye, mint Etelka férjével, Ihász Lajossal épített, és így meg tudjuk nézni az udvaron a Jókai ház maradványait, hogy mi az, ami még megmaradt az eredeti házból. Egy ajtókeret és két mészkű oszlop, amiről nagyon kedves történeteket olvashatunk Váli Marinál, hogy Jókai, amikor kicsi volt és fejből kellett megtanulni a verseket, különböző szövegeket, akkor az oszlopokba kapaszkodva, azok körül forgott, pörgött, és úgy ismételgette a megtanulni való feladatokat, leckéket. A kapu keret fölött, ha tovább megyünk, látunk egy emléktáblát, szintén 1881-ben, ahogy már említettem, hogy a Jókaihoz fűződő emlékhelyeket megjelölték emléktáblával, míg az előbbi a szülőház helyén készült közadakozásból valósult meg, ezt az író testvére Károly készítette, már ez sem az eredeti, ez is már egy új, ez azt jelzi, hogy meddig élt itt. Az van rajta, igen, hogy 1841-ig élt itt, de hát még Pápáról, Pestről is azért ő visszajárt.
1: És itt még Y-nal írta a nevét.
0: Igen, itt még Y-nal írta, ugye a család többi tagja Y-nal írta, ő a forradalom idején változtatta meg a neve végén az Y-t, hogy hát nem kíván élni nemesi előjogaival.
1: Azért kissé elhagyatottnak tűnik ez a emlékhely, vagy hát olyan, hogy mondjam, csak azért az a fal már úgy omladozik.
0: Igen, hát nagy örömünkre a város képviselői a Jókai Egyesülettel karöltve és a Szinamatú Polgári Társulás éppen a felújítás előkészületein dolgozik. Pótolni fogják a hiányzó ajtószárnyakat is. És itt látogatta meg Petőfi Sándor, ugye, mint már említettük, 1842-ben az író Torlai Petrics Somával. Arról is van egy nagyon kedves történet. Mikszáth Kálmán is leírja Jókai Mór élete és kora című életrajzi regényben. Az édesanyja Pulai Mária nagyon örült, hogy az ő fiának kedves barátja érkezik, meglátogatja őt, készített, sürgött, forgott éppen az asztal körül, és egyszer csak elszólta magát, hogy lakőr, Petőfi Sándor szólt neki, de hát az franciául lökőr, és az édesanyja mondta, de hát én nem franciául beszélek, de a kutyánkat szólítom, aki nekem a vel lakőr.
1: Borozgattak?
0: Igen, borozgattak, de már éppen úgy érkezett Komáromba, hogy akkor a borozgatásról szóló versét megírta, de vajon mit látogatott meg, mit gondolsz Komáromban? Mi volt az az épület, komplexum, ami érdekelte Petőfi Sándort? Amit Jókai büszkén megmutatott neki, az erőd. Az erőd újítása, felújítása éppen 1838 körül végződött be, és Petőfi kíváncsi volt arra, hogy mégis hogy bővítették, hogy alakították, újították fel az erődöt, úgyhogy elmentek megnézni, illetve hát a Szigeti Kertjükbe is kivitte őt Jókai Mór, ahol a Dunán című versét írta meg.
1: Jókai városának mondják Komáromot, egyébként mennyire él Jókai Mór emlékezete itt a városban?
0: Több intézmény viseli a nevét, van egy általános iskola, illetve a Jókai Egyesület, legfőképpen ők őrzik Jókai emlékét. Ezek a séták is úgy gondolom fontos szerepet játszanak abban, hogy a köztudatba újra beépüljenek ezek az emlékhelyek. Nagyon örülök, hogy sokan keresik ezeket a sétákat, illetve az iskolák körében is egyre nagyobb az érdeklődés, osztálykirándulások alkalmával jönnek. Szabadulószoba is nyílt az erődben, az aranyemberre épül, bár úgy is ki lehet szabadulni olyannak is, aki nem ismeri a regényt, úgyhogy nem szükséges a regény ismerete ahhoz, hogy sikeresen kiszabaduljon valaki.
1: A színházban is volt tavaly egy bemutató Jókai Mór, az elátkozott család címmel láttad?
0: Igen, az elátkozott családot persze megnéztük, nagyon kíváncsiak voltunk rá. Én nagyon örülök, hogy ezt a darabot választotta a színház, mivel annyira komáromi. Ugye a katolikusok és a reformátusok közti ellentétekre épül. Nagyon szép az a jelenet, amikor a templomépítésről ír Jókai az elátkozott családban, a szekeres gazdákat megemlíti, akik a menteláncaikat, ezüstgombjaikat adatkozták a templomépítésére, illetve később az iskola, a református kollégium építésére is. És nem tudom pontosan idézni, de így hangzik a tartalma legalábbis, hogy összegyűjtők, levágjuk a menténkről az ezüstláncokat, a menteláncokat, a nehéz gombokat, amik olyan nehezek, ez a súly, ami lefelé húz. Ha a templom toronyra, a templom építésre adakozzuk, a templom tornya, a tornyon a csillag az ég felé emeli majd a tekintetünket. Most eljöttünk az iskola felé. Igen, és erről is írja. Tudott olvasni, amikor az iskolába ment, és arról is olvas,

0: 1784-ben kezdték építeni, és 1790-es évvégére el is készült, de csak a templom hajó, a templom test. Nagyon sokáig csak fatornya volt a templomnak, és mindjárt látni fogjuk a kollégium falán elhelyezett emléktáblán, hogy az 1830-as évek elején tanult a kollégiumban, és éppen akkor épült a torony. Akkor építettek a fa torony helyett kőtornyot, és azt írja, hogy az a torony velem együtt nőtt fel, együtt láttuk egymást kamaszodni, mert hát iskolába jövett, szemmel követte, hogy hogy épül a templom tornya. Itt elhaladunk éppen az egyik idézet előtt, ami arra utal, hogy oktatási intézmény előtt állunk, a világ olyanná alakul, amilyenné a fiatalságot nevelik. Ez a 8 idézet közül az egyik, amit elhelyeztünk a város utcáin. Az idézetek és a szobrok elhelyezésénél az volt a szempont, hogy nyílt tereken legyenek, véletlenül se legyenek zárt udvarokban, helyszíneken, hogy bárki bármikor elérje, megnézhesse, elolvashassa őket. Közben megérkeztünk a református kollégiumhoz, az iskolához. 1831-től 35-ig tanult itt, majd 37-től 41-ig, és 2 évet, 1835-től 37-ig Pozsonyban töltött cserediákként, ugye a Zsigmondi családnál, akkor a komáromi gyerekek Pozsonyba mentek németet tanulni, a pozsonyi gyerekek Komáromba jöttek magyar tanulni, és 37-ben, amikor visszatért a szülővárosába, az édesapja már nagyon beteg volt, meg is halt abban az évben. Azután Váli Ferencet nevezte mentorának a szövegeiben, mindazt, ami valaha jó volt bennem, neki köszönhetem, így ír róla a visszaemlékezéseiben. Ő később feleségül vette Eszter nővérét, úgyhogy különösen odafigyelt a kis Móricra.
1: Meg is érkeztünk a kollégium bejárati ajtajához, és itt egy emléktábla. Jókai Móra református kollégium diákja volt 1831 és 35, 37 és 40 között. Az én időmben a komáromi kollégium volt a felvidék mekkája. Az író születésének 175. évfordulóján emelte a presbitérium, és Csokonai Vitéz Mihály is.
0: Ugye már említettük, hogy az édesapa kedves költője volt, és Csokonai Vitéz Mihály 1797-ben, mikor Komáromban tartózkodott, éppen Vajda Juliannát itt látta meg a kollégium udvarán, amikor is ő a franciák ellen hadba gyülekezők előtt éppen Csokonai versét szavolta a Nemes Magyarságnak Felülésére című költeményét.
1: Viszont Jókai Mór is itt szerelembe esett, ha jól tudom, egy bizonyos asztalos Etelkába, de ez a szerelem valamiért nem teljesült végülbe.
0: Igen, hát ugye nem csak Móricz járt külön órákra Váli Ferenchez, de a nála 9 évvel fiatalabb Etelka is, és hát Jókai ezt észrevette, hogy Etelka tetszik az ő öccsének. Egyre gyakrabban hazakísérte Móricz Etelkát, és amikor az anyukának, az édesanyjának ez a tudomására jutott, hát felháborodott, hogy az ő református fia nem udvarolhat katolikus lánynak, hogy vége is szakadt ennek a kapcsolatnak.
1: Akkor ezek az ellentétek azért jócskán nem csak a regényben voltak ott, de hogy a mindennapokban is.
0: Így van, azért úgy gondolom, hogy a gyerekkori élményei, amiket átélt később regényeiben, szövegeiben visszatérnek. Ugye az árvák is többször feltűnnek a szövegeiben. Az édesapja árvagyám volt, és ő maga is az első gyermekvédelmi kongresszuson részt vett Budapesten, tulajdonképpen tiszteletbeli tagként, de fontos volt számára mindig az elesettek iránt, érzékeny volt, nyilván az édesapjától örökölte ezt.
1: Milyen diák volt Jókai Mór?
0: Szorgalmas diák volt, azt írja, hogy nem az első, mindig volt előtte valaki, de ő volt a második a sorban, úgyhogy egy szorgalmas, jó tanuló fiú volt, akit a tanárai is szerettek, hát Váli Ferenc is nagyon kedvesen ír róla. Már reggel 5-kor érkezett hozzá külön órákra. Hát azért elég korán, ugye, és azt írja, hogy ez a szokásom később is megmaradt, általában korán kelt. Sőt, egyik helyen azt írja, hogy délután már nem is dolgozom, a délutáni munkát hitem és vallásom tiltja. Hogy ez most így volt, vagy sem, ezt nem tudjuk, de ezt írta. Olyan sok kedves szöveg van, ami nekem az egyik személyes kedvencem a Szatyor, amiben ír a kollégiumról, hogy milyen is volt ez a kollégium, és azt írja, hogy hát a város legszebb részén állt a Szombati utcában, úgyhogy ez. Én azt is szoktam mondani a séták során, hogy tulajdonképpen a Jókai negyedben sétálunk. A városnak ezt a részét, ahol most jöttünk, elnevezhetnénk Jókai negyednek. A Szatyor tulajdonképpen egy étel hordó volt, a vándorló asztal, ahogy ő írja a szövegében, és a

0: Református kollégium tanárainak a gyülekezet nőtagjai főztek, mindig be volt osztva, hogy melyik nap ki főz, és amikor 12-kor a Szent András harangjai megkondultak, már a két diák jött és hozta a finom falatokkal teli szatyrot, amiben ilyeneket hoztak, ilyen finomságokat, dorongos fánkot, barátfülét, és ebből nem kaphatott, miközben otthon készítették, ő csak nézte és csorgott a nyála, illetve tejfeles gombóc, leves, töltött káposzta, hurka, kolbász uborkával, de a kedvenc ételük az volt, amikor a halászok főztek, akkor kétféle volt, paprikás halászlé, meg túrós csusza. Ez volt az igazi karácsony. Nagyon szeretem ezt a szöveget, ebben hangzik el az is, ugye, hogy a torony velem együtt nőtt fel, együtt láttuk egymást kamaszodni, illetve úgy gondolom, hogy nagyon aktuális üzenetet hordoznak az utolsó sora is ennek a visszaemlékezésnek. Így hangzik, az az utálatos, hazug, szívtelen bálvány a mai kornak, a politika. Ma csak annak az oltárán áldozunk. Vaj, ha fölébredne a mi népünkben ismét az igazi, éltető, megtartó, nemesít buzgóság, melyet apáink, anyáink örököl ránk hagytak, de mely örökséget mi elvesztegettük.
1: Az ember azt gondolná, hogy csak manapság van ennyire túlsúlyban a politika, de akkor nem. De aztán ő maga is politikusnak állt.
0: Sokan nehezteltek is rá. Azt is írja, nagyon izgalmas, hogy ő tulajdonképpen témákért járt az országgyűlésekre.
1: Amit a regényeihez, vagy elbeszéléseihez?
0: Igen, igen, hogy felhasználta az ott hallottakat. Ó, ha most tovább mennénk, de lehet, hogy a templom után tovább megyünk a Tali Kálmán utcán át, megkeressük Tóth Lőrinc emléktábláját, és Tali Kálmán, ugye, Jókai Mór másodunoka testvére. A városháza tornyából minden egész órában megjelenik a toronyban a huszár, és felcsendül a klapkainduló, amit Egressy Béni szerzett, és néhány évvel később Tali Kálmán szerezte a szövegét. Tóth Lőrincről úgy gondolom, hogy méltatlanul kevés szót ejtünk Komáromban. Ugye ő volt az, akinek köszönhetően Jókainak már 9 évesen megjelentek versei.
1: Akit Tóth Lőrnek nevezett el Jókai.
0: Igen, igen, komáromi születés, és sétek során sokan meglepődnek, hogy ő komáromi volt. Megnézzük az egykori lelkész püspöklakban, igen, az ő édesapja Tóth János komáromi református lelkész volt, mindjárt meglátjuk a szülőházát, és igen.
1: De ezt a történetet mondjuk azért el, ezt a...
0: Tóth Lőrinc az egyik levelében Jókai Mórnak szólította az írót, aki hát ezen felháborodott, hogy miért szórakozik, miért rövidíti meg az ő nevét, és válasz levelében Tóth Lőrincet Tóth Lőrnek szólította. Majd Petőfi volt az, aki meggyőzte az írót, hogy ez a rövidített névváltozat írói névként nem is olyan rossz. És 1846-ban az első regénye, Hétköznapok címen már Jókai Mór néven jelent meg. Ezt a regényét Kecskeméten kezdte, és itt fejezte be a Dunaszigeti, a mai Erzsébet-szigeti kertjükben.
1: Egyébként aztán a későbbiekben, amikor már ő Budapesten élt, milyen gyakorisággal járt Komáromba?
0: Nem járt olyan gyakran. Temetésekre jött haza, néhány nagyobb ünnepre, az ipari kiállításra eljött, meghívták, majd amikor az Osztrák-Magyar Monarchia története írásban és képben ugye ennek a szerkesztését, illetve néhány részét ő írta, és Feszti Árpád illusztrálta, akkor eljött. A komáromi lapok tudósításai szerint ez volt az utolsó látogatás a szülővel, városában, de nagyon vidámra kerekedett ez a otthonlét.

0: Itt vagyunk az egykori lelkész püspök laknál, ebben az épületben született Tóth Lőrinc, ugye, aki az írót először szólította Mórnak. Ő egyébként 1848-ban Komárom város országgyűlési képviselője volt, és a már említett tűzvész után nagyon sokat tett a város újjáépítéséért. Deák Ferenc titkára is volt, és még sorolhatnánk minden. Aha, már hív a gomba. Jó, köszönjük szépen, akkor visszasétálunk. Köszönöm, csókolom.
1: Akkor be tudunk jutni a templomba.
0: Így van, be tudunk jutni a templomba. Amiben Jókai Harang is lakik, a három harang közül az egyik Jókai.
2: Építésében
0: a szekeres gazdák is részt vettek, ugye a nevükben is benne van szekér, fuvarozással foglalkoztak, illetve hajóbontatással, és a templomhoz szükséges építő anyagokat is ők hozták. Majd látni fogod az oszlopokat, azok szálfából, Szerbiából, szekéren hozták őket. Illetve van egy legenda, hogy a Jókai család házának az építésénél is segítette, mert azt gondolták, hogy a Móric nevet a kisfiú róluk kapta, ugyanis a szekeres gazdák között több Móric, Móroc vezetéknevű volt, és ha már róluk kapta a kisfiú nevet, tartoznak annyival a családnak, hogy három napig ingyen vállalják a fuvart a ház építésénél.
1: De valójában Jókai Móric nem róluk kapta a nevét, ugye?
0: Nem, nem. Az édesapa kedvenc hősiről, Benyovszky Móricról.
3: Ezt csak így mondom, hogy nagyon ritkán voltak séták, vagy hogy nekem úgy tűnik, mintha nem élnénk, nem éltünk volna ezzel az örökséggel, ezzel a kincsel, amink itt van. Olyan jó megtapasztalni, hogy van érdeklődés. Nyilván a bicentenárium ehhez hozzásegít, de hogy a komáromiak az itt élők körében is egyre nagyobb az érdeklődés, ráébred neki, hogy tényleg milyen csodánk van itt, mennyi történet, és ezeket nem ismerjük. Az édesapa a presbiter volt, a református gyülekezet presbitere. Beleástam magam a presbiteri jegyzőkönyvekbe. Nagyon érdekelt engem az összehasonlítás, hogy a presbiteri jegyzőkönyvekből mi az, ami visszaköszön Jókai szövegeiben, mert néhány fontos döntésben az édesapja is ugye részt vett, ott volt, és valóban az bizonyítja, amit ő a szövegeiben ír is, vagy többször említi a gyermekkorára való visszaemlékezésekben, hogy mennyit meséltek neki otthon, hogy olyan történeteket fogalmazott ő meg, írt meg már 60-70 évesen, amiket csak az édesapjától hallott. Így volt ez a pados történet is.
1: Itt vagyunk abban a bizonyos református templomban, amelyben...
0: Igen, amelyben a leghátulsó padot meg fogjuk keresni, de abban a templomban, amiről úgy ír az író, sok szép templomot láttam széles a világban, de olyan szép egy sincs nekem, mint az én komáromi kálvinista templomom, ahogy azt gyerekkoromban ismertem, majd folytatja fehér palaival, egyszerű oszlopsoraival, a leghátulsó pad című elbeszélés első sorait idéztem, és ezek azok az oszlopok, amiket említettem, hogy a szekeres gazdák a szálpa, a vörös fenyőt úgy hozták szekereken Szerbiából, és ezzel is támogatták a templom megépítését. És a leghátulsó pad, ugye itt van a papi bejáró mellett, a karzat alatt, amit ugye már említettük, hogy az édesapa presbiter volt, és amikor első alkalommal hozta a feleségét istentiszteletre, bejöttek a főbejáraton, ő leült a presbiterek padsorában, majd tovább engedte a feleségét, akinek nem adtak helyet az előkelő hölgyek, és ő nem esett kétségbe, Jókai írja, hogy oda ment a falhoz támaszkodva, hallgatta végig az istentiszteletet, majd az istentisztelet után a hazafelé vezető úton mesélte el a férjének, hogy állva kellett végig hallgatni az istentiszteletet. Jókai József nem esett kétségbe, írja Jókai, nem esett kétségbe, panaszkodni sem ment gondokhoz, kurátorhoz, senkihez, sőr, párbajra sem hívott ki senkit, de keresett egy asztalost, és készítetett egy padot, ami ott áll, mint az Isten előtti egyenlőség szimbóluma napjainkban is. Én mindig azt szoktam mondani, hogy napjainkban is az Isten előtti egyenlőséget hirdeti. Tehát ez a pad, amiről írta ezt a visszaemlékezést az író, és erről azonban tudni kell, hogy a református presbitérium hozott egy határozatot 1815-ben, hogy senkinek nincs névre szóló helye a templomban. Ugye hát többször előfordult, hogy nem adtak maguk között helyet az újonnan érkezettnek, majd később többször megerősítették ezt a határozatot, tehát nem tartották be, és 1824-ben a presbitérium készítetett egy padot, és pontosan egyezik ennek a padnak a helyszínével, úgyhogy valószínű ezt a történetet is Jókai Józseftől, az édesapától hallotta a kisfiú, elmesélte nekik, hogy hát, hogy készült el ez a pad.
1: Gondnok úr, sokan járnak megtekinteni ezt a padot?
2: Őszintén szólva, úgy gondolom, igen, de erről sokkal többet tudna mondani Timi, mert általában ő hozza a látogatókat magával.
1: Milyen gyakorisággal?
0: Hát egyre gyakrabban. Most 3 alkalommal Komárom városa is hirdetett Jókai sétát a Kult Minor támogatásával. Ezek díjmentesek voltak, de most elárulok egy meglepetést. Éppen szervezzük, nagy örömömre Szécsi Noémi igent mondott, meghívtam őt egy közös Jókai sétához, együtt járjuk végig az emlékhelyeket, és ő is majd hozzátesz sok érdekességet az íróval kapcsolatban. A városban az írónak az első szobrát az Erzsébet szigeten állították, Bőti Zsolt kertjében. Bőti Zsolt minden év szeptemberében itt ünnepelte születésnapját a kertjükben, és a 65. születésnapja alkalmából meglepetéssel készült. Zala György Jókai mellszobra alapján készítetett egy másolatot, amit a napjainkban is ott álló filogóriában elhelyeztek, és 13. szeptemberében Illusztris Társaság vett részt ennek a szobornak a leleplezésén, illetve hát a 65. születésnapon, többek között Darányi Ignác miniszter is, aki a Komáromi Egyházmegye gondnoka volt 1906-ig, és az ő adományából készült el többek között az úrasztal, illetve az azt körül ölelő korlát. 1902-ben volt a templomnak egy nagyobb léptékű felújítása, és akkor készültek ezek az emlékek. Igen, itt vagyunk a város főterén, a Klapka téren, ahol Jókai Mór édesapja is árva gyámként működött, a városházában volt az irodája. A Klapka szobor előtt állunk, és Komáromban, Komárom, Klapka György, Jókai, Laborfalvi Róza, ha ezek elhangoznak, akkor mindenkinek szerintem a mennlevél jut eszébe. Az a mennlevél, amit Jókainál úgy olvashatunk több helyen is, hogy Róza szerezte Klapka Györgytől számára, ugye, de hát a történészek szerint ez csak Jókai Mór találta ki a mennlevelet, és nem találták őt semmi listán. A mennlevél történetét is több helyen, többféleképpen írja le. De valószínű azért találta ki, hogy az édesanyjával az ő feleségét, Rózát elfogadtassa.
1: Sikerült valamikor is?
0: Igen, persze, sikerült. Azokban az években, amikor az édesanyja ugye Laborfalvi Rózával kötött házassága miatt megszakította az íróval a kapcsolatot, Jókai Károly volt az, aki támogatta az öccsét, ugye ő is ügyvéd volt, és a kellett anyagiakban és támogatta az öcsét. Később igen, kibékültek persze, amikor már az édesanyja látta, hogy hát Róza azért ott sürög, forog az ő szeretett fia körül, a finomabbnál finomabb falatokkal kényezteti őt, a kávét főzi neki, persze elfogadta őt. Tovább megyünk az egykori Rácz utcán, a mai Nádor utcán, amiről azt írja Jókai az elátkozott családban, hogy a város legóriasabb része. Ugyanis az első kövezett utcák egyike volt a mai Nádor utca, ahol a ráckereskedők építették a palotáikat. Jókait idéztem ismét. Közben látjuk a Szent Háromság szobrot, ami az Aranyember című regényben is megjelenik. A város első köztéri szobra 1715-ben szentelték fel, a pestis járvány után fogadalmi szoborként épült. Ugye köztudott, hogy Jókai Mór az íráson kívül képzőművészettel is foglalkozott, szeretett festeni, rajzolni, sőt, arról is ír, hogy a testvére Károly azt szerette volna, hogy építész legyen, ezért Orbán Gábor rajziskoláját látogatta, ami a Szent András Bazilika mögött állt, tehát oda járt rajzórákra a kis Móricz. Közben a hársfák alatt sétálunk, a hársfákat nagyon szerette az író, úgy ír a hársfákról, hogy az erdő királya, csupa arany, csupa méz. Az Aranyemberben Timár Mihály Brazovics Atanászhoz hozza Tímeát. És itt ez az épület a Szent Háromság szobor mögött 1936-ban épült gyógyszertárnak, és az építés évében arról cikkeztek a komáromi lapokban, hogy vajon hol állt a Brazovics ház. Ugye tudjuk, hogy Brazovics család nem élt Komáromban, de végül megállapították a komáromiak, hogy itt ennek az épületnek a helyén állt az egykori Brazovics ház, ahova Timár Mihály elhozta Tímeát.
1: Milyen más úgy regényt olvasni, hogyha az ember ezeket a dolgokat így tudja, és...
0: Igen, sőt, én most már, nekem ettől izgalmas, hogy én már bizonyos témákat keresek a szövegeiben. Amikor próbálom hasonlítani a presbiteri jegyzőkönyveket, amik elérhetők, és hogy azokból mi köszön vissza az ő szövegeiben, számomra nagyon izgalmas, mert úgy gondolom, hogy a komáromi reformátusságból azért ő sokat táplálkozott. Szövegeiben azért visszaköszönnek ezek.
1: Egy kis szobor ismét a Dunamenti Múzeum előtt.
0: Igen, hát a Jókai szoborhoz közel, tulajdonképpen Jókai mór. A kis szobor felé néz, ami Domonkos Jánost ábrázolja, illetve az aranyember Tímár Mihályát. Ugye Domonkos János gazdag komáromi gabonakereskedő volt, aki ihlette Tímár Mihály alakját a regényében, és itt ezt a kis szobrot helyeztük el. Ugye tudjuk, hogy az egyik kedves regénye éppen az aranyember volt. És mivel komáromi történet, hát ebből választottuk a szobor témáját is. A szobrokat, a fémszobrokat Cseh Gábor szobrász készítette.
1: Akkor beszélgessünk erről a nagy szoborról is.
0: Igen, hát már az író halála után 1904-ben a városban meghozták azt a döntést, hogy szobrot szeretnének állítani a város nagy szülöttének. Közadakozást hirdettek, közadakozás el is indult, érkeztek az adományok, azonban a történelem közbeszólt, hogy az első világháború, majd Trianon, végül a szobor 1937-ben készült el. Határon túlról is érkeztek az adományok. A levéltárban, a korabeli komáromi lapokban nagyon sok kedves történet olvasható ezekről az adományokról. A közeli kisiskolások is hozták az osztály pénzüket is a szobor alapra, adományozták a kultúrpalota földszintjén, egy persely volt elhelyezve, és többen a környező falvakból bekerékpároztak, hogy az úti költségüket is inkább a szobor alapra ajánlják fel, majd Milan Hodzsa, az akkori csehszlovák miniszterelnök is 10 000 korona adománnyal gyarapította a szobor alapot 1936 karácsonyán. 1937-ben a szobor alapkőletételénél személyesen is jelen volt, magyarul szólt az egybegyűltekhez, akik hát rengetegen voltak, és a szobor leleplezésére 1937-ben került sor. Szíj Ferenc, a Jók Egyesület akkori elnöke olyan szavakkal vette át a szobrot, mint a csehszlovákia magyar kultúra erejének fénylő dokumentuma. És a sétákat azzal szoktam befejezni, hogy amilyen összefogással eleink meg tudták valósítani ezt a szobrot, mi olyan összefogással tudjuk őrizni, ugyanis 1947-ben eltávolították a szobrot a helyéről, ugye tudjuk, hogy a magyar vonatkozású szobrokat, emléktáblákat eltávolították, és a Jókai szobor volt az első, ami visszakerült 1952-ben eredeti helyére. Tulajdonképpen az első Jókai kiállítás 1936-ban a Kultúrpalotában nyílt meg, a mai Dunamenti Múzeum főépületében. Napjainkban a Zicsi Palotában látható Jókai emlékkiállítás, illetve a bicentenárium alkalmából egy időszaki kiállítást is nyitottak a múzeumban. Ha már Domonkos Jánosról szó esett, és itt vagyunk az egykori Rácz utcában, ha tovább mennénk, akkor a pravoszláv templomhoz érkeznénk, amelynek udvarán Domonkos János síremléke áll. Ugye Domonkos Jánosnak, mivel nem voltak hozzátartozói, vagyona egy részét a görögkeleti egyházra hagyta, és 1974-ben, amikor épült a hetes lakótelep, akkor a Rácz temetőt megszüntették. Napjainkban egy kis kápolna jelzi, hogy hol állt az egykori Rácz temető, aminek a közelében állt a Domonkos János síremléke. 74-ben, amikor megszüntették, a síremléket áthelyezték, és Domonkos János halotti ruhája olyan jó állapotban került elő, hogy az állandó Jókai kiállításban napjainkban is megtekinthető.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a virtuális sétán elkísértél bennünket, illetve hogy mi részt vehettünk ezen a sétán, és hogy ilyen érdekes történeteket is elmeséltél, és megtudhattunk Jókai mórról, az ő gyerekkoráról, ismerőseiről, rokonairól. Még azt állod el, hogy ez egy ilyen kérdés sem lenne hozzád, hogy te mit gondolsz, hogy Jókai móra mondjuk így a mai szlovákiai magyarságnak mit üzenne? Vagy mit üzen?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon izgalmas kérdés, mert sok gondolat idézett kavarog a fejemben, többek között az is, amikor arról ír, hogy ha nem is fogják olvasni már a regényeimet, de az én fáim még akkor is kihajtanak. Vagy ugye a síremlékén a Kerepesi Fiumeúti temetőben is az áll, hogy ami bennem lélek, veletek megy, ott fog köztetek lenni mindig.
3: megy nekem ugye sétákon is, meg mindig mondom, hogy amikor kisüt a nap, bármilyen idő volt eddig, bármilyen időt jósoltak, Jókaira mindig, a sétákra mindig kisütött a séták idejére a nap.
1: És ez ma is így volt.
3: Így van, és ez pont ma is így volt, és nekem minden alkalommal eszembe jut ez az idézet, amit egyébként a komáromi református temető bejáratánál el is helyeztünk. Azt is nagyon szeretem, amikor az írói jubileum alkalmával, igen, akkor ugye a Kisfaludy Társaság köszöntötte, és akkor hangzott el az is, hogy ő az ifjúságot büszke reménnyel kíséri. Az ifjúságot, a fiatalságot? Igen, büszke reménnyel kíséri, hogy ő valahogy azért mindig figyelt a fiatalokra, ő sosem zárkózott el előlük. Nekem ettől is izgalmas, hogy mintha még úgy folytatódna, mintha Jókai tényleg én úgy érzem, mintha itt élne. Mert az a szabadság szeretet, ami azért megszólalott, visszhangzik, cseng a sorai között, az azért úgy gondolom aktuális. Én ezt szeretem benne.

Kedves hallgatóink, Nyugaton a helyzet című műsorunk mai részében egy virtuális tematikus sétán vehettek részt, amelynek főszereplője a 200 éve Komáromban született Jókai Mór volt. A séta során felkerestük azokat a helyszíneket, amelyek fontos szerepet játszottak a Jókai család életében, de szó esett azokról a gyerekkori élményekről és hajdan itt élő személyekről is, akik az író regényeit, novelláit ihlették. Sétánk kalauza Szabó Csekei Tímea művészettörténész volt. Vasies Olivia hangmérnök és a zenei szerkesztő Puha József nevében is a szerkesztő műsorvezető Jakubec László köszöni megtisztelő figyelmüket. További szép napot és kellemes délutáni rádiózást kívánunk, viszont hallásra!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormány döntése értelmében népszavazással is lerövidíthető lenne a ciklus. Meghalt Nádas Péter magyar író. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini köztársasági elnök nem törli el a Pavol Gáspárral szemben kiszabott fegyelmi szankciót, és így nem ad helyt az ügyész erre vonatkozó tiltakozásának. Az államfő szerint a titkosszolgálat vezetőjével szemben magasabb elvárásoknak kell érvényesülniük, mint egy átlagos állampolgárral szemben. Peter Pellegrini korábban a Gáspár által okozott közlekedési baleset miatt indított fegyelmi eljárást, és 15%-os egyhavi fizetés elvonást szabott ki rá. Hozzátette, hogy az ellenzéki SZSZ által kezdeményezett fegyelmi eljárás kapcsán nem látott okot további következmények levonására. Szerinte egyetlen jogszabály sem tiltja az SZSZ vezetőjének a tetoválás viselését. Máros Zsilinka főügyész júliusban tiltakozást nyújtott be az államfő döntése ellen. Az ügyészség azt javasolta, hogy a köztársasági elnök a megtámadott döntést teljes egészében törölje el, mivel az jogellenes, az államfő pedig elhamarkodott döntést hozott. A kormány által ma megvitatott és jóváhagyásra javasolt alkotmánymódosító javaslat szerint a jövőben népszavazással is le lehetne rövidíteni a parlamenti ciklust, nem csupán a törvényhozás oszlathatná fel magát az erről szóló határozattal. A javaslatot az igazságügyi minisztérium dolgozta ki. Azzal indokolta a tárca, hogy teljesíteni kívánja Robert Fico miniszterelnök szlovák állampolgároknak tett nyilvános ígéretét, miszerint alkotmányos jogi eszközt hoznak létre, amelynek alkalmazás az állampolgárok is véget vethetnek a parlament mandátumának, és előrehozott parlamenti választásokat kezdeményezhetnek. Az alkotmánymódosításra irányuló javaslatot a koalíciós Hlas is benyújtotta már a parlamentnek. Javaslatuk népszavazás igénybevételével számol, és egyéb rendelkezéseket is tartalmaz. Richard Rashi házelnök nem zárta ki, hogy a parlament mindkét javaslatról tárgyaljon. A közösségi média szabályozhatóvá válhat a 16 év alatti gyermekek esetében. Ez derül ki az Oktatási Minisztérium által kidolgozott a radikalizálódás és az erőszakra való mozgósítás elleni integrált védelmi rendszerről szóló törvénytervezetből, amelyet a kormány mai ülésén hagyott jóvá. Ugyanakkor bevezetésre kerül egy mechanizmus a radikalizálódás és az erőszakra való mozgósítás kockázatainak összehangolt értékelésére. Ezek a változások 2027-től léphetnek hatályba. Magyar Péter magyar miniszterelnök szerint már ma este elérheti teljes kapacitását a Paksi atomerőmű, amelynek működését a Duna alacsony vízállása miatt július végétől fokozatosan korlátozni kellett. A 8 turbinából egy működött, a miniszterelnök szerint a hűtőrendszer vízellátásának javítására épülő víz alatti gát a tervezetnél gyorsabban készül, miközben a Duna vízszintje is emelkedik. Magyar Péter közölte, a teljesítmény helyreállítása a pártnál hamarabb, akár már ma este megtörténhet. Ma reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában meghalt Nádas Péter, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, jelentették be a hírt az író közösségi oldalán. Nádas Péter Budapesten született 1942-ben. 1967-ben jelent meg első kötete, egy novella és elbeszélés gyűjtemény, a Biblia. 1967-től szabad foglalkozású író. 1986-ban megjelent Emlékiratok könyve című kötetét, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotásaként tartják számon. Legutóbbi könyve a Halott barátaim tavaly novemberben jelent meg. A Kossuth és József Attila díjas író 83 éves volt.
0: Időjárás.
1: Felhős helyenként borult idő várható, majd fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, záporokra, esőre is számítani lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok körül alakul, gyenge változó irányú a légmozgás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Zajlik a baleseti helyszínelés Érsekújvári után Tardoskedd irányában, az útszakasz továbbra sem átjárható, Nagy Surány felé lehet elkerülni. Torlódik a forgalom Pozsonyban, a D2-esen a Lanfrankóni hídon, valamint szintén Pozsonyban a Sáncomán és a Prászkán patronka felé, mindkét helyen 5-10 perc a várakozási idő, és radar méri a sebességet Nagymagyar előtt Nemesgomba irányából. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a nappali hétfői adásából, a műsorvezető Köteles Szabolcs. A következő percekben Kerényi Évával, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatójával beszélgetünk, akinek köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
3: Én is nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat.
2: A beszélgetésünk témája pedig a Gömör-Kishonti Múzeum egyik kiállítása, mégpedig a Gótikus út Európai Örökség című időszaki kiállítása lesz. Talán kezdjük is onnan, hogy mi az a gótikus út. Lehet, hogy sokan hallották, lehet, hogy nem, de el tudjuk-e mondani röviden, hogy mi az a gótikus út?
3: Igen, jogos a kérdés mindjárt itt a legelején, hisz nem mindenki tudja azt, hogy tulajdonképpen Szlovákia első tematikus, kulturális ismeretterjesztő turista útvonaláról van szó, ami közel 650 kilométer hosszú, és hát még valahonnan a lengyel szepességből indul, és a végállomása a történelmi Gömör magyarországi északi oldala, tehát mondhatjuk így is, hogy a szepességet és a Gömört összekötő szakrális turista és kulturális útvonal, és ennek egy szakaszára fókuszálunk mi, itt Rimaszombatban, Gömör-Kishonti Múzeumban, mégpedig annak a 12 gömöri középkori templomnak a bemutatására, amelyek szintén elsőként Szlovákiában 2022-ben elnyerték a European Heritage Label, vagy magyarul Európai Örökség címet, és ő pedig Pelsőc, Csetnek, Gecelfalva, Martonháza, Hizsnyó, Rákos, Kövi, Süvéte, Rima Brézó, Kiéte, Karaszkó és Rima Bánya.
2: Pelsőc gondolom a leginkább cseng ismerősen, mivel az még egy magyarok által lakott település, de ez általában így északabbra van, és már vegyes lakosság, vagy ezek már inkább így a szlovák vidékhez tartozó települések, ugye, ha jól mondom?
3: Hát vegyes, mivel ugye ez a 12 templomot felülelő gótikus út szakasz, tehát három körútba tagolódik a Csetneki, a Jósvai és a Rimai körútba, és hát Csetnek neve is szerintem a templomja révén ismerősen cseng.
2: Még a csipke, ugye ez a csipke?
3: Jósva is. Igen, igen, igen. Vagy pedig Jósva temploma is. És ha már ott tartunk, hogy 12 templom, akkor ez 12 helyi egyházi felekezetet is felülel. Nagyobb részt ugye az evangélikus felekezet, majd a római katolikus, és egyetlen egy templom képviseli a szlovákiai református keresztjén egyházát, a Pelsőci templom.
2: Ha logikusan vesszük, ha gótikus út, akkor eredetileg azért ezek gondolom katolikus templomnak épültek. Ha
3: igen,
2: templom.
3: Ezek eredetileg, igen, igen, katolikus templomnak épültek, és a kiállításon is ez az elem dominál, tehát ez a középkori román gótikus réteg, viszont a többi síkot is bemutatjuk, tehát a reneszánsz, a barokk szakrális művészetnek a jellege ugyanúgy visszaköszön, hisz ezek középkori templomoknak, igen, katolikus templomoknak indultak. És még itt én helyre tenném a terminológiát, hogy nem a templomok viselik a European Heritage Label címet, hanem ezen templomok freskói, a felfestmények kapták a örökség címet. És pont a középkori réteg idáig nyúl vissza, mert olyan falfestményekről, motivumokról, legendákról van itt szó, mint a Szent László legenda, ami Karaszkón visszaköszön, Rimabányán visszaköszön, vagy a antiochiai Szent Margit legendája, ugye a süvétai körtemplomból, Közép-Európa legnagyobb körtemplomáról beszélünk, 11 méteres átmérővel, vagy a mariológiai, krisztológiai ciklus bemutatása, az utolsó ítélet freskója, Kiétén. Tehát itt magák a freskók azok, amik egy óriási értéket képviselnek. Nem lehet alábecsülni ugye a többi szakrális tárgyat, ami már később reneszánsz jellegű, vagy pedig a barokk kazettás mennyezetnek a díszítése, a festett karzatok díszítése, ami már inkább reneszánsz barokk, és maga a templom is műemlék, viszont az örökség cím a freskóknak járt.
2: Na hát és akkor térjünk rá, hogy ezt a megoldhatatlannak tűnő feladatot, hogy egy ilyen, hogy ezeket a freskókat és illetve ezt a 12 templomnak a hangulatát hogyan lehet bevinni egy múzeumi térbe?
3: Hát igen, nem voltunk egyszerű helyzetben, mert ugye 12 egyházzal kellett hogy együttműködnünk, és egyébként kiemelendő, és ezzel is kellett volna kezdenem, hogy az egész kiállítás fő szakmai partnere, a Gótikus Útpolgári Társulás, nélkülük nem jöhetett volna létre ez a kiállítás. A fő anyagi támogató partnere pedig a Besztercebányai megyei önkormányzat, és maga a kiállítás fő védnöke is a főispán Jondrei Lunter. És ami nagyon nehéz helyzetben voltunk, az az, hogy ezek a körülbelül mindegy 60 szakrális tárgy és ingó műemlék az, ami látható a kiállításban. Ez szinte valamennyi a szlovák műemlékvédelmi hivatal védettségét élvezi mindennapi templom látogatás során, ezek hozzáférhetetlenek a látogatók elől. Tehát most sok közülük most legelőször kerül prezentálásra a közönségnek. És egy pár érdekesség, hogy mi az, ami igazán feldobja a tárlatot. Például a süvétéről származó eredeti gótikus falfestménytöredékek, mert az, ami most a rotundában látható, az egy románkori festésréteg. Ez pedig valaha felette volt. Vagy pedig a Pelsőtről származó reneszánsz úrvacsorakelyhek, hímzett textíliák, a Rákosi kis templom festett karzatának a egyik részlete, amely most frissen került restaurálásra is először láthatja ebben a felújított állapotban a karzatot a közönség. De ugyanakkor a karaszkói templom kazettás mennyezetének töredéke feliratai, tehát ez mind műemléki védettség alatt áll. A két látványa nem dominál igazán a kiállításban, mert ugye két kiállító helységben prezentáljuk a közönségnek a kiállítást. Az egyik helységnek a központi látvány eleme, ez a templom hajóra, a szociálú diadalív, ha fogalmazhatok így, mindjárt terem közepén, amelynek a törzsébe egy üveggel ellátott tárlókba helyeztük el az apróbb szakrális emléktárgyakat. Igyekeztünk vitrínmentesíteni a kiállítást. A második kiállító teremben pedig a fő látvány elem egy faltól falig érő padlószőnyeg, egy óriás térkép, ha így fogalmazhatok, ahol szimbolikusan a látogató végigjárhatja a gótikus utat. És pont azon a 12 templom helyén egy plexi posztamensen áll felemelve az adott templom 3D modellje, körbe pedig mindenhol igyekeztünk egy ilyen vizuális élményt és hangulatot visszaadni a templomoknak a feelingjéből. Tehát freskó részletek, tapéták borítják az egyes falszakaszokat. Tehát így ez az a fő látványelem, ami mozgatott bennünket végig, és az információs panelekkel is szerettünk volna kicsit eljátszani. Ezeket pedig úgy hoztuk létre, hogy maga az információs képi szöveges panel szintén egy gótikus formájú fatábla alakban legyen kihelyezve, és 13 nagyméretű, 2 méter x 80 centis óriási fatábla látható mind a két teremben, amelyet a látogatók saját maguk részfogantyúval nyithatnak ki. Tehát szerettük volna kialakítani úgy a tárlatot, hogy az fenntartható legyen, mert ugye ha vége a kiállításnak, nekünk vissza kell szolgáltatni a szakrális műtárgyakat a felekezeteknek, és így a 13 tábla, gótikus fatábla önmagában is egy kamerakiállítás keretében megállja a helyét, a posztamensekre helyezett 3D templommaketekkel együtt. Tehát így kettő az egybe gondolkodtunk.
2: Ha már említi, hogy a tárgyak azok valódiak, szóval sikerült ezt a munkát elvégezni és összegyűjteni, és most egy helyen láthatóak a Gömör-Kisonti Múzeumban, tehát ez akkor egészen biztosan egy különleges alkalom, de hogy a freskó részletek, azok ilyen fototapiszériák, vagy nem is tudom, milyennek a megnevezése, hogy ezek akkor gondolom ilyen fénykép, kinagyított fényképek?
3: Vannak eredeti freskó töredékek, ám ezt említettem is, a sűvétéről származó gótikus falfestmény töredékeknek a részletei, de a tapéták, amiről beszéltem, hogy nagy méretben találhatók a falon, ezek nyomtatott felületek. Igen, azt szerettük volna visszaadni azt a vizuális élményt, amivel a templom látogatás során találkozhatnak a hívek, látogatók. És külön szerettünk volna fókuszálni az egyes látogatócsoportokra. A gyerekek számára kialakítottunk egy gótikus útlevelet, ebben játékos feladványok, fogalmak, pecsétgyűjtés látható, vagy pedig, mivel tudjuk, hogy a Csetneki templom jelenleg felújítás alatt áll, ezért VR szemüveg segítségével a látogatók bejárhatják virtuálisan a Csetneki templomot. Rendelkezésre áll az egyik kiállító teremben az Elfeledett templomok című rövid dokumentumfilm, ez egy 25 perc, ami fokozza az élmény hatását, illetve ha valaki nagyon szeretné magát kipróbálni az építészet és az egyházi terminológiában, így a falakon a kiállító helységben random cédulákat helyeztünk el, különféle a fogalmakkal, mi az az empórium, mi az a legenda, az epitáfium, micsoda, mi a dicsfény, mandorla, és kipróbálhatják magukat a látogatók, hogy vajon ismerik-e ezeket a fogalmakat, vagy pedig sem.
2: Na hát egy fogalmat hadd áruljunk el a hallgatóinknak. Nem tudom, mi az az empórium?
3: Hát az a karzat, az például a Rákosi templomnál jelenik meg, a festett, díszített karzat.
2: Ugye említette, hogy van ez a 3D-s szemüveg, ez a virtuális realitás szemüveg is, és én ugye most megnéztem a fotókat, említette ezt a szőnyeget is, hát ez nagyon monumentális, mi lesz a, lehet, hogy ez egy buta kérdés, bocsánat, hogy mi lesz ezzel a szőnyeggel, hát ez annyira egyrészt nagynak tűnik, és annyira ilyen jó ötletnek, hogy ezzel mit lehet még kezdeni majd?
3: Hát ez újrahasznosítható nem lesz sajnos, egyedül amit említettem is, úgy gondoltuk el a kiállítás tervezés során, hogy utaztathatóvá, vagy fenntarthatóvá az információs paneleket fogjuk tartani. Tehát a hatalmas, óriás, gótikus fa ablakok lesznek azok, amelyeket kamerakiállítás formájában tovább tudunk adni más múzeumoknak, vagy polgári társulásoknak, esetleg népszerűsítés céljából, mert igazán a kiállításnak magának is a célja az, hogy ezt a 12 templomot mi népszerűsítsük turizmus szempontjából, idegenforgalom szempontjából, köztudatba behozzuk az emberek számára a látogatottság növelése céljából, és legfőképpen pedig azért, mivel Gömör kiérdemelte ugye a felvidéki Toszkána címszót, rászolgáljon erre a hírnévre.
2: Ezt láttam, ezt a jelmondatot valóban a leírásban, hogy ez egy ilyen többé-kevésbé hivatalos jelmondattává váltotta a gömöri régiónak, hogy Besztercebánya megyének.
3: Igen, de több helyen is emlegetik Gömört, így a felvidék Toszkánája, pont amiatt, mert ez a régió különösen gazdag középkori festményekben, gótikus emlékekben, és maga a kiállítás és találkozása hogy Európának és a középkornak, mert hogy egyrészt hogy összeköti a táját, az embereket, a közösséget, egyszerre szól a kiállítás, a tárgyi, a szakrális, a örökségről, de is az európai dimenzióról is, hiszen Szlovákiában egyedüliként viselik ezek a freskók a templomokkal együtt a European Heritage Label címet.
2: Továbbra is Kerényi Évával, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatójával beszélgetünk, de ha már ennél tartunk, így könnyű, tudom, hogy könnyű túlzásokba esni, de hogy azért ez nem csak ilyen szlovákiai jelentőségű, ha jól tudom, hanem azért közép vagy európai jelentőségű.
3: Igen.
2: Ezek abszolút, a freskók is, amit úgy kevésbé tudatosítunk, azt hiszem.
3: Igen, és ez a kiállítás célja, amit említettem előbb, hogy helyre tegyük a dolgokat, beemeljük oda, ahová tartozik az egész tematika, mert itt nem csak egy gömöri helyi értékekről beszélünk, hanem európai, vagy mondhatnám bátrabban világméretű értékekről. És talán ezért is most elárulhatom a közönségnek, a hallgatóknak, hogy az év kiállítása 2026 jelöltje a Gótikus út európai örökség című tárlat a Magyarországi Pulszki Társaság Magyar Múzeumi Egyesület jóvoltából. Minden esetre ez óriási megtiszteltetés és pozitív visszajelzés számunkra, hogy egy 18 fős múzeum és egy ilyen kisváros, mint Rimaszombat, ahol 23 ezer fő lakik, egyszerűen lehetőséget kapott az év kiállítása versenyre.
2: Gondolom nehéz választani, főleg úgy, hogy ezek szerint mindegyik templommal kapcsolatban áll, vagy mindegyik községgel, mindegyik egyházzal, de hogy van személyes kedvence a 12 templom között?
3: Hát a kisebb templomokat szeretem. Nagyon, nagyon tetszik például nagyon kis bájos a Rákosi templom. Ugye tavaly újították fel, is került helyre a templom fő oltári barokk része, és további részei folyamatosan felújításra kerülnek. Számomra a Rákosi kis templom az egyik kedvenc, a másik pedig a Szent László legenda miatt a karaszkói templom. De ez csak az én személyes véleményem.
2: De hát arra is voltam kíváncsi. Hát így a beszélgetésünk végén akkor mondjuk el, hogyha valaki Rimaszombat környékén jár, illetve szerintem ezért megéri el is indulni Rimaszombat felé, hogy a Gótikus út Európai Örökség című kiállítás meddig tekinthető meg, és egészen pontosan hol van ez a kiállítás, hogyan található meg, esetleg az, hogy mely napokon tekinthető meg.
3: A szeptember 20-ig látogatható a kiállítás a Rimaszombati Gömör-Kishonti a múzeumban, és hétfő kivételében van minden nap 2 vasárnapig 10-től este 6-ig vagyunk nyitva. Úgyhogy szeretettel várjuk a látogatókat, és ha már eljönnek Rimaszombatba, a városhoz legközelebb a Rimai körúton található 4 kis templom, Rima bánya, Karaszkó, Kiite, és a negyedik Rima Brézó, ők azok. A Rimaszombattól egy 15-20 percre találhatók. Úgyhogy már csak ezért is megéri eljönni, hogy legalább egy kis szemelvényt lássanak a látogatók a templomokból is, és megtekinthetik magát a kiállítást is. Viszont a templomok most a nyári nyitvatartás szerint előre megbeszélt időpontokban látogathatók, tehát mindig jelezni kell az illetékes hogy egyháznak, hogy szeretnék meglátogatni. Tehát nem állandó nyitvatartással üzemelnek. Be kell jelentkezni előre.
2: Az előző percekben Kerényi Évával, a Gömör-Kishonti Múzeum igazgatójával beszélgettünk, aki végigvezetett bennünket a Gótikus úton. Ezért hálás vagyok. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Az Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes szombaton ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Mi is ellátogattunk Nagyidára, és a műsor után a szervezőket és a nézőket kérdeztük, leginkább azt próbáltuk megfejteni, mi az Ilosvai sikerének titka.
4: Hát nem tudom, a hagyományőrzés, meg a összetartozás.
2: Fiatal táncos, ha megkérdezhetek, milyen volt föllépni?
5: Jó.
2: De milyen ruhád volt?
5: Pergős.
6: Varga Csaba vagyok. Én a Hatacári együttesnek, vagy végül is a Jelosvány belül a Hatacári csoportnak vagyok a kedves feleségemmel a vezetője. Ez a csoport ez úgy alakult, hogy egy pár szülő érdeklődést mutatott a tánc iránt, hogy megtanulnák egy kis alapokat bizonyos tehetségekből is, amikor az Jelosvai ház valamilyen táncházak vannak, hogy fel tudjanak állni és be tudjanak állni a táncokba táncolni. Így alakult ez a kis közösség. Egyszer egy héten járunk össze táncolni, alap lépéseket tanultunk, de most már tehetségeket is tanulunk, és nagyon sok energia és nagyon hálás csak a tagok, akik végül is ide járnak.
2: Akkor az idősebb korosztály, vagy a közép generáció?
6: Hát végül is szülők is, nem gyerekek, de szülők, közép korosztály, idősebbek is jönnek, olyanok is jönnek, akik például hagyományőrzőkbe táncolnak, de akarnak pluszban még egy pár lépést megtanulni, úgyhogy ők is csatlakoznak, úgyhogy hetente olyan 20-an, néha többen is összejövünk és együtt táncolunk.
2: És mi az Ilosvai titka. Ugye 75 éves az Ilosvai Néptánc Együttes, nemrég volt vége ennek az ünnepi műsornak, és ezt próbálom meg kideríteni.
6: Hát az Ilosvai titka végül is ez a közösségi erő, ami itt van köztünk, és ráadásul még az is, hogy sokan vagyunk olyan tagok, akik már régóta lehet mondani, hogy gyerekkorunktól zagéi vagyunk az Ilosvainak, és végül is ez tart össze minket, hogy egy csapat vagyunk, gyermekkorunktól lehet mondani, hogy ismerjük egymást, és ez a motorja az Ilosvai családnak. Akik jönnek fiatalok is, azok szintén ezt a közösségi erőt élik itt meg, és ezért is maradnak itt, mert végül is nagyon összetartó csapatról van szó, bármelyik generációt nézzük.
2: És nem meglepő, hogy 75 éves az Ilosvai?
6: Meglepőnek meglepő, hiszen még én se éltem még 75 évet, de viszont az életem jó részét már itt az Ilosvaival töltöttem. És
2: 40-et? Biztos?
6: És biztos, és ismerem a generációkat is, akik előttünk voltak, végül is szüleink is táncoltak, ők is részesei voltak az Ilosvainak, és ezek a generációk adtak nekünk is példát arra, az előttünk levők, hogy ezt tovább folytassuk, és ezt tovább vigyük.
2: Hogy létezik az, hogy pont egy ilyen kis, viszonylag kis faluhoz kötődik egy ilyen sikertörténet? Hát mondhatjuk azt, hogy itt távols közel az egyik legjelentősebb táncegyüttes székel itt Nagyidán.
6: Hát az Ilosvai központja végül is Nagyidán van, de viszont lehet mondani, hogy az egész régió magyarságát az Ilosvai felöleli, úgyhogy nagyon sokan járnak a fiatalok a különböző falvakból, innen a környékről, ugyanúgy Kassáról, úgyhogy lehet mondani, hogy a központ az a Nagyidán van, de viszont az egész régióból járnak ide tagok táncolni.
2: Mi az, amivel most a Hatacáriban foglalkoztuk?
6: A Hatacáriban most dialektusokat veszünk, két alaptáncot, egy felvidékit és egy erdélyit. Nagyon nagy igény volt arra, hogy megtanuljunk egy kicsit mezőségizni, megtanuljuk a tagokat egy kicsit mezőségit is táncolni, úgyhogy azzal foglalkozunk, és a felvidéki táncok közül pedig a magyar bőjtbe fogtunk bele. De viszont ezen kívül, úgyhogy mindig jobban meg jobban mennek ezek a táncok, a lépések, mindig belecsempészünk egy kis más tájegységet is, például már a gömörvél is foglalkoztunk, székit is tanultunk már, széki táncokat, úgyhogy próbálunk minél több tájegységet bemutatni, legalább az alapokat, hogy az alapokat ezek a tagok megtanulják, és tényleg amikor táncházak vannak, amikor elkezd muzsikálni a zenekar, ne féljenek felállni és ne féljenek táncolni. És az a meggyőződésünk, és ez ilyen visszajelzés is van, és végül is ezt megéljük, hogy ha ezek a tagok beállnak táncolni, amikor húz a zenekar, rengeteg energiát kapnak, és még annál szívesebben is, annál nagyobb kedve jönnek a legközelebbi próbákra.
2: Te, mint volt táncos, nem irigykedsz, amikor látod, hogy a fiatalabbak egy nagy fesztiválra mennek, és te már abból kimaradsz?
6: Persze, hogy megfordul a fejembe, hogy milyen jó lenne még visszamenni az időbe, és ugyanezt átélni, amit ők is átéltek, vagy is átélnek, de úgy veszem, hogy ez már utánunk van, végül is mi is rengeteg sok helyen voltunk, rengeteg sok fesztiválon megfordultunk, nagyon sok és nagyon szép élményt élhetünk át, úgyhogy tovább folytassuk mi is, ugyanúgy az ASZU-ba is, mert még ott mindig táncolunk, az ASZU végül is az a idősebb táncosok, már nem aktív táncosoknak ilyen csoportja, és ott is koreográfiákat tanulunk, különböző felépésekre járunk, úgyhogy az kitölti azt az igényünket, hogy tényleg még színpadra álljunk, és még viseletbe be tudjuk mutatni azt, amit tudunk.
2: Hát életed legnagyobb ilosvai sztoria, ami elmondható?
6: Nagyon sok van, úgyhogy nagyon nehéz így konkrétan egyre vagy kettőre visszaemlékezni, visszagondolni, de szerintem azok voltak legnagyobb élmények számomra, amikor még kezdő táncosként eljutottunk például Budapestre a táncház találkozóra, vagy Csangó Fesztiválon vehettünk részt Jászberénybe, és ott láthattuk még ezeket az idős adatkezelőket, a táncosokat táncolni. Ez óriási nagy élmény volt, és ez tényleg olyan löketet adott, hogyha egy öreg bácsi és egy néni ennyire nagy, ennyi energiával és ilyen kedvel tud táncolni, akkor ez követendő példa számunkra is.
5: Nevem Szabó Miklós, Ilosvai titka. Szerintem az a közös baráti szeretet, amivel egymást erősítjük, és egymást támogatjuk.
2: Legjobb ilosvai is történet.
5: Összes fellépésünk, az összes kis ünnepünk, fesztiválunk, amiket szervezünk, ez mind különleges, és mindennek megvan a saját maga kis varázsa.
7: Mahnyánszki József, Buzitekösség polgármestere. Szerintem az Ilosvainak ez a nagyon nagy titka, az a szeretet, az összetartás és a nép művészethez való pozitív hozzáállás.
8: Cehászká Zsuzsanna vagyok. Az ilosvai titka szerintem az összetartás, a szeretet, az is az elhivatottság. És minden mellett még az, hogy mindig arra törekszenek, hogy csak tiszta forrásból, és ezt mindig meg tudják újítani. Azzal együtt, hogy modern formában, mégis tiszta forrásból.
2: És mi a néptánc titka? Mert ha jól tudom, akkor Zsuzsa ezzel foglalkozik reggeltől estig.
8: Néptánc titka. Ezt leegyszerűsíteném arra, hogy mi a tánc titka. A tánc titka, a tánc lényege szerintem egy ilyen szívből jövő, örömteli mozgás. Ha nem az, akkor rossz.
2: De most már ilyen szabad téren, ilyen eszemiszom, dínom, dánom van. Melyik a legjobb hús, melyik a legjobb sütemény itt?
8: A bivaj. Sütit nem ettem, hús elég. Nagyon fincsi. Bio bivaj.
9: Demka András vagyok. Hogy mi az Ilosvainak a titka? A titka mindenképpen szerintem, tehát a közösségben van, tehát ha visszapörgetem az idő kerekét, és ugye 75. április 21-én lettem az Ilosvainak a tagja, először akkor jegyezték be ebbe a ominózus füzetbe a nevemet, és egy nagyon jó csapat, nagyon jó kollektíva volt akkor, és szerintem később is, tehát ez fogott meg engemet annak idején. Igaz, hogy én egy futball meccsről, egy edzésről tértem be a Kultúrházba, és 17 évesen ugye megtetszett a műfaj is, és a hölgyek, és meg az egész millió is, akkor aztán végül is ott ragadtam, és csak ezt tudom hangsúlyozni, a kollektív, az építkezés, a közösségnek az építkezése, és hát minden kornak ugye megvolt a maga fontossága. 51-ről beszélünk. Az én édesanyám valamikor ott a 50-es évek elején, tehát már táncolt, én odahaza szembesültem a fényképekkel, és akkor hát innen datáljuk ezt a 75-öt, és akkor olyan 74-ben a Snyír Feri jött, és azt lehet mondani, hogy azokat az alapokat egy kicsit helyre igazította, és ezekre az alapokra elkezdtünk mi annak idején építkezni, és elég szépen ez folyamatosan működött, egészen azt hiszem, tehát 83-ig. 83-ban volt egy ottal egy törés, elmentünk Terebesre, akkor még voltak ilyen kategorizációk, tehát az egyes csoportokat kategóriába osztották, azt szerint, hogy milyen minőséget képviseltek, és azt szerint lehetett talán a fellépésért valamit kérni is, tehát anyagi akat. És aztán jött egy ilyen krízis, 86-ban Feri átadta nekem a stafétabotot, és akkor nem volt megoldva a zenekar, meg kellett oldani a zenekart, meg kellett oldani a koreográfust, kezdetben Richter Csigmisi jött egy dunántúli tánccal, és aztán jött 87-ben Péter Zsolt, Horkai Tündével együtt, és azt lehet mondani, hogy ők állították ezt a csoportot megfelelően.

0: Az ő vezetése alatt, és a többiekkel együtt, az egy csodálatos dolog, egy követendő példa, és talán Szlovákiában több ilyen népművészeti centrum nem létezik. Egyenlőre legyen több.
1: Te nagyidai születésű vagy, szóval te itt nőttél fel, és ezért biztos még egy plusz, egy ilyen büszkeség is lehet az emberben, hogy ez a te falud volt erre képes, hogy a te faludban egy együttes.
0: Igen, az én falumban, én a mai napig is, tehát hiába elmentem 20 évvel ezelőtt, hogy Szepsiben lakom, fizikailag ott hajtom le a fejemet, de én tehát az állandó lakhelyem az itt nagyidán megmaradt, ehhez valahogy úgy ragaszkodtam is mindig, és igenis, tehát büszke vagyok, és hát ugye sajna, hogy nincsen magyar iskolánk, nincsen magyar óvodánk, de hát a Misi létrehozott itt egy ilosvai bázist, ahol a gyerekek anyanyelvükön, az anyanyelvüket gyakorolják, nem helyettesítheti az óvodát és az iskolát, de hát mégis, tehát sokkal több, mint semmi.
1: A legemlékezetesebb ilosvais történeted?
0: A legek azok több van, de hát végül is, ha egyet a sok közül említhetek, akkor az 1981-ben történt a Zselizi Népművészeti Fesztiválon, ahol is azt lehet mondani, hogy a fődíjat az ilosvai vitt el, ez mindenképpen tehát egy emlékezetes dolog, és hát emlékezetes dolog volt, ahogy említettem, hogy a krízis után, ahogy jött a Péter Zsolti, tehát 87-ben, és már 88-ban ott voltunk megint Zselízen az Országos Népművészeti Fesztiválon. Ha jól emlékszem, akkor ott a második díjat nyertünk, ez 88, és 90-ben már megint, tehát első díjat szereztünk, tehát ezek voltak azok az emlékezetes időpontok, momentumok, amikre szívesen visszaemlékszem.
1: Gondolom a buszozások is egy ilyen maradandó élményt jelentenek, a végtelen buszozások.
0: De hát el kell mondani, hogy buszozáskor az ember nem kifelé tekint, nem a táját nézi, nem az utat nézi, mert ha ismét, tehát úgymond autóba kell ülni, volán megülni, akkor meg kell nézni a térképet, hogy merre is jártunk mi anno, annak idején. Lassabban közlekedtünk, de azért mindig, tehát voltak a halier, úgymond, a megállóink, amik útba estek, és ahol meg szoktunk állni, és akkor...
1: Gyorsan repült az idő, maradjunk ennyi.
0: Gyorsan repült, igen. Meg hát beszélgettünk, szórakoztunk, jól éreztük magunkat. A fiatalságunk köt az ilosvaihoz. Én rengeteg időt eltöltöttem a kultúrházba, ugye most használhatatlan, de hát már újítják fel, és én nekem az volt az elképzelésem, hogy én majd ott leszek kiterítve, tehát nem a halottas házba, mert én nekem a kultúrház az tényleg a második otthonom volt, és örülök, hogy most már kívülről már jól néz ki, és bent is alakul, úgyhogy talán majd ez is nem sokára használható lesz, bár olyan nagy szükség nincs rá, mert hát felépült ez a centrum, és itt ez még mindig, ahogy látjuk, bővül, és minden lehetőség megvan arra, hogy próbáljanak, és előadást is tartsanak.
1: Viszketette a talpad, ahogy a mai fellépést nézted?
0: Az mindig bennem van, lehet, hogy nem éppen a talpam, de mozog a lábam, mozog az egész testem, mert hát egyszerűen ezt így szoktam meg. Így szoktam meg, és azt hiszem, hogy itt szerettem meg az úgymond ezt az előadói státuszt is, itt szerettem meg a színpadot, itt tanultam meg a színpadon úgymond viselkedni, megjelenni a színpadon, valamit elmondani, ha éppen kellett, és a mai napig is tehát szívesen teszem, mert jól érzem magam a színpadon, még ha mindig előtte nagy izgalommal is jár, de ott, amikor ott van az ember a mikrofon előtt, akkor ott nincs mese, ottan előadni kell.
2: Igen, Molnár László, megyei képviselő, az akarat és a tehetség. Én már megmondtam, hogy volt egy álom, és azokat becsültem, nem akik álmodnak, akik az álmok megvalósítják. És ez itt egy élő példa rá, hogy volt egy álom, megálmodtak valamit, és megvalósították.
1: És milyen volt a saját gyermekeket látni most a színpadon az előbb az ünnepi műsorban?
2: Mindig nagyobbak, annál jobban táncolnak, szeretik, barátságokat fűznek egymással, közszomszéd falukból is, másonnal is, egyszerűen ők érték, hogy ide kárnak jönni. Gyönyörű volt, büszkék voltunk rájuk, anyukájuk jobb, én nem táncolok, mint apuka, de anyuka táncol sok éven át, még mindig táncol az asszúba, hát ő majd otthon őket korrigálja.
3: Gergely pap Adrianna, Nyilván az a titkuk, hogy szeretettel és odaadással veszik körül azokat, akik itt megjelennek az Ilosvai házban, és szívvel, lélekkel csinálják ezt a munkát. Nem kirekesztőek, hanem befogadóak, és ez látszik ezen a 75 éven is, és a produkción is, amit itt bemutattak ma.
2: Kis Albert, sok jó ember egy csapatban,

0: És ami a lényeg, Misi és Andrea, aki összetart minket.
1: Te vezeted a Ilosvai Aszú néptánc együttest, ugye ezek az idősebb táncosok, remélem jól fogalmazok, hogy titeket mi köt össze? Miért jó még, nem tudom, 40-50-60 pluszosan is eljönni és táncolni, mikor lehetne otthon tévét nézni?
0: Hát azért is, mert hát tulajdonképpen a fél életünket leéltük az Ilosvaiba, rengeteget jártunk fellépni, rengeteget voltunk együtt, és hiányzott nekünk ez a baráti társaság, és emiatt aztán megalapítottuk az Ilosvai Aszút, hogy továbbra is tudjuk folytatni azt a munkát, amit csináltuk. Már nem tudtuk úgy folytatni olyan kondival, meg olyan erővel, mint amikor az Ilosvaiba, és azért összeálltunk a régi táncosok, sokan összeházasodtak a csoporton belül, és hát úgy összejárunk mostan, és akkor táncolgatunk, felépésekre járunk, versenyekre járunk, úgyhogy így.
1: Jártok versenyekre?
0: Persze.
1: De ezek milyen versenyek?
0: De voltunk, hát voltunk a Jazzikon tánca, és aztán voltunk a döntő, lent volt Komáromban, a táncforum rendezte ezt a versenyt, és akkor hát ott is egész jó eredményt értünk el, névúdiások vagyunk, úgyhogy.
1: 35 év táncolás után még az ember újra neki tud kezdeni egy mezőséginek, hogy nincs már teljesen elege belőle, meg elmutogatni a többieknek?
0: Hát a táncból nem lehet az embernek soha elege. Itt most már csak az a lényeg, hogy kondiba bírja. Van úgy, hogy hazamegyünk a próbáról, össze vagyunk törve, de az úgy feltölt minket, energiát ad a további működéshez, az élethez sokat ad nekünk, hogy nem otthon ülünk és akkor nézzük a tévét, hanem mindig mind egyfolytában társaságban vagyunk. Hát bármikor jövünk ide a házba, igaz, hogy egyszer van hetente próbánk, de azon kívül rengeteg akciók vannak, és akkor jövünk ide, itt vagyunk a házba, bulizunk is, énekelünk is, bármit, ami jól esik nekünk.
1: Legemlékezetesebb Ilosvai is fellépésed.
0: Sok helyen voltunk, de ami úgy nagyon úgy megfogott engem, kimentünk Franciaországba, konkrétan Bretagne-ba, és az a rész, az a bretagne-i fellépés, ott voltunk háromszor, és mind a háromszor nagyon jól éreztük ott magunkat, és ez egy kimondottan jó turné volt, mert tulajdonképpen össze voltunk a buszba, a csoporttal, az emberek össze be voltunk zárva 3 napig a buszba, mert 3 napig utaztunk oda, 3 napig vissza, és össze voltunk zárva, és ott történtek ezek a nagy összekovácsolások, hogy az emberek aztán úgy komolyan, hogy hiányoztunk egymásnak, és hát azért is mostaná mai napig is együtt vagyunk, és együtt táncolunk. Nem bírjuk abba hagyni.
1: Az előző percekben az Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes ünnepi műsora után készült összeállításunkat hallhatták. A zene után is maradunk Nagyidán, és folytatjuk a témát.

0: A következő percekben Kupec Mihállyal, a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes művészeti vezetőjével beszélgetünk. Az interjút az együttes szombati ünnepi műsor folyama után rögzítettük. Nemrég ért véget az Ilosvai Néptánc Együttes 75. évfordulójára rendezett műsor. Milyen érzés ez az aktuális vezető közül az egyiknek ezt így megélnie és végigcsinálnia? Most már itt fújni 2-3-at és nézni, hogy az emberek itt ülnek, eszegetnek, iszogatnak, már így leesett a teher, vagy még úgy benne van az emberben a feszültség?
1: A műsor igaz, hogy véget ért, de még nem ért véget a rendezvény, mert pont azt tűztük ki célul, hogy ma a gála műsor ne egy kétórás műsor legyen, hanem az utánpótlás csapatainkat mutassuk be, és mutassuk meg a jövőt, hogy a 75 éves együttesnek még van jövője, és ezt kívánom mindenkinek, hogy egyszerűen legyen mindenkinek jövője, mert ez a fontos, hogy legyen utánpótlás. És hát fújni, meg szusszani nincs idő, mert megy tovább a munka, megy tovább az élet, mert most kezdődik a táncház, ahol a gyerekek ugyanúgy nagy vehemenciával majd beállnak, remélem. Pont azt találtuk ki, hogy csak azért, hogy ők táncolnak, és akkor minden több helyszínen van egy ilyen tévé monitor, ahol meg tudják nézni a kedves közönség a régi műsorainkat, ahol már olyan táncosok is lépnek fel, akik most itt nincsenek. Igenis, nem az a cél, hogy most egy jubileumi rendezvényen táncoljunk 2 órát, hanem az, hogy inkább beszélgessünk, találkozunk és emlékezzünk, és építsük a jövőt.
0: Hát ilyen nagyon nehéz volt téged itt kiszabadítani a gratulálók hadából, hogy ilyenkor mit mondanak az embernek? Velegetik a vállát, régi emlékeket idéznek föl?
1: Nem is az, hogy a régi emlékek meg veregetik a vállát, de tudod, ez nem arról szól. Ez arról szól, hogy egyszerűen a közösségnek az ereje, és akkor mindenki érzi a fontosságát is. Azt veszem észre most már így a 21. század elején, hogy a közösségnek van egy óriási ereje, amiben vagy benne vagy nem vagy benne. És ha benne vagy, akkor nincs miről beszélni, át tudod érezni. Amikor nem vagy benne, akkor benne szeretnél lenni, és azok, akik mondják és jönnek, akik nincsenek benne a közösségben, mert ugye sajnos ez a mai világ ilyen, akkor érzi, hogy valami plusz van itt, és nem tudja, hogy mi. És ez a plusz, ezt át kell élni, egy közösségbe kell élni, igen, van bizonyos áldozat, de viszont az áldozatnak van egy plusz hozadéka. És hogy ezt tudod ötvözni, akkor meg királyság, mert akkor megtalálod az életed értelmét.
0: Hát most gyors fejszámolásban, hát több mint 30 éve vagy az Ilosvaiban benne, egészen biztosan, de hogy ilyen vezető pozícióban is szerintem már több mint 30 éve vagy. És ez a 75-ből elég sok, hát már lehet, hogy több mint a felét majdnem te csináltad végig.
1: Ezt nem mondanám, hogy én, mert nincs olyan, hogy én. Amit mondtam az imént, hogy egy közösség, és akkor többen vagyunk, és azért is hívtam fel az színpadra az Ilosvai Aszónak a vezetőjét, a Hacacárinak a vezetőjét, mert ezek az emberek, ezekkel együtt kezdtük 10 éves korunkba, és akkor még mindig itt vannak, és mindig segítenek, és mindig csinálják, és akkor tényleg, hogyha bármilyen gond van, akkor hívok, jönnek, nem is kell hívni, egyszerűen jönnek, és akkor megcsináljuk, megoldjuk a problémát. De egyszerűen itt nem arról van szó, hogy most, nem tudom, érted, de egyszerűen ez most egy misztérium történt itt, szerintem, úgy érzem, de ezt többen is mondják, és nem csak én érzem, és ez a jó az egészbe, hogy végre megért egy együttes olyan szintre, hogy most igen, van, nem a szint, most ne a táncos szint, vagy nem tudom milyen szintre gondolj, hanem arra a szintre, hogy most egy közösséget tudunk megtartani. És a közösség az Ilosvai Ház. Az Ilosvai Háznak van egy milliója, amit többen éreznek, észlelnek, és ez egy plusz erő, de viszont plusz feladat. A lényeg, hogy jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, jó az idő, és a lényeg az, hogy magyarul tudunk beszélgetni felvidéken.
0: Ez az udvar, hogy végignézzünk, hát ezt rádióban nehéz leírni, ez egy nagy udvar, egy nagy pajta színpaddal, és ezen kívül még épületekkel is. Hallottam, hogy ez a kocsma épület a legújabb?
1: A csűr, a színpad, ahol táncoltunk, ahol volt a műsor, az a csűr. És most ez a pajta. Ez a pajta, ez azért jött létre, hogy sokszor van itt ilyen gyerektáborok, meg mindenféle rendezvények, és a gyerekeknek, amikor mindig is sátrat kell építeni, jön a szél, vagy valami süt a nap, nem jó, blabla, csináltunk egy ilyen pajtát. Igen, most ebben a mai napon egy söntés van benne, de ez bármikor módosulhat.
0: Amikor gyerekek lesznek, nem lesz söntés.
1: De akkor is lesz, csak akkor kofola lesz csapolva benne, nem csak szóda.
0: De hogy így végignézni, azért gondolom jó érzés, ezért dolgoztatok évtizedek óta, hogy itt az emberek itt üljenek, gondtalanul beszélgessenek. Nem tudom, milyen gyakran van ilyen, de gondolom azért ez a 75. évforduló, ez egy kivételesebb alkalom.
1: Nem. Az Ilosvai Fesztivál minden éven van, plusz van a Hepai, plusz van a Kabóca Fest, és akkor többször ugyanezt ezt látom, érzem. Egyszerűen, amikor a Kastélyban volt a rendezvény, gyönyörű, szép amfiteáter van itt, a Kastély egy gyönyörű hely, de amikor nem tudsz nyugodtan otthagyni a borodat az asztalon, és elmenni a mosdóba, és visszavesz, hogy ott van még a borod, akkor ezt ott nem tudtuk megélni. Ott nem tudsz közösséget építeni, és azért hoztuk létre, azért a feleségem Andrea mondta, hogy vegyünk egy ingatlant a faluba, bárhol, és akkor ebből próbáljunk létrehozni valamit. És hál' Istennek, hogy létrejött ez a valami. És most oké, nem egyszerű föntartani, meg kell a segítség, meg kell a támogatás, meg a jó indulat, de úgy érzem, hogy hál' Istennek vannak, a szülők is látják, hogy a gyerekek is őrzik magukat, látják, hogy az élet nem csak a tévében, meg a monitoron, meg a mobilban van, hanem van rendesen is, és át kell élni. Ahhoz, hogy te észleld, átéld, az kell, hogy érezd.
0: De hogy ha 75 év, hát 7,5 nagy élményed az Ilosvaival.
1: Nehéz kérdés. Egyszerűen a legnagyobb élménye az, amikor egy születésnapi buliba az Ilosvai sokkal együtt tudunk ünnepelni, együtt tudjuk örülni. Ez egy nagyon-nagyon nagy élmény. Vagy amikor most elmenjünk, például voltunk Dél-Amerikában, és akkor az legyen egy élmény. Hát igen, az is egy élmény, de sokkal fontosabb élmény az, amikor például a Kisilosvai meg az Apróilosvai együtt lucanapkor dörzsöljük a fokhagymát bele a pirítós kenyérbe, amikor megcsüssük a kemencénél a kenyeret. És akkor ez sokkal nagyobb élmény, mint hogy például elmész nem tudom hova a világ végére. Nyilván az is fontos, nagyon az is szép, meg jó, de azt hiszem, hogy ez most is, hogyha hetet ebből kéne választanom, akkor azt mondom neked, hogy az Ilosvai Fesztivál, amikor együtt vagyunk, és élvezünk, és bulizunk, és másnap, amikor össze kell pakolni, és itt van mindenki, és akkor pakoljuk össze a bulit, az egy nagy élmény. Aztán, amikor van a próba utáni fáradtság, és akkor leülsz, és akkor átgondolod, és akkor olyan érzelmek jönnek, az a kettő. A három, az amikor az jön fel az új generáció, az Ilosvai, a Kis Ilosvaiból jön fel a nagyba, és akkor látod, hogy az energiát, az akaratot benne, az a négy. Az öt, meg amikor a ilyen rendezvény, mint most, olyan emberek jönnek, és azt mondják, hogy fú, milyen jó, hogy megcsináltad, akik azelőtt azt mondták, hogy hát nem biztos, feltette kérdés. A hat, meg az, amikor együttesek jönnek minket felköszönteni ilyen helyre, és azt mondják, hogy jó nekik is itt lenni. És a hét, amikor meghívsz egy zenekart, vagy bárkit ide, és akkor azt mondja, hogy itt pluszt kell adni, mert érzi, hogy itt többet kell adni. És akkor ez az egész, megint csak a nyolc, az arra késztett téged, hogy még igenis van értelme, hogy dolgozunk, csináljuk, és menjünk előre, és élvezzük a magyarságunkat, és nem csak élvezzük, hanem használjuk is, és használjuk is ki. És példát kell mutatni mindig ahhoz, hogy legyen követőd. Mert a pásztor mindig elől megy, és a nyár jön utána. Nem én mondtam, ezt Berez mondta annak idején, és nagyon-nagyon-nagyon igaza van ezzel.
0: Mindez még annak a fényében, hogy azért Nagy Idán tulajdonképpen egy nehezített pályán kellett ezt véghez vinni. Ez egy viszonylag kis település, már nincs magyar iskola, asszimiláció van, és mégis.
1: Igen, nem egyszerű, de Batya kiküldte a diákját, hogy menjen Afrikába, hogy mert cipőgyárat szeretne építeni, és akkor azt mondja, hogy visszaírt neki, hogy gond van, hogy itt senki nem jár cipőbe. Az nem gond, az jó. És akkor most mi, ugye itt Nagy Ide egy erős magyarság volt, mindig egy legerősebb magyar iskola volt, óriási magyar közösség, hát Megyeház, Kastély, stb. Minden van. És vissza 8% magyarságra. És pont ez a lényeg, hogy itt tudsz mutatni azt, hogy igen, az értékeinkkel, a magyar kultúrával egy olyan értéket tudsz képviselni, ami szerintem példaértékű. Módszertan is ki van találva, mert hál' Istennek Magyarországon ezt kitalálták, mi már csak ezt ötvözzük, és akkor ebből csak az nem profitál, aki már nem akar.
0: Voltak itt az Ilosvainak a korábbi vezetői is, hogy beszélgettél velük most is, hogy mondtak-e neked valami érdekeset?
1: Mi, hogy 33 éve vezetjük Andrea az együttest, és pont az a lényeg, hogy megtiszteljük őket ennyi év után is. És azt hiszem, hogy most az mindegynek mondom azt, hogy most ki, mi, hogy merre vezette az együttest, de akkor is vezette. És valamilyen irányba vitte, valamilyen oka volt ahhoz, hogy miért így csinálta, miért úgy csinálta. És itt vannak, és megköszönjük nekik, hogy vannak. Most, ma nem mondtak semmit, de 15 évvel ezelőtt mondtak, hogy fúj, erre vigyázz, arra vigyázz, amara vigyázz, stb. Próbáltam magamnak tartani, de igenis elindultunk egy olyan irányba, ahol meló van, és a meló az meg a jóisten segít, akkor meg nincs gond.
0: Ugye a klasszikus kérdés, hogy no, 75 év mögöttetek, mi az, ami előttetek áll? Mi az, ami a Ilosvai Néptánc Együttes előtt áll?
1: Hát 75 év nem mögöttem van, mert én csak 54 éves vagyok, de tényleg az a lényeg, hogy az együttes, oké, ez egy szimbólum, hogy most 75 éves, ez tök jól hangzik. Mi van előttünk? Az, hogy itt van, most máma fellépeket az apró, meg a kislósvai, szerintem elég jól teljesítettek, és pont az volt nekik is a feladatuk, hogy rájöttek, hogy ők lesznek a főműsor. Tudod? És akkor, amikor ráteszel a tehet a gyerekre, vagy az új generációra, akkor a teher alatt nő a pálma. És akkor hát látod a műsort, jó, azt nyilván rádió nem tudjuk elmondani, de a gyerekek óriási teljesítettek, mikor rádöbbentek arra, hogy nem az Ilosvárisok nem fognak táncolni, csak ők fognak táncolni, és akkor azt hiszem, hogy a háznak a milliója az, hogy igen, itt kell hordani a faszenet, kell hordani a lócát, kell hordani ezt, plusz próbára kell jönni, plusz ezt kell csinálni, plusz, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon feladat van, és ez megerősíti a gyereknek a szellemiségét, a fizikumát, az értelmét, és egy, szerintem ezáltal, aki ide jár, nem csak az Ilosvaiba, hanem bármelyik magyar csoportba gyerekét, akkor egy tartás kap.
0: Igazi szakember ilyenkor azért szúrós szemmel is tudja nézni a produkciót. A gyerekek milyenek voltak?
1: Hát a szúrós szem az fesztiválon van, vagy versenyen. Ez jubileum. Itt figyelj, nincs szúrós szem, mert mindenki boldog. Akkor ezt kell tudatosítani, hogy nem tökéletes senki, csak a jóisten.
0: Szóval elégedettség van.
1: De természetesen boldogok vagyunk, 75 évesek vagyunk, 54 évesen, de ez tök szuper, és a kicsi 7-8 éves gyerekek is 75 évesek. Szóval ők is megélik azt, hogy milyen 75 évesnek lenni.
0: Az előző percekben Kupec Mihállyal, a nagyidai Ilosvai Sejmes Péter Néptánc Együttes művészeti vezetőjével beszélgettünk.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Hat jelölt pályázik Pozsony főpolgármesteri posztjára. Meghalt Nádas Péter magyar író. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Hat jelölt nyújtotta be listáját a pozsonyi polgármesteri posztra. Közülük 5 politikai pártok, mozgalmak vagy koalíciók jelöltek, egy jelölt pedig függetlenként indul. A 45 tagú pozsonyi városi képviselőtestületbe 220 jelöltet regisztráltak városi képviselői posztra, közülük 11 független. Ez derül ki azokból az információkból, amelyeket Zuzana Hurná, a Fővárosi Választási Bizottság jegyzője adott át a TSZ-nek. A pozsonyi polgármesteri posztra eddig a jelen legi kétszeres pozsonyi polgármester Matus Vallo, a Team Vallo Bratislava, a PS, az SZSZ és a Demokrati jelöltje, a pozsonyi városi és megyei képviselő Martin Winkler, a Dunai párt jelöltje, és a Pirátska Strana elnöke Zuzana Subová jelentette be jelöltségét. Függetlenként indul József Rás közlekedési miniszter. Eredetileg Miroslav Heredos is függetlenként akart indulni a fővárosi polgármesteri székért, azonban a héten a közösségi médiában közölte, hogy a Vlastenecký blokk politikai mozgalom színeiben indul. Függetlenként jelentette be jelöltségét Lubomír Geci is, aki azt nyilatkozta, hogy a Mi Szlovenszka párt jelöltje lesz. Non-stop gyógyszertár nyílik Kassán. Pozsony és Kassa lesz az első város, ahol ilyen patika nyílik. Ha a kezdeményezés sikeresnek bizonyul, az egészségügyi minisztérium más régiókra is kiterjeszti a hálózatot, tájékoztatott a közösségi hálón Kamil Sáskó egészségügyi miniszter. Kassán Louis Pasteur egyetemi kórházzal, Pozsonyban a gyógyszerészeti karral együttműködve készítettük elő a projektet, mondta Sáskó. A gyógyszerész kamarával és az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézettel is tárgyalnak a további lehetőségekről, hogy minden megyében legyen 24 órás gyógyszertár. Pozsonyban a Főrévi Kórháznál szeptember 1-én nyílik non-stop gyógyszertár, a Pozsonyi Comenius Egyetem gyógyszerészeti karával való együttműködésnek köszönhetően. A hét minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is nyitva lesz. Tomás Drucker oktatási miniszter a kormányülésére benyújtotta a gyermekek számára a közösségi hálók szabályozását bevezető törvényt a beruházási minisztérium bevonása nélkül. Ezt Samuel Miguel beruházási miniszter közölte, a törvényt nem tartja jónak. A HLASZ ismét a maga módján tartotta be a megállapodást. Tomás Druckerrel abban állapodtunk meg, hogy a gyermekek internetes védelmét közösen dolgozzuk ki, és egy közös javaslatot terjesztünk a kormány elé. Ma elküldte a sajátját, természetesen a minisztérium nélkül. Ez is egyike azoknak az okoknak, amelyek miatt egyre jobban örülök annak, hogy már semmi közöm nincs a HLASZ-hoz, állapította meg Miguel. A heves áradások a Tibettel határos nepáli Rasuva régióban már legkevesebb 19 ember életét követelték, további közel 400 ember, köztük számos külföldi turista eltűnt. Az áradások ma kora reggel sújtották a nepáli főváros Katmandú északi részén fekvő Rasuva körzetet. Előzetes információk szerint az áradásokat valószínűleg egy földrengés hozta, amely lavinát váltott ki, magyarázta a BBC. A Tibet és Nepál közötti határ mindkét oldalán keresési művelet folynak, amelyekben a nepáli rendőrség szerint minden biztonsági szerv együttműködik. A BBC szerint eddig 12 embert mentettek ki. A nepáli idegenforgalmi tanács bejelentette, hogy információkat próbál szerezni 291 külföldi turistáról és 93 nepáli állampolgárról, köztük idegenvezetőkről, akikről ismert, hogy a természeti katasztrófa sújtotta területen tartózkodtak. Ma reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában meghalt Nádas Péter, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, jelentették be a hírt az író közösségi oldalán. Nádas Péter Budapesten született 1942-ben. Szüleit korán elveszítette, tanulmányait 16 évesen hagyta abba. Fényképészetet, majd újságírást tanult. A Nőklapja szerkesztőségében, később a Pest megyei hírlapnál dolgozott fotóriporterként, majd újságíróként. 1967-ben jelent meg első kötete, egy novella és elbeszélés gyűjtemény, a Biblia. 1969-től szabad foglalkozású író. 1986-ban megjelent Emlékiratok könyve című kötetét a posztmodern magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotásaként tartják számon. Legutóbbi könyve a Halott barátaim tavaly novemberben jelent meg. A Kossuth és József Attila díjas író 83 éves volt.
0: időjárás.
1: Felhős helyenként borult idő várható, majd fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, záporokra, esőre is lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, gyenge változó irányú a légmozgás.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset miatt továbbra sem járható az Érsekújvár és Tartoskert közötti útszakasz, Nagy Surányon át lehet elkerülni, és torlódik a forgalom a D2-esen Malacka előtt Pozsony irányából az útépítő munkásoknál. 10 percet várakozhatnak, valamint Pozsonyban a D2-esen a Lanfrankóni hídon Ligetfalu irányából ugyancsak 5-10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk válogatásunkat a nappali hétfői adásából. A műsorvezető Köteles Szabolcs. A telefonvonal végén Gazda István tudománytörténészt köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Még mielőtt rátérnénk a beszélgetésünk fő fonalára, így ahogy áttanulmányoztam az életrajzát, azt láttam, hogy ön volt az első háború utáni olyan egyetemista, aki tudománytörténetből diplomázott, ezt jól láttam?
1: Igen, mert ez akkoriban indult ez a fajta szak, úgyhogy valóban így van.
0: Az egy ilyen fontos momentum, mert lehet, hogy a hallgatóinknak most ez a hang rendkívül ismerősnek tűnik, de hogyha elárulnánk, hogyan a 80-as években hogyan került a Magyar Televízió és a Magyar Rádió műsoraiba, hisz onnan lett ilyen országosan ismert tudománytörténész.
1: Hát elsősorban úgy kerültem, hogy nagyon sok rádiós és televíziós munkatárs a bölcsészkaron nálam tanult. Ezen kívül a televíziónak és a rádiónak a úgymond továbbképző tanfolyamain én állandó előadó voltam. Tehát ez belső tanfolyamok voltak, és hát így rengeteg embert megismertem. Ez a bizonyos tudománytörténet, ez azt jelenti, hogy természettudományoknak a története, tehát nem a történelem tudománynak a valamilyen történeti része, hanem kifejezetten matematika történet, fizika történet, kémia történet, orvos történet, és így tovább. És hát ez egy mondjuk különleges szakterület volt.
0: És így érzékeltetni, hogy mennyire volt népszerű, mert nekem, aki akkor voltam gyermek, egy ilyen nagyon gyakran megjelenő, nagy köztiszteltnek örvendő személynek tűnt. De hogy ez a magánéletében ez hogy csapódott le?
1: Hát mondjuk a tévéseknek és a rádiósoknak, mivel korábban nem volt ilyen műsoruk, ezért hát ők nagyon örültek annak, hogy például tudományos évfordulók alkalmával, tehát 100 éve vagy 150 éve született ilyen és ilyen tudós, akkor egy-egy műsort csinálhattak volna velem. Tehát ez akkoriban népszerű volt, de lehet látni, hogy mára valahogy ez elfáradt, nem ismert, tehát a tévések és a rádiósok nem folytatják, hogy miért nem, ez teljesen érthetetlen.
0: De ami miatt én megkerestem Gazda István tudománytörténészt, az, hogy a 80-as években, vagy talán így a második felükben, de majd ezt akkor ön elmondja, gyakran résztvevője volt a somodi művelődési táboroknak, vagy itt mondjuk, hogy Szlovákiának ez a keleti felén voltak ilyen művelődési táborok, és ön hogy került ide, és miért tért vissza többször is ezekbe a táborokba, és miért vállalt ilyen szerepet? Hát nekem úgy tűnik, hogy időnként ilyen műsorvezetői szerepet is vállalt, nem csak előadóit. Tehát hogyan folyt bele egy ugye Csehszlovákiának egy ilyen kisebbségi világába, hogyan került bele Gazda István?
1: Hát ugye én nem Kelet-Szlovákiában kezdtem a pályafutásomat, hanem Révkomáromban, ahol Olá György tanár úr számos alkalommal meghívott a Magyar Gimnáziumba, például bolyai évfordulók, vagy más ilyen tudományos évfordulók kapcsán. Tehát én ott egy évben legalább mondjuk 10-szer előfordultam, meg aztán a környékbeli településekre is elvitt az iskolákba, és aztán így ugye megismertek engem a kassaiak, és Kolár Péter tanár úr pedig hát meghívott a előbb említett somodi művelődési táborba, ahol ugye itt amíg Somodiban ez volt, mondjuk az utolsó 10 évben minden évben elmentem, és én akkor ott voltam végig, és egy-két előadást tartottam. Úgyhogy én így kerültem oda, de én ugyanolyan tábor lakó lettem, vittem a nejemet és a két fiamat, akik hát nagyon jól érezték magukat, és hát itt, ahogy említettem, amíg Somodiban volt tábor, az utolsó 10 évben minden évben itt voltunk.
0: Ilyenkor az ember, hogyha egy ilyen tábornak ad elő, ezt hogyan válogatja, és miként próbálta meg kitágítani a táborlakók tudásbázisát?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, mert részben ők is javasoltak ugye témákat, aztán ha volt ilyen nagyobb, ugye, hogy említettem, tudományos évforduló, akkor ahhoz kapcsolódva egy pár témát elővezettem. Tehát végül is volt itt sok lehetőség, és csillagászat történet, és fizika történet, kémia történet, matematika történet. Minden évben volt valamilyen jó téma, egyszer a bolyaiak, egyszer emlékszem Einstein magyar hatása, és így tovább ilyen témákat válogattam, és akkor ebből volt néhány ilyen két-két és fél órás előadás, és aztán még ugye egy-két ismerősöm is eljött Budapestről, és ők a saját témakörükben adtak elő. Tehát ezek jó témák, és hát ugye itt a 600-an voltak néha a táborban, de hát általában a 200-300-an ott ültek az eladásokon, tehát sok mindent lehetett mesélni, és úgy látom, hogy szívesen fogadták.
0: Továbbra is Gazda István tudománytörténésszel beszélgetünk. Ez nem tudom, mennyire érintett ön, de hát ugye mondjuk el, hogy ez még a szocializmusban volt, szóval ezek a táborok még abban az időben voltak, hogy önnek így a hatósággal, akár a csehszlovák, akár a magyar hatóságokkal nem gyúlt meg emiatt a baja, hisz elég feltűnő jelenség volt, hogy egy ilyen közismert ember ott megjelent Somodiban egy ilyen táborban.
1: Nekem különösebben talán nem gyűlt meg a bajom, de hát mondták a csapatok vezető is, hogy azért figyeljek oda. Tehát például ugye ott a Révkomárom melletti kisművelődési táborban, ami ugye a csapatoknak volt egy tábor, tehát ez most nem Somodi, de hát a hallgatóság egy része azonos volt. Ott kellett egy két órás eladást tartani, ami nagyon sok, fölvették filmre is, tehát így valószínűleg az előadásom egyébként előadásaim meg is maradtak, és akkor én kitaláltam, hogy a szlovákiai magyar természettudomány történetét mutatnám be, tehát kik azok a tudósok, akik a szlovák területen születtek, ott működtek, és eredendően magyar emberek voltak. Hát ezeknek egy részét nem nagyon ismerték, és akkor jelent meg egy ilyen szlovák nyelvű könyv, aminek a témája a szlovák tudomány töltete volt. Ezt megvettem Révkomáromban a könyvesboltban, elvittem magammal, és megmutattam, hogy én most erről a könyvről fogok beszélni. Itt minden fejezet ugye egy-egy magyar tudósról szólt. Ő nem mondta, hogy magyar tudósok, de hát a névből rögtön lehetett látni. Éppen akkor Pozsonyból voltak itt ilyen felügyelők is, és később nagyon megdicsérték a csomagokat, hogy látja, tudnak maguk normális előadásokat is szervezni. Pedig hát nem csináltam semmi különöset, csak egyszerűen magyarokról beszéltem, de nem tudtak belekötni, mert erről szólt a könyv. Tehát azért mondom, volt azért felügyelet, nyilván Somodiban is, de általában ezektől a mondjuk szélsőséges megnyilvánulásoktól azért tartózkodtam.
0: Mondja, hogy 10-szer is visszatért Somodiba, hogy de mi volt az, ami úgy visszahúzta, hisz akkor mehetett volna már akkor is a jugoszláv tengerpartra, és ehelyett eljött
1: hát,
0: egy ilyen...
1: Ugyan, de hát a gyerekek egyrészt nagyon összehaverkodtak a itteniekkel, és mindig kérték, hogy ez legyen a nyárnak egy fontos ilyen 10 napos programja. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy még hova, egyébként hát én nem voltunk jómódú emberek, tehát nekem ez bőven elegendő volt, hogy oda elmentünk, ez aránylag ugye nem volt egy költséges dolog itt lenni. Megvásároltunk ilyen olyan alapanyagot, a hölgyek főztek, úgyhogy azért ez olcsóbb volt, mint bármi, és nem is volt olyan borzasztóan messze. Úgyhogy nem merült fel soha, hogy ne ide menjünk, hanem más legyen a központi téma, mert hát a gyerekek kicsik voltak, ugye, tehát nekik ez meg nagyon jó volt, ugye 77, meg 78-ba születtek, és akkor úgy nagyjából 7, 8, 9, 10, stb. Éves korukban már ők itt lehettek Somodiba. Meg hát ez biztonságos volt, ugye, mert ez egy sík terület volt, és hát itt a gyermekek egyrészt mindenki vigyázott, és ők nem tudtak elveszni.
0: És hogy van-e bármilyen ilyen érdekes történet, vagy jellegzetes, nem tudom, akár a nyelvi akadályokból fakadóan, vagy a sátorozásból fakadóan, ami Somodyhoz kötődik?
1: Nem szerettem, nem akarom megdicsérni, de én rohadt fázós ember vagyok, és itt éjjel azért elég hideg volt, úgyhogy néha bemenekültem abba a szálloda épületben, néha meg a tábortűz mellett töltöttem az éjszakát, de hát egyébként nem volt kellemetlen. Aztán velünk egy időben jött, mondták tanár úr, akinek hát csodálatos előadásai voltak sok más mellett, ugye a nyelvről, a kiejtésről, és így tovább, tehát rengeteget lehetett tőle tanulni, és hát borzasztó szomorúak voltunk, amikor a táborból hazamenve hallottuk, hogy megérkezett valamelyik rokonhoz, és ott balesetet szenvedett, és pár napra rá meghalt. Ez szörnyű történet volt. Aztán itt volt ugye vendég, egyebek, mert az én közvetítésemmel Benedek István író, orvos történész, itt ugye a híres Benedek családról leszármazottjáról van szó, tehát a nagyapja volt ugye Benedek Elek, ugye a nagy mesemondó, és a papája Benedek Marcell, aki hát író és szabadkőműves volt, és Benedek István eljött a feleségével, és szintén egyik évben talán végig itt volt a táborban, és nagyon jól érezte magát. Ez óriási dolog volt, és több előadást is tartott, ugye Benedeknek az előadása mindig nagyon különlegesek, és hát bízom benne, hogy akkor sokan ennek örültek. Én jó barátságban voltam vele, tehát szerencsére én így akkor sokat tudtam vele napközben is diskurálni. Hát azért ezek kellemes dolgok voltak, aztán a énekesek közül ugye Bródi János volt itt, aztán Zorán, ezek azért nekünk is jó élmények voltak, mert hát különösebben velük itten Pesten nem nagyon tudtunk találkozni.
0: És milyen érdekes, hogy pontot pedig tudtak.
1: Igen, egy pontot, ugye én a 5-ös Loránd Tudományi Egyetemre jártam, annak volt egy klubja, de ebben a klubban azon meg a zenét, tehát csak ők voltak, más nem, aki tehát oda tartozott, oda kapott igazolványt, tehát ugyanaz az igazolvány nem volt érvényes a Műegyetemre, vagy a Metróklubba. Én elsősorban, mint egyetemista, az Omegán nőttem fel. Úgyhogy ez egy jó és kellemes dolog volt. Itt pedig hát ugye más előadókkal, más személyekkel találkozhatunk. Egyikében Usztics Mátyás barátom is eljött, ugye remekül tudott például Petőfit szavalni, nem sokan tudták róla, de hát nagyon jól érezte is magát, és nagyon sok mindenben segített az itteneknek, aztán később egy színházi előadást is rendezett a Kollár Péter által vezetett kassai Tália színházban. Tehát így még egy picit bővült is ez a csemandoki kör.
0: Az előző percekben Gazda István tudománytörténészt hallották, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket.

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Gazda István tudománytörténésszel.
1: És még az életrajzához visszatérve, ha jól láttam, akkor Antal József későbbi miniszterelnökkel is együtt dolgozott?
2: Igen, és Benedek Istvánnal, akit már említettem. Antal és Benedek hozott létre egy olyan kört, akik orvostörténettel, elsősorban magyar orvostörténettel és Semmelweis életművének a feldolgozásával foglalkoztak, és aztán ők orvos életrajzokat is kezdtek írni, és a gondolat kiadó javasolta, hogy ezekből csinálnak kötetet, akkor már a magyar orvosokon túlmenően ők kérték, hogy a legkíresebb külföldi orvosokról is készüljön egy-egy életrajz. Minden hónapban egyszer találkoztunk, kb. 10 éven át, ott készültek az életrajzok, illetve hát a napi politikai eseményeket Antal József mindig megvilágította számunkra. Ez egész a rendszerváltozásig, ugye 90-ig tartott, amikor ő miniszterelnök lett, és már nem tudott jönni ezekre a diskurzusokra, ami nagy baj. Előtte hát azért szerencsére sokat itt volt, de több is volt, tehát 15 év lett, 74 környékén indult, ez Hiúzok társasága néven futott, és mindig Benedek Istvánhoz mentünk, és néhány órát minden hónapban ott töltöttünk nála, Antal is mindig jött, nem hiányzott.
1: És ez milyen érzés, amikor az embernek az ilyen közeli ismerősét egyszer csak a tévében úgy látja viszont, mint Magyarország miniszterelnök, hogy ezt feldolgozni sem egyszerű.
2: Fekedi László, szintén tudománytörténész, ugye, aki nekem volt korábban tanárom az egyetemen, ő mondogatta Antalnak, hogy Jóska, ha így haladsz tovább, te leszel a miniszterelnök. Ez körülbelül 5 évvel a miniszterelnök kiválasztása előtt történt, és hát ez való igaz bekövetkezett. Antal nagyon tanulta és művelte a diplomácia alapjait, ugye, tehát ő pontosan tudta, hogy mondjuk egy ilyen szituációban mit kell csinálnia, ez jó dolog volt, és utána valóban ő nagyon képzett szakemberként kezdte a pályafutását. Kicsit hiszékeny volt, tehát mindig elhitte, hogy a másik azt fogja csinálni, amit ő mondott, meg gondolt, de nem volt jó ötlet, tehát emiatt aztán egy kicsit ugye itt meg ott meg amott átverték őt, és aztán ugye beteg lett, gyakorlatilag miniszterelnök választásának a napján derült ki, hogy beteg, ahogy ezt mondta nekünk, ez nem jó dolog, de hát hál' Istennek azért látjuk, egy 3 évet tudott dolgozni. Sultenis Emil, akihez én egy másik kör miatt tartoztam, ő volt az egyik orvosa, házi orvosa, és hát próbálták őt valahogy ugye talpon tartani, és hát látszik, hogy ez nagyjából sikerült is. Hát nagyon el voltunk keseredve aztán, hogy ennyire megbetegedett, és nem tudta folytatni, mert hát én azt hiszem, hogy elég tisztességesen, korrektül csinálta, a maiak már kezdik őt visszazokogni.
1: Meg talán annyit mondjunk el, hogy Antal József édesapja is politikus volt, tehát ő ezért egy otthon is merített ebből a légkörből, vagy tapasztalatokból egészen biztosan.
2: Ez így van, és hát ugye a papa, aki a lengyel menekült ügynek volt a vezetője, államtitkár, stb. 39-től 44-ig. Tehát végül is neki köszönhető, hogy ő maga így, hogy nagyjából 200 ezer lengyelnek tudta az életét megmenteni. Ez nagyon nagy dolog, ezért aztán ugye a Yad Vashem is emlékfát ültetett a tiszteletére, Németországtól is nagyon nagy kitüntetés kapott. Tehát végül is az ifjabb Antal József ennyiben védett ember volt, amíg a papa élt, senki nem lehet hozzányúlni, pedig hát ő nem volt a kommunizmusnak nagy híve, sokkal inkább bírálója volt.
1: Ha már megemlítette a Semmelweis Ignáccal foglalkozó tevékenységét is, remélem nem lesz fájó a következő kérdés, de hogy mikor megszületett a film Magyarországon, amely elég nagy karriert futott be, ön megnézte-e, és hogy milyen érzései voltak?
2: Én megnéztem, természetesen a filmhez a mi kutatásainkat is felhasználták, tehát én büszke voltam. Én készítettem egy hatalmas kétkötetes Semmelweis tanulmánygyűjteményt, amiben a legjobb kutatóknak az anyagait gyűjtöttem egybe, és aki ebből indult ki, azért sok mindent megtudott Semmelweisről, és abból tényleg lehet egy jó filmet csinálni. A film korrekt volt, tisztességes volt, úgyhogy én csak meghajolok előtte, és szerencsére külföldre is nagyon sok helyen ugye ezt használták. Aztán később ugye a Semmelweis évfordulóra maga a Semmelweis Egyetem csinált egy összefoglaló tanulmánykötetet, én is írtam benne egy fejezetet, tehát végül is azt kell mondanom, hogy érdemes volt a Benedekéknél ott lenni, mert az egész Semmelweis témakört náluk meg lehetett ismerni, és így már sokkal könnyebb dolgom volt.
1: Benedeknek volt az a híres villája?
2: A Benedek villát azt Benedek Marcell hozta létre, egy emeletes villaépület volt. Az emeleten lakott Karinthy Frigyes idősebb fia, ugye a Karinthy Ferenc, akit mindenki ismer, de hát ez volt a másik gyerek, aki hát ugye

0: voltak jelentős kutatók, mint Vekedi László, Sultes Emil, Szállás Járpád és mások, akik ugye a természettudományok különböző ágaival foglalkoztak. Mi aztán elkezdtük a kutatásokat könyvekbe foglalni, ugye napjainkig kb. 150 kötetet adtunk ki, ez borzasztó sok, és ezzel megpróbáltuk a magyarországi természettudományok minden ágát összefoglalni, és hát kiemelten az orvostudományra, amelyből ugye mi voltunk az egyetlenek, akik kiadtuk Antal József írásait és az életművét összefoglaló bibliográfiát. Ezt aztán később a Antal József nevét viselő társaságok ugye részben átvették, tehát a neten is visszakereshető Antal 25 néven, Antal József 25 néven, tehát a 25. évfordulóra ezt közreadták, tehát így digitalizáltan is olvasható, de könyvben ugye szintén megjelent. Mi adtuk ki Sultes Emilnek ugye a teljes életművét, ugye ő volt a legnagyobb magyar orvostörténész, nem mindenki ismeri őt, ő korábban miniszter is volt, és még ugye nagyon sok tudománytörténésznek szinte a teljes életművét mi jelentettük meg nyomtatásban. Tehát ez a mi fő tevékenységünk, néha kiállításokon is részt veszünk, tudományos kongresszusokon is, és hát megvagyunk, szegényesen bár, de megvagyunk.
1: Még bennem maradt az a kérdés, hogy említette, hogy egy időszakban foglalkozott így a Szlovákia jelenlegi területén született tudósok történetével, hogy mondana egy-két nevet, akire érdemes volna odafigyelnünk, és aki esetleg érdemtelenül kevés reflektorfényt kap?
0: Hát ugye a legnagyobb név valószínűleg Bél Mátyásé, ugye Pozsonyban működött tanáremberről, és ő próbálta először megfogalmazni, ugye összegyűjteni Magyarország történetének egy, meg mondjuk egy kultúrtörténetének az adatait, ebből hat nagy kötetet kiadott, aztán napjainkban folytatódik a hagyatékának a kiadása, tehát Bél Mátyás az a legnagyobb. Aztán neki volt munkatársa, ugye Mikovini Sámuel térképész, ugye, aki tehát a történeti Magyarország egyes vármegyének a térképét is elkészítette, de hát ő sok mással is foglalkozott, egyebek mellett vízügyel, tehát Mikovini valóban egy nagyon nagy név. Ami nagyon fontos, ugye, hogy Magyarországnak az első mondjuk így műszaki egyetem az a Selmeci Bányászati Akadémia, tehát Selmezbányán létre jött, és aztán 1919 táján, tehát még a trianoni döntés előtt ezt az egyetemet bezárták, és ők átköltöztek Magyarországra, nem tudtak rögtön minden részleggel újra indulni. Az erdészet szerencsére újraindult Sopronba, és később pedig a műszaki részleg Miskolcon, tehát ma ugye ennek a régi szlovákiai egyetemnek, szlovákiai magyar egyetemnek két nagy egyetem, a jogutóda, a soproni és a miskolci, hát egy nagy segítség volt. Aztán még Trianon előtt néhány évvel létrejött ugye Pozsonyban is egyetem, orvosi kar is volt, tehát teljes volt az egyetem. Sajnos nem sokáig tudott működni, mert mondtam, trianoni döntés előtt körülbelül egy évvel, de nem csak a Pozsonyi Egyetem, hanem a Kolozsvári is megszűnt, valahogy ők ezt egymással megbeszélték. Tehát nagyjából, mondom, egy évvel Trianon előtt minden ilyen komolyabb intézmény megszűnt, és aki tudott, az eljött Magyarországra. Hát nagyon nehezen a Pozsonyi Egyetem is úgy, de hát a könyvtára nem, de maga az egyetem, meg Szent Györgyi Albert, akkor ott dolgozott, ő elhozta a kémiai laboratóriumot szépen csöndben a Dunán keresztül. Tehát lényeg az, hogy ezeknek az egyetemnek lett jogutóda, ugye a Pozsonyinak először Pesten, később Pécsett, tehát a későbbi egyetemek ugye hát részben felvidéki minták és előzmények után alakultak újjá. Jó lenne ezeket feldolgozni. Hozzá kell tenni, hogy a szlovák nyelven létezik egy életrajzi lexikon, az is hat kötet, amiben ugye a Szlovákiában él.

0: tudósok életrajzait foglalják össze. Ennek több mint a fele magyar, és jó lenne szlovákból lefordítani magyarra, precíz egyébként a lexikon, nem hazudik, csak ez az egy pici hibája van, hogy nem írja le, hogy itt ez a felsorolt emberek 50%-a magyar volt. Tehát egy-két helyen odaírja, hogy magyar volt, mint mondjuk Bartók Bélánál, a többieknél viszont nem. Hát jó lenne ezt, mondom, lefordítani magyarra, és ezt az egész pici dolgot itt korrigálni, és akkor a Felvidéknek lenne egy nagyon jó magyar nyelvű lexikona.
1: Hát akkor legyen ez a végszó, egy felszólítás keringőre.
0: Az... Igen, ez munka, de érdemes megcsinálni. Nem olyan vészesen nagy feladat.
1: Az előző percekben Gazda István tudománytörténésszel beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy időt szakított ránk, és hogy egy kicsit visszautazhattunk térben és időben is a múltunkba.
0: Én is köszönöm, és remélem, hogy a későbbiekben még egy-két táborba el tudunk látogatni. Viszontlátásra!

0: Özsér Árpád, a barát és költőtárs mondta egykor, hogy Koncson Lászlót nem csak tágas és mély klasszikus műveltsége tette humanistává, hanem lényéből sugárzó, életviteléből áradó embersége is. Róla szólt a meg nem élt 90. születésnapja alkalmából készült visszaemlékező műsorunk. Ennek ismétlését hallgathatják meg a Szalagtárban szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap pedig a 9 órai híreket követően. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Hat jelölt pályázik Pozsony főpolgármesteri posztjára. Meghalt Nádas Péter magyar író. 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmer Lévia vagyok, következnek a részletek. Hat jelölt nyújtotta be listáját a pozsonyi polgármesteri posztra. Közülük 5 politikai pártok, mozgalmak vagy koalíciók jelöltek, egy pedig függetlenként indult. A 45 tagú pozsonyi városi képviselőtestületbe 220 jelöltet regisztráltak városi képviselői posztra, közülük 11 független. Ez derül ki abból az információból, amelyet Zuzana Hurne, a Fővárosi Választási Bizottsági jegyzője adott át a TASZ-nek. A pozsonyi polgármesteri posztra eddig a jelenlegi kétszeres pozsonyi polgármester Matus Vallo, a Team Bratislava PS, az SZSZ és a Demokrati jelöltje, a pozsonyi városi és megyei képviselő Martin Winkler a Dunai pártól, és a Pirátszkasztrana elnöke Zuzana Subová jelentette be jelöltségét. Függetlenként indul József Rás közlekedési miniszter. Eredetileg Miroslav Heredos is függetlenként akart indulni a főváros polgármesteri székért. Azonban a héten a közösségi médiában közölte, hogy a Vlasztenyecki blokk politikai mozgalom színeiben indul. Függetlenként jelentette be jelöltségét Lubomír Geci is, aki azt nyilatkozta, hogy a Mi Szlovensko párt jelöltje lesz. A PS nem támogatja a kormány által előterjesztett alkotmánymódosításra irányuló javaslatokat. Ezt a mozgalom vezetője és parlamenti képviselője Mihály Simecska jelentette be. Így reagált az újságírók kérdéseire a koalíció javaslataival kapcsolatban, amelyek a parlament választási ciklusának lerövidítésére vonatkoznak. Megalapozott gyanunk van arra, hogy mindaz, amit tesznek, vagy azért van, hogy megszilárdítsák hatalmukat, vagy azért, hogy megnehezítsék mások kormányzását, mondta sajtótájékoztatóján. Szerinte a koalíció nem tud egységet teremteni ebben a kérdésben, mivel az egyik javaslatot az igazságügyi minisztérium terjeszti elő, a másikat pedig a HLASZ képviselői. Ez nem újdonság, hiszen a kormánypártok nem tudnak megegyezni, számtalan kérdésben nem jutnak dűlőre, ezért mindent elhalasztunk a parlamentben, tette hozzá Simecska. Nonstop gyógyszertár nyílik Kassán, Pozsony és Kassa lesz az első város, ahol ilyen patika nyílik. A kezdeményezés sikeresnek bizonyul, az egészségügyi minisztérium más régiókra is kiterjeszti a hálózatot, tájékoztatott a közösségi médiában Kamil Sasko egészségügyi miniszter. Kassán a Louis Pasteur Egyetemi Kórházzal, Pozsonyban a gyógyszerészeti karral együttműködve készítettük elő a projektet, mondta Sasko. A gyógyszerész kamarával és az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézettel is tárgyalnak a további lehetőségekről, hogy minden megyében legyen 24 órás gyógyszertár. Pozsonyban a Főrévi Kórháznál szeptember 1-én nyílik non-stop gyógyszertár, a Pozsonyi Comenius Egyetem gyógyszerészeti karával való együttműködésnek köszönhetően. A hét minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is nyitva lesz. A heves áradások a Tibettel határos nepáli Rasuva régióban már legkevesebb 19 ember életét követelték. További közel 400 ember, köztük számos külföldi turista eltűnt. Az áradások ma kora reggel sújtották a nepáli főváros Katmandú északi részén fekvő Rasuva körzetet. Előzetes információk szerint az áradásokat valószínűleg egy földrengés okozta, amely lavinát váltott ki. A Tibet és Nepál közötti határ mindkét oldalán keresési műveletek folynak, amelyekben a nepáli rendőrség szerint minden biztonsági szerv együttműködik. A BBC szerint eddig 12 embert mentettek ki. A reggel 8 órakor Gombosszegi otthonában meghalt Nádas Péter, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, jelentették be a hírt az írók közösségi oldalán. Nádas Péter Budapesten született 1942-ben. 1967-ben jelent meg első kötete, egy novella és elbeszélés gyűjtemény, a Biblia. 1969-től szabad foglalkozású író. 1986-ban megjelent Emlékiratok könyve című kötetét, a posztmodern magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotásaként tartják számon. Legutóbbi könyve a Halott barátaim tavaly novemberben jelent meg. A Kossuth és József Attila díjas író 83 éves volt.
0: Időjárás.
1: Ma éjszaka derült vagy részben felhős lesz az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 12 fok. közé csökken. Holnap is változóan felhőség várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között, délnyugaton és helyenként Besztercebánya megye déli részén, valamint Alsó-Zemplénben 28-33 fok között alakul. Gyenge, változó irányú lesz a légmozgás, keleten helyenként enyhe észak-keleti szél fúj majd.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban, a D2-es Lamacsi kijáratánál Ligetfalu irányából 30 perc várakozással számolhatnak, és torlódik a forgalom Pozsonyban a Sáncován és a Prasztkán Patronka irányában 20 perc a várakozási idő, ugyancsak Pozsonyban a Vajanszkeho Nábrezsén és a Dosztojevszkeho Hradon az SMP híd irányában 15 percet várakozhatnak. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800 Reklám. Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Furcsa, de nem szokatlan kéréssel fordultak hozzám, hogy a magánéletükről ne essen szó. Volt már ilyen, hiszen a bulvár legalsó szintjein tevékenykedő kollégákat csak ez meg a szaftos pletyka érdekli. Nekik bizonyára gőzük sincs arról, hogy az angol nyelvű szerzeményeket készítő Swim Swim Naked a magyar elektrozenei szintér egyik tehetséges feltörekvő duója. Aztán az interjú egy pontján felnevettem, mert ugyan eszem ágában sem volt a két fiatal magánéletében vájkálni, elég gyorsan kiderült, hogy az életben párt alkotnak. A gyógypedagógus Nagy Krisztina és a hangtechnikus Makkai Dániel nem csak zeneileg, hanem szinte mindenben egy húron pendülnek. Krisztit és Danit kérdezem könnyű zenei műsorunk beszélgetős változatában, megismételjük a tavaly novemberben elhangzott interjúnkat. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, kellemes napot, jó szórakozást kívánok! Nagyon fiatalok vagytok még. Mikor kezdődött az életetekben a zenélés? Gondolom, akkor még külön-külön.
3: Nekem nagyon fiatalként tényleg, szerintem így oviba is már ismerkedtem így a zenéléssel, és aztán utána általános iskolába elkezdtem hegedülni, és amúgy a hegedű volt sokáig az ilyen fő vonal, és akkor utána jött a gitár, zongora, aztán az éneklés.
2: Krista után Dani.
4: Nekem is relatív elég korán elkezdődött, talán 10 éves koromban irattak be a szüleim először zongorázni, ami akkor egyébként annyira nem tetszett, ezért abba is hagytam, és pár évvel rá elkezdtem dobolni, amit a mai napig egyébként csinálok, az meg kb. Ilyen tinédzserként 14-15 éves koromban, és hát azóta is nagyon szeretem.
2: A szüleid miért tartották fontosnak, hogy megtanulj zongorázni?
4: Talán nem is azt mondanám, hogy magát a zongorázást tartották fontosnak, hanem inkább azt szerették volna, hogyha mindenféle dolgot az életbe kipróbálok. Tehát nagyon sokféle sportot is kipróbáltam, nagyon sokféle zenei dolgot, meg tényleg így mindenben lehetett részem, és mindenbe belekóstolhattam, és szerintem azt gondolták, ez is egy olyan dolog, hogy így valahogy kicsit kapjon az ember belőle egy kis morzsát.
2: És miért van az, hogy most mint zenésszel beszélgetek veled, és nem mint sportolóval? Vagy mint sportolóval is beszélgethetnék?
4: Nem, hát azt egy ideig csináltam, de nem, egyáltalán nem vagyok egy sportember. Hát szerintem talán azért, mert maga ez a zene, ez nagyon megfogott. Igazából a bátyámmal közösen kezdtünk el így komolyabban zenélni, ő gitározni, én meg dobolni, ugye. És ez valahogy így nagyon egy ilyen összhangot adott így nekünk, és nagyon ilyen, nagyon sok mindent csináltunk együtt.
2: De azt azért még nem árultad el, hogy milyen sportágakba kóstoltál bele.
4: Igen, igen. Teniszt csináltam, futottam egy csomó ideig, magasugrást, és így kipróbáltam. Azt nagyon szerettem úszni a mai napig, azt nagyon szeretek.
2: Krista, a hegedű, gondolom nem a te döntésed volt.
3: De, az én döntésem volt, nem tudom miért pontosan, vagyis hát az a sejtésem, hogy nálunk senki nem zenélt a családba soha, és volt egy ilyen, hát ilyen hangszerválasztó nyílt nap az általános iskolában, és annyira kedves volt a hegedű tanár, hogy igazából a tanárt választottam, nem a hangszert, és aztán megszerettem.
2: Van ilyen, hogy az ember a tanárt választja, és nem a hangszerét?
3: Hát igen, aztán azt nem mondom, hogy ennek így mindenki örült körülöttem, vagy hogy ezt választottam, így vannak tesóim, és akkor ők a mai napig így szokták mondani, hogy de jó volt az első 3 éved, amikor hegedülni tanultál. Úgyhogy igen.
2: És a Swim Swim Naked előtt volt már zenekarotok?
4: Egy, hát nem mondom zenekarnak, de volt egy nagyon pici ideig egy olyan zenei dolog, amit még inkább nem egy ilyen elektronikus vonalnak képzeltük el, hanem akkor legyen dob, gitár, meg ez a kis hagyományosabb ilyen pop-rock felállás, de az kb. 1-2 próbáig tartott, tehát az ilyen nagyon gyorsan ott elvérzett, és úgy nem akart úgy működni, és aztán elhatároztuk, hogy igazából kezdjük el ezt, hogy ilyen elektronikus alapokra és elektronikus zenét csináljunk.
2: És ezt a formációt már Krisztával alkottad? Azt az elsőt, amiről beszéltél?
4: Igen, azt Krisztivel együtt csináltuk. Tehát azt a zenekart, ahol összeültünk egyszer-kétszer próbálni, azt veled együtt csináltuk, tehát ott mi ketten voltunk, én doboltam, te énekeltél, és ugye volt ott egy gitáros pluszba, és hát az nem működött így, és aztán meg kitaláltuk akkor, hogy ezt csináljuk ketten, és csináljuk közösen, és hát az tart most még mindig.
3: Én csak azért nevettem ezen, mert ez a zenekar, amit Tani most mesél, ez 2 próba volt. Igen, úgyhogy ez így volt. Hát nekem az én múltamból, én ahogy így elindult ez a hegedülés, ilyen szimfonikus zenekarba játszottam egy kicsit az iskolai évek alatt, és akkor utána elkezdtem így egyre jobban a klasszikus zenétől eltávolodni, és inkább közeledni a jazz irányába, és akkor volt ilyen, hogy kicsit egy ilyen jazzesebb, funkisabb zenekarba mentem, meg utána én amúgy jártam ilyen iskolába is, ahol voltak ilyen zenekari gyakorlatok, úgyhogy ott meg többféle zenekart kipróbáltam, és amúgy így szerettem. Jó volt, de azt érzem, hogy a mostani, amiben így benne vagyok, az igazán olyan meglepően nagyon passzol a személyiségünkhöz, úgyhogy ez tök jó.
2: Szuper, akkor beszéljünk arról, hogy hol ismertétek meg egymást.
4: Pont itt vagyunk így nagyon, ahonnan ez az egész indult, mert egyébként itt a Víg Színház közelében kezdődött mondjuk ezt az egész. Van egy közös barátunk, és igazából miatta így ismerjük egymást. Azt nem mondom, hogy most feltétlenül itt ismerkedtünk meg, de hogy igen.
2: Mert hogy színházi emberek is vagytok?
4: Én egyébként a múlt hétig még itt dolgoztam a színházban, a Víg Színházban, mint hangtechnikus, de egyébként most már így nem dolgozom itt.
3: Nekem a főállásom az a gyógypedagógia, gyógypedagógus vagyok.
2: És kikkel foglalkozol? Milyen korosztállyal?
3: Én korai fejlesztésben dolgozok, ami azt jelenti, hogy most hát leginkább 0-3 éves korú gyerekekkel foglalkozok, de amúgy kiterjed egészen 7 éves korig. Szóval vannak 7 éves gyerekek is, és Down-szindrómás gyerekekkel foglalkozok.
2: Na, látom, akkor lehetne egy másik beszélgetést is, egy jóval komolyabb beszélgetést is készíteni veled. Erre a pályára véletlenül kerültél, vagy már korábban eldöntötted, hogy ezzel akarsz foglalkozni? Hogy volt ez?
3: Hát ezt nagyon korán eldöntöttem, mert már a gimi elején jártam ilyen táborokba, sokat önkénteskedtem, és megszerettem ezt a világot.
2: És ebben a szakmában is megtalálod az elképzeléseidet?
3: Nagyon sok mindent lehet kihasználni ebben a szakmában, ami mondjuk egy ilyen zenei, kreatív, beállítottságú embernek így eszébe juthat, vagy így nagyon sok kreatív dolog van ebben a hivatásban, úgyhogy sokat zenélünk, sokat táncolunk, úgyhogy ez nagyon szuper.
2: Jó, elképzelhető, hogy erről majd még egyszer beszélgetek veled, de térjünk vissza a Swim Swim Naked formációra. Formáció? Duó? Együttes? Minek nevezzem?
4: Lehet, hogy a duó a legjobb kifejezés, mivel egyébként ez egy zenekar, de mivel hogy ketten csináljuk, ezért lehet duónak hívni szerintem.
2: És az élő fellépéseken is ketten vagytok?
4: Igazából mindig ketten vagyunk. Egyedül volt egy olyan fellépés, amikor egy-két ismerősünket megkértük, és ők mint mellék énekesek, vokalisták jöttek, és a Bánkító Fesztiválon volt ilyen, és akkor 5-en álltunk a színpadon.
2: És akkor most beszéljünk a kezdetekről, a Swim Swim Naked kezdeteiről. Hogyan alakult meg a formáció, vagy duó, akkor nevezzük duónak, és lőjük be az évet, esetleg a hónapot?
3: Az évet és a hónapot passzolom Daninak. A megalakulás igazából úgy kezdődött, hogy Dani ugye dobolt, és a dobolás mellett így elkezdett ilyen dobgépeket venni, és akkor így azokat a kütyüket így próbálgatni, és akkor küldött ilyen hangüzenetet, hogy jó, nézd, milyen érdekes, és akkor erre visszaküldtem neki azt, hogy ráéneklek, utána küldött még egyet, aztán visszaküldtem, és akkor így igazából rájöttünk, hogy amúgy, hogyha még több kütyüt beszerzünk, akkor lehet még érdekesebb, hogyha az énekre teszünk effektet, még érdekesebb, és akkor így alakult.
4: Igen, ez teljesen így van, és maga a megalakulása, hát nehéz pontosan hova tenni, mert hogy most egy zenekar végül is honnan kezdődik, meg ez nincs így pontosan megírva, de talán 2022 nyarán lett az a gondolat, hogy így csináljuk, tehát hogy amit előtte most ilyen kis küldözgetés és zenélgetés és kis vicceket csináltunk így magunknak kb. Azokból ilyen kis demókat, azokból, hogy végül is legyen egy zenekar. Végül is ott fogant meg ez a gondolat, és akkor el is kezdtünk ezen valamennyit dolgozni, de egyébként hivatalosan mi azt szoktuk mondani, hogy 2023 februárjától így úgymond létezik a zenekar, mert előtte inkább olyan kis tanulás, gyakorlás, kísérletezés folyt. 2023 februárjában viszont összeraktunk egy kisebb anyagot, 4 dalt, amit föl is vettünk, és akkor azt ki is raktuk mindenféle felületre, ahol meghallgatható.
2: Azt mondtátok már, hogy hol ismertétek meg egymást, viszont arra még térjünk ki, hogy mikor derült ki az, hogy egy zenei húron pendültök, vagy egyik a másikhoz csiszolódott, mert Kriszta, te mondtad, hogy ugye a jazz terén is kipróbáltad magadat, és ez, amit most játszotok, ez korán sem jazz. Aztán majd belőjük, hogy mi ez.
3: Így volt többször is olyan, hogy egy-egy buliba keveredtünk, és akkor azokban a bulikban nagyon hasonló zenei stílusok szólaltak meg, és akkor így mindig azt éreztük, hogy ezek így tetszenek, úgyhogy így igazából az ilyen fő motívumok azok mindig úgy tetszettek közösen, aztán nem is tudom, hogy ez az elektronikus zene, ez hogy jött, hogy miért ez, ami tetszik így közösen nekünk, meg így szeretünk benne alkotni. Igazából nem tudom erre a pontos választ.
4: Én talán azt mondanám erre, hogy nagyon sok zenét nyilván mutogattunk egymásnak, hogy mi az, amit szeret hallgatni, meg mi az, amit tetszik, meg stb. Egyébként maga az ízlésünk is szerintem nagyon-nagyon közel áll egymáshoz, de én azt mondanám, hogy szerintem Kriszti volt, aki mutatott egy zenekart, a Sylvanesso, amerikai elektropop zenekart. Igazából nekem az nagyon-nagyon tetszett, bár akkor még nem csináltunk semmilyen ilyen elektronikus zenét. Később, amikor elkezdtük ezt a dobgépes kis ügyeskedést, meg ezt a kis zenei dolgokat, akkor végül is szerintem volt egy olyan cél, hogy abba az irányba menjünk el kicsit, amit ők is csinálnak. Nyilván azért szerintem elég más zenei irányt lőttünk be, de végül is a felállás, mint az, hogy Kriszti énekel, én meg ilyen kis elektronikus hangszerekkel állítom elő a zenét, végül is ezt megtartottuk, és az egy ilyen kis inspiráció volt.
2: Említettél egy amerikai együttest, bevallom őszintén, én ezt nem ismerem, ezek szerint nem élvonalbeli, első vonalbeli előadókat, zenekarokat hallgattok? Előszeretettel fedeztek fel a másod-harmad vonalból is?
4: Eléggé olyanok vagyunk, hogy próbálunk keresgélni mindenféle vonalból, ha így mondjuk, zenekarokat, tehát tényleg a legkisebb hallgatószámú zenekarokat is megpróbáljuk felkeresni, és hogyha maga az a zene, amit csinálnak jó, akkor nagyon-nagyon hallgatjuk őket, tehát hogy nyitottak vagyunk eléggé.
2: Kriszta bőszen bólogat.
3: Igen, szerintem ez nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a kis zenekarokat is támogassuk, bár egyébként a Sylvanesso szerintem egy nagyobb zenekarnak számít, de nem az a mainstream vonalban, de hogy egy nagyobb zenekar. De szoktunk olyan zenéket is hallgatni, ahol tényleg nincsenek nagy hallgatottság számok. Ezt szeretjük így felfedezni, meg hogyha találunk olyat, nem tudom, most például, hogy benne vagyunk egy ilyen programban, és ott is van több kis zenekar, szeretjük őket is meghallgatni, úgyhogy szeretjük a kis zenekarokat.
2: Egymás után dobjátok fel a labdákat, és adjátok nekem a kérdéseket. Szóval akkor beszéljünk erről a programról is.
4: Hát ez a program, amit most említett Kriszti, ez az NKA pályázata, ez a hangfoglaló pályázat. Kisebb zenekaroknak nyújt támogatást, hogy videóklipet csinálhassanak, lemezt csinálhassanak. Mi is megnyertük tavaly, vagy hát végis az idei évre nyertük ezt meg, ami nagyon sokat jelent nekünk, mert elérhettünk olyan dolgokat, amiket előtte meg nem. És azt meg külön ilyen elképedve nézzük, hogy basszus, egy évig csináltuk ezt a zenekart, és sikerült egy ilyen pályázatot megnyernünk, aminek nagyon örülünk, mert az látszik, legalábbis azt látjuk, hogy nagyon is van így jövője ennek, és tudunk vele valamerre haladni.
2: És ennek a pályázatnak a megnyerése milyen kötelezettségekkel járt?
4: Nyilván voltak feltételei, hogy miket kell teljesíteni. Ezek ugye egy videóklip, ez a lemez, kell fizikális adathordozón kiadni ezt a lemezt végül is, és nyilván mindenhova ki kell írni az ő nevüket, mint az NKA támogatottak. Szerintem ezek a talán a kötelezettségek.
2: Ezek szerint a Swim Scene Naked Duo-nak már van nagy lemeze, mert hozzánk eddig csak 3 szerzeményetek jutott el.
4: Hát ez úgy van igazából, hogy februárban jelent meg, ugye, amit még így magunknak csináltunk ilyen kis házilag, ez az Octopus című lemez, ami 4 dal, és idén viszont fog megjelenni, hát nem egy nagy lemez, mert ezen a pályázat keretein belül az volt a megszabás, hogy 5 dalnak kell rajta lennie, és végül is ez az 5 dal fog megjelenni majd november, vagy 5 dalos EP fog megjelenni novemberben, amiből egyébként 1-2 dal már singleként is már hallható, tehát így végül is összesen lesz 9 dal november végére, ha jól számolom.
2: Nagy lemezről beszélünk, viszont a ti korosztályotok már az a korosztály, amely egyrészt nem hallgat nagy lemezeket, másrészt pedig talán nem is ismeri, mi az a nagy lemez. Különálló dalokban gondolkodik.
3: Nem tudom erre, hogy nincsenek ilyen adataim, hogy ki hogy gondolkozik erről. Mi azért szoktunk nagy lemezeket hallgatni, meg szoktunk Bakelitet is hallgatni. Például a Keri-Kerinek, őket, hogyha ismered, ők nagyon-nagyon királyok, nekik a nagy lemezeiket nagyon szeretjük. A Sylvanessonnak is nagyon szeretjük a nagy lemezeit, a Kruangbin neki, szóval azért így szoktunk hallgatni nagy lemezeket, de az biztos, az szerintem is így van, hogy azért az, hogy mennyi a befogadó képessége egy átlagos embernek, az valóban szerintem is szűkebb tartalom lehet.
2: Örülök, hogy mondtatok egy olyan együttest, amit én is ismerek, Keri-Keri, ismerem, játsszuk is őket.
4: Nagyon szeretem őket, és Keri-Keri volt az első zenekar, amit Krisztinek mutattam, és mai napig imádjuk, és ez egy elképesztő csoda volt az idei évben, hogy lehetőségünk nyílt rá, hogy előzenekarjuk lehettünk az Akvárium klubban, ami egy csodálatos élmény volt, hogy beszélhettünk velük, és egy színpadon játszhattunk végül is egymást követőleg. Hát az egy felejthetetlen nap volt.
2: Mondom, hogy egymás után adjátok a számba a kérdéseket. Egy ilyen fiatal zenekar hogy éri el, hogy a Keri-Keri előzenekara legyen?
4: Hú, hát erre pontosan nem is tudom a választ. Van egy menedzserünk, Rákosi Tímea, hát ő nagyon-nagyon profi, és valahogy mindenhova kicsit elér a keze, úgy érzem, és hát ő valahogy ezt így összehozta nekünk, de egyébként pontosan én most nem is tudom, te tudod?
3: Én csak annyira emlékszem, hogy ahogy aki szervezte ezt a koncertet, ő a Podlovics Péter volt, és akkor ő hallott már minket zenélni, és akkor Timi rajta keresztül tudta ezt így valahogy elintézni, és így nem tudom, de ilyen biztos, hogy nagyon nagy szerencsénk is volt, meg biztos, hogy Timinek a szuper munkája is segítette ezt.
2: Az előzenekarok törekednek arra, hogy a főzenekarok halljanak belőlük valamit. Ez nem mindig, sőt az esetek többségében nem jön össze, mert ugye akkor ők mással vannak elfoglalva, készülnek a saját fellépésükre. Belőletek hallott valamit a Keri-Keri?
4: Úgy tudom, hogy ők, mivel hogy egy turnén voltak, vagy talán most is vannak még, nagyon fáradtak voltak, és nagyon sokat pihentek, de nem tudom, hogy amúgy meghallgattak-e, vagy pontosan hogy is volt.
3: Én arra emlékszem, hogy amikor a beállás volt, akkor meghallgattak minket. Azt nem tudom, hogy a koncert közben ott voltak-e, vagy azt tudom, hogy a stábból volt, aki ott volt, mert beszélgettünk utána velük, meg azt is, hogy nagyon-nagyon kedvesek voltak, és amikor a koncertjük volt, akkor a koncertjük közben is így megismételték a nevünket, és így elmondták, hogy hallgassanak minket, meg nem tudom, szóval ilyen nagyon aranyosak voltak, meg így a backstage-ben is nagyon jó volt, hogy így közvetlen emberek.
2: Említettétek a menedzseretek nevét, nos valóban egy nagyon ügyes belevaló menedzserről lehet szó, én nem ismerem őt, mert hogy ti már felléptetek Japánban? Japánban nem, de én minthogyha hallottam volna svédországi fellépést, meg japánbeli Kopenhága. Japán és Dánia egy kicsit távol esik egymástól, de akkor vegyük számba ezeket a külföldi fellépéseket.
3: Igen, szóval hogy az van, hogy Svédországban voltunk egy nagyon-nagyon aranyos kis do it yourself fesztiválon, az I Am Soyuz Lili szervezte egy kis szigeten, ahol hát együtt építettük a fesztivált, mert így ott volt a sziget, volt ott fa, meg volt ott mindenféle fűrészszer számok, és akkor így összeraktuk így közösen, ami nagyon szuper volt, az Ellie Suzy zenekarral közösen mentünk oda, és nagyon-nagyon jó volt. Kopenhágába egy babazsúron léptünk fel, ami szintén nagyon jó volt a legfiatalabb rajongónknak a kis zsúrján. És amúgy a japános dolog az igazából az, hogy voltunk idén nyáron egy ilyen hajós túrán Japánba, Kínába és Dél-Koreába. Ott egy videóklip forgott, ami majd a következő évben fog kijönni.
2: Tehát akkor tényleg van alapja annak, amit hallottam, és a következő fellépésetek, amelyről beszéljünk, ez a gombaszögi nyári táborban való koncertetek, az hogyan sikerült?
4: Fú, az egy nagyon jó koncert is volt, de maga a helyszín az nagyon-nagyon tetszett nekünk. Tehát, hogy az a kis hegyvidék, a kis patakkal, egyszerűen az egy ilyen kis mesebéli környezet. Arról beszélgettünk, amikor ott voltunk, hogy ide még úgy is visszajönnénk, hogy egyet sátrazni, csak úgy kirándulni, és olyan kis időt tölteni ott, szóval az egy csodálatos helyszín volt. Nagyon élveztük magát a helyszínt és a koncertet is, tehát hogy ez szuper, szuper volt.
3: Igen, nagyon kedvesek voltak, és nagyon finom volt a dál, amit ott készítettek.
2: Amikor külföldön szerepeltek zenélés céljából, vagy videóklip forgatás céljából, akkor mennyire van időtök, vagy lehetőségetek arra, hogy körülnézzetek ott az adott helyszínen, a fellépés környékén, mennyire vagytok ilyen szempontból turisták?
3: Hát mindig, hogyha ilyen van, akkor nagyon szeretnénk azok lenni amúgy, hogy egy kicsit így beszippantsuk ezeket a dolgokat, ami így hozzátesz a zenénkhez szerintem, meg a személyiségünkhöz. Most a következő, ahova menni fogunk, az Macedónia lesz, Skopje, és azt is úgy tervezzük, hogy szeretnénk a koncert előtt, meg után ott maradni egy-egy napot legalább, hogy egy picit így megismerjük a környéket, úgyhogy igyekszünk ilyenkor turisták is lenni.
4: Például amikor Debrecenben voltunk, és ott volt egy koncertünk, akkor ott is azt úgy szerveztük, hogy igazából ne is kelljen most onnan este a koncert után egyből indulás vissza Budapest, hanem ott tudjunk maradni, és akkor kicsit felfedezzük a debreceni életet, meg az estét. Szóval az is egy ilyen fontos része ennek, hogy bárhova is megyünk, a lehetőségeknek adottan, de mindig szeretnénk több időt ott tölteni, és körbenézni, és megnézni, hogy mik vannak a helyszínen, mert nagyon szeretünk utazni.
2: A beszélgetés előtt a lelkemre kötöttétek, hogy a magánéletetekről ne essen szó. Nem is fogok a magánéletetekben bájkálni, viszont szerintem a hallgatók anélkül is rájöttek arra, hogy ti egy pár vagytok, hogy ezt kimondtuk volna, mert annyira egy húron pendültök, ezek szerint nem csak zeneileg.
4: Most mit mondjak? Igen, szerintem. Mert hogy nagyon sok mindent csinálunk közösen nyilván, szeretünk kerámiázni például, meg nem tudom, túrázni egy csomó mindent a zenén kívül is nyilván együtt űzünk és együtt fedezünk föl.
3: Egyetértek, egy húron pendülünk.
2: Szuper! Említettétek Szalai Anna és Dorozsmai Gergő duóját, ugye szintén duóról van szó, az Ellie Suzyt, és milyen jó, hogy említettétek, mert szerintem közös hajóban eveztek. Szinte ugyanilyen zenét képviselnek ők is. Ti talán picit elektronikusabbak vagytok.
4: Igen, egyébként elég hasonló, amit csinálunk. Őket igazából onnan ismerjük egyébként, hogy amikor mentünk stúdiózni, akkor ahol Dorozsmai Gergő dolgozik, a TomTom stúdió, volt szerencsénk oda menni, és vele dolgozhattunk az egész stúdió anyagunkon, és hát az egy egy csodálatos három nap volt, vagy sőt, talán négy.
3: Gergőt mindenkinek ajánljuk, brutál jó vele dolgozni, nagyon kedves.
4: Igen, őt végig is innen ismerjük, és aztán így magát a zenekart is, ezt az Ellie Suzyt is egyre jobban most így kezdjük megismerni, amiből reméljük, hogy majd jövőre lesz is közös koncertünk, legalábbis vannak ilyen tervek. Igen.
2: A külföldi koncertjeitekről már beszéltünk. Beszéljünk arról is, hogy mi a helyzet veletek a magyarországi piacon, mert hát még mindig abba a kategóriába tartoztok, hogy a befutás küszöbén álltok. Még nem ismer benneteket annyira a nagy érdemű.
3: Igen, ez így van. Magyarországon amúgy szerintem a nyáron nagyon sok fesztiválon játszottunk, ami szuper volt, úgyhogy így azért tudtunk megismerni embereket, meg szeretünk a koncertek után beszélgetni is velük. Hát reméljük, hogy minél több emberrel fogunk tudni még találkozni így a jövőben, akár Magyarországon, akár külföldön. Így nagyon nyitottak vagyunk erre mind a két helyszínre.
2: Ki a Swim Swim Naked célközönsége?
4: Hú, hát ezt nehéz megmondani, de egyébként mindenki, mert hogy nem gondolom, hogy ez egy olyan zene lenne, ami egy nagyon szűk embercsoportra lenne jellemző, tehát alapvetően én inkább azt mondanám, hogy popzenét játszunk, nyilván elektronikus hangszerekkel, de azért ez inkább egy popzene valamilyen szinten. Szóval végülis ez mindenkihez szól. Én szerintem egy kicsit Magyarországon nekünk egy olyan tekintetben nehézségünk van, hogy angolul éneklünk, ami hát mi igazából úgy vagyunk ezzel, hogy valahogy így nem éreztük azt, hogy a magyar szöveg az így jól fekszik nekünk, ezért így nem is próbálkoztunk ezzel.
2: Miközben az Elé Suzi magyarul énekel.
3: Igen, és nagyon szeretjük a szövegeiket.
2: Beszéljünk arról, hogyan készülnek a dalaitok. Melyik volt az első szerzemény, amely elkészült?
4: Fú, szerintem az első szerzemény, ami elkészült, az nem is hallható semmilyen felületen. Annak az volt a címe, hogy Csáj Csáj, és amiként, hát nyilván ez egy olyan dal volt, amit sok koncerten játszottunk, de idővel így kiírtuk magunkból, mert nyilván nagyon kezdetleges volt. De egyébként ezen kívül, amit ki is adtunk azokból, szerintem talán az Ocean volt az a dal, ami legelsőnek mondható, és azt mai napig játsszuk, és valószínűleg mindig is fogjuk, szerintem. Szóval igen, az volt szerintem az első.
2: Az első ki nem adott dalotok kapcsán Kriszta nem bőszen bólogatott most, hanem pigyorgott. Közvetítem.
3: Hát igen, az egy ilyen érdekes dal volt. Úgy szeretem egyébként, de azért jó azt látni, hogyha mondjuk így valamiért a fülünkhöz kerül ez a dal, hogy mennyit sikerült fejlődni.
2: Közösen készítitek el a zenét, közösen komponáltok, és a szöveget is közösen írjátok? Hogy van ez?
3: Nagyon változó ez, mert amúgy általában az a leggyakoribb, hogy Dani összerak valamilyen zenei alapot, és van egy óriási mappája, tele ötletekkel, és akkor azokat így bármikor el tudom érni és meghallgatni, és amire nekem jön valami ötlet, akkor azt így megmutatom, és akkor így utána már a következő lépés az az, hogy így együtt dolgozunk rajta. Olyan is van, hogy mondjuk én gitárral csinálok valamilyen alapot, és ráénekelek, és akkor utána azt producereli meg Dani, és azért néha olyan is szokott lenni, de azért az a legkevesebb szer, hogy csak úgy leülünk, és akkor jamelünk egyet, és valamit így spontán összerakunk.
4: Igen, ez teljesen így van. A szövegeket egyébként azt Kriszti szokta írni. Azt kell mondjam, hogy talán 100%-osan nagyon-nagyon picit szoktam esetleg, hogyha valahol elakad, vagy nem is az, hogy elakad, hanem valahol, mit tudom én, egy olyan szó, ami nem teljesen jól illeszkedik, vagy valami, akkor én is bele nyúlok és bele segítek, de alapvetően ő írja a szövegeket.
2: Mennyi ideig készülnek ezek a szerzemények? Sokáig készülnek? Vagy könnyen elkészülnek?
4: Hú, hát ez egy nehéz kérdés így zenéleg, mert azt kell mondjam, hogy volt olyan dalunk, például nem is tudom, a Losing Me talán, ami nagyon gyorsan kész lett, és nagyon gyorsan a végső formáját kapta, de például a Sava, amit nyár elején adtunk ki, az például olyan volt, hogy nagyon-nagyon sok koncerten játszottuk, úgy, hogy nem is volt még címe, sőt, még ez a rész, hogy Sava, ez nem is szerepelt benne, mert akkor még nem találtuk ki. Szóval mondjuk ez a dal úgy formálódott, hogy ez szerintem hónapokon keresztül így alakult és változott, míg elérte azt a formáját, amit meg lehet hallgatni.
2: A legutóbbi dalotok, amelyhez videóklip is készült, talán a legpopulárisabb.
4: Hát igen, ezt valahol mi is azt éreztük, hogy ez eléggé egy ilyen talán funky pop stílus, elektrofunky pop stílusban született meg nagyjából, és ezért is esett végül is erre a választás, hogy erről csináljunk klippet, mert hogy ez kicsit ilyen, szerintem mindenki számára könnyen emészthető dal. A címe a Cool.
2: Elég rövid dalokat készítetek. Miért? Azért, mert manapság a fiatalok a rövid dalokat részesítik előnyben, és ezt veszitek figyelembe, vagy azért, mert a zenei elképzeléseitekkel belefértek ennyi időbe?
3: Én nem tudom, én azt érzem mindig, amúgy erről sokat szoktunk gondolkozni, mert Daninak az a véleménye, amikor így erről beszélgetünk, hogy ő amúgy így csinálna hosszabbakat. Nekem a befogadó képességem ennyi, és lehet, hogy én vagyok ilyen, aki nem tud tovább koncentrálni egy dalra, vagy így nem tudom, tehát hogy új témát szeretnék így kipróbálni után, és azt érzem, hogy oké, ez a dal így, ez így kompakt, és úgy érzem, hogy így ebbe el tudtam mondani, meg el tudtuk mondani zeneileg, amit szeretnénk, és utána a következő témát hoznám, és ezekből a sok-sok ilyen, mert kicsit azt érzem, hogy amit csinálunk zeneileg, az inkább ilyen benyomások, meg ilyen mindenféle környezetből vett ilyen kis apró morzsa, amit így nem tudom, így egyszerűen őszintén szeretnénk elmondani, és nem ilyen nagy körítéssel, és ezért azt érzem, hogy ennyi elég neki. De aztán lehet, hogy azt fogom mondani egy hét múlva, hogy kevés, és akkor úgy fogom érezni, hogy többet szeretnék, nem tudom. Most jelenleg ezt gondolom.
4: Azért az a zene, amit csinálunk, az nem annyira bonyolult, vagy nem annyira ilyen zeneileg annyira kidolgozott, ezért azt gondolom, hogy maga a felvétel sokkal jobb lehet. lehet egy rövidebb időn. Tehát nem érzi az ember azt egy idővel, hogy ú, ez unalmas. Mert igazából nem tud unalmassá válni, én legalábbis ezt gondolom, mivel hogy nincs annyi idő hagyva, hogy ez unalmassá válhasson. Ezzel ellentétben viszont koncerten egyébként nem azt az időket szoktuk hagyni, amiket mondjuk a lemezen is hallható, hanem igazából sokkal hosszabbra szoktuk húzni, mert a közönség, ahogy táncol, vagy amennyire vibe-olnak így a dalokkal, igazából ezt tökre ott érezzük élőben, és próbálunk ahhoz ezért belenyúlni a dalokba, hogy valamelyik rész hosszabb, valamelyik rövidebb, és mindig, hogyha nagyon táncolnak, akkor nyilván elnyújtjuk, vagy plusz dolgokat rakunk bele, tehát hogy nagyon is próbáljuk így felvenni a közönséggel a ritmust és a hullámot.
3: Igen, ez nagyon jó volt, ezt tök jó, hogy mondtad.
2: Igen, tök jó, hogy erre kitértetek, mert éppen ezt akartam

0: Ráció.
1: Az általában improvizáció. Van, amikor kitaláljuk, hogy ebből a refrénből legyen már kettő, mert egyébként az a dalon úgy, vagy a lemezen az úgy tök jól szólt, de élőben az kicsit biztos, hogy kevés lesz, tehát van olyan is, ami megvan előre beszélve, de nagyon sok dalban vannak olyan részek végül is, amiket úgy is írtuk meg, hogy ezek ilyen improvizatív részek, és kicsit bármi is történhet benne, és hát ezt így próbálja, azt gondolom, hogy Krisztin reagálni, mert sokszor én ott így tekergetek, és mindenféle dolgot csinálok, és remélem, hogy mindig fel tudja venni a figyel, vagy hát, hogy tudja, hogy éppen mi történik, szóval igen.
0: Tudja?
2: Én nagyon szeretem. Vannak ilyen jó meglepetések, és annyira jó amúgy, amikor vannak, mert akkor így biztos látszik az arcom, hogy de jó volt most ez, vagy így erre nem számítottam, úgyhogy ja, ezek jók. Dani, nagyon, hogyha van ilyen improvizációs része, akkor szuper dolgokat szokott csinálni, szerintem.
0: A Swim Swim Naked Duo-nak jelenleg hány saját szerzeménye van?
1: Hát ugye négyet adtunk ki, ami az Octopus lemezen van, 2023-ban. Idén ugye ez az öt dalos fog megjelenni, ami ugye 9 dal, és ezen kívül pedig van még szerintem Mexico, Amor, Yami, akkor összesen 13, ha minden igaz.
0: Mert hogy azt mondtátok, hogy egy koncerten 12 dal szokott elhangozni, átdolgozásokat nem adtok elő? Csak saját szerzeményeket?
1: Hát, igazából amikor elkezdtük, akkor játszottunk pár feldolgozást, és egyébként a mai napig is szoktunk játszani, de most már leredukáltuk 2 dalra, ami az egyik az a Sales együttesnek a Chinese New Year című dala, a másik pedig a Espera Praver-től. Ez a szám címe, bocsánat, és az előadót hirtelen nem tudom. Te tudod?
0: Amíg megnézi Dani, addig Krista elmondja, hogy hogyan jut el ilyen zenéhez az ember. Egymás után kattingat, és egyszer csak ott van.
2: Például a Chinese New Year, az a szélzenekar, őket úgy ismertük meg, hogy van ez a So Far Sound YouTube oldal, akik nagyon pici zenekarokat keresnek, és világszerte működik városokban, és akkor őket ott találtuk, ami egyébként nagyon kedves dolog a szívünknek, mert hogy tavaly mi is zenéltünk egy ilyen szófáros rendezvényen, ami annyira jó, hogyha valaki nem ismeri, akkor az a lényege ennek a megmozdulásnak, hogy meglepetés koncert, és amikor valaki jelentkezik arra, hogy el szeretne menni egy ilyen rendezvényre, akkor nem tudja, hogy milyen koncertre fog menni, csak a helyszínt és az időpontot, és nagyon-nagyon-nagyon nyitott emberek jönnek el egy ilyen koncertre, és ezért nagyon jó volt velük találkozni.
1: Az előbb említett másik zene, amit egyébként szoktunk játszani, az az Evin H. Espera Praver című dala, bár ezt már egyre ritkábban játsszuk ezt a dalt.
0: És ezeket a dalokat is a saját zenei képetekre formáljátok, vagy igazodtok az eredeti változatokhoz?
2: A saját zenei képünkre, igen.
0: Milyen jó volna, hogyha eljutna az eredeti előadókhoz és véleményt mondanának róla, ez költői kérdés marad?
1: Hát szerintem inkább, én azt gondolom.
0: Rendben, Dani, mondtad, hogy egyelőre kizárólag angol nyelvű dalokat készítettetek. Elképzelhető, hogy eljön az a pillanat, amikor megszületik a Swim Swim Naked első magyar nyelvű dala? Gondolkodtok ilyenben?
1: Én azt kell mondjam, hogy egyébként nem gondolkodunk, de végig is elképzelhető, vagy hát, tehát, hogyha egyszer Kriszti előáll egy olyan szöveggel, vagy én, egy olyan szöveggel, hogy próbáljuk meg és nézzük meg, és aztán csinálunk valamit, és úgy ítéljük meg, hogy ez szuper, akkor végig is simán lehetséges, de egyelőre nem tervezünk egyébként ilyet.
0: Mi vár rátok 2025 végéig?
2: Lesz még néhány koncertünk, a buson fogunk zenélni, aztán fogunk még a Music Hungary Showcase-en Veszprémben, illetve amit mondtunk, ez a macedóniai showcase fesztivál lesz, úgyhogy még lesznek ilyen kis koncertjeink, meg hát kijön az EP, amit nagyon várunk.
0: És időközben megjelent egy következő dalotok is.
2: Igen. Az Apple Pie, az a címe. Ehhez van egy kis videó is. Szerintem egy ilyen nagyon otthoni, meleg hangulata lett ennek a videónak és a dalnak, úgyhogy aki kicsit szeretne így visszacseppenni az anyukájának a konyhájába, vagy bárkinek a konyhájába, az szerintem egy szuper alkalom, hogy ezt a dalt meghallgassa, meg megnézze a videót hozzá.
0: Egy ilyen duó, mint ti, mennyire tervez előre, tehát mennyire kell foglalkozni azzal például, hogy mi lesz mondjuk egy év múlva?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon is kell. Előtte, amikor elkezdtük ezt a zenekart, akkor ennyire erősen nem foglalkoztunk ezzel, de mivel van egy menedzserünk, ezért ő nagyon segít nekünk ebbe, és ő igazából nagyon próbál előre

0: gondolkodni, tehát ő már a most nagyjából elkezdte felvenni a különféle fesztiválokkal a kapcsolatot, hogy jövő tavasztól, nyártól tudjunk szépen menni koncertezni. Szóval hát nyilván nagyon sok munkát igényel, hogy ezt így kivitelezze.
1: Az utóbbi időben sokan spórolnak azon, hogy nincs menedzserük, de ezen talán nem kéne, gondolom én. Kell egy jó menedzser?
0: Szerintem kell. Lehet, hogy milyen nagyon extra helyzetben vagyunk, mert nekünk a menedzserünk igazából, én nem is feltétlenül, így lehet, hogy ez a rossz szó is már lassan, ahogy ezt mondjuk, ő szinte a barátunk. Mindenben nagyon segít, tehát már bőven túlmutat azon, hogy ő egy menedzser, mert mindenben támogat és segít nekünk.
1: A beszélgetés vége felé, hogy érzitek, a szakmátok és a zenélés, az kiegészíti egymást? Ez a kettő kiegészíti egymást? És ha egyik nem volna, vagy a másik nem volna, akkor hiányozna az egyik másik?
2: Nekem nagyon kiegészíti. Amúgy a Cool videóklipben az egyik tanítványom is benne van, Varga Róza. És igazából olyan jó érzés, mert amúgy így a családok, akikkel dolgozok, ők így hallgatják is, sokan hallgatják is a zenénket, és nagyon kedvesen mindig így megjegyzik, hogy szeretik, meg nem tudom, úgyhogy ez így nagyon szuper, és szerintem nagyon jól tudja ez a kettő dolog kiegészíteni egymást nekem. Az is nagyon szuper, hogy én általában délelőttönként dolgozok, és ezért este lehet menni koncertezni.
0: Én magammal kapcsolatban meg azt gondolom, hogy a munkám, én a hangtechnikusként dolgozom, az nagyon-nagyon így hozzásegítette ez a zenekarhoz, hogy ezzel dolgozom, mert ilyen sound design, meg maga a hangoknak a megalkotása, az nagyon sokat így ehhez emiatt hozzátett. Nehéz nekem, főleg amikor színházban dolgoztam, akkor nagyon nehéz volt egyeztetni, mivel nyilván a színház is esti időtöltés, mint munka, viszont a Swim Swim Naked koncertek is egy esti program, emiatt nagyon nehéz volt ezt így összefésülni, ezért is váltottam most munkahelyet, ami egy reggeli időtöltés, hangrögzítéssel foglalkozom mostanában. Én azt gondolom egy kicsit, hogy ha nem lenne más munkám, csak ez a zenélés lehetne, én azért mondjuk nagyon örülnék neki, hogyha ilyen teljes állásban tudnék úgymond a Swim Swim Nakeddel foglalkozni, mert nagyon sok ötletem valamit még így szeretnék megvalósítani.
1: Kriszta már elmondta a beszélgetésben, hogy ő azt, ahol dolgozik, azt már régen kinézte magának, már gimnazista korodban is tudtad, hogy ezzel akarsz foglalkozni. Dani, te hogyan lettél hangtechnikus?
0: Hát ez úgy alakult, hogy igazából amikor elvégeztem a középiskolát, akkor valahogy nagyon az volt a fejemben, hogy én nem szeretnék olyan szinten tovább tanulni, hogy ilyen egyetemre menni, vagy hasonló, mivel hogy ott nem volt ilyen lehetőség, hogy hangtechnikus, és ezért elmentem egy OK-s képzésre, és végig is ott kezdődött ez az egész, mert igazából az volt bennem, hogy akkor doboltam, és így minél inkább próbáltam zenélni, és olyan közegben akartam lenni, ami ehhez kapcsolódik, és ez számomra ez volt így a legközelebbi. Hát végig is így indult ez az egész.
1: Az elmúlt percekben a Swim Swim Naked duóval beszélgettem, további minden jót nektek.
2: Köszönjük mi is a beszélgetést.
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok, sziasztok!
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős Pentaton. A következő percekben a Swim Swim Naked zenél. Szól a Sava, a Losing Me, a Cool, az April Pie és a Hold Tight.

A Pentaton beszélgetős változatában az elektronikus popzenét játszó Swim Swim Naked duót, Nagy Krisztinát és Makkai Dánielt faggattam. Utána meghallgattuk öt szerzeményüket, a Sava, a Losing Me, a Cool, az April Pie és a Hold Tight címűeket. Megismételtük a tavaly novemberben elhangzott interjút, amely megtalálható honlapunkon is, a www.patria24.stvr.sk-n a podcastek között. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Zsabka Levente nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik mára Puha József.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szeptemberi tárgyaláson lejátszák Marian Kocsner és Ján Kuciák telefonbeszélgetését. A Meta peren kívüli egyességre jutott a gyermekek függőségét érintő vitában. Éjszaka 17 és 12, holnap napközben 22 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Az SZSZ ellenzéki párt bírálja a kormány által jóváhagyott alkotmánymódosítást. Kifogásolja a bírói tanácsra, valamint a parlament mandátumidő lejárta előtti feloszlatására vonatkozó részt. Úgy véli, hogy a kabinet egyértelműen bebizonyította, hogy saját érdekében fogad el törvényeket azzal a céllal, hogy hatalmon maradjon. Ez derül ki Mária Kolíková parlamenti képviselő nyilatkozatából. Robert Fico kormánya meg akarja erősíteni befolyását a bírói tanácsban. Az igazságügyi miniszter által kidolgozott alkotmánymódosítási javaslat, amelyet ma hagyott jóvá a kormány, egyetlen célt szolgál, a jelenlegi kormánykoalíció és Pellegrini elnök jelöltjének pozícióját a bírói tanácsban véglegessé tenni. Az Európai Bizottság fenntartásait komolyan kell venni, de Boris Szuszko igazságügyi miniszter megoldása nem helyes, állapította meg. Kolíková kifogásolta azt a javaslatot is, amely szerint a választási ciklus lejárta előtt a parlamentet népszavazás útján is fel lehet oszlatni. A Kuciák gyilkosság, illetve a tervezett ügyészgyilkosságok tárgyalásának szeptemberi folytatásán a Bazini Specializált Büntetőbíróságon lejátszák Marian Kocsner és Ján Kuciák újságíró 2017. szeptemberi telefonbeszélgetését. Emellett lejátszák Marian Kocsner egyik akkori sajtótájékoztatójának felvételét, amelyen Kuciák kérdéseket tett fel neki. Ezt a mai tárgyalási napon jelentette be Miroslav Mazuch, a bírói szenátus elnöke. Ma további tanúkat hallgattak meg és bizonyítékokat mutattak be a bíróságon. A tárgyalás szeptember 7-én folytatódik. Marian Kocsner és Kuciák beszélgetésének lejátszása mellett a vád által indítványozott további bizonyítékok ismertetése várható, beleértve a meggyilkolt újságíróról törvénytelenül összegyűjtött adatokat és több igazságügyi szakértő véleményét is meghallgatják. Irán és Omán megállapodásra jutott a Hormuzi szoros vizeinek felosztásáról és a tranzitdíjakból származó bevételekről, jelentette be az iráni forradalmi gárda. Azonban a fontos tengeri útvonalat addig nem nyitják meg újra, amíg az USA nem fogadja el a feltételeiket. Teherán és Maszkat már több hete tárgyalásokat folytat a Hormuzi szoroson átmenő forgalom szabályozásáról. A Hormuzi szoros Iránhoz és Ománhoz tartozik. Körülbelül egy hónapja tárgyalunk Ománnal, és mindkét fél számára elfogadható eredményeket értünk el, idézte az iráni állami média forradalmi gárda szóvivőjét. Azzal vádolták meg Washingtont, hogy megpróbálja megakadályozni az iráni-ománi tárgyalásokat, ami szerintük a megállapodás elhalasztásához vezetett. A Tibettel határos nepáli Eraszuva régióban bekövetkezett heves áradások következtében életüket vesztett személyek száma már 95-re emelkedett, közölte a helyi rendőrség, hozzátéve, hogy körülbelül 28 rendőr eltűnt. Az idegenforgalmi minisztérium megerősítette, hogy 341 külföldit is keresnek. Az árvizek kora reggel sújtották a nepáli főváros Katmandú északi részén fekvő Eraszuva körzetet. A hatóságok az alacsonyabban fekvő régiók lakóit biztonságos helyekre szállították, a veszélyeztetett területeken a folyópartok közelében élőket pedig arra szólították fel, hogy maradjanak éberek és tegyenek megelőző intézkedéseket. Indiából és az Európai Unióból is már bejelentették, hogy segítséget nyújtanak Nepálnak. Az amerikai technológiai óriás a Meta megállapodásra jutott abban, hogy legfeljebb közel 17 milliárd dollárt fizet a 29 amerikai állammal folytatott peren kívüli egyesség keretében, amely a Facebook és az Instagram platformok gyermekeknél kialakuló függőségét, a fogyasztók biztonságával kapcsolatos félrevezetését, valamint a gyermekek személyes adatainak jogtalan gyűjtését érintette. Erről a Reuters számolt be. A Meta beleegyezett a tínédzser felhasználókra vonatkozó változtatásokba az Egyesült Államokon belül, beleértve a napi 2 órás korlátozást és az éjszakai használat korlátozását. Az új szabályok szerint a tinédzserek helyidő szerint éjfél és 6 óra között nem használhatják a Facebookot és az Instagramot. Az ügy egy sor olyan kereset eredményeként jött létre, amelyek szerint a Meta hozzájárult a fiatalok mentális egészségével kapcsolatos országos válság elterjedéséhez. A Meta tagadta a vádakat és kijelentette, hogy platformjain keményen dolgozott a gyermekek védelme érdekében.
0: Időjárás.
1: Ma éjszaka derült, vagy részben felhős lesz az ég. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 12 fok közé csökken. Holnap is változóan felhős ég várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között, délnyugaton és helyenként Besztercebánya megye déli részén, valamint Alsó-Zemplénben 28 és 33 fok között alakul. Gyenge változó irányú lesz a légmozgás, keleten helyenként enyhe észak-keleti szél fúj majd.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Pozsonyban a D2-esen a Lamacsi kijárat előtt Ligetfalu irányában, 45 perc a várakozási idő, szintén Pozsonyban az SMP hídon Ligetfalu irányában, a bal sáv nem járható, itt 15 percet várakozhatnak. Torlódik a forgalom Pozsonyban a Sáncován és a Prászkán Patronka irányában, 30 perc a várakozási idő, és radar mérje a sebességet Komárom előtt Keszekfalu felől. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Bábel Ivett.
2: Robert Fico kormányfő bejelentette, hogy a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű tervezett új blokkjának előkészítését a gazdasági minisztériumtól a kormányhivatal veszi át. Azt is közölte, hogy az állam meg akarja szerezni a 100%-os ellenőrzést a szlovák atomenergetikai társaság felett. Telik-e az államnak a cseh energetikai társaság a CSEZ részesedésének megvásárlására, és szükséges-e ez a lépés? Erről kérdezem Gáz Zsolt politológust, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének tanára. A napokban lehetett hallani arról, hogy a kormányfő nem elégedett azzal, ahogyan a gazdasági tárca menedzseli az atomenergetikai társaság tulajdon viszonyainak rendezését. Ez lehetett az oka annak, hogy a projektet Fico, hogy úgy mondjam, elvette a minisztériumtól, és azt a kormányhivatal aláhelyezte át, vagy ön más okokat is lát a háttérben?
3: Hát kicsit gyanús ez az üzlet, hogy hogy állapították meg, illetve egy könyvelő cég hogyan jutott arra, hogy mennyit ér ez a részesedés, ugyanis a CSEZ nevű cseh energetikai vállalat könyvelésében 100 milliós összeg szerepel, a megbízott cég pedig eljutott egy 190 milliós összegig, tehát hogy ez a 90 milliós különbség, ez honnan adódik.
2: És ugye Fico azzal is érvelt, hogy túl lassan haladnak a tárgyalások az eladásról, és Denisa Szaková tárcavezető pont azzal védekezett, amit ön is jelez, hogy előnyösebb árat akartak kialkudni. Egyébként, ha gyorsaságról beszélünk egy ilyen mértékű projektnél, mint egy atomblokk építése, ami ugye több évtizedre szól, és egy olyan időben, amikor Szlovákia azért jelenleg nem szenved hiányt a villanyáramból, tehát van-e értelme néhány hónap miatt vitázni?
3: Egyáltalán nincs, és itt igazából az a nagy kérdés, hogy Szlovákiának egyáltalán szüksége van-e teljesen új atomerőműre olyan áron, amit majd meg fog fizetni minden nemzetközi tapasztalat. Azt mutatja az összes fejlett országban, nem csak itthon Szlovákiában, hogy az atomerőmű építkezések azok mindig brutális csúszásban vannak, és hatalmas mértékben megdrágulnak. A saját tapasztalatunk Szlovákiában az, hogy a Mohi erőműnek a harmadik és a negyedik blokkja, hogy az eredeti tervek szerint 2012-ben, 2013-ban kellett volna átadni a 3-as és 4-es blokkot, és tudjuk, hogy a 4-es még mindig nincs rákapcsolva a rendszerre. Ez ugye jelenleg 13 éves csúszást jelent a korábbi tervekhez képest, és a beruházás több mint a duplájára drágult. És ez nem egy teljesen új erőműnek az építése volt, ugye ez le volt konzerválva 90-es, 2000-es években megszakadt az építkezés, 2008-ban kezdték újra. Tehát ez egy meglévő projektnek a befejezése volt. Most ilyen tapasztalatokkal nekiszaladni egy teljesen új atomerőmű építésének, ráadásul úgy, hogyha a 4-es blokkot rákapcsoljuk a elektromos hálózatra, akkor az energetikai mixben a nukleáris energia részaránya az ugye 70% fölé ugrik, a 80-at fogja közelítgetni. Valószínű, hogy Szlovákia Franciaországot megelőzve világ első lesz a nukleáris energia részarányában a elektromos áramtermelésen belül. Tehát, hogy ilyen viszonyok között mi a létjogosultság egy olyan erőműnek, ami jelenleg azt mondja Fico, 15 milliárdba kerülnek, a nemzetközi tapasztalatok szerint ezt bőven be lehet szorozni 2-vel vagy 3-mal, és akkor eljutunk egy ilyen 45 milliárdos összegig.
2: Közben Román Szporina, a Szlovák Atomenergetikai Társaság igazgatója olyat nyilatkozott, hogy ha nem építjük meg az új blokkot, akkor 20 év után nem lesz elég áram az országban. Erről mit gondol?
3: Hát nyilván az energetikai lobby abban érdekelt, hogy építkezzünk, de úgy gondolom, hogy 20 év az egy olyan távlat, amikor egyrészt a jelenlegi erőmű meghosszabbítására lehetne koncentrálni, és akkor lenne még az atomenergiából származó elektromos áram is az országban, másrészt a megújuló források tekintetében Szlovákia nagyon le van maradva, például a szélenergia az gyakorlatilag nem létezik az energetikai mixben, harmadrészt inkább olyan helyekre kellene beruházni, mint ezek a megújulók, a hálózati kapacitások növelése, a tároló kapacitások, tehát a jelenlegi trendek az elmúlt 10-15 évben azt mutatják, hogy hihetetlenül olcsóvá vált a megújuló napenergia és szélenergia, és ha ennek a tárolását meg tudjuk oldani, illetve a rendszernek a flexibilitását növelni tudjuk, akkor nem biztos, hogy szükséges az atomenergia bővítése, ami jelenleg messze a legdrágább forrás. Tehát nagyon drága energetikai forrásról van szó. És elvileg, ha ma mindenáron ragaszkodunk a nukleáris energetikához, 20-25 év elegendő időnek bizonyulhat arra, hogy esetleg megjelenjenek a piacon az úgynevezett kis moduláris reaktorok, amik jelentős költségcsökkentést ígérnek.
2: És amíg erről a mostani projektről beszélünk, azt is említsük meg, hogy az állam meg akarja szerezni a 100%-os ellenőrzést a Szlovák Atomenergetikai Társaság felett, ugye, és szakértők véleménye is megoszlik arról, hogy egyáltalán szükséges-e, hogy az állam teljes mértékben a kezében tartsa ezt a projektet, vagy mit gondol erről, és mi az előnye annak, ha tényleg teljes mértékben az állam ellenőrzi ezt?
3: Gyakorlatilag nagyon nem látni az előnyét, hogy miért kell kitúrni egy professzionális energetikai céget a beruházásból. Egyébként, ha nem is ellenőrzi az egész céget az állam, mindenképpen állami garanciára van szükség egy ilyen építkezéshez. Tehát a magánszektor az önállóan nem fog belefogni egy ilyen építkezésbe, mert az pénzügyileg előre elkönyvelhetően bukta lenne. A magáncégeknek azért csak állami garanciával szoktak ilyen hatalmas beruházásokat elindítani. Én nem látok semmilyen logikus érvet, ha csak nem az a rossz indulatú feltételezés vezet, hogy ha nem lát bele a könyvelésbe egy magáncég, akkor a korrupciós mutyikat azokat azon belül lehet intézni, ahol nem lát rá más piaci szereplő. Logikus más magyarázatot erre sajnos nem látok.
2: Említette korábban ezt a bizonyos 190 millió eurót, hogy ugye készült egy szakértői vélemény, amely ennyire becsülte fel a CSEZ részesedésének értékét. A kormány most egy újabb szakértői vélemény kidolgozását kérte. Ön mire számít? Mennyire lesz hasonló ez a végösszeg?
3: Hát a kormánynak az a célja, hogy ezt is felülértékeljék, akkor azt fogja kapni, amit vár. Tehát egy ennyire sajátos iparágban azért nehéz objektíven megbecsülni a valós tételeket. Szóval, hogy nem arról beszélünk, hogy most veszek egy hűtőszekrényt, már bocsánat, összehasonlítás fél, hanem ez egy nagyon egyedi iparág, hihetetlenül koncentrált, pár szereplő van a világpiacon. Nehéz belelátni ezekbe a költségekbe, tehát hogy itt nehéz megbecsülni, és attól függően, ugye, hogy milyen paramétereket adunk meg, változhat radikálisan a cég értéke fölfelé is, vagy lefelé is. Tehát például azzal a gondolattal játszunk el, hogy tényleg a végső kivitelezési összeg az 15 milliárd euró lesz, és felépül időben az erőmű, akkor reális lehet ez az összeg, és akkor azt is mondhatja akár a kormányzat, hogy lám, itt van a második könyvelőcég, aki ugyanezt az eredményt hozta ki. De ha abból a nemzetközi tapasztalatból indulunk ki, hogy minden új atomerőmű az elmúlt pár évtizedben brutálisan megdrágul és brutálisan csúszik az átadása, akkor meg egy soha vissza nem térő beruházás, tisztán piaci alapon, akkor eznek a cégnek az értéke nulla vagy mínusz. Tehát ugye attól függően, hogy milyen paramétereket adunk be az elején, olyan összeg fog kijönni a végén.
2: És a pénzről beszélünk, Szlovákia jelenlegi gazdasági helyzetét nézve, telik az államnak egy ilyen vására?
3: Természetesen nem telik, így arra a 100 millió euróra még csak-csak telne, amire nem telik, az a 15 milliárd, vagy a 30-45 milliárd euró. Tudjuk, hogy a szlovák állam el van adósodva, tudjuk, hogy az adósságállomány fenntarthatatlan pályán van, tudjuk, hogy a konszolidáció nem sikeres, hogy nem tudják lenyomni az államháztartási hiányt, tudjuk, hogy egyre több megy el a meglévő adósság kamatainak a fizetésére, ugye pár éve ez 1 milliárd euró volt évente, most 2, pár év múlva 3-ra fog nőni, minden előjelzés szerint, tehát gyakorlatilag az államnak nincs pénze arra a kiadási összegre se, ami évente a feladata, hogy elköltse, nem hogy még ilyen hatalmas beruházásokba gondolkodjon. Tehát itt a fő kérdés nem is az, hogy megvegye ezt a részesedést, hanem hogy szükség van-e atomerőműre, és van rá forrás. Szerintem nincs szükség az atomerőműre, és végképp nincs rá forrás.
2: Térjünk még vissza a kormányhivatalhoz. Mennyire megszokott dolog az, hogy egy ilyen projekttel ne a gazdasági minisztérium, hanem a kormányhivatal foglalkozzon?
3: Hát egyáltalán nem standard, és a koalíciós szivakodásra vezethető vissza. Tehát a politikai oka van, szakmai alapon ezt nehéz másképp értékelni. A szakmai alapon semmi nem indokolná, hogy közvetlenül a kormányhivatal alatt legyen.
2: Tehát itt az a lényeg, hogy ugye Denisa Szakova a HLASZ minisztere, nem pedig a Smeri, ha Smeres miniszter vezetné a tárcát, akkor meg tudnának egyezni?
3: Hát én úgy látom, hogy Denisa Szakovában azért szorult valamekkora felelősség, tehát nem akar egy olyan dolgot aláírni, amivel szakmailag nem nagyon ért egyet, és akkor inkább hárítaná a politikai felelősséget Robert Ficóra. Robert Ficónak pedig megfelelt volna az, hogy az a végcél jön ki, amit ő szeretne, de másnak az aláírása lenne rajta, amit Szakova nem volt hajlandó szállítani.
2: Robert Fico kormányfő bejelentette, hogy a Jaszlovszke-Bohunicei atomerőmű tervezett új blokkjának előkészítését a gazdasági minisztériumtól a kormányhivatal veszi át. Azt is közölte, hogy az állam meg akarja szerezni a 100%-os ellenőrzést a Szlovák Atomenergetikai Társaság felett. Telik a szlovák államnak a CSEZ részesedésének megvásárlására. Erről kérdeztem Gázs Zsolt politológust, a Pozsonyi Comenius Egyetem politológiai tanszékének tanárát. Köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Navracsics Tibor az előző Orbán kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven egy társadalmi kezdeményezést indított el. A politikus szerint Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor a két oldal végzetes szembenállása rombolja az ország egységét, ezért meg kell indítani egy párbeszédet, mert két oldal helyett egyenes út kell. A kezdeményezéshez eddig Ferenc Orsoly a korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos, illetve Porga Gyula Veszprém város Fidesz polgármestere csatlakozott. Hogy mi ennek a kezdeményezésnek a célja, és mit jelent a Fidesz jövőjére nézve, arról Kiszeli Zoltán politikai elemzőt kérdezem. Mit gondol, milyen indítatásból hozta létre Navracsics Tibor ezt a kezdeményezést?
4: Hát tőlük, a kezdeményezőktől annyit tudunk, hogy egy párbeszéd projektet akarnak indítani, és a Fidesz megújulását szeretnék szolgálni. Ugye ezt Ferenc Orsolya is a Fidesz kongresszus körül kijelentette, Navracsics Tibor is kijelentette, hogy nem szeretne pártszakadást, és mind a két politikus arról beszélt, hogy szerintük Orbán Viktorral kell a Fidesznek megújulnia. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor három út állhat előttük. Az első, hogy a Fideszen belül egy platform maradnak, egy tagozat vagy irányzat. Ez ugye más pártoknál is van, hogy Fidesznél is volt korábban munkás tagozat, más irányzatok, tehát hogy a párton belül maradnak. Nyilván egy másik lehetőség, hogy a Fidesszel szövetséges pártá válnak, hogyha kiválnak, kiszakadnak, illetve a harmadik, hogy egy teljesen független pártá válnak, amely mondjuk más pártok felé is koalícióképes, mondjuk a Tisza párt felé és a Fidesz felé is, bár Navracsis Tibor egy újságírói kérdésre úgy válaszolt, hogy amíg Magyar Péter nem kért tőle elnézést, nem vált civilizáltabb, polgáribb hangnemre, addig vele nem tudnak párbeszédet elképzelni, tehát ez csökkenti ennek a harmadik lehetőségnek a valószínűségét.
2: Mondta, hogy három lehetőség van, akkor ön melyiket tartja a legvalószínűbbnek, vagy még túl korán van ahhoz, hogy ezt eldöntsük?
4: Hát nyilván korán van, hiszen öt napja bontottak hivatalosan zászlót, akkor indult el egy Facebook csoport, még nem nagyon látjuk, hogy merre tart ez az utazás. Nyilatkozatok vannak, például, hogy nem szeretnének párttá válni, vagy hogy nem terveznek, nem kívánnak pártszakadást, tehát ezek is az első két variáció egyikét jelentik, inkább az elsőt, hogy a Fideszen belül hoznak létre egy platformot. Tehát persze vannak tapasztalatok a közelmúlt magyar párt történetéből, ugye Szlovákiában is láttuk, hogy ugye pártokból kiszakadnak emberek és új pártokat alapítanak, nálunk talán az MSZP és a Demokratikus Koalíció példája lehet az egyik minta, vagy az egyik útmutató, amikor is Gyurcsány Ferenc 2010 után az akkori MSZP-n belül létrehozta ezt a Demokratikus Koalíció platformot, és 2011. októberében megalakították, kiváltak az MSZP-ből, kiléptek és megalakították a saját pártjukat, ugye a Demokratikus Koalíciót, azonban van egy nagyon fontos különbség, és ez talán a magyar vagy a régióbeli politikára érvényes, hogy azok a pártok voltak talán sikeresebbek, amelyek a parlamenten belül szakadtak ki az anyapártjukból. Tehát ha megnézzük a DK-t, hogy Gyurcsány Ferenc akkor országgyűlési képviselő volt. Vagy ha még korábbi időkre tekintünk vissza, az MDF-ből Csurka István vezetésével kivált a Miét, de a parlamenten belül váltak ki. Tehát ugye Navracsis Tibor és Ferenc Orsolya nem országgyűlési képviselők. Ilyen szempontból ez egy kiszakadást vagy egy önálló párt alapítását megnehezíti, és az is nyilván egy kérdés, hogy a Fidesz frakció szakadna-e a parlamentben, szerintem nem. Tehát azok a pártok, amelyek a parlamenten kívül jönnek létre, egy sokkal nehezebb helyzetben vannak. Nyilván a média érdeklődik irántuk, ameddig még új a kezdeményezés, vagy van mögötte kraft, de ha megnézzük most a magyarországi választási naptárat, akkor azt látjuk, hogy menetrend szerint 2029. júniusában lesz országos választás, az európai parlamenti képviselők választása, tehát ha most alakulna egy párt, vagy egy kezdeményezés, akkor három évig kellene az aktivistákat motiválni, három évig kéne úgy működtetni egy kezdeményezést, akár idővel egy pártot, hogy csak három év múlva van lehetőség az első országos megmérettetésre, hát és ez egy nagyon hosszú időszak, amit át kell hidalni. Három év az egy nagyon hosszú idő.
2: Ennek a kezdeményezésnek a létrehozása mennyire jelentheti azt, hogy a Fidesz belső köreiben nem indult még meg az a megújulás, amire ugye sokan várnak a választások óta?
4: Hát ezek egyes vélemények. Nyilván vannak, akik azt gondolják, hogy a június 13-ai kongresszus, vagy Orbán Viktornak erre a kongresszusra írt röpirata, küldetés című röpirata, amit az interneten el lehet olvasni, de a könyvesboltokban árulják is, ez egy 32 oldalas röpirat. Tehát van, aki azt gondolja, hogy ez kevés volt, nyilván vannak ilyen vélemények is, de ha megnézzük a Fidesz állapotát, ott a kongresszus egy évre adott felhatalmazást az új elnökségnek, hogy újjászervezze a Fideszt. Ugye itt van egy átállás, egy szervezeti változás, hogy a 106 egyéni választókerület helyett a megyékre helyezik a hangsúlyt, tehát van egy szervezeti átépítés. Lázár János kapta azt a feladatot, a médiában erről olvashattunk, hogy felmérje a pártszervezetek állapotát, hogy megnézze, hogy mennyire működőképes, mi maradt a választási vereség után úgymond állva, mi az, amire lehet építkezni. Az egy évből még csak két hónap telt el, el. Tehát ilyen szempontból a Fidesz megújulását szerintem jövő tavasszal érdemes majd megnézni, hogy mit sikerült ez alatt az egy év alatt az új elnökségnek teljesíteni. Persze lehet menet közben is pillanatfelvételeket készíteni, de nem érdemes. Mint mondtam, 3 év múlva lesz a következő országos választás Magyarországon. Hírek szerint egyébként, hogyha most elindul szeptemberben az alkotmányozás, a Tiszás politikusok úgy nyilatkoztak, hogy szeretnék, hogyha az új alkotmányt egy népszavazás fogadná el. Tehát ez azt valószínűsíti, hogy 27 őszén egy népszavazást tarthatnak az új alkotmányról, de ugye itt nem pártok indulnak, hanem az új alkotmány elfogadásáról dönthetünk. Ugye Franciaországban volt ehhez hasonló példa 1957-ben, amikor a franciák elfogadták az új alkotmányt, és ezzel létrehozták az 5. köztársaságot. Tehát mondjuk, de ez egy olyan választás, amin ugye nem politikusok indulnak. Tehát a Fidesz megújulása szerintem elindult, és hát jövő tavaszra látjuk, hogy mennyire sikeres.
2: Egyelőre keveset tudunk arról, hogy magában a Fideszben mit gondolnak erről a kezdeményezésről. Ugye Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója annyit mondott, hogy kizárt a pártszakadás, és a Fidesz kiváló állapotban van. Tudhatott a vezetőség Navracsics Tibornak erről a projektjéről?
4: Hát ezt nem tudom. Azért az látszott, hogy Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya sok rendezvényen szerepel együtt. Például most a pártalapítás előtti héten is kiraktak egy fotót a Facebookra, ahol Záruk Péter Farkas politikai elemzővel beszélgetnek, tehát egy ilyen fotót kiraktak, illetve több olyan közös fotó is volt, ahol az ember sejthette, hogy valamire készülnek, de az, hogy erről a pártvezetés tudott, én erről nem tudok nyilatkozni. Biztos vannak olyanok a Fideszen belül is, akik mondjuk egy komolyabb szembenézést szeretnének, vagy a választási eredményt jobban meg szeretnék érteni, de ugye ennek megvolt a kongresszuson a lehetősége, és én ott voltam a kongresszuson, mert a Hír TV megkért, hogy a helyszínen kommentáljam az eseményeket, és én azt láttam, hogy a legtöbb küldött, akik az országos szervezeteket képviselték, megkönnyebbülten távozott a kongresszusról, tehát egyfajta tehertől megszabadultak, mert úgy érezték, hogy már nem azzal kell foglalkozni, ami volt, hanem ami fontosabb ugye egy párt életére, hogy a következő választásra, a következő megméretetésre készülnek. Nyilván a múlt feldolgozása nélkül nehezebb a jövő felé fordulni, de én azt tapasztalom itt a jobboldali magyar közösségben, hogy a választási vereség okainak a többségét szerintem a jobboldali gondolkodó politikusok már feldolgozták minimum magukban, vagy levonták a következtetéseket, és azt is látják, hogy minél tovább tart egyfajta önmarcangolás, a baloldal, a liberális oldal nyilván annál jobban kihasználja ezt, és nyilván Magyar Péter, aki szívesen mutogat vissza, hogy ne kelljen a jelenről beszélni, ő is ezt szívesen látná, tehát ezért van szerintem az, hogy nyilván tanulni kell a múltból, felelősséget kell vállalni, de a Fidesz párt és a támogatói inkább a jövő felé fordulnak, és nem azzal foglalkoznak, hogy mi volt, mert az ország levonta a következtetést, meg volt a választási eredmény, és hát nyilván igazából, ha a Fidesznek, és ez a fontosabb szerintem, ha a Fidesz szeretne még választást nyerni Magyarországon, vagy azt szeretné, hogy a támogatottsága növeljen, akkor azt kell hitelesen bemutatnia, hogy nem a 26. április 12-e előtti állapotokhoz akar visszatérni. És igazából, hogy ezt milyen módon tudják a társadalom számára bemutatni, na ez még egy nyitott kérdés. De szerintem azt mindenki tudja a Fideszen belül is, hogy nem a status quo ante az, ami népszerű lehet, hanem egy új alternatíva, és ez az új alternatívát az új kormány, a Tisza kormány politikájához képest kell majd a Fidesznek bemutatnia, és hát nyilván versenyben a többi párttal, főként a Mi Hazánk párttal, amely a parlamentben jelenlévő ellenzéki párt, bár kisebb a támogatottsága a Tisza pártnak, de ugye mégis ellenzéki pártként a parlamentben jelen van, és ugye a politika központja a nyugati országokban az mégiscsak az országgyűlés vagy a parlament.
2: Ha már említette a Tiszát, a Polgári Demokraták Mozgalom párbeszédről, együttműködésről beszél. A Fidesz azonban kizár bármilyen együttműködést Magyar Péterrel. Ön szerint Navracsicsék mire gondolnak, amikor a párbeszédet említik, és a mai helyzetben lát-e erre egyáltalán akaratot a Fidesz és a Tisza tábor között?
4: Hát ugye ők érdekes egyébként, nem tudom, hogy a hallgatók közül ki az, aki ismeri a Netflixen a Borgen sorozatot. Ez egy politikai sorozat, és ott a harmadik évadban látjuk azt, hogy amikor Nyborg korábbi miniszterelnök asszony visszatér a politikába, ő Új Demokraták néven hoz létre pártot, tehát itt van egy hasonlóság, már nyilván nem egy az egyben a médiából építkeznek a politikusok. És egyébként nagyon érdekes, mert az Egyenes út, amit ez a formáció névként választott, ez Izraelből lehet ismerős. Ott nemrég alakult a Jasher párt, és a Jasher szó a héberben az egyenest jelent, egyenest is jelentik. Tehát megvannak ezek a párhuzamok. Igazából ugye előbb említettem, hogy Navracsics Tibor egy TV interjúban azt mondta, hogy ő Magyar Péterrel nem lát lehetőséget a párbeszédre, mert amilyen hangnemben beszél a fideszes politikusokról, vagy az elmúlt 16 évről, vagy akár róla, hogy ahogy tatárjárás történt, olyan pusztítás történt, mint a tatárjárás történt volna, vagy hogy mafiózók a fideszesek, tehát így Navracsics Tibor sem látja a párbeszéd lehetőségét a Tisza párttal, vagy a Magyar Péterrel személyesen. Hát ugye nyilván ugye az látszik, hogy a Tisza pártnak most egy 60-65%-os támogatottsága van, ez egy óriási támogatottság, azt mindenki tudja, hogy ezt valószínűleg nem fogják tudni fenntartani. A Fidesznek ilyen 20-25% közötti támogatottsága van, nyilván az a kérdés, hogy ez marad, csökken, vagy növekszik, ugye mind a három irány elképzelhető, és hát hogyha nem növekszik a Fidesz támogatottsága, akkor ugye még mindig adja magát, hogy a Mi Hazánké növekszik, mint másik ellenzéki párté, bár itt ugye a Mi Hazánknak is ez rengeteget kéne változnia, a hangját például mérsékelnie kéne, és a szakmai javaslatokat pedig ezeknek a számát növelni, de ugye az is elképzelhető, hogy a Fidesz növekszik, és akkor nyilván ez a Fideszen belüli politikusoknak jelent egy perspektívát, és nem a Fideszből esetleg kilépőknek. Tehát van egy olyan forgatókönyv is nyilván, hogyha mondjuk a Tisza csökken, és a Fidesz nem tud ebből profitálni, akkor adódik egy politikai vákuum, amelyet új pártok tölthetnek meg, vagy új formációk, és ez a Polgári Demokraták, ugye ők magukat társadalmi párbeszéd projektnek nevezik, tehát a párbeszédet a politikusok nyilván a tankönyv szerint a polgárokkal képzelik el, a társadalommal, tehát nem mondjuk a Fidesszel, vagy a Tisza párttal, vagy másokkal, hanem a polgárokkal szeretnének beszélgetni. Hát ők mondták is, hogy ilyen beszélgető köröket hívnának életre, hogy az emberek találkozzanak kisebb-nagyobb körökben, beszélgessenek. Hát láttuk Navracsics Tibort is egyetemistákkal beszélgetni. Hát ilyen szempontból, ha keletkezik egy vákuum, mert a Tisza csökken, a Fidesz meg nem tud növekedni, akkor ugye 3 év múlva lesz a következő országos választás, és a tankönyvek egyébként pont a szlovákiai, az ausztriai, a csehországi, a szlovéniai minták azt mutatják, de Magyarországon is látunk ilyen mintát a 2001. októberében alakult Centrumpártnál, vagy pont Magyar Péternél, aki 24. februárjában 4 hónappal az európai választás előtt hozta létre a pártját, vagy akkor bontott zászlót, hogy ha ez az bekövetkezik, akkor 29 elején számolhatunk azzal, hogy új pártok alakulnak, mert ez a politikai vákum nem maradhat üresen, és esetleg ott gondolják sokan, hogy érdemes pártot alapítaniuk. Nem tudjuk, hogy ez a Polgári Demokraták formáció, ez a Fideszen belül marad, de ugye erre mondtam ezt a 3 forgatókönyvet, vagy mondjuk a 3. forgatókönyvként, hogy önálló pártként előbb-utóbb megalakul, és akkor nyilván olyan pártként próbálják pozícionálni magukat, a politikusaik karakteréből kifolyólag is, amely úgy a Fidesz, mind a Tisza párt felé koalíció képes. Az egy másik kérdés persze, hogy erre mennyire lesz szavazói kereslet, hiszen Navracsics Tibor is, meg Ferenc Orsolya is az elmúlt 16 évhez kötődő politikusok, és hogyha valaki a Tiszából kiábrándult, az kérdés, hogy mennyire fog szavazna egy olyan formációra, amelyet akár korábbi fideszes politikusok fényjeleznek.
2: Szeretném még kérdezni magáról Navracsics Tiborról, hogy mi a véleménye az ő politikai képességeiről, tapasztalatairól. Ezt azért is kérdezem, mert a választások után, amikor elindultak a találgatások arról, hogy van-e jövője a Fidesznek, illetve a Fidesznek Orbán Viktorral, és ki lehetne esetleg az utódja, akkor azért Navracsics neve is felmerült. Tehát mit gondol, tudna-e ő jelentősebb szerepet játszani a jövőben a Tiszával szembeni ellenzéki oldalon?
4: Tehát még ugye ez egy hipotetikus kérdés, hiszen még csak egy platformról, egy projektről beszélünk. Igaz, hogy ennek már van emblémája, van neve, van jelszava, vannak politikusai, és ugye a felvezetésben is hallottuk, hogy a veszprémi fideszes polgármester már csatlakozott. Nyilván az a kérdés, hogy hányan fognak még csatlakozni. Navracsics Tibor politikusi személye, látjuk, ugye tapasztalt, tehát ő volt miniszter, volt frakcióvezető, volt európai biztos, miniszter volt ugye megint az utóbbi Fidesz kormányban is, tehát ilyen szempontból a politikusi tapasztalata szerintem adott. Ugye igazából hát a karizmánál vannak kérdések, Orbán Viktor egy karizmatikus politikus, és ha megnézzük, Orbán Viktor személyes kedveltsége 30% körül van, a Fidesz ugye ilyen 20-25% körül, tehát Orbán Viktor még mindig népszerűbb, mint a Fidesz párt. Ugye hát Navracsis Tibornál ezt nem látjuk, hogy mondjuk az ő kedveltsége az mekkora, vagy hogy az nagyobb-e, mint az esetleges formációjáé. Tehát Navracsis Tibor egy jó politikus, a karizmánál én egy kérdőjelet tennék, és hát az is egy kérdés, ugye, hogy mennyire jó szervező, hiszen eddig azt láttuk, hogy a Fideszen belül tudott szerepet vállalni, ezeket nyilván jól teljesítette, csak itt most, hogyha ez egy zöldmezős párt lesz, akkor itt az egészet a nulláról kell felépíteni. Ezért említettem egyébként ezt a Borgen sorozatot, mert ott ugye pont ezt látjuk, hogy építenek fel egy zöldmezős pártot. Vagy hát itt a Tisza párt az is egy zöldmezős párt. Tehát nyilván ez egy nagyon komoly probléma egyébként a politikában, hogy vannak politikusok, akik ambiciózusak, nyilván enélkül nehéz politikusnak lenni, csak ez egy másik kérdés, hogy tudnak-e egy olyan struktúrát építeni, egy olyan pártot, amelynek tagjai vannak, szervezetei vannak, programja van, és ahol koordinálni kell nagyon sok embert. Ezt kell még majd bebizonyítaniuk, hogy ezt a platform vagy egy párt keretében meg tudják-e tenni.
2: Navracsics Tibor az előző Orbán kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere polgári demokraták néven egy társadalmi kezdeményezést indított el. A politikus szerint Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor a két oldal végzetes szembenállással rombolja az ország egységét, ezért meg kell indítani egy párbeszédet. A témáról Kiszeli Zoltán politikai elemzőt kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm én is.

0: Utazási kisokos Kisbartalos Évával.
1: Anglia vidéki tájai, például a mézsárga kőházikóiról híres Cotswolds, nyáron varázslatos úticélt jelentenek. Az első és legfontosabb kihívás természetesen a baloldali közlekedés. Ha bérelt autóval fedezzük fel a vidéket, ne feledjük. A körforgalmakba az óramutató járásával megegyező irányban kell behajtani. Amennyiben a vidéki angol tájat gyalogosan, a híres túraösvényeken fedezzük fel, érdemes megismernünk az úgynevezett Public Footpass rendszert. Angliában a kijelölt gyalogutak gyakran magánterületeken, legelőkön és birkafarmokon vezetnek keresztül. Ezért fontos, hogy mindig a kijelölt útvonalakat kövessük, és tiszteletben tartsuk a földtulajdonosok szabályait. A nyájak közelében különösen figyeljünk a kutyákra. Sok helyen kötelező vagy erősen ajánlott pórázon tartani őket, hiszen a juhok védelme elsődleges szempont. A legelő kerítésein található kapukat, köztük a híres kisszingéteket pedig mindig úgy hagyjuk, ahogy találtuk. Ha nyitva voltak, hagyjuk nyitva. Ha zárva voltak, zárjuk vissza őket. Így megakadályozhatjuk, hogy az állatok kiszökjenek, és mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy Anglia vidéki hagyományai fennmaradjanak.

0: A kormány mai ülésén hozott döntések értelmében egyebek mellett népszavazással is lerövidíthető lenne a parlamenti ciklus, de szabályoznák a 16 év alattiak közösségi média használatát is. Az ellenzék bírálja a módosítási tervezeteket. Meghalt Nádas Péter magyar író. Pozsonyban 28, Kassán 24 fok van.
1: Napzárta. Paszmár Líviával.
0: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják augusztus 26-án szerdán. Hallgassák meg a mai nap híreit. A kormány mai ülésén több fontos javaslatot is elfogadott, ezek közül kiemelkedik egy új lehetőség a parlament idő előtti leváltására, valamint a 16 év alattiak közösségi média használatának tervezett szabályozása. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A jövőben a polgárok népszavazással is leválthatnák a parlamentet, ehhez legalább 350 ezer választópolgár támogatása kellene. A népszavazást az elnök írná ki, és csak szigorú feltételek mellett lehetne megtartani. A parlament akkor minősülne leváltottnak, ha az előző parlamenti választáson résztvevő választók számához igazított 3/5-ös küszöb teljesülne. Az új szabályok azonban csak a jelenlegi 2023-ban kezdődött parlamenti ciklus lejárta után lépnek hatályba. A kormány továbbá olyan törvényjavaslatot hagyott jóvá, amely szerint 2027-től a 16 év alattiak nem hozhatnának létre és nem használhatnának saját felhasználói fiókot közösségi oldalakon. A tervezet szerint az életkor ellenőrzésének úgy kellene történnie, hogy a szolgáltató csak azt tudja meg, teljesül-e a korhatár, más személyes adatokhoz pedig ne férjen hozzá. A kormány szerint a fiatalabb gyerekek különösen kitettek az algoritmusoknak, a társadalmi nyomásnak, a káros tartalmaknak és a radikalizációs üzeneteknek. A javaslat egy országos rendszert is létrehozna a radikalizáció és az erőszakra való mozgósítás korai felismerésére, valamint megelőzésére.
3: Ne zakazujeme internet, ale nebude možné, aby tieto veľké technologické platformy, ktoré považujeme ako škodlivé prostredie.
2: Nem tiltjuk be az internetet, de ezeknek a nagy technológiai platformoknak, amelyeket a fiatalabb gyermekek számára káros környezetnek tartunk, nem lesz lehetőségük arra, hogy egyéni fiókokat biztosítsanak 16 év alatti gyermekek számára, nyilatkozta Tomás Drucker, oktatásügyi miniszter. A kormány emellett bővítené a tiltott kábítószerek és pszichotróp anyagok listáját. A szabályozás alá kerülne többek között a kratom két fő hatóanyaga, valamint veszélyes szintetikus opiodok és kannabinoidok. A változások 2027. januárjától léphetnek életbe. Elfogadták az iskolatörvény módosítását is, amely többek között a szlovákiai alapiskolák hálózatának optimalizálását, az osztálylétszámok szabályozását és az oktatási rendszer egyes támogatási formáinak átalakítását célozza. A kormány új szabályokat javasol a büntető eljárásokban kezelt személyes adatok védelmére is. Az érintett állami szerveknek szigorúbb adatvédelmi követelményeket kellene alkalmazniuk, az adatvédelmi incidenseket pedig legfeljebb 72 órán belül jelenteniük kellene.
0: Tomás Drucker oktatási miniszter a kormány ülésén benyújtotta a gyermekek számára a közösségi hálók szabályozását bevezető törvényt a beruházási minisztérium bevonása nélkül. Ezt Samuel Miguel beruházási miniszter közölte, a törvényt nem tartja jónak. A Halász ismét a maga módján tartotta be a megállapodást. Tomás Druckerrel abban állapodtunk meg, hogy a gyermekek internetes védelmét közösen dolgozzuk ki, és egy közös javaslatot terjesztünk a kormány elé. Ma elküldte a saját természetesen a beruházási tárcája nélkül. Ez is egyike azoknak az okoknak, amelyek miatt egyre jobban örülök annak, hogy már semmi közöm sincs a Halászhoz, állapította meg Miguel. A PS nem támogatja a kormány által előterjesztett alkotmánymódosításra irányuló javaslatokat. Ezt a mozgalom vezetője és parlamenti képviselője Michal Simecska jelentette be. Megalapozott gyanunk van arra, hogy mindaz, amit tesznek, vagy azért van, hogy megszilárdítsák hatalmukat, vagy azért, hogy megnehezítsék mások kormányzását, mondta sajtótájékoztatóján. Szerinte a koalíció nem tud egységet teremteni ebben a kérdésben, mivel az egyik javaslatot az igazságügyi minisztérium terjeszti elő, a másikat pedig a Halász képviselői. Az SZSZ is bírálja a kormány által jóváhagyott alkotmánymódosítást, kifogásolja a bírói tanácsra, valamint a parlament mandátumidő lejárta előtti feloszlatására vonatkozó részt. Robert Fico kormánya meg akarja erősíteni befolyását a bírói tanácsban. Az igazságügyi miniszter által kidolgozott alkotmánymódosítási javaslat, amelyet ma hagyott jóvá a kormány, egyetlen célt szolgál, a jelenlegi kormánykoalíció és Pellegrini elnök jelöltjeinek pozícióját a bírói tanácsban véglegessé tenni. Az Európai Bizottság fenntartásait komolyan kell venni, de Boris Szuszko igazságügyi miniszter megoldása nem helyes, állapította meg Mária Kolikova parlamenti képviselő. 6 jelölt nyújtotta be listáját a pozsonyi polgármesteri posztra, közülük 5-5 politikai pártok, mozgalmak vagy koalíciók jelöltek, egy jelölt pedig függetlenként indul. A 45 tagú pozsonyi városi képviselőtestületbe 220 jelöltet regisztráltak városi képviselői posztra, közülük 11 független. A pozsonyi polgármesteri posztra eddig a jelenlegi kétszeres pozsonyi polgármester Matus Vallo, a Team Bratislava, a PS, az SZSZ és a Demokrati jelöltje, a pozsonyi városi és megyei képviselő Martin Winkler a Dunai pártól, és a Pirackastrana elnöke Zuzana Subová jelentette be jelöltségét. Függetlenként indul József Rás közlekedési miniszter. Eredetileg Miroslav Heredos is függetlenként indult volna a főpolgármesteri székért, azonban a héten a közösségi médiában közölte, hogy a Vlasztenyecki blokk politikai mozgalom színeiben indul. Függetlenként jelentette be jelöltségét Lubomír Geci is, aki azt nyilatkozta, hogy a Mi Szlovensko párt jelöltje lesz. A Magyar Péter magyar miniszterelnök vezette kormány jóvá hagyta a 81. ENSZ közgyűlésre utazó delegáció munkájára vonatkozó új irányelveket. Ezekben Magyarország Oroszországot fenyegetésnek nyilvánította. Budapest most azt állítja, hogy Moszkva veszélyezteti Magyarországot, Európát és a globális rendet. A magyar kormány hivatalosan elítélte az orosz katonai agressziót és kinyilvánította támogatását Ukrajna területi integritása iránt, áll a tegnapi magyar közlönyben közzétett politikai iránymutatásokban. A jövő hónapban New Yorkban megrendezésre kerülő ENSZ közgyűlésen a magyar delegáció feladata az lesz, hogy a kormány céljaival összhangban járjon el, és érvényesítse a magyar nemzeti érdekeket, áll az irányelv mellékletében. Irán és Omán megállapodásra jutott a Hormuzi szoros vizeinek felosztásáról és a tranzitdíjakból származó bevételekről, jelentette be az iráni forradalmi gárda. Azonban a fontos tengeri útvonalat addig nem nyitják meg újra, amíg az USA nem fogadja el a feltételeiket. Teherán és Maszkat már több hete tárgyalásokat folytat a Hormuzi szoroson átmenő forgalom szabályozásáról. A Hormuzi szoros Iránhoz és Ománhoz tartozik. Körülbelül egy hónapja tárgyalunk Ománnal, és mindkét fél számára elfogadható eredményeket értünk el, idézte az iráni állami média a forradalmi gárda szóvivőjét. A gárda azzal vádolta Washingtont, hogy megpróbálja megakadályozni az iráni-ománi tárgyalásokat, ami szerintük a megállapodás elhalasztásához vezetett. A Tibettel határos nepáli Rasuva régióban bekövetkezett heves áradások következtében életüket vesztett személyek száma 95-re emelkedett, közölte a helyi rendőrség, hozzátéve, hogy körülbelül 28 rendőr eltűnt. Az idegenforgalmi minisztérium megerősítette, hogy 341 külföldit is keresnek. Az árvizek kora reggel sújtották a nepáli főváros Katmandú északi részén fekvő Rasuva körzetet. A hatóságok az alacsonyabban fekvő régiók lakóit biztonságosabb helyekre szállították, a veszélyeztetett területeken a folyópartok közelében élőket pedig arra szólították fel, hogy maradjanak éberek és tegyenek megelőző intézkedéseket. Indiából és az Európai Unióból is már bejelentették, hogy segítséget nyújtanak Nepálnak. Az amerikai technológiai óriás, a Meta, megállapodásra jutott abban, hogy legfeljebb közel 17 milliárd dollárt fizet a 29 amerikai állammal folytatott perenkívüli egyesség keretében, amely a Facebook és az Instagram platformok gyermekeknél kialakuló függőségét, a fogyasztók biztonságával kapcsolatos félrevezetését, valamint a gyermekek személyes adatainak jogtalan gyűjtését érintette. Erről a Reuters ügynökség számolt be. A Meta beleegyezett a tínédzser felhasználásra, felhasználókra vonatkozó változtatásokba az Egyesült Államokon belül, beleértve a napi 2 órás korlátozást és az éjszakai használat korlátozását. Az új szabályok szerint a tinédzserek helyi idő szerint 5 és 6 óra között nem használhatják a Facebookot és az Instagramot. Az ügy egy sor olyan kereset eredményeként jött létre, amelyek szerint a Meta hozzájárult a fiatalok mentális egészségével kapcsolatos országos válság elterjedéséhez. A Meta tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy platformjain keményen dolgozott a gyermekek védelmén. Ma reggel 8 órakor Gombos-Szegi otthonában meghalt Nádas Péter, a posztmodern magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotója, jelentették be a hírt az író közösségi oldalán. Nádas Péter Budapesten született 1942-ben. Szüleit korán elveszítette, tanulmányait 16 évesen hagyta abba. Fényképészetet, majd újságírást tanult a Nőklapja szerkesztőségében, később a Pest megyei hírlapnál dolgozott fotóriporterként, majd újságíróként. 1967-ben jelent meg első kötete, egy novella és elbeszélés gyűjtemény, a Biblia. 1969-től szabad foglalkozású író. 1986-ban megjelent Emlékiratok könyve című kötetét, a posztmodern magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotásaként tartják számon. Legutóbbi könyve a Halott barátaim tavaly novemberben jelent meg. A Kossuth és József Attila díjas író 83 éves volt.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
5: A Slovan ma 21 órától Szlovéniában telt ház 12 ezer néző előtt a Celjével mérkőzik. A labdarúgó bajnokok ligája utolsó negyedik selejtező körének, azaz rájátszásának visszavágóján. Egy héttel ezelőtt a pozsonyi első meccs 1-1-es döntetlennel végződött. A párharc győztese a BL Liga szakaszába jut, vesztese pedig átkerül az Európa Ligába, és ott a főtáblán folytatja. Jaja Touré, a kékek vezető edzője, derűlátó a szerda esti meccs előtt. Felettébb nehéz 90 perc vár ránk, de bízom a fiúkban. Természetesen győzelmet és továbbjutást várok, mondta az elefántcsontparti szakember. Az olimpiai negyedik idén EB ezüstérmes Kis Ágnes Nagy Bianca kettős megnyerte szerdai előfutamát a kenu kettesek 500 méteres versenyében a poznanyi kajak kenu világbajnokságon, így készülhet a pénteki döntőre. Pétervári Molnár Bendegúz bejutott a negyed döntőbe az amszterdami evezős világbajnokságon, miután szerdai előfutamában a második helyen ért célba. A kedvezőtlen időjárás miatt ma csak 2 számot bonyolítottak le, a férfiak selejtezőjéből az 5-tusázó kínai világbajnokságán Kuyangban. Folytatás holnap. Az eredeti program szerint csütörtökön kerül sor a női selejtezőre is. Pénteken lesz a férfiak elődöntője 2-18-as csoportban, szombaton pedig a nőké. A döntőket vasárnap bonyolítják le. Marozsán Fábián 6-3-6-4-re legyőzte a szerb Miomir Kecmanovicsot a Winston Salemi tenisztorna második fordulójában. A monterrei női viadalon Udvardi Panna 7-6-6-1-re nyert az ausztrál Maya Joint ellen, Bondár Anna viszont 6-4-6-3-ra kikapott a spanyol Krisztina Bucsától. Piros Zsombor bejutott az amerikai nyílt teniszbajnokság a US Open selejtezőjének második fordulójába, Gál Fidalma viszont kikapott a nyitókörben.
4: Időjárás.
0: Ma éjszaka derült vagy részben felhős lesz az ég, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 12 fok közé csökken. Holnap is változóan felhős idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között. Délnyugaton és helyenként Besztercze bánya megye déli részén, valamint Alsó-Zemplénben 28 és 33 fok között alakul. Gyenge változó irányú lesz a légmozgás, keleten helyenként enyhe északkeleti szél fúj majd. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim Mezőszállási Márk és Zsabka Lemente hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották, viszont hallásra.
6: Pátria Rádió, a Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Alan Drums. Stefano Seni, on double bass. Dankeschön.

che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.

you so much.